0: 50 körül János volt, aki aztán megnyílt, és sok érdekes az mondat, hogy az elhárításnál dolgozott, és technikus, technikai személyzet volt. És ők poloskázták be a szállodai szobákat, vagy a irodákat, ők küszöbölték ki az ellenség poloskáit és műszaki eszközeit, meg rengeteg furcsaságot mesélt nekünk. Nagyon érdekes, ilyen orvosi táskaszerű szerszámosa volt neki, ahol nagyítók, meg különböző csipeszekből 30 féle ilyen fazonú végű nagyon érdekes felszerelések voltak, és imádott ilyen finom mechanikai dolgokba bele. Például valaki hozta megtudta, hogy a fényképezőgépen a mélységéresség állító gomb nem jól működik, akkor hozd meg. És sokszor körbeálltuk az egészet, hogy föltett a mikroszkóp nagyságú ilyen nagy dolgokat a szemére, és elkezdett bűvölni, és nagyon fantasztikus, sikeresen bontott meg mindenféle olyan dolgot, hogy mi ránézni nem mernék szúrosra, nem hogy szétszedni, vagy. És tényleg volt olyan, hogy 30 rugó, meg lapka, meg ez a lifentgyű, lafentgyű jött ki belőle, és összerakta végre, és nagyon sok mindent meg is javított. És azt mondta, hogy azért kellett neki leszerelni, mert a szívére ment a rettentő sok stressz. És azt mondta, hogy azt ne tudjuk meg, hogy milyen, amikor egy szállodai szobában van neki 4 perc 10 másodperce, mert általában megfigyelték, hogy az ember, amikor letett a reggeliző kanalat, az itt olyan megtörlekedett, 4 perc, 4,5 perc a szoba ajtajában körülbelül. Tehát neki legalább 20-30 másodperc előtte be kell fejezni az akciót. És be kell jutni először a izébe, és először nem csinál semmit, azt mondta, hanem bejut, és meg fölméri, meg lefotózza, hogy az egészet, majd kint megtervezik, hogy hova lehet dugni valamit, úgyhogy lehetőleg ne bukjon le, és utána indul az éles akció, amikor most már tényleg meg is történik az egész, és folyton az órát nézi, hogy még mennyi ideje van, és azt mondta, hogy ez a stressz megőrítette őt egy idő után, és már a szívére vállalt, de minden úgy, hogy leszázalékolták, és végül nálunk kötött ki. És hát szegény nem is húzta sokáig, mert egy fél év múlva infarktusba elment. De nagyon sok érdekeset hallottunk, meg tanultunk tőle, vagy legalábbis, hogy azóta hozzá merek nyúlni olyan dolgokhoz, ami azelőtt eszembe nem jutott volna. De sajnos most már a parkinsonos kezem meglehetősen remeg, úgyhogy túlságosan ilyen finom mozdulatokra alkalmatlan.
1: Nem oknál, mert valószínűleg a problémád miatt a 4 percben nem férné bele.
0: Igen.
1: Egyébként azt nem tudom elképzelni, mert ezt gondolom, de ez valószínűleg ez a történet, amit elmeséltél, ez olyan 40 évvel ezelőtt történt.
0: Igen.
1: Nem? Talán hát, ma, igen, körülbelül kiszámoltam, hogy ma, a mai technikai felkészültség mellett egyáltalán szükség van erre? Hát el nem tudom képzelni, hogyha valakinek mondjuk egy fontos ember egy szállodába megszáll. Előtte 2 hetünk van rá, hogy beporoskázzák, nem? Hát tudják, hova megy, tudják, milyen szobát kap, és így tovább. Tehát valami olyan iszonyatosan átláthatóvá és követhetővé vált minden, most ne beszéljünk arról, hogy kamerázás, meg egyebek. Tehát nem tudom, szép szakma minden esetre. Énnek lenni is, de elhárítónak még inkább.
0: Nyilvánvalóan ezek a módszerekre, vagy ilyenekre már nem nagyon van szükség, vagy egészen másokra. Egyébként a régebben meséltem, talán még szakástanár korunkban, a Terényi Magnum Múzeumról, És a Terényi Magnum Múzeum, ami egyiket csodálatosan kiállító hely volt, amit valaha láttam, annak van egy külön részlege, ahol a úgynevezett a legalábbis a Studer reputációjával vetekedő nagrák voltak. Nektek mondani azt, hogy Nagra Magnó?
2: Hát erről beszéltél már a múltkor hosszan.
0: Akkor most nem beszélek hosszan, csak annyit akarok mondani, hogy a Nagra Magnónak a lényege azok ilyen kémberendezések voltak, tehát ilyen apró, picike, nagyon-nagyon finom és tökéletes mechanikájú felhővők voltak ezek, és egészen botrányosan picik voltak, tehát a nagy, durva magnetofonokhoz képest, úgy, ahogy az akkori mikrofényképezőgépek is nagyon picik voltak. Ma már vicces, mert minden kínai boltban egy fél fal élekkel van, tényleg még kisebbekkel, meg élekkel. De hát akkor nagy jelentőség volt, és a Nagra az bármilyen csodálatos riporter magnumot, alapvetően az egy kémberendezések voltak.
2: Jó, de hát mondjuk azért akármilyen kicsi volt, azért nem lehetett elrejteni úgy, hogy ne vedd észre. Mindegy, ugye manapság már, amikor már nem kell semmilyen mozgóalkat, mert ugye hát azért az behatárolja, motor kell, fej, szalag. Ugye most már nem kell semmilyen mozgóalkat rész, és így aztán. De én szerintem itt az van, hogy lehet, hogy több vonalon dolgoznak, tehát be is mikrofonozzák. Ezt egyszer talán már meséltem, hogy a 94-es választások előtt mi dolgoztunk az SZDSZ székházba, a Mérleg utcába. Mert ott ilyen kampányközpontot, vagy mi a fenét csináltak, és akkor oda raktunk telefonközpontot. És ugye a Mérleg utcának az SZDSZ székháza szemben konkrétan az a belügyminisztérium épülete volt, ugye az a nagy Roosevelt téri nagy épületnek az egyik szárnya.
1: A hátulja.
2: A hátulja. És ugye attól féltek, hogy majd a belügyminisztériumból ilyen lézeresen lehallgatják őket úgy, hogy a ablaktábla, ahogy rezeg, ahogy ők ott beszélnek, azt vissza lehet fejteni. Ez nyilván egy létező technika, de ezt ők komolyan úgy gondolták, hogy őket a belügyminisztériumból le fogják hallgatni, és azt hiszem kicseréltették az ablakokat ilyen több rétegűre, meg nem tudom mi a fene. Tehát nem tudom.
1: Az SZDSZ történetét így visszamennek elképzelt, kidobott pénz volt.
2: Hát oké, de hát az a 94-ben még nem lehetett tudni előre, hát, mi volt, lesz a vége.
1: Visszamenőleg okosra tudunk lenni.
2: Nem, én csak azt mondom, hogy...
1: Nem kellett volna erre áldozni.
2: Nem, de hogy ők ezt komolyan gondolták, hogy őket le fogja az Antal kormány belügyminisztériuma hallgatni. Hát mint hogyha... Bár most nem mondom, hogy nem értettek hozzá, hiszen gondolom, sokan ott maradtak a régi... Ne zárjunk ki semmit, persze, de...
1: Kormány... Te mondtad az előbb teljes joggal, hogy akinek íróasztala van, meg hivatala, az úgyis generál magának a feladatot. Hát még hogyha senki nem is volt kíváncsi arra, hogy a SZDSZ filozófusai hogyan diskurálnak a szebb jövőről, elképzelhető, hogy ott ültek olyan emberek a múltból, meg az akkori jelenből, akik úgy gondolták, hogy milyen szép feladat. Lógdácsú meg is vettek valahol ilyen szerkezetet, amivel csodálatosan hallgatták, ahogy Kis János és Pető Iván beszélget.
2: Na de belegondolsz, hogy az volt az általánosan elterjedt teória, hogy minden párt tele van 3 per akárhányas ügynökökkel, tehát innentől kezdve miről van szó?
1: De semmi, csupa szakember volt.
2: Hát persze.
1: Igen, de hát ezt most úgy is tudni fogjuk, ha jól tudom.
0: Tényleg, hogyan ez az ügy, ez a nyilvánosságra hozás?
1: Én nem olvastam róla, azon kívül, amit olvastam, hogy a jogszabály az, azt hiszem, jóvá lett hagyva, vagy a törvény elfogadva, de hogy ennek az operatív része, hogy elindultak-e már ilyen listák, meg napvilágra került volna bármi.
0: Biztos, hogy ennek óriási viszont.
2: Az a mondás, Rúd Bálinttal volt egy interjú a múlt héten, azt nem láttátok?
0: Tényleg.
2: Aha.
1: Nem.
2: Na mindegy, tehát ott az a mondás, hogy október 23-a a dátum, tehát hogy 22-én, vagy mikor fogják ezt megnyitni, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen listát majd elét dobálnak a neten, hanem hogy szabadon kutatható lesz. Na de ugye eddig is kutatható volt, csak ugye nem tudom, hogy milyen, tehát ki mehetett oda kutatgatni, és kellett-e engedélyt kérni, mit hozhatott nyilvánosságra, tehát ezt nem teljesen látom. De hát ugye évek óta jelennek meg akár az ÉS-ben ilyen hosszas cikkek, talán a Szőnyei Tamás írja ezeket, vagy az Őrsi László. Na mindegy. Konkrét ilyen esettanulmányok vannak, hogy kit mikor szerveztek be, ezért, hogy jelentett mikor, stb. Tehát ezek nyilván kutatva voltak. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, de arra ne várjon senki, hogy egyszer csak majd eléd, ha írjának 3 millió oldalnyi archívumot, aztán böngészhetsz benne, mert ez szerintem nem fog megtörténni.
1: Nagyon komoly, egyszer hallgattam egy ilyen beszélgetést. Nagyon komoly személyvédelmi, adatvédelmi és egyéb szabályok érvényesek. Tehát ez valóban nem arról szól, hogy a netre fölmész és beütöd, és akkor ott meglátod az aktákat beszkennelve. Azt hiszem, hogy talán erről nincs szó. Ami talán nem is baj, hogy így lesz, de valójában nem hallottam róla, hogy ez mikor indul. Ma viszont azt olvastam, hogy kezdik napvilágra hozni az Orbánéknak a titkosított kormányhatározatai.
2: Uh-huh. Igen, igen. Hát ezt is mondta Rúb Bálint, hogy ezt el is kezd, és valóban már ugye ki is jöttek a század véges, talán?
1: Aha,
2: hát... Határozatok?
1: Nem is tudom.
0: A század végesek jöttek, igen.
1: Mit?
0: A század véges, sőt, mindjárt késnél, vagy néhány évvel 65 milliárd forintért.
2: Igen, hát most melléjük kéne tenni azokat a bizonyos tanulmányokat is, amiket csináltak ennyiért.
0: Igen. Egyébként a...
1: Mellé lesz tévet, nem félek.
0: A mostani podcast nyomulások, amik vannak, most már 99%-ban sürgetik, hogy mikor lesznek már végre a ügyek, már mikor lesznek letartóztatások, stb. Nem ma, ugye megtörtént, hogy a Fásinak a feleségét ezen a hogyják, úgynevezett vezető szárod.
2: Igen.
0: De ezt nem egészen értem különben, hogy erre mi szükség van, miért csinálják ezt a biztonságot meg?
2: Már hogy mit, hogy megbilincselik?
0: Ezt a vezető száros dolgot.
2: Ha megbilincseled, akkor valahogy vezetned kell. Ha nem bilincseled meg, akkor meg mi van? Neki állod csapkodni, kárt tesz magában, mit tudom. Tehát azért ennek hát szabályai vannak.
0: Ha elkezd csapkodni, kárt tesz magában, akkor lefogom. De hogyha teljesen
2: ne, hát ez nem így van. Hát ez nem lehet ilyet, papó.
0: Sőt,
2: ha bármi ilyen történne, akkor az lenne, hogy miféle szakszerűtlen rendőri intézkedés volt. Én biztos vagyok benne, hogy ennek vannak szabályai. Egyébként ezt firtatták ma az ATV-be is, hogy miért kell megbilincselni. Ezt én nem tudom, de feltételezem, hogy nem jó kedvükből, vagy hirtelen támadt ötletből bilincselték meg. És ha meg van bilincselve, akkor meg hogy máshogy?
0: Nem tudom, emlékeztek, amikor a Suzuki gyárnak a menedzsmentjét vádolták, kérdődött a hülyeség, és nem is nekben semmiféle ügy, és a Suzuki vezérigazgatóját ilyen vezetőszáron ütték végig a gyáron, meg ki a rendőrautóval. Szóval ez...
2: Hát, hogyha ez kiderül, hogy oktalan volt, akkor be lehet perelni a rendőrséget, erre volt már példa.
0: Senki nem fogja beperelni
2: a rendőrséget? Hát miért ne? Kártérítést hát, lehet kérni.
1: Társi Ádám be fogja perelni, abban biztos lehet szó.
2: Hát majd még azt várjuk meg, hogy lesz-e miért.
1: Igen, az meg kiderül, hogy kint lesz ő még, vagy már ő is bent lesz, az meg kiderül a per során, de alapvetően nem biztos, hogy ez olyan békésen zajlott, mert amit lehetett olvasni, az arról szólt, hogy valaki ott valami telefonnal felvételt készített erről a kivezetésről, akihez aztán Fási úr oda ment, és személyesen a Kossuth díjával kiverte a kezéből a telefont és egyebek. Tehát nem biztos, hogy ez olyan békésen zajlott, hogy azt mondták a hölgynek, hogy akkor fáradjon ki, és üljön be a rendőrautóba.
2: Egyébként
1: hát
2: tehát nem azt videózt, amikor a feleségét elvitték, hanem már amikor maga Fási Ádám megérkezett az ügyészségre, és akkor akadt ki többszörösen mindenkire, aki őt fotózta, meg videózta. De nem tudom, azt figyeltétek-e, hogy két ilyen testőre jött Fási Ádám, ezt láttátok? Az érdemes megnézni azt a videót, mikor bejön. Két ilyen nagy darab, de egyenruha van rajtuk, de az egyenruha az olyan, hogy kék farmer, fekete póló, és én azt figyeltem meg, hogy ilyen belebújós, ilyen vászoncipő van rajtuk, és az is tök egyforma. Tehát szerintem ez a Fási Ádám testőrs gárdájának az egyenruhája, nagyon vicces volt egyébként. És aztán ugye befele menet már kiakadt a Fási, és amikor kifele jött, akkor próbálta kiverni ennek a másik embernek a kezéből. Tehát itt két különböző emberrel is afférja volt, és pont az egyik testőre fogta le, hogy mert az simán neki ugrott volna. Amekkora félelmetes nagy darab ember a Fási Ádám, de mindenki megijedne tőle.
1: Igen, az nem lebecsülendő a fizikai képességei, de nem tűnik egy ijesztő alaknak, kivéve elkezd énekelni, de akkor az egy teljesen más ijesztő jelleg.
0: Na most gyerekek, a Suzuki vezérők azért egyáltalán nem tűnt félelmetesnek, és egyáltalán nem tűnt verekedősnek, meg itt olyan.
1: Szóval, ez hol történt?
0: Esztergomba.
2: Köszönöm.
1: Ja, hogy az itteni Suzuki, azt hittem, hogy a kinti.
2: De hát a kínai Suzukit nem bilincselték volna, mert azt szerintem helybe főbe lövik.
0: Japán Suzuki.
2: Ja, nem kínai, az japán, bocsánat, hát annak meg adtak volna katonát.
1: De nem emlékszem rá, hogy mi volt röviden a vád vele szemben.
0: Fogalmam sincs,
2: én sem emlékszem, ez már régen lehet.
0: Szerintem belütöm a gépe finatokat meg van.
1: Na mindegy. Majd kiderül.
2: Szerintem csak akkor van az, hogy nem bilincselik meg, hogyha ha behívják, és ott behívják mondjuk tanúskodni, és akkor ott hirtelen vádlott lesz belőle, vagy gyanúsított. Mert egyébként én nem hiszem, hogy bárkit is bilincs nélkül kísérgetnének a rendőrök az utcán.
1: Hát én szerintem, hogy
2: kézen fogva vagy.
1: Nem, akiért kimennek helyszínre, azzal a parancssal, hogy hozzák be, azt szerintem megbilincselik.
2: Biztos. Hát de hogy így karolja át, és akkor vagy jöjjön velem, vagy hát, hogy máshogy?
0: De nem, de menjen, azt kész.
2: De nem, ne viccelj.
0: Vagy közre fogják, hogy itt tudom.
2: Aha. Azt az meg elszalad. Hát de miért? Hát ez nem tudod elképzelni.
0: Azt is tudom kérdezni, hogy vannak olyan helyek, ahol már előre, itt biztos, hogy kell vezető szárba nyitani, mert minden megtörténhet. De egy 30 kilós üzletemben ezt kimennek, aki teljesen meg van döbben, hogy mi történik itt. Ahelyett, hogy simán behívhattam, beidézhették volna a rendőrség, és bement volna.
2: Az lehet, az egy más kérdés, de ez egy fegyveres testület, ott nem úgy van, hogy majd én eldöntöm, hogy mit csinálok. Hát azért vannak a szabályok. Hát nekik ott minden pontosan le van írva. Na mindegy, most ebben már látom, nem értünk egyet, de sajnos ez ilyen szerintem.
1: Szerintem ez egy jogtechnikai kérdés. Biztos vagy benne, hogy le van szabályozva a rendőrség tevékenységi körébe, hogy kit, hogyan, milyen parancsra, és így tovább, stb. Milyen feltételek mellett kell behozni. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez eltérő. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor talán nem is tudom, melyik Orbán kormány idején volt, amikor annak a BKV-nak a személyzeti vezető nőjét a tévében ilyen vezető száron behozták, mert fölvett 100 millió forint végkielégítés. Azt a hölgyet, aki természetesen így bekísértek, és itt újongott az egész Fidesz tagság, hogy végre elkapták ezt a csirkefogó szocialistákat és egyebeket, és azonnal hoztak egy törvényt, hogy az ilyen végkielégítéseknek 98%-os adó sújtja. Nem emlékeztek rá?
2: Hát emlékszem, persze.
1: És így aztán 2%-ot meg is tarthatott volna, ha éppen nincs rajta a nyakör. Aztán utána szabadon engedték, azt már nem mutatták, aztán természetesen utána hölgy elment a jogászaival a bíróságra, aztán Brüsszelbe, stb., mindenhol megítélték neki a pénzét, amit ki is fizette. De ez nem befolyásolta azt, hogy ennek a hatásvadász része, hogy ezt a, szemmel láthatóan a világ legvéresebb szájú személyzet is volt, hogy ez egy...
0: Gyerekek, ma történt meg, Zuglóban pont ott, ahol lakunk a Rákos vezértéren, van egy Tesco Express bolt, most nyílt nemrég, és arra mentem át, hogy egy nem túl magas, egy hatalom körül magas, artikat üvöltött a bolt előtt, és meg ezt a átkozódik mindenkit, szíd, meg ilyen az egész világban hadilában áll, de az is azt neki, hogy bent van a boltban valaki, aki egy lány, aki nem mer kijönni, és ez meg ordít, hogy mi fog történni a vele, ezt csinálna, azt csinálna veled. De meg is szopatlak, meg mit tudom, ez rendkívül agresszíveződött, és lezajlott a vásárlás minden, és addigra kiértek a rendőrök. És még a házunktól vissza néztem, hogy mi fog történni, és az történt, hogy a némi szóváltás után oda tessékelték az autóhoz a hapsit, és két rendőr közébe ült hátulra. Senki a bilincset nem vettek elő, hanem beültették hozzá. Egy jobbra-balra egy rendőr ült mellé, beszállt a sofőr, és elhúztak villogó lámpákkal. Ezt a hapsit nem bilincselték meg, nem azon a 10 méteren, amíg az autóhoz elvitték, nem volt vezetőszál. Sokkal veszélyesebbnek tűnt, meg agresszívnek, mint a Suzuki vezérigazgatója. Meg az a nő, aki a végkielégítési...
1: Apó, ebben igazad van, de azt hiszem, én nem vagyok szakember, de talán egyikünk se. Valószínűleg elválnak a eljárási módok és előírások ahhoz képest, hogy egy ilyen ad-hoc ügyben kell nekik fellépni, ahol valószínűleg a rendőre van bízva, hogy mennyire tartja veszélyesnek az illetőt. Attól, mint amikor ő egy jól megágyazott parancsnak tesz eleget, amikor mit tudom én, a főrendőr vagy az ügyészség azt mondja, hogy legyen szíves, menjen ki, szökésétől kell tartani, és rávítsa elő a szabályoknak megfelelően. Valószínűleg 50-féle módja van. Abban neked igazad van, hogy az első ránézésre Fásiné kevésbé tűnhetett agresszívnek, mint ez az üvöltöző ember, de valószínűleg a módszertan is eltérett. Még azt akartam kérdezni, bocsánat, nem akarok témát váltani, hogy nektek mi az előrelátásotok ebben a Fradi tábor ügyben?
2: Várjál, csak hogy még én is gyorsan mondjak valamit, szóval én azt is el tudom képzelni, hogy besevitték ezt az illetőt. Én nem tudom, hogy a bilincselés az fegyverhasználatnak minősül-e, de könnyen lehet, hogy jegyzőkönyvezni kell. Tehát lehet, hogy beültették a kocsiba, odébb vitték három utcával, azt kirakták, már csak azért is, mert ezek az esetek 98%-ában pszichiátriai esetek, és a rendőrség amúgy sem tud vele mit kezdeni. Ez egy külön történet, hogy vajon láthatóan pszichiátriai segítségre szoruló emberek miért bóklásznak az utcán, nálunk is a Corvin negyeden vannak ilyenek. Torka szakadtából üvölt egész nap egy nő a Lidl előtt, és ez van. Tehát úgyhogy én még ezt is el tudom képzelni, de most akkor Fradira visszatérve, hogy...
1: Csak arra gondolok, hogy én úgy tudom, ha jól tudom, hogyha egy ilyen történik, akkor a legközelebbi rendőrősre azért beviszik valami jegyzőkönyvet, fölvesznek, azt nem mehet haza.
2: Hát ha csak az nem lesz, hogy a fenének sincs kedve miatt, a hülye miatt írkálni, már tegnap is be kellett volna hoznunk, meg tegnap előtt is, és akkor adunk neki két pofont, azt kirakjuk az utcán, és kész. Én ezt nem tartom egyáltalán valószínűtlennek.
1: Hát lehet, hogy ez a legjobb.
2: De most már nem csak kémelhárítót kell hívnod, hanem rendőrt is, András. Aki elmondja nekünk, egyre. Hogy lesz, hogy van ez.
1: Egyre nehezebb helyzetbe sodrom magam.
2: Igen. Na és most mi van ezzel a Fradi táborral? Most a C közép, B középre gondolsz?
1: Igen, én arra gondolok, hogy ugye itt az előbb elhangzott, hogy arra vár itt az ország egy jelentős része, hogy ezek a letartóztatások, meg felelősségre vonások, stb. Megtörténjenek. ez így rendben is van, legyen így. Én arra leszek kíváncsi, hogy amikor Kubatov úrért kimennek így egy vezető szárra.
2: Jó, hogy most a Fradi városa életen... kérdés.
1: Igen, igen. A 27 milliárd. Igen. Vagy 25 milliárd forintnak a sorsa, amire ő nagyon megnyugtató válaszokat adott idáig, amit megjelent a sajtó, hogy ne
0: segítsetek, nem is a történetet. Mit kell tudni erről?
1: Zsolt, akkor mondd el neki ott helyszínen.
2: Jó. De az a lényeg, hogy a Népligetben, ugye ott van egy Fradi edzőkomplexum, meg ott van a Fradinak a kézilabda csarnoka, és amellett volt egy ilyen, én meg nem mondom minek, de egy ilyen régi futballpálya, ezzel az egészen régi stílusú lelátóval. Ott játszották egyébként a magyar-amerikai futball bajnokságnak meccseit még 15 vagy 20 évvel ezelőtt. Egy ilyen igazi klasszik lelátója, amit régen az Ügető volt. Mm. És annak a helyére, azt elbontották teljesen, és annak a helyére, meg a meglévők helyére képzeltek el egy Fradi város nevű komplexumot mindenféle edző izékkel. Hát olyan lehetett, mint a Kovács Katalin kajak komplexum, vagy kajak izé, csak ez Fradi. És erre kaptak 25 milliárd forint állami támogatást, ami ilyenkor mindig kinyitja a bicskát a zsebembe, hogy... De most ebben nem akarok megint belemenni, hogy itt a stadionoktól elkezdve minden nyavaját építünk állami pénzen magáncégeknek, miközben egy átlagos vállalkozói gémkapcsot nem kapott soha az államtól. No mindegy, és ezt a 25 milliárdot ezt arra kapták, hogy ezt építsék, de ott semmi nem történt egyáltalán. És akkor közölték, hogy hát a 25 milliárd az tulajdonképpen megvan, csak éppen olyan 11-12 milliárdért mi játékosokat vettünk belőle. Mert ugye az mindennél fontosabb, hogy az összes bosnyák, meg szerb, meg mit tudom én milyen játékos az itt legyen a Fradiban. Tehát annál nincsen semmi se fontosabb. És akkor most ezen megy a húzavonal. De ugye itt az a probléma, hogy ez megint nem fog egyik napról a másikra menni. A Fási Ádám ügye, vagy a Fási Ádámné ügye az azért egyszerű, mert ott van egy darab megpályázott összeg, ami ki lett fizetve, és azért egy darab produktumot kell szembeállítani, egy elkészült filmet, és ez a film nem készült el tényszerűen. Tehát ez egy meglehetősen egyszerű tényállás.
1: Ez egy okirat hamisítás, amit
2: igen. Csinál. Most az, hogy ez most akkor hogy volt, meg kinek adtunk vissza belőle, meg kellett-e egyáltalán, vagy és így tovább, az egy másik kérdés, de sok nagyságrenddel egyszerűbb, mint egy ilyen 25 milliárdos akármit végig papírozni, végig nyomozni. Most tényleg akkor... kitől vettük, játékos közvetítő, tehát ezek rettentő bonyolult dolgok. Nem elég az, hogy 25 milliárd van-e most a kasszában, vagy nincs, mert hogy az most ténylegesen mire lett elköltve,
1: nem mondta a Kubatov úr, hogy ez a 25 milliárd mai napig is pénzeszközben testesül.
2: Nem, persze, hogy nem.
1: Vagyomba ott van, tehát itt a Obi-Wan Kenobi afrikai játékos önmagában megér 3 milliárd.
2: Igen, csak hát ugye nem arra kapták, de ugyanakkor meg, hogyha lenne a Fradi kasszájában 25 milliárd, és ő azt mondaná, hogy akkor ezt most visszafizetjük, akkor ezzel tulajdonképpen lényegében akár te ingyen is megúszhatná a dolgot, de hát nyilván nincs. És ugye az meg, hogy miért költötted másra, hát ezt nem is tudom, ezt hívják sikkasztásnak talán?
1: Hát ezt nem tudni. Igazából azt a részleteket nem ismerem én sem, csak amit lehet olvasni, ami arról szólt, hogy ezt a pénzt megkapta a Fradi város, aztán természetesen, amikor kiderült, hogy ez nem arra kell, amire kéne, akkor ezt korrigálta a kormány, és engedélyezte, hogy bizonyos részét működési költségekre is fordíthatja. Hát elmaszatoltak ott mindenféléket. Amiben itt a Fradi ügy lesz papó, az arról szól csak, hogy van egy újságíró, aki elkezdte ezeket föltárni, meg egyebek, és gyakorlatilag amellett, hogy már aztán egyszer megverték, a négy faszi megverte valahol egy ilyen sportrendezvényen, ezen kívül a most hétvégén volt egy Fradi Újpest meccs, ahol természetesen a feketébe öltözött Fradi ultrák eltakart arccal ilyen molinókat feszítettek ki, ami arról szólt, hogy mi történik azzal, aki a Fradival szembe bármit föllép, és a életével játszik, és agyonverik, és meg, és stb. Úgyhogy természetesen nagy nehezen a Kubatov úr nem magától, hanem felszólították, hogy lépjen fel ez ellen, és fel is lépett, és azt mondta, hogy azt szeretnék kérni a fradi szurkolóktól, hogy ne csináljanak ilyet. Keményebben föllépett, ahogy lehet.
2: Egyrészt egy pici keveredés van. Hát ugye a Kubatov az nem fog keményen föllépni, hiszen neki évekbe telt, mire egyáltalán szóba álltak vele a fradisták, hiszen amikor a vénaszkennert bevezették, akkor a fradisták szerintem hónapokon, hanem éveken keresztül háttal álltak. Kimentek a meccsre, majd hátat fordítottak a pályának. A Kubatov neve az olyan volt, mint a olaj a tűzre. És egyébként pedig ugye itt két dolog van, az egyik ugye itt két újságíróról van szó, az egyik a Kele János, a másik pedig a Murányi András. Ugye őket fenyegették meg halálosan, de közben meg van egy olyan Facebook profil, aminek az a neve, hogy Ferencváros C közép. Nem B közép, hanem C közép. És ez a C közép is kritikus hangon ír. És akkor először előszedték, tulajdonképpen feloldották az anonimitását ennek a Facebook profilnak, tehát konkrétan megmondták, hogy ez ki ez az ember, ez milyen szerződésben áll a... Többen állnak emögött a profil mögött egyébként, de konkrétan az egyik emberre, hogy ez milyen szerződésben áll a 9. kerületi önkormányzattal, és ezt a palit fújták le a meccsen paprikasprével, négyen majd szaladtak el. Szóval itt több frontos küzdelem van, tehát itt a Fradit nagyon meg kell védeni, mert nem csak újságírók, hanem már a Facebook is támadja, és képzeld el, hogyha Kubatov úr is...
1: Idegen erők.
2: Igen, tehát hogyha Kubatov úr is kemény hangot ütne meg velük szembe, még el is pityerednének, és hazason fordálnának szerintem.
1: Szerintes. Én kíváncsi leszek azért arra, hogy itt most közeledik egy ilyen október 23-a, ami mindig egy ilyen puskaporos hangulatban tud eltelni, akkor, amikor egy ilyen hergelő, lázító időszakot élünk, hát most ezt fogjuk élni megint. Bízunk benne.
2: Hát már az sincs, aki hergeljen. Hát néztétek ezt a hétvégi úgynevezett tüntetésről a videókat? Hát ott állnak ezek
1: a négy ember.
2: Ott áll ez a szerencsétlen 70 pluszos gárda, és várják, hogy valaki hívja már őket a csatába, de nem hívja őket senki.
1: Hát Hud Gergely.
2: Igen, hát ő aztán egy igazi karizmatikus népvezér, az olyan.
1: Na mindegy, bízunk benne, hogy én csak az ördögöt festettem a falra, és itt békésen tudomásul fogják vinni, hogyha esetleg a felelősöket megtalálják, behívják, vagy nehogy Isten már csinálnak vele. Ez a 25 milliárd soha az életben nem fog előkerülni, úgyhogy ezt le is írhatjuk.
0: Köszönöm, hogy elmondtátok, mert láttam mindig ezeket a Kubatovos cikkeket, de nem olvastam végig őket, nem egyáltalán, úgyhogy most már legalább képbe vagyok. Viszont Zsolti, egyen adós vagyok neked, sajnos András nem látott, hogy ki van kapcsolva.
2: Ja, hoztál, ezért király dinnyét.
0: Ezt neked hoztam.
2: Ó, ezt megnézem, egy pillanat, oda megyek.
0: A körülményekről annyit, hogy lehajoltam a járdaszélén random, amikor eszembe jutott, és 10 másodpercet szedtem össze ezt, amit itt látsz. Most nézi a...
2: Nagyot fog fejlődni a biológia tudásom, mert én ilyet, hogy király dinnye, még életemben nem hallottam
0: róla. Gyufás dobozt.
2: És ez olyan félelmetes a biciklikre.
0: Csak vegyék jegyet belőle, és mindjárt.
2: Hoppá. Jaj. Bocsánat, ez rögtön beleállt az ujjamba. Aha. Értem. Jó, hát ez olyan, mint egy ilyen harci csillag, vagy nem is tudom, minek nevezhetném.
0: Hát akárhogy dobod le, mindig van valamelyik szorít.
2: Tényleg egyes. Na de ugyanakkor meg nem olyan hosszú a tüskéje, hát ez nincs egy centi. Szerintem ez...
0: Viszont rettenetesen erős is.
2: Na oké, csak hogy ez ilyen vékony a kerékpárnak a gumia így vastagságban.
0: Hát belemegy, és utána belegyömöszöli minden forgásnál mélyebbre.
2: Aha, mert maga a tüske az egy 5 mm lehet kb. Hát ez... És ebbe van a magja?
0: Igen, ez maga a magja.
2: Ez maga a magja.
0: És ha ezt elülteted, akkor 4 hét múlva újra vannak ilyenjeit, csak több. 4 hét egy teljes ciklus neki. És szombaton leeresztett a kerekem. Az elsőt azt szeretném gyorsan megjavítani, hátsóval mindig bajba vagyok a sok fogas keréknél, nem annyira szívesen nyúlok hozzá, de az elsőt gyorsan elkezdtem szétszedni, majd konstatáltam, hogy legalább 3-4 folt van már benne, és azt mondtam, akkor kapjon egy új belsőt. Úgyhogy elmentem, vettünk egy új belsőt, hazajöttem, és egy 20 perces küzdelemmel ismét teljes volt, és épp volt az egész. És ma délelőtt mentem azóta először azon a bringával, és mintegy 100 méter után defektet kaptam.
2: És egyébként tényleg azt akartam is már múltkor kérdezni, hogy ez a belső csere, ez neked már ilyen rutinból megy? Mert azt tudom, hogy mi gyerekek voltunk, akkor ugye nekünk ez a belsős gumik voltak, és akkor ez a tip-top ragasztóval megragasztottuk, de hát azt a visszarakni, az szörnyű volt. Tehát volt olyan, hogy ahogy feszegettem a gumit ilyen csavarhúzóval, azzal lyukasztottam ki újra a egyébként már
0: javított. Némelyik külsőt, a belső glúd, azt azért nagyon képviselni, de a külsőt azt...
2: Igen, amikor a külsőt feszeget.
0: A legvégét, könnyű feltenni a 3/4-ét, de az utolsó befejezési részhez sokszor nagyon nagy erő kell. Emlékszem, hogy a valamelyik bringámon úgy gondoltam, hogy már mindenféle segédeszközt próbáltam befeszíteni, segítségül hívni, hogy ezt nem lehet, ez nincs az az erő, ami ezt fel tudja. Majd megjött a garda, és kértem, hogy gyere, ha segíts, mert nem tudom föltenni. Azt mondja, miért nem, mi a baj? Nézzük, próbáld meg, hát itt lehetetlen tovább nyomni. Megfújtott, megnyomta a két közül, és a pillanat a helyére ment.
2: Van egy technikája?
0: Nem, meg kétszer egyre sem, mint én. Ja.
2: Hát, ha csak úgy nem.
0: Egészen gyenge voltam hozzá. És még csak erőködés lézett ki, hogy... Szóval ez a rettenet, és ebből négyzetméterenként 10 000 van, tehát borzalmas. És a...
2: Úton, vagy a járdán?
0: Az út szélén, a járda szélén, és most már ordít, mert régen nem láttad, hogy hol van, de most ordít, hiszen minden más elpusztul körülötte gyakorlatilag. Ez meg, mintha minden a pocsolnák, úgy fejlődik. Hogy... És azt is olvastam róla, hogy egyébként nem nagyon szereti a kultúrtalaj, tehát hogy a jó
2: trágyázat fölgen,
0: ezt nem annyira szereti. És egyébként valószínűleg a növénytársulásoknál is alul marad egy csomó növény eszembe, ami így látszólag nem agresszív, hiszen a parlagfű is olyan, hogy ha egy üres területet hagysz, valahol lebontott egy házat, de akkor 2 hónap múlva alig látod a romokat a parlagfűtől. De amikor néhány év múlva arra mész, akkor a többi növény is magához kap, és azok elnyomják egy idő után, és nem is nagyon találsz esetleg egy szállat se közöttük már. De ezek úgy is hívják, hogy pionír növények. Tehát a parlagfű mindenképpen, ez nem tudom, hogy pionírre, de hogy ez elpusztíthatatlan ilyen klímának, milyen forróságban vagy, az biztos.
2: De be kell menni fogadóórára a polgármesteri hivatalba, hiszen ugye demokrácia van, részvételi, és akkor felszólítani őket, hogy foglalkozzanak ezzel a kerületi kertészek, mert biztos vannak olyanok.
0: És iszonyú könnyen belőle a kezedbe megnézni, rettenetesen.
2: Egyes, az biztos.
0: Ezért mondtam, amikor a fotóztam a Facebookunkra föltettem, 3-at léptem, vagy 2-t léptem a fűszélén, és az egykori fűszélén, és utána 53 darabot szedtem ki a cipőmbe.
2: Majd ezt azért visszaadom, nehogy valahol esetleg elterjesszem.
0: És én mit csináljak vele?
2: Nem tudom, égesd el.
0: Húzzuk le a vécét.
2: Ja, egyébként az nem rossz ötlet.
0: Képzeljétek el, ezt lehet, ezt meséltem, nem biztos. Egyszer felfedeztük, hogy a tetőteraszon kívül van egy növényünk, hogy nagyon sok hangya mászkál a földjén, meg a szárán is. És kiderült, hogy ez az egész egy hangyaboly. És hát igazából én nem szeretek állatokat elpusztítani, meg sokszor azt nyögjük, hogy mindent inkább kimentek, minden darazat, minden legyet kiviszek a szobából, meg megfogom pohárba, nem bántam őket, a szúnyogat bántam, azzal leszámolni valamban. És nem tudtuk mit kezdeni, hagyják a megmérgezni, nem akartam, és fogtam, hogy egy vödör vízbe beleállítottuk, teljesen ellette a növényt, de totálisan az egész. És mondtam, majd felúsznak a tetejére, azt elmenekülnek innen, és itt hagyják ezt a fészküket. És legalább egy fél napig ott volt, de amikor kiemeltem be, és lecsurgattam a vizet, hogy akkor most új életet kezd a növénykénk, és megdöbbenve láttam, hogy tele van hangyával, és mozogtak a hangyák, és mászkáltak ott össze-vissza. És nem akartam elhinni, visszatettem a vízbe, és képzeljétek el, hogy a víz alatt vonultak a hangyák jobbra-balra, mintha lélegeztető készülékük lenne, hogy búvárizék. Egyáltalán nem tűnt, hogy pánikba lennének, meg ugyanazokat az útvonalakat járták ott le, olyan beúpra, mint az. Azóta nincs a lelkismert fudlásom, hogyha a mosogatóban héten hangya támadások annak, ami sajnos elég gyakran megtörténik, főleg a gárdon, hogy akkor lezuhanyozom őket a lefolyóba, mert nem bántam őket ezzel különösen, csak elpatarolom a háztól. Régen azt hittem, hogy ezzel megölöm őket, de nem. És el nem tudom képzelni, mert még próbáltam is utána azt mondani, hogy hangyák, hogy bírják a víz alatt, de nincs ilyen. Senki nem foglalkozik.
1: Hát a szakirodalmat.
2: Hát nem maradnak ilyen légbuborékok, és akkor az neki elég?
0: Valami ilyesminek kellene.
2: Én azon gondolkodtam egyszer, mert ilyen hülyeségek az embernek eszébe jutnak, hogy mit tudom én, elmész kirándulni, és akkor mondjuk belemászik a kajádba a hangya, mert ugye az belemegy mindenbe, és de nem veszed észre, hazaviszed, és akkor ott valahogy ott lerázod. Mi lesz azokkal a hangyákkal 50 kilométerre az otthonuktól? Azok ott mit csinálnak? Csatlakoznak egy bolyhoz, vagy a tanácstalankodnak, vagy mi lesz?
0: Nem biztos, hogy tudnak csatlakozni egy bolyhoz, mert megismerik a boly lakói egymást. Van valamilyen feromon, ami az a bolyhoz tartozik, és az idegenek kegyetlenül leszámolnak. Én úgy tudom legalábbis, de a méhecskéknél biztos, hogy így van. Vagy a hangyáknál is így van. Valószínűleg egyébként igen. De jó kérdés, hogy úgy a házi feladatok megpróbálok.
2: Hát ott van ez a régi poén, hogy megy a, mit tudom én, zenekari mikrobusz, vagy akármi, ott fekszik éjjel, ott fekszik egy részeg ember az úton. És akkor valahogy megállnak, de eszméletlen, tehát segrészeg. Akkor berakják a kocsiba, elviszik, azt onnan 20 kilométerre meg kirakják. Ez egy régi vicc. De lehet, hogy meg is csinálták valakivel. De szegény hangja ilyenkor mit csinál?
1: Azt írják itt az okos hangyológusok, hogy órákig, sőt bizonyos fajok akár napokig is kibírják oxigén nélkül a víz alatt a hangyák. És ezt úgy csinálják, hogy vízbe kerülnek, bezárják a légzőnyílásaikat, és egyfajta tetszhalott állapotba kerülnek, és úgy állítják el a légzést, hogy apró légcsövekén, a stigmákon keresztül kapnak levegőt, amit vészhelyzetben bezárnak egyébként, és napokig el vannak a víz alatt ebben az állapotban, úgyhogy ne izgass magad, papó, semmi rosszat nem követtél el.
2: Hát de mondjuk jogos is, mert hát, hogyha egy nagyobb eső van, akkor maga a hangyaba is víz alá tud kerülni, tehát hogyha ez nem így lenne, akkor már ezek nem léteznének.
1: Igen.
0: Nem tudom, teljesen más, mert olvastátok, hogy mi történt Afganisztánban a női oktatás és egyetlen nőkkel kapcsolatos, mondhatnám fronton.
2: Hát gondolom, a tálibok rendet raktak.
0: A tálibok rendet raktak, és olyan törvényt hoztak, és véglegesítették most már, hogy egy csomó helyen és egy csomó iskolában megtiltották egyetemben, hogy a lányok tanulmányt végezhessenek. A hatodik osztályig járhatnak egyébként általános iskolába, de a fölött már nem. És több mint két millió afgán lányt és nőt fosztottak meg az oktatáshoz való jogtól, és középiskola meg egyetem szóba se jöhet. És
2: akkor hogy lesz például ápolónő, hogy csak más ne mondjak, mert most az, hogy gyerekorvos, stb., tehát a tipikus női szakmák, hogy akár a tanár vagy tanító, akkor ezek, ne, persze mondjuk minek, hogyha úgyse járatnak iskolába, na de kórházba azért kerülnek, és akkor ki fog vénát szúrni?
0: És új büntető kódexet hoztak létre, aminek a javarésze a nőknek különböző büntetési és fegyelmezési tételeiről szól. Egészen döbbenetes, hogy mind van.
2: És hát még egy haladó dolog, ami a vallás nevében történik, ugye?
0: És a kihágásokért és a egyéb cselekedetre járó büntetéseket a férj vagy a gazda is végrehajthatja. Tehát semmiféle otthoni erőszak, vagy bejelentés, vagy ilyesmi szóba se jöhet, mert egész egyszerűen ítélkezhet otthon, és végre is hajthatja az ítéletet. És a nőket rabszolgának lehet eladni, meg adni-venni. Hihetetlen, pedig az a nemzetközi törvények is büntetik meg tiltják ezt. Ezzel magasan tesznek a nemzetközi megítélésre nyilvánvalóan. És na mindegy, szóval rettetes dolgok történnek a tálibok alatt, és mindig
1: mennyi pénzt, energiát és egyébként fordított a világ arra, hogy ott valami változás történjen. Nyilván voltak köztük jó szándékú, meg rossz szándékú, meg egyébek, meg stratégia, meg és így tovább, de semmit nem lehet velük kezdeni.
2: Nem biztos, hogy nem lehet, mert de amiről múltkor beszéltem, ez a Charlie Wilson háborúja című film, amit nem tudom, azt mondtam-e, hogy ez egy teljesen valós történet, tehát ez nem valami fikció. Ott ugye arról szólt, hogy miután az afganisztáni háborúnak vége lett, már annyi pénzt nem áldoztak rá, hogy iskolákat építsenek, pedig ott lett volna a lehetőség. Hát ugyanezzel a vallással azért vannak lényegesen, hát nem azt mondom, hogy liberálisabb, bár mondjuk ehhez képest nyilván liberálisabb országok is a környéken, tehát nem kötelező ez. Csak ugye Afganisztán az tele van hegyekkel, nincs igazán benne semmi, nem kell senkinek.
0: Ilyen szépségek vannak az új törvénykönyvben, hogy ha a férj erőszakoskodik, megveri, vagy durván bántalmazza a feleségét, amit azért ott sem néznek feltétlenül jó szemmel, akkor
2: azt hittem, jutalmat kap.
0: Akár 15 nap börtönt is kaphat. Ha úgy ezt állattal teszi meg, akkor 5 hónapot is kaphat.
2: Hát, igen.
1: Egyéb dolgokra nem is tudom elképzelni, hogy egyéb dolgoknál milyen különbség lehet a feleség és a kecske között. Hogy milyen... Egyébként azt mondom, nem tudom, hogy a afgánok elhagyhatják az országot, tehát utazhatnak.
2: Szerintem némelyik afgán, igen.
1: Nyilván nem a nőkről beszélünk, mert azok valószínűleg nem, de hogy létezik olyan, hogy afgánok megjelennek a világban, mint turista, vagy bármi, nem tudom képzelni.
2: Hát most képzeld el, hogy én szerintem bizonyos afgánok elhagyhatják, de ez a felderítésnek, vagy minek kémelhárításnak, ez remek. Ezért már megjelenik valaki egy afgán útlevéllel, ott nem nagyon van kérdés, hogy az vajon minek jött. Vagy robbantani jött, vagy valami hasonló. Hú, de csúnya általánosítás volt ez most, ja Istenem.
1: Nem biztos, hogy kijön a repülőtérről, úgyhogy ez nincs kizárva. Úgyhogy, hát nem tudom, borzasztó.
0: A nemi erőszakot a nők nem hivatalosan bejelenthetik persze, de a valóságban azt történik, hogy a házasságon kívül tiltott kapcsolatként a nőt fogják elítélni.
2: Ja, nem erőszak.
0: Igen, hogyha tehát bemelt, és csak bejelenti a rendőrségen, vagy vagy a hatóságnál, hogy erőszakot követtek el ellene, akkor a kivizsgálásokán során ő lesz a vádlott.
2: Ha akarsz még ilyet, akkor mondjad, de erről eszembe jutott valami, csak...
0: Mondjad.
2: Na csak gyorsan, mindig ez a John Oliver show, az mindig így eszembe jut, ez ugye az amerikai viszonyokról szól, ahol szintén egészen abszurd dolgok vannak, és ilyen kérlek szépen Amerikában is van, ez államonként különböznek ezek a dolgok, de például, hogyha egy terhes nőt leszúrnak, és vagy meg,

0: jövő nyári utazási programomban mit válasszak, hogy Afganisztán vagy USA?
1: Az a kérdés, hogy terhes nő vagy, mert akkor ugye...
0: Hát én, de viszek magammal.
1: Na, az lehet.
0: Ha valami történik. Én például azt tudom elképzelni, hogy ez ilyen országokban ilyen befelé menő. Tehát ez egy teljesen az én szűk képzeletemben ez egy teljesen zárt világ az övéké. Nem tudom elképzelni, hogy a turisták mennének, utazók, tehát bárki oda menne.
1: Igen, kereskedelem mint biztos, ahogy... hogy van ott is. Újságírók vannak, tehát azért szerintem nem hermetikusan zárt ez.
2: És hát a világ egyik legfontosabb kábítószer előállító és forgalmazó.
0: A kereskedelem az ugye a mák.
1: Na jó, de miután ott lényegében semmi nem terem meg, gyártani sem tudnak tulajdonképpen semmit, nyilván a Mercedeseket, meg a, tehát azért nekik is szükségük van alapvető iPhone-ra, meg tehát érted, ilyen alapvető létszükségleti cikkek, de már nem a nőknek persze. Tehát a kereskedelem szerintem simán van. Turista, hát az már kérdéses, de az meg tényleg minek menjen oda.
0: Nem tudom elképzelni, de hát nyilvánvaló, hogy ez a távol-kelet, közel-keletnek a varázslatos világa az az én számomra szinte elképzelhetetlen, hogy ami ott természetes. Láttam a múltkor egy ilyen kis filmecskét, azt hiszem talán Pakisztánról, ami nem is Afganisztán, és egy ilyen közepes méretű város. Hát komolyan mondom, úgy nézett ki a mai napig is, mint a Indiana Jones filmekben azok a egészen furcsa helyek, ahol se út, se semmi ilyen úcska bádokból készült viskók és lepurkant emberek milliói, hiszen rendkívül. Nem tudom, Afganisztánban hány ember él manapság? Sok tízmilliós ország.
1: Szerintem 30-40-re satszolnám így látatlanba.
2: Én csak 10 évetre satszolnám.
1: Majd megnézzük. De ugye ezek az országok azok, amit mondtál András, ahol a parlamenti szavazás mondjuk egy hónapig tart. Vagy még tovább.
2: Képzeljük egyszer, egy vitorlás folyóban kiközöttünk Törökországnak, hát inkább az Ázsia részén. És sok helyen kikötöttünk egyébként, de egy olyan helyen, ahol ilyen érintetlen homokföveny volt minden, tehát fantasztikus, gyönyörű kék víz volt, egy tiszta ilyen idilli állapotok voltak, és igazi volt, csak ki akartunk menni egy kicsit, milyen a gyönyörű tiszta homok meg minden, ahol szembesültünk, hogy a gyönyörű tiszta homok megsüti a lábunkat, tehát nem lehet, ez csak úgy lehetett megállni, ha megállsz rögtön félre, rúgdosd az a hogy mélyebb rétegre bekerül, mert a felszín az 70 fokos volt. És láttuk, hogy meredeken megy fel ez a homokpart, és sőt, mintha valami mozgást is láttunk volna, hogy nézzük már, mi hol vagyunk most egyáltalán. És egyszer csak egy olyan területhez értünk, amelyik ilyen fekete kórószerű dolgokkal ilyen el volt, ilyen jelzett kerítés, ott át lehetett lépni rajta, 50 centi magas volt, ez mondjuk egy ilyen egy hold nagyságú lehetett, és nők egymástól néhány méterre fekete, hosszú ruhákba, meg ilyen csadorra itt olyan, tehát teljesen elfették magukat, ott hajolgattak hét-hét görnyedve, és valami ültettek, hogy valami egészen szürreális volt, hogy ebben a 70 fokos homokban mi a szart lehet ültetni, vagy mit csinálnak, de valami mezőgazdasági munkát végeztek. Viszont nem lehetett túlságosan közel menni hozzájuk, mert ahogy a tengert menni fölfelé, ennek a teleknek a jobb, meg a bal oldalán is egy-egy fegyveres, szintén tiszta feketébe öltözött, és csak a szemét el nem takarta ruhába, ilyen őrök mászkáltak le föl. És nagyon rossz indulattal néztek felénk, hogy hát ezek meg itt mi a szart akarnak, mit keresnek itt, ezek olyan veszélyek, hogy szemmel láthatóan úgy fogták a puskáikat, hogy bármikor tudják használni, és el nem tudtuk, hogy ezek a rabok, vagy mi történik az egész. Úgyhogy amikor megint valami kultúrájára értünk, ahol emberek is voltak, elmesélték,

0: hogy mit láttunk, és hogy ez mi volt ez, tudja valaki. És teljes természetességgel mondták, hogy semmi, hát a nők dolgoznak, és a pasik közik. Na de kipelőzik, hát, hogyha mi nem vagyunk ott, szerintem 8 nap múlva van érő embernek, az nem baj. Akkor, amikor a nők dolgoznak, mert mezőgazdasági munkát csak nők végzik, akkor a pasik kint vigyázzák őket, hogy ne.
1: A szomszéd elrabolja esetleg, nem?
0: Egészen.
2: Vagy ott kujonkodnak. 44 millió a lakosság Afganisztánban.
0: Mondom, hogy 10 alatt van.
2: Nyertél. Na mindegy.
0: Akkor én elindítanám a zárózenénket.
1: Véget ért a mókamára.
0: Ne, megint 3 óra volt.
2: Aludjatok jól.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. És jövő héten folytatjuk.
2: Hello, hello.
0: Csókok, sziasztok.
1: Jó éjszakát.
0: Yeah, in the coast.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni, a tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége. Írta a Telex.
2: Felszámolják a 115 éves Bonyhádi Zománcáru üzemet a városipar történetének fontos tényezőjét. Piros lábasait külföldön is ismerték, de 3 decis bögrétől a 30 literes fazékig sok mindent gyártott. A környék munkaerőhiánnyal küzd, a 150 dolgozó találhat állást. A gyárat Percel Béla földbirtokos vállalkozó alapította 1909-ben, hogy a helyi villanytelepnek állandó ipari fogyasztást teremtsen. Kezdetben dominót és egyéb játékokat készítettek, majd a zománctáblák és háztartási edények váltak meghatározóvá. Az 1948-ban államosított, a zománcipari művek, majd a Lampart részeként működő üzem 1993-tól Emalion Kft. Néven folytatta. Az önvel örökölt lábasok sok magyar konyhában őrzik emlékét, írja a Magyar Hang.
3: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenusztak a városba.
0: Ezek voltak a hírek.

Szép reggelt mindenkinek! Fólókkel kezdődik éppen a Tilos Rádió műsorán. Csütörtök reggel van ennek. És igen, már forog a hét nagy lemeze, ami előadója Hippo Sound System.

mód van. A hét nagy lemeze után még további nagy lemez következett, egy válogatás lemez Lucha Madától, Antifasiszta, Kumbia a pontos megjelölés, és ennek egyében az utolsó track is jó partizános, kis Bella Ciao lesz. Találkozunk jövő héten ugyanígy, csütörtökön hajnalán. Igyekszem majd többet aludni, és akkor talán valami DJ mixés útja, de ez még a jövő. Legyetek jók, hallgassatok sok tilost. Hírek következik, és utána, ha jól számolom, Tandori Italiano.

0: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba. Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának, az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek.
1: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
1: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába. Innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretünkben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni, de a tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége. Írta a Telex.
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba.
3: A Tilos Rádió híreit hallgatottuk.

0: Balázs, vigyázz, észnél légy, egyszer csak itt lettünk adásban, a László, a pult mögötti László föltolt minket. Szervusztok, nemzeti felkelés, a helyszínen László Balázs, és jó magam, vagy hát inkább egyszerűen csak én, és hallottok engem a fülesben, mert én nem hallom magamat a fülesemben, most már hallom, mert adtam rá hangot, oké, és Béni Jitzin, szia Béni!
1: Halló!
0: Itt vagyunk a távolban, hallunk remekül.
1: Jaj, de jó.
2: Te semmit nem hallottál belőlünk? A zene alatt? Márhogy a zenét.
1: A zene alatt nem. A zenét nem.
2: Jó.
0: Oké.
2: Okay. A lényeg megvan.
0: Na, röviden sport összefoglalhatunk?
2: Hát foglaljam itt.
0: Hát
2: figyelj. Tippelhetek?
0: A Vueltát azért meg kell említeni.
2: Erik Mász még az élemben.
0: Erik Mász még az élemben, nem történt most változás, ami nagyon brutális, hogy Matthew...
3: Fel vagyok tolva, Laci?
2: Sárga vagy, és fel vagy
0: tolva. A hangerődre adj egy pisz, és akkor hallod magadat is. Matthew Brennan...
3: Csukkán van a hangerő, de minden.
0: Matthew Brennan 5 szakaszt nyert, Wout van Aert 2 szakaszt nyert, tehát összesen a Visma 7 szakaszt elhozott a Vueltán, ahova ezzel a céllal mentek, tehát ugye nem volt összetett menőjük, úgyhogy szerintem ez nagyon szép teljesítmény, és a Wout van Aert vezet föl rendszeresen a Brennannek nagyon okosan és ügyesen, úgyhogy szimpatikus versenyzés.
1: Miért nincs összetett menője a Visma?
0: Mert a Vingegaard nem akart, vagy nem tudott most menni a Vueltára, és azért a kusz az, hogy egyszer meg...
1: Ilyen szakasz összetett menőt kellene tartani a talomba, nem?
0: Hát van...
1: lehetne tolni.
0: Hát mondom, ugye a kusz egyszer már nyerték is összetett Vueltán, de szerintem...
1: volt az akadálya, hogy újra tolja.
0: Balázs, vagy Béni, szerintem egész egyszerűen nem volt ez most cél. Én ezt simán el tudom képzelni.
2: Úgy mennek el versenyre, hogy csak úgy, szakaszokat
0: mert,
2: akarnak.
0: Hát mert hogy teljesen világos volt, hogy ezt a Pogacar meg fogja nyerni, arra senki nem gondolt, hogy szegény lezúzza magát.
2: Na hát, és lesz egy ilyen nagyon is verseny.
0: Hát én most tisztelővel drukkolok Primož Rogličnak, megmondom nektek őszintén, több szempontból nagyon kedvelem a fickót. Valószínűleg az utolsó komoly versenye ezt megnyerni, ez egy nagyon szép visszavonulási lehetőség lenne. Mindesetre szoros az állás, Mász, Gál és Roglic 2 percen belül ugye egymással, és lesz egy sok mindent eldöntő időfutam ma, és a Roglic az ugye mind a kettőjüknél sokkal jobb időfutamos. Meglátjuk, mi történik, ennyit akartam a Vueltáról, ha nincs kérdés. És én általában úgy szeretem magamba bagatelizálni, ezt amikor mondják, hogy jó, hogy ezek a teniszesek, hogy ez milyen nehéz, ez mekkora fizikai igénybevétel. Hát most megnéztem egy fél napot a US Open-en, hát gyerekek, ez brutális. Minden, egymás után 4 meccs dőlt el döntőszett tiebreakben, elképesztő. Tehát olyan...
1: Akkor te se az Andrásékat hallgattad a Forgács Andrással való beszélgetést.
0: Nem, azt képzeld, elfelejtettem, hogy szerda van, mert
1: Shelton.
0: Összezavartam.
1: A Shelton Alcarazt, én is pedig Forgácsot, majd meghallgatom.
0: Hát én azon ugye teljesen megdöbbentem, amikor fölkeltem, és még ment a Shelton Alcaraz, és akkor neki mentem, és hát érdemes volt.
2: Na, adjatok a hallgatónak is helyet.
0: Már.
4: Sziasztok, Tamás vagyok. Azt is se gondolhatátok komolyan, hogy a Vueltáról lesz szó, én nem fogok betelefonálni.
0: Na mondjad, mit szeretnél?
4: Csak annyi, hogy az időfutam sok mindenről fog dönteni, de valójában a király etapok szabik szakasz fog mindent eldönteni, én azt hiszem, ami egy brutális...
0: És az mi az? A szombat?
4: Szombat, igen, amit pont nem fogok látni egy esküvő miatt, úgyhogy ha csak a telefonomat nem nézem sutyiban a szertartások alatt, meg nem tudom, úgyhogy...
1: Szerintem nézzem.
0: Szerintem
4: én is ezt gondolom, vagy fülest viszek, nézem, senki
0: nem. Lehet, hogy én is megyek egy esküvőre, én is viszek mobilt, akkor meg fülest.
4: Senki nem fog ezt zavarni a templomban, hiszem, hogy én ezt...
0: Ne káromkodj, legyél csöndben, ne vigyél be biciklit, ennyi a templom.
4: Pedig igen, pedig pont arra fele lesz az esküvő, amerre én nagyon sokat szoktam ringázni, petyek, alcsú doboz környéki utak.
0: Hol van ott szép templom?
2: Nem, templom kell
4: szép. Nem, a templom az nem, a templom nem ott lesz, hanem a buli lesz.
0: Ott a buli. Ja, a buli lesz ott, jó. Menjen csak, valami tessék csak biciklivel menni.
4: Egyébként nekem az a problémám, nem problémám nyilván, de hogy én a Roglicot nagyon-nagyon szeretem, de én az Erik Mász is, és annyira a Roglic már nyert 4-szer, a Mász még sose nyert összetettem.
0: De a Roglic vissza fog vonulni, és szlovén itt lakik a szomszédba, szedd már össze magad.
4: és ráadásul síugró volt.
0: És síugró volt, és 23 évesen kezdett el profi kerékpározni?
4: Igen, körülbelül 23. Ez mondjuk a kerékpár kezelésén néha meglátszik, hogy...
0: Igen, ezt szokták mondani, de hát nézd meg, ott volt szegény Pogácsár, aki az egyik legjobb, igen, az egyik legjobb kerékpár kezelő, és egy elég banálisat bukott.
4: Hát jó, de az is benne a pakliban, hogy egy nagy kő van az úton.
0: Hát igen, de utána, a nagy kő után még kellett ott egy első fékezés, szerintem.
4: Hát ott már, igen, azt mondják, hogy amennyire lehetett látni, hogy pont kulacs volt az egyik kezében.
0: Aha.
4: És ezért
0: csak a másik kezével tudott fékezni.
4: Ezért csak a másik kezével tudott fékezni.
0: És tekintve, hogy a első fék van a bal kezünkön, és nyilván jobbkezes azzal fogta a kulacsot, ez mindent igen. Megmagyaráz. Szegény, igen. Ja, Istenem, de bal szerencsét.
4: Ez nagyon-nagyon fekes.
0: Ja. Jó, tehát nincsen ellenemre a más győzelme sem, hozzá szeretném tenni, szimpatikus versenyző, csak így szeretnék egy szép búcsút az úgynevezett öregnek.
4: Ez teljesen érthető. Én egyébként emlékszem arra a túra, amikor ugye az utolsó időfutamon lenyomta a Pogacsára.
0: Az fájt.
4: Én akkor rendkívül haragudtam a Pogacsára.
0: Az semmi, de egész Szlovénia haragudott rá könyvtanúsága szerint.
4: Ne.
2: Azelőtt a teljesítmény előtt meg kellett hajolni.
0: A Pogacsár is elnézést kért, Szlovénia leárulózta, azt mondták, hogy nem, bőven jó lett volna, hogyha a debütjén egy második helyet csinál, és hagyja a tanítómesterét.
2: Az utolsó nap, az utolsó verseny előtt egy másodperc különbséggel voltak, nem? Tehát az volt, hogy fej-fej mellett
0: volt. Nem, ez az, hogy nem voltak fej-fej mellett. Nem. Nagyon-nagyon sokat rávert. Az volt a szomorú, hogy elfogyott a Roglic.
2: Hát az...
0: Nem, az időfutam előtt a Roglic vezetett másfél perccel.
4: Azon a szakaszon, tehát, hogy ott a Roglic jót ment, csak a Pogacsár ment egy olyat.
2: Melyik cserélt a biciklit?
0: Mind a ketten cserélték. Tudom ugye a könyv miatt, amit folytattam, hogy az egyik különbség, amit a szakértők felfedezni vélnek, a csere helye volt. Tehát, hogy a Roglic túl későn cserélt biciklit, már ott emelkedő volt, nem tudott olyan gyorsan indulni, és ott nagy tömeg volt, ahol ő cserélt, míg az UAE az nagyon lepróbált, hogy hol lesz majd a csere, és hogy mintegy 200-300 méterrel előbb cseréltek, nem ezeken múlt. Emlékszel arra a képre, hogy hátra van tolva szegény Roglicon az a sisak, aminek az lenne a dolga, hogy pontosan úgy állna a fején, ahogy állnia kell, és látszik rajta, hogy tudja, hogy ennek vége van?
4: Igen. Na jó,
2: le tudtuk a kerékpárt is.
0: Szia, Tamás, szia. Szóval, hogy le a kalappal azért az előtt, ami a teniszbe zajlik, és egy kicsit át kell gondolni a teniszszövetségnek, hogy érdemes-e még a három nyert szetteseket, mert azért ezek az 5 órás meccsek, térfélcserénél törülközőbe hányás, majdnem elájulás, meg nem tudom, ez egy kicsit talán...
2: Ezek szerint meleg van?
0: Emberséges. Hát US Open az egy fedett pálya, tehát nem tudom, nem hiszem, hogy meleg van.
1: Nem fedett pálya, csak a két center pályát tudják befedni, de azt sem tudják.
0: Hát de mindesetek... Meleg van most New Yorkban?
1: Hát, szeptember
3: elején. Nézd ki az ablakon, Béni, és mondjál valamit, hogy milyen az idő New Yorkban.
1: Ezt ha én kinek nem értem, ezt most. Én nem vagyok New Yorkban.
0: De a Balázs tréfálni próbált, és azt hittem.
3: Nem figyeltem az elmúlt 20 percben, úgyhogy...
0: Na, elengedtük a sportot.
1: Tudom, hogy próbált, ezért próbáltam.
0: Leontottad azonnal, hogy megtaláljam.
3: De nem volt jó tréfa, ami igaz.
0: Attól nincs itt személyesen, azért tudjam már, hol a helyed, Balázs.
3: Jó, hát a barát az barát, még a szar is.
0: Igen, így van. Na, majd akarok egyet kérdezni a halló.
1: Én meg majd mondani.
5: Sziasztok! Én hallottam, hogy én láttam rosszul, és félszemmel, hogy a Pogacsár egy GoPro kamerára ment rá, nem egy kőre.
0: Nem, egy kőre.
5: Igen?
0: Amennyire látszott a felvételeken, egy kőre ment rá.
5: Mentem, még a GoPro kamera felvételét is mutatták volna, hogy megy.
0: Hát nézd, az is lehet egy ilyen féltégla méretű, sötét objektum volt, én ennyit láttam.
2: Ilyenkor csinálsz?
0: Megpróbálom érteni, amit mondnak.
3: Én inkább lehalkítom.
5: Én adom a hosszú teniszmeccseket, szerintem tökéletes a visszatenni szetre. Nem az összeset kérdeztem, most egy-egyet játszik, egy Grand Slamen, egy hosszút, és ez teljesen más lenne az egész. Nem is lenne.
0: Ezzel egyetértek. Nem lennének heroikus fordítások.
5: Nem volt döntőzet rövidítés. sok, szóval egy csomó mindent tettek. Tehát persze intenzívebbek a meccsek, mondjuk az lehet, mint régebben, de régebben simán belefuthattak akár egy még hosszabb.
0: Azért az, hogy a rendkívül jó fizikumú Alcaraz 4 hónapig sérült 21 vagy 22 évesen, az sok mindent elmond arról, hogy mekkora erőfeszítést tesznek.
5: Ja, persze, de ő meg valószínűleg azért volt egy kicsit ki, mert nem volt annyira benne pont ebbe a hosszú meccsekbe, hanem azért szerintem a kihagyás után lehet, hogy neki ez volt.
0: Meg azért, mert minden egyes tenyeresüket megütik 120-szal, érted azért?
5: Ja.
3: Nem bicikliről volt szó?
5: Igen.
2: Az még 10 perccel ezelőtt volt.
0: Köszönjük.
2: Hallgatóknak két kívánsága van. Az egyik egy sportról kevésbé hangsúlyosan szól, a másik Pási Ádámról ne beszéljünk.
0: Várjál, a másodikat azt adom.
3: Pási Ádámról ne beszéljünk többet?
0: Figyeljetek, azért van az a dolog, hogy...
3: Már... Ő is indult a Vueltán?
2: Igen, nem, de...
0: Várjál, minden tisztelettel a hallgatók felé. Nem, tehát fordítva ülünk most a lovon. Nem, mi beszélgetünk, és nektek, ha nem érdekel, akkor nem szóltok hozzá, érdekel, hozzászóltok. Szerintem, és ez most nem arrogancia részemről, hanem csak egy kis megértést várok, hogy hagyd beszélgessünk már arról, amiről szeretnénk. Köszönöm szépen. Béni, akartál valamit
3: mondani?
0: Vegyetek
3: példát rólam, engem se érdekel, én itt közben elolvasom a híreket.
0: De azt
3: nem
0: úgy is
3: csinálom. És aztán ott fölkapjátok a fejeteket, amikor valami arról lesz szó, ami érdekel.
0: Balázs, ma nagyon destruktív vagy. Ülj le.
1: Balázs, olasz autópálya bűnözés új tendenciái érdekelnek?
3: Azok valamennyire igen, mindig. Nekem nagyon sokszor eszembe jut valamilyen okból az olasz autópályákkal kapcsolatban, hogy amikor volt egy felmérés Olaszországban a különböző állások presztízsét illetően, aha, tehát a legnagyobb presztízsel bíró.
0: És a legalacsonyabbat a kapuban.
3: És a legalacsonyabb az autópálya kapuban.
0: De várjál, hogy miért? Lehet, hogy azért, mert folyamatos ólommérgezésben...
2: Ne
0: lehet, hogy azért, mert folyamatos ólommérgezésben éli az életét apró pénzért?
3: Vagy azért, mert az egész életét egy 2 négyzetméteres kémek.
0: Nincs az 2 négyzetméteres. Másrészt meg kivantolja annak, hogy egy álmukfutó átmegy rajta fülkéstül. Tehát, na én valahol megértem, hogy az talán nem olyan jó.
3: Egy nap lát 1000 arcot, de mindegyiket 5 másodpercig.
0: Mondjad, Béni?
1: Hogy én nagyon pozitív tapasztalatokkal bírok az autópálya.
3: Hiszen már jó ideje nem kell ugye látni. Jó, nála mindig van apró.
1: De. Mindenhol van, mindig van egy olyan...
3: Hát a kártyás fizetésnél nincs, én nem tudom, évtizedek óta nem.
0: Aj.
1: Több opció is van, ahol a kártyás, van, ahol kártyás készpénzes, van, ahol bérletes áthajtó.
0: A klasszikus az van, még a nagy töltsér, amiben az aprót dobálod? Azt
3: nem, az csak Franciaországban,
0: de imádom.
2: Nem volt az olaszoknál ilyen?
0: Nem, mert nem nagy volt fénypénzük.
2: Ha egy 80-as évekbeli emlékemet felidézhetem...
3: Kötelezírás volt, ugye, ami úgy nézett ki, mint a 100-tartása.
0: Igen, kolbászos pénz.
2: Első utam autóval Olaszországban 80-as évek végén az autóklubnál, nem tudom, ti emlékeztek, ki lehetett váltani az olasz?
0: Vajon, a kezdő úr mondta, hogy első utam, mond még egyszer.
2: Első utam.
0: Wow. Oké.
2: Okay. Ez indokolt? Vagy... Oké.
3: Okay. Engedjük el.
2: Jó.
0: Blues csináltam belőle.
2: Hogy az autóklubban kiváltottam az olasz autópályára érvényes csekkfüzetet. És azt hiszem, hogy 2-5 meg 10 000 lírás kis szelvények voltak, és amikor fizetőkapóhoz értem, akkor így tépkedni kellett belőle.
0: Ugyan az volt, mint a traveler's check, külön az autópályára. Jaj.
2: És valamiért a itthon talán kedvezményes lehetett megvenni, az autóklub jó voltából, tehát itt a féláron vagy.
0: Yeah. Hát ugye a traveler's check az, amikor a spanyol rendőr meg akar büntetni, és mutattuk neki, hogy nekünk csak ilyenünk van nézett bután, az nagyon jól jött.
3: De eleve, hogy évtizedeken át működött az, hogy az emberek bíztak abban, hogy egyszerűen az aláírásoddal hitelesítesz valamit, és hogy valaki más majd azt nem fogja tudni ugyanúgy oda írni azt az aláírást. Most meg ugye izébe már...
0: De vagy nem nagyon érdekelt őket, hogy most valaki elvette tőlem, és más fizette
3: rá. Igen, most csak be akarsz lépni valami online szolgáltatással, ahhoz, mert be kell írni, hogy
0: jelszókat,
3: egy SMS-t, ott rákattintasz, új lenyomat.
0: De vissza a Bénihez és az autópálya bűnözéshez.
1: Na, szóval olyan eddig által nem tapasztalt bűnözési formát tapasztalt, vagy csak volt ez részem benne, ami nagyon érdekes, mert hogy mindig van innováció az autópálya bűnözésben.
0: Áldozat voltál?
1: Hogy? Áldozat.
2: Mondjad.
1: Áldozat lettem volna. Éppen Devia Marina felé tartottunk anyukámmal, hogy meglepjük Gianfrancot, a cipőárus szomszédomot a vásárban, ahol ő cipőket árult. És az autópálya, a Livorno-Genova autópályán mentünk, és a mellettünk levő sáv, tehát két sávhoz tudod. És akkor elmentünk a gyalogútba, és egyszer csak iszonyú nagy durranást, egy nagy csattanást hallottunk, nem tudtuk mi az, mentünk tovább, és akkor mögöttünk jött egy Mini Morris, és elkezdett villogni.
0: Aha.
1: És leterelt, hogy menjünk le, és kipattam belőle egy csávó, elkezdtem mutogatni a tükrét
0: az
1: autójának, elkezdte magyarázni, hogy mi átmentünk az ő sávjába, ezért az ő visszapillantóját elvittük, és összetörött, és hogy azonnal fizessük neki, vagy biztosító, illetve magyarázta, hogy cash.
0: Uh-huh.
1: Azt mondtam, hogy drága barátom, hát nem, nincs igazad. Tudod, a szegény anyukámat megszeppenbe ült a leállóba. Aztán nekem is furcsa volt, hogy a csávódnak magyaráztam, mert hogy ez nem így történt, másrészt, ha itt történt volna, akkor nem így tört volna, nem az üveg tört volna el a
0: tükör, hanem leesik az előtt.
1: Igen, lényeg az, hogy a csávó aztán bepattant, és dúlva fullba elment, és sem volt egyedül, és onnan gondoltam, hogy ez autópálya bűnözés lehet, mert amikor visszafele jöttünk, 3 óra múlva, akkor a visszafele...
2: Sávban magyarázott valakinek ugyanúgy.
1: Így van, ott láttuk, hogy ugyanúgy az minimális csávó, ugyanúgy egy megszeppent szemüveges külföldinek magyaráz, és valószínűleg, ha 10-ből 3 embert le tud venni 100 euróra, akkor már neki...
0: Ez Magyarországon a románoknak volt a területe, ez a defekten van segítsek, volt a, ugye úgy kezdődött, és azt mondtam, hogy de a csomagtartóban van nálam arany. Aha, mondtam, egy csomó arany van nálam.
1: Olyannal tehát az ott valahol hátul motoszkált bennem, hogy itt valami...
0: Hát ez ennek az extrém esete az, amikor szándékosan befékeznek előtted, hogy neki menj, és akkor azonnal elkezdi követelni a betétlapot, meg nem tudom, hogy micsoda, és akkor ugye, mert elvileg mindig a hátulról jöv a hibás, mi tudjuk most már, amióta a büntetőfékezés szankcionálják, már nem így van, hál' Istennek. De igen, ez egy tipikus ilyen... Orosz videókon láttam nagyon sok ilyet.
3: Egyszerűen nem szlovák autópályán volt hasonló, és ugye először ugye Ösztönből az ember azt gondolja, hogy hú, basszus, én akkor csináltam valamit, aztán egy pár másodperc múlva azért, hogy elgondolkodtam.

0: ilyen nagy luxus autót villogott rá.
1: De olyat luxus autót nem mernek levillogni nyilván, nehogy az legyen, hogy aztán le lesznek lőve.
0: Na, a lényeg az, hogy
1: ez egy innováció. Közhasznúak voltunk, felhívtuk rá filmet.
0: Hidegvéremet megőriztem.
1: Jól van. Büszkék vagyunk rád.
0: Egészen addig, amíg visszafele nem láttam a csávot, még motoszkált is bennem tört, hogy én így átöntöm volna másik sávot.
1: Ja, Istenem.
0: Anyukám is.
1: Azért az a tetükrödet is levitte volna. De, vagy minimum becsukja.
0: Furcsa volt az egész, tudod, ahogy olyan nagyon hamar bepattant a kocsiba, amikor látta, hogy...
1: Igen, ez nem fogja az idejét vesztegetni, nem jön ki az órabér. És anyukát szegényt mennyire viselte meg?
0: Hát, ilyet volt, de aztán túltette magát.
1: Jó van. És milyen volt a hopon...
0: Főleg mikor visszafele láttuk, és mondtam, hogy látod, na nézd meg.
1: És milyen volt a hopon-hopof hajózás?
0: Nagyon jó volt.
1: Na, ezért
0: nagyon volna még. Ajánlom. Egészen kiváló módja és elegáns módja amúgy teljesen zsúfolt, és egy szeptemberi hétköznap is szinte csúcsra járatott idegenforgalmazását.
1: Aha.
0: Látogatásának nagyon sokan voltak mindenhol, meleg is volt, de így azért kényelmes és szép egész napos és kezelhető programot lehet belőle csinálni még.
1: És vannak falatkák a hajón?
0: Nincsenek.
1: Ez nem a proszekkóból.
0: Nem a Hugo szóró All You Can Drink budapesti. Úgy tudom, hogy most ez a legmegyőbb.
2: Igen.
1: Micsoda?
2: Prosecco-bót. Prosecco-bót Budapest.
3: 9000 forint, 45 perc, annyit iszol, amennyit akarsz.
1: A angolokat ne engedjenek föl arra a hajóra soha. Mert vagy finneket, akkor végük van. Elfogy minden.
3: Hídik, úgy van, ki van kalkulálva.
1: 90 perc?
3: Nem, 45.
2: 45 percig ihatsz.
1: 45 perc, egy fél idő.
3: Kikötés is legyünk.
1: Most, ha egy izgalmas, egy foci meccs, meleg van, egy fél idő alatt meg tudunk inni, ha akarunk 4 sört. Na most nem, képzeld el, hogy átállunk a proszekkóra.
2: Az nem jó, hogyha valami leköt közben, mert akkor elfelejtesz. Az a jó, ha unatkozol.
1: Jézusom, hát az biztos, hogy egy 3 üveg proszekkót meg lehet inni 45 perc alatt. Simán. De ez hát milyen ostoba dolog ez? Mennyire korszerűtlen? Utálom az ilyeneket. Az All You Can Eat-eket is utálom, de az ilyen az nem pláne.
2: Nem tudom, ugye hát ez a megváltozott italozási szokások az egy komoly problémát okoz.
1: A rohamivás?
2: Nem, pont, hogy a Gen Z
3: az nem iszik.
2: Nem iszik.
1: A Gen Z nem iszik.
2: És ez nagyon sok mindennek az üzleti modelljét felborítja.
1: Hát
2: például a fesztiválokért.
1: Majd kitalálnak újakat a Bacardi brízerek helyett, ami sok még szexibb lesz, és akkor majd visszaszoktatják őket is.
2: Nem trendi, tehát körülbelül 30%-kal kevesebb alkoholt fogyasztanak, mint az előző generációk. És az már...
1: És azok még nem mi vagyunk, mi sokkal előbbi generáció vagyunk. Nálunk nagyon sokkal kevesebbet fogyasztott?
2: Igen.
1: Ja. Hát igen. Csak üdvözölni tudom. De valószínűleg egy kicsit többet szívnak, hogyha megengeditek.
3: Ne, és még az sem.
1: Nem?
3: Nem. Józanabbak mindkét értelemben.
2: Longevity.
1: Igen, a longevity. Már igen. Megint.
2: Érdekes dolog.
1: Amit miért ejtjük longevity-nek? De
2: mindenki annak ejt.
1: Tudom.
2: Így kell ejteni.
1: Tudom, hogy nem, egyébként képzeld, hallottam el longevity-nek. Tehát,
3: például
1: tehát,
3: tőlem hallhattad longevity-nek.
1: De úgy értem, hogy native speaker-től, majd tőled úgy hallom, az oké, az teljesen rendben van. Német művet. Lángos palacsinken.
0: Egyébként az azon valós iránkozást, hogy nem isznak eleget a fiatalok, egy kicsit.
2: Én abszolút nem sírálok. Én ezt egy jó fejleménynek
0: tartom. Nem te, hanem mondjuk a bor marketing. Az
1: abszolút egyetértek veled. Ez egy képmutató tetűség. Hogy nehogy Máté nem lesznek alkoholisták, amikor mindenki jön.
2: Igen, kérjük, mentsenek meg, a termékünk már nem kell senkinek.
1: Igen. 100%-ig egyetértek.
3: Nem tudom, hogy hányadszor ömölhet nagyon-nagyon sok pénz a borászatban, mint iparágban, mert emlékeztek a Európai Uniós csatlakozás előtt, azért kaptak pénzt, hogy kiírtsák a szőlőtőkét.
1: Hát az Otellót például, igen.
3: Hát, hogy a francia...
1: Amit az osztrákok meg föltették a kezüket, elnézést, le lehetne védetni az Otellót? Ja, mondták, persze, minden lehet.

0: és ott megmaradt, érted? Tehát,
1: aztán a csatlakozás óta pedig a borászati fejlesztésekben megyek, meg az újratelepítésbe.
0: De most jött nekik a szárazság, meg az a bogár, vagy mi, és akkor most annyi.
1: Kaliforniai. Ja,
0: hát én olvastam
2: egyszer... Nyilván ez, hogyha valakit nem izgat a bor, mint mondjuk engem, akkor ezt nehezebb befogadni, de lehetünk ezért valakinek ez egy fontos kulturális kérdés.
0: Szép dolog a bor, nincsen vele bajom, de ne kezdjünk el már azon hőbörögni, hogy a fiatalok nem akarnak elég bort inni. Drága a bor, barátaim, egyrészt, másrészt meg nem alkoholtartalma, hello. De azt akartam mondani, hogy olvastam egy hosszú cikket egy közgazdászból lett remek borásszal, aki többször volt az év borásza, nem fog eszembe jutni a neve, és ő nagyon szépen, volt közgazdász, ez viszonylag fontos volt, ő nyilatkozta, vagy mondta el ott, hogy egyszerűen ezek a támogatási rendszerek úgy működtek, hogy akkora borászatokat építettek, mert akkora támogatásokat kaptak, amit konkrétan a környéken termett szőlő mennyisége nem tudott ellátni. Uh-huh. Szőlővet. Tehát értelmetlen méretű befektetések voltak, és ezek csak úgy tudtak életbe maradni, ha minden évben megkapták azt az 1 milliárd támogatást, és úgy tudták tovább pörgetni. Ezek azok a nagyon szép borászatok, amiket látok.
1: Ezek a rendezvényhelyszínek. Igen, tehát
0: rendezvényhelyszínek.
1: Amikor még arra is adtak, és most ott áll, lejárt az 5 éves fenntartási kötelező időszak, és hullanak szét. Tehát a legjobb nevűeknek is. Mész ott körbe a Balaton, vagy az északi parton, és teljesen felesleges. De
0: remélem az a
1: szóval borászatok, már... a borászatok ne álljanak sorba pénzért.
2: Tényleg nem tudom, mert nem értek a borhoz, meg nem is annyira szeretem, de hogy de nem is utálom.
0: Tehát nem olyan, mint a paradicsom.
2: Nem olyan, mint a paradicsom, igen. És hogy, de azért az feltűnő, hogy a magyarban az olyan értelme tényleg drága, hogy azt a minőségű bort, ugye, ami itt izének számít,
0: igen.
2: Nagyon-nagyon decens középosztálybeli bornak, azt ugye ilyen alsó polcos 3-4-5 eurósként kapod meg Olaszországban.
0: Meg Portugáliában, meg Spanyolországban, Balázs.
2: Én nagyon ritkán veszek bort egyébként.
0: Én ezt mindent kipróbáltam. És egyébként az Aldiba veszel nem a legalsó, hanem a második polcról olyan borokat, amik abszolút jó minőségű borok, és ezt egyébként szép csendesen biztos el is ismerik, csak akkor jön a íze, hogy jó, de az akkor az tartályos, vagy nem tudom, és jönnek ezekkel a ideket. Igen, szeretem, ha a boromnak ugyanolyan az íze minden évben. Elnézést, hogyha ez nem tartható akkor, amennyiben hordóban érlelem, vagy nem tudom micsoda. Na mindegy, nem is akarok ebbe különösebben belefolyni. Igen. Béni.
3: Nekem tiszta a lelkiismeretem, mert rajtam nem múlik.
0: Igen, így van. A mi csapatunknak tiszta a lelkiismeretem, mert van egy emberünk, aki mindent megtesz a borászokért.
3: Igen, igen. Tehát, hogy nekem engem furdalna a lelkiismeret, hogyha nem venném ki a részem a borászok életben tartásából. De igen, alá tudom támasztani. Itt az olaszországi áruházakban olyan minőség és olyan választékú borkínálat van olyan áron, ami Magyarországon még egyébként Magyarországon a legtöbb. Én vagyok.
0: Nem.
3: Jó, tehát ami nem Magyarországon nincsen. Tehát a Magyarországon valóban drágább. Pedig ott is egyébként én nagyon-nagyon de elégedett vagyok a különböző áruházak borválasztékával. Uh-huh. Az áruk ára azért. De
2: igen, hát ugye szerintem mert az összehasonlításnak nem az a jó alapja, hogy de hát nálunk is föl lehet mutatni, nem tudom, két olyan féle bort, ami ugyanolyan jó, mint a nagyon jó olasz bor. Hanem az alsó polcosban érdemes az összehasonlítást keresni.
0: Az, hogy sokkal kevesebb szerint csalódás, uh-huh. hogyha nincs túl sok pénzed, és akarsz venni egy normális iható bort. Én 6 euróért vásároltam Portugáliában olyan vörösbort, ami szerintem elnézést kérek a borászoktól, mert nem értek hozzá. Szerintem kiváló volt. Viszont azt akartam mondani, hogy nagyon reménykedem, hogyha ez így marad, ez a nemivás, hogy az a punk borász villányban, akinek az volt kint a tábláján, hogy édesvörös eladó, az most előre tör.
1: Szeretnék majd még egy borászról szót ejteni.
0: Jó.
2: Hello.
0: Hello.
4: Szervusztok, Gyuri vagyok, hogy a bor drága vagy nem drága, igen, sajnos drága. Gál pincészet Szigetszentmáron igazán kiváló boraik vannak, ezt még a helyettes reggel is igazolta. Folyóbor, amit ők mérnek ki ott Mártonban, úgy adják 1000 forint per literét, az mire kikerülne a borból, nem tudom mennyi lenne, de a palackos ugyanabból a borból, a 7,5-et is, már 1900 forint, tehát az már tulajdonképpen nem tudom, tehát az már drága.
0: Nem, az olcsónak még... számít sajnos Magyarországon borban 1900 forint.
4: De várjál, az még mindig csak a borászatnál, tehát az még nem került ki a boltba.
0: Ja, értem, tehát... aha, igen. Hát igen, ez, nyilván ha okos az ember, akkor tud olcsóan
2: voltani. Nem tudom.
4: Jó, de hát a fiatalokat, hogy viszed el, akár ha csak mit ragadok Szigetszentmáron
0: határában. Nem viszem el, mert örülök, hogy nem isznak. Nem viszem el őket,
4: Gyuri. Hát egyáltető, hogy persze, hogy máshol veszi meg, és azt veszi meg, ami olcsóbb, tehát itt a sör vagy a bánat tudja. Oké, csak ezt akartam, hogy egy drágaságnak.
1: Szerusz. Hogy... azt hiszem, hogy évborászának választották, vagy esetleg valami alternatív évborásza egy Velencei tó fölötti birtokkal rendelkező borászt, aki 30-40 éve gyűjti tudományosan, módszeresen azokat a borokat, amik a filoxéra vész előtt Magyarországon honosok voltak. És mert hogy ilyen kutatóintézetekben, meg egyetemeken megmaradtak. Szóval nem tudom, hogy ez hogy lehet a 20-as évekből, vagy a még régebbről veszőket, meg nem tudom, vagy géneket, szőlő géneket megtartani, de ez valahogy sikerült, és ő ezeket újra nemesíti, és a nagyipari, vagy hát befutott nagy borász kollégái is nagy becsben tartják őt, és a 2,5 meg...
0: De hogy gyűjti? Honnan szerez?
1: Ezt most így hirtelen nem tudom felidézni, de hogy ő végigjárta azok, figyelj, van Szent István Egyetem Gödöllő, vagy mit tudom én, tehát hogy ott ezeknek még maradtak nyomai, és a lényeg az, hogy a befutott nagynevű borászaink is nagy becsben tartják őt, ezért az áldozatos munkájáért, és tényleg el van a kájulva, hogy mennyire más adottságú, tulajdonságú, ízű borok készíthetők ebből. Tehát ezt hívom kézművesnek, mert itt van egy sor, egy típusból van neki egy sor, és abból pont 2,5 palack készül egy évben, és akkor azt szertartásosan...
0: Tehát a szőlőt ültette újra, ez az, amit nem értettem, mert a elbeszélés alapján úgy tűnt, hogy gyűjti a filoxia előtti borokat.
1: Szőlőket,
0: igen. És akkor így már mindent értek, jó. Na, az van, hogy be kell tenni egy zenét, mert igen, a Balázs egyedül meghalna, mert hiába teszem a kezébe az azonnalódott a kávét, nem képes megcsinálni magát. Nem, ne tagadd le. Azt vártad, hogy úgy is fogok csinálni, nem, és majd én megcsinálom.
2: Azt vártam, hogy végre legyen zene, és kimehessek megcsinálni. Na jó, de akkor most hát csináld meg.

0: kész vagyok. Yeah. Tequila.
1: Ápoló, telefonálj újból, ha még aktuális.
2: Nem, aktuális az már.
0: Szóval hagyjátok békén. Hagyjátok békén a Z-generációt. Nem isznak, hát nem isznak. Viszont nagyon sokat bicikliznek.
1: Te hallottad, hogy mit mondott a kollégánk távolról?
0: Ne, ezt hallottam. Mit mondott? Halló?
2: Itt vagyunk.
0: Mit mondott?
1: Na. Nem tudom. Hát én sem hallottam.
3: Hát azt mondtam, hogy nyugodtan telefonálhat az ápoló, mert úgyse azért telefonál, hanem valami másért telefonál.
2: Ja, ez tény, igen. Igen.
0: Igen. Ez egy igazság.
2: Viszont most csak mondtam, hogy nem isznak, hanem bicikliznek. Tegnap előtt Bécsben voltam, és kedvelt utazási módon, mert felraktam a biciklit a vonatra, és ott leszálltam, és akkor azzal jöttem, mentem.
0: Csodálatosan más egy város jönni, menni a biciklivel.
2: Igen, de hogy ugye én általában azért azt gondolom, hogy hát, hogy Pesten persze, hát van
0: nagyjából,
2: de hogy rendben van a biciklis infrastruktúra. Úristen, tehát, hogy
1: az nagyon meg van csinálva.
2: Elképesztő a különbség.
0: Tehát amikor egész elképesztő. Bécsben még nem kerékpáztam, viszont Brüsszelbe kerékpároztam.
2: Hát én már bicikliztem Bécsben.
0: Ott nem jobb, de jobban figyelnek az autók.
2: De nem mostanában. Aha. Mindenhol elképesztő minőségű bringaút. Úgy vannak kitalálva a csatlakozások, az elkerülések, az átkevések, nem tudom, hogy gyakorlatilag teljesen autómentesen, teljesen folyékonyan tudsz.
0: Hát én bízom a Vitéziben, hogy erre felé próbálja majd vinni.
2: Eleve az, hogy építették 10 éven át azt a Hauptbahnhof volt, és ugye annak az egész környéke az most gyakorlatilag egy új város.
0: Igen.
2: Az elképesztően néz ki.
0: Na. De dolgod volt, vagy csak kimentél biciklizni?
1: Dolga volt, két napig.
2: Igen, pont
1: ápolóra figyeljünk.
2: Gondolok egyet, és kimegyek biciklizni.
0: Nem, nekem eszembe jutott, hogy ez nagyon jó.
2: Jó, hát.
4: Hello.
0: Parancsolj.
4: Sziasztok, a szőlőkhöz, hogy honnan van a régi szőlő. Nekem van egy ötletem.
1: Na.
4: Pomáz a 19. században egy nagyon jelentős szőlőtermővidék volt, innen még Bécsbe is szállítottak szőlőt, de egész Budát ellátták, meg Pestet, nem csak Pomászal, mint a környező falvak is. Itt főleg ide telepített németek laktak, meg szerbek. És aztán jött a filoxéravész, valamikor 1880 vagy 90-ben, aztán 90-ben tetőzhetett, és akkor abba kellett hagyni, mert kipusztult a szőlő, de azokkal nem csináltak különösebben semmit. Egy pár szőlőtermő területet átalakítottak, és akkor attól kezdve más termesztettek, de főleg csak kaszálók voltak. És akkor kimegyek futni Pomázon, itt a környéken, azok a részek, ahol semmit nem termelnek, mert ott fut a hatalmas villanyvezeték, tudod, ezek a magas feszültségű oszlopok. Ott padrózsabokrok nőnek, meg somok, és azokra nagyon sok helyen fölkúsznak szőlőindák. Na most ezek szerintem azokból a régi szőlőkből nőttek ki a földben, mert a szőlőgyökere 10-20 méterre is lemegy, és szerintem újra élettek. Innen például lehetne vinni a génállományt.
0: Hát vagy kezd el szüretelni.
4: Nem, bogyó nincs rajta, mert az még azért meg kéne...
1: Gaszként maradott.
4: Föl kéne pofozni, de hogy látszik, hogy ez a szőlő, és nem volt szőlő.
0: Aha.
4: De csak ezt akartam.
0: Köszönjük szépen.
4: Úgyhogy szólj a facinak, hogyha találkoz vele, hogy Pomázon gyűjthet egy újabb fajtát. De meg kell mondjam, pontosítsak, hogy azokat sem úgy ülteti el, hogy csak úgy magába, mert a filoxéra az még azóta itt van Magyarországon, a földben.
1: Csak ezek immunisak, ezek az új fajták,
4: nem,
1: ugye?
4: Nem, az összeset ráoltják egy valamilyen olyan szőlőnek a gyökerére, vagy a tövére, amit nem tud ez a féreg megölni.
1: Ah. És nem lenne kérdő, a filoxér az nem féreg. Tehát itt két betegségről beszélünk.
2: Szeretem, hogy mindenben ilyen szakértők vagyunk.
4: De a filoxér az valami kis élőlény, ami a szőlőgyökerét szépen.
0: És nincsen neki egy kis ellensége, a filoxéra evő kis pele?
4: Sajnos nincsen.
0: Ki kéne tenyíteni
1: a filoxéra evő? Most az elmúlt percekben...
2: Föld alatti Godzilla?
0: Igen.
1: Olyan dolgok hangzottak el, amik nem állják ki a valóság.
0: Próbáljátok. Filoxéra neked annyi nyami.
4: De szerintem egy vakondot meg lehetne próbálni genetikailag módosítani, hogy...
0: Igen, csak lehet, hogy megenni a szőlőt is. Shit!
4: Nem, hát a vakond az főleg pajorokat gyűjt, meg néha elrágcsálja a zöldség gyökerét, de ha gyűjtsön filoxérát télire, és akkor jók lennénk.
0: Oké. Megdumáljuk.
2: Nem tudom, télálló a filoxéra?
0: Egyáltalán nem ismerem a filoxérát, sose találkoztunk. Nekem volt szőlőm a kertben.
2: A filoxéra.
0: Egyszer észrevettem, hogy volt szőlő a kertben.
3: Nem férek, hanem egy ilyen gyökértető, ami szétrágja.
0: Tehát végeredményben egy rovar?
3: Igen.
1: Gyökértető.
0: Hát akkor kell, hogy legyen valaki, aki meg akarja enni.
2: De miért adtak neki olyan nevet, mint egy rovarírtónak?
0: Vagy mint egy betegségnek.
3: Uh-huh. Vagy egy női név.
0: Vagy egy gyógyszer. Igen.
1: Oké, én is tévedhetek végül, és akkor tényleg megtudtam, hogy a filoxéra az nem egy...
0: Nem kell bevallani, hogy tévedtél.
1: De még hangoskodtam is itt 30 másodperccel ezelőtt. Hogy...
0: Hallottuk.
1: Ezek a szembesülések a legnehezebbek, de ugyanakkor a legépítőbbek is.
0: Azon gondolkodom, hogy a hangyák közismerten a levéltetüket tartják ilyen, mint a birkát, így terelgetik, tudod. És
2: közismerten.
0: Ilyen rabszolgasorban tartják a levéltetveket. Na most nem lehetne ezekkel megdumálni, hogy figyeljetek, a föld alatt van egy csomó srác, azokat is így el lehetne fogni. Ja persze, ha nem olyan, mert csak rabszolgaként tartja, akkor az ugyanúgy folytatja a táplálkozási szokásait. Na jó, halló!
5: Jó reggel, sziasztok, Erik vagyok. Hát azt mondtátok, nem fogtok beszélni a fásiról.
0: Még? És a féreg miatt mondod?
5: Ez csak egy ilyen ironikus
0: volt.
5: Jó a műsor.
0: De hogy levettem? Hogy levettem, hogy mire gondol? Hát, jó, igen, egy ilyen volt, de hát jó, de jó szándékú.
3: Erről egyébként lehetne beszélni most a hátralevő, nem tudom, fél
2: órában. De hát azt akarják, hogy ne.
3: Nem erről, hanem hogy mi a vicces.
2: ez nem.
3: Két dolog is ez eszembe.
2: Ez nem volt vicces, lássuk azonban mi igen.
0: Igen.
3: Igen, hogy két ilyen dolog, amiről ugyanaz a gondolatmenet jutott eszembe. Az egyik nem tudom, azt láttátok-e, van ez a Luk színházi társulás, akik most a Magyarország kedvenc műsora címen valami...
2: Nem most, már évek óta.
3: Igen, de egy ilyen tévés epizódot, tehát én tudod, tévében vicces műsort, humoros műsort szeretnének csinálni, és annak egy ilyen pilot verzióját keringtették az interneten, amit megnéztem, és az ezek kapcsán jutott eszembe, hogy milyen nagyon nehéz, és mennyire paradoxon egy ilyen dologba belevágni.
2: Jó, értem, azt akarod mondani, de azért egy kicsit nem sértően, hogy az nem lett olyan vicces.
3: Nem, azt akarom mondani, hogy volt benne, ami vicces volt benne, ami nagyon nem volt vicces, és óhatatlan ilyenkor az, hogy a könnyebb ellenállás, a nagyobb népszerűség érdekében a kevésbé vicces. Tehát az a vicc, amin sokan röhögnek, valószínűleg népszerűbb lesz, mint amin kevesen röhögnek.
2: Érdekes megfigyelés.
3: Nem
0: a szociológus Béni.
3: Nem, de...
2: Igen.
3: Ezt most ne egyszer.
2: Mondd még egyszer, csak hogy biztos megértsen.
0: Hát ez vicces volt, sokan nevetünk.
3: Na igen, tehát hogy többször hallottam már panaszkodni humoristákat arra, hogy hát...
2: Hogy a szar vicceik nem működnek?
3: Nem, hanem hogy azok működnek. Csak és érezni is, hogy tudod, ilyen falunapos tréfát...
0: Tudja, hogy mikor kell hozni a szar viccet. Igen.
3: Igen, hogy le kell menni gacsaletolós.
2: Ja, hát gyöngyöt a disznók elé.
3: Azt szeretik, igen, hogy?
2: Gyöngyöt a disznók elé, mondom.
3: Igen, hogy ezen a piloton is ezt éreztem, hogy voltak benne kifejezetten szellemes, meg jó sketchek, és volt benne néhány olyan, amit nekem úgy tűnt, hogy azért tettek be, hogy a hogy nem, hogy a tömegízlést is
0: de van olyan jó...
3: Akarok utálni, hogy én nekem nagyon kifinomult a humorérzékem.
0: Igen, ezt nem is kell mondanod.
2: Voltak ilyen kifinomult viccek, és közben néha fölkiáltottak, hogy kaki!
0: Általában a csúnya szavak használata az derültséget okoz. De figyelj, azt mond nekem, hogy jobb, mint a Maksa híradó?
3: Igen, de nyomaság Bobó visszaírni, mert színvonalát a
2: szeszélyes
3: érszakokból azért még csak...
2: Jó, de az neked egy soft spot, hogy nyomaság Bobó. De neked nyomaság Bobó a soft spotod.
3: Az mit jelent?
0: Gyenge pontod.
2: A humorérzéked Achilles sarka.
0: Igen.
3: Ja? Hát figyelj, én nagyon sok mindenet tudok. Önfeledten kacagni. Antalimre közeljük tartozott, én Antalimre szerintem a utánozhatatlan és szerelhetetlen magyar televíziós személyiségnek gondolom. Én Hofi Gézát humorban sokkal kevésbé tartom.
0: Ez érdekes, érdekes, olyan érdekes koncepció.
3: Na, és én nem a másik.
0: És hova teszed ebben a sorban Ricky Gervais?
2: A már érett Antalimre, le gondolom én.
0: Igen. De szerintem Ricky Gervais egy falunapon elvérezne azért. Ha tudna magyarul, ugye egyáltalán.
2: Igen, tele igen.
3: Hullámzó. Vannak jobb és kevésbé jó estjei.
0: Hát igen, de ott azért a kemény nagyon találó humor mindig megvan.
3: Még a telefonáló előtt gyorsan elhadarnék, hogy 40 éves a Tudósok zenekar, és például Máriás Béla, például soha nem éreztem azt, hogy bármiféle engedményt tenne a...
0: Nem. Na, halló!
2: Ahogy az angol mondja, ő nem egy foglyokat.
6: Ember vagyok. Jó az összeköttetés?
0: Jó az összeköttetés.
6: Jaj, nagyon jó. Antal Imre nagyon szépen zongorázott egyébként.
0: Igen, én tudjuk.
6: Érdemes meghallgatni a felvételeket, de azt tudjátok, hogy miért lett Nyomasek Bobó?
0: Hát mert a Bobasek nyomó az Béla volt.
6: Akkor tudjátok. Hogy mit csinálom?
2: Glázser Bozsó. Mi van vele?
6: Eredetileg Glázser Bozsó névvel, és volt egy fickó, akit Glázser Bozsónak hívtak, és írt neki egy levelet, hogy őt most folyamatosan ugratják emiatt, és emiatt megváltoztatta Nyomasek Bobónak.
0: Ez egy várjál, még ne tedd le! Az Málta az közelebb van Olaszországhoz, mint Magyarország?
2: Nem, tudom.
6: Hát melyik részéhez?
0: Ahol a Béni van.
2: Szerintem autóval Magyarország van közelebb.
6: De nem tudom, melyik részén van a Béni.
0: Jó, oké, mindegy. Azt akartam, hogy küldj már neki egy jó elektromos bicikli.
3: Ligúria és...
2: Igen, szerintem ahhoz nincs közelebb.
0: Légiposta.
6: Szerintem az pont félúton van valahol.
0: Légiposta.
6: Nem tudok küldeni fénypost biciklit, de ha ide jön, akkor adok neki egyet.
3: Köszönöm, szemben egyébként. Sajnos nem oldódott meg a problémám, de nem rajta múlt, nem is azon, akit ajánlom.
0: Na de Béni, most egy darab Máltai utazással megoldhatod.
6: Én most letenném a telefont.
0: Jó, szia.
3: Hello.
0: Na.
3: Biciklizem, tehát működik a kerékpár, használható, nem kényelmetlen, tehát hogy
0: hát bosszantó, mondjuk úgy.
3: Tapasztalt. Igen, bosszantó.
2: De miért történt,
0: ki kikapcsol a motor? A hajtás, és akkor ugye amikor hegymenetben kikapcsol...
3: Általában 15%-os emelkedő.
0: És ez egy 28 kilós kerékpár esetében nagyon fájdalmas.
1: Na, találós kérdés.
3: Leslie Mandos.
0: Nem tudom ki, de nagyon jó. Milyen? Tényleg Leslie Mandos? Milyen nyelven énekel?
1: Na, szerintetek ez a szám, ez hol érte el a legnagyobb sikerét? Fénykorában.
0: Beugratos kérdés.
1: Beugratos.
2: Namíbiában.
1: Nem. A német slágerlistán eljutott a harmadik helyig.
0: De ez könnyű, azt hittem beugratos kérdés.
1: Nem, ez a legnagyobb. De a legnagyobb. De...
3: Japán.
1: A langyos.
0: Ázsia.
1: Ausztráliában 6 hétig vezette a slágerlistát.
0: Ez sok mindent elmond rólunk.
1: De annak is
3: megvan. Hallgassuk meg egybe.
2: Okay.
0: Halló?
2: Nem tudom.
7: Halló.
2: Szevasz.
4: Sziasztok, Augusti. Szerintem már ott vagyunk, hogy a Bajár Zsoltnak nincs igaza.
2: Nem.
4: Milyen pajtás. Hégatya, hógatya. Ezt mindenki tudja.
2: Jing, jing, jingiszkán. Hégatya, hógatya.
1: De ez most a moszkva volt.
2: Ugye, most, amikor...
0: Az égatya, hógatya, az a dzsingiszkánban van.
3: Igen.
2: Jing, jing, dzsingiszkán.
0: Égatya.
2: Tényleg. Na, és ezt a... Most ugye, hogy...
0: Én a dzsingiszkán csak azért ismerem, mert 10 éves koromban az volt az óriási vicc, csak hogy vissza az előző témára is visszautaljak, hogy a... hogy 3 bagoly ül a fán, az egyik azt mondja, hogy hú, másik azt mondja, hogy há, és mit mond a harmadik? Dzsingiszkán?
1: Érdekel, hogy miért volt 6 hétig az ausztrál...
0: Igen, igen, igen, és aztán újra bényé a szó. Igen, Laci, parancsolj.
1: Ez 79-es szám. 80-ban volt a moszkvai olimpia, ahol a kapitalista tőkés országok közül nagyon kevesen mentek el, de Ausztrália szemben a másik 40 távol maradó nyugati országgal.
0: Hát még nem volt internet, Laci, fogalmuk sem volt a bojkotról.
1: Elment, és az ausztrál tévékben a közvetítést azt a Dzsingiszkán Moszkau című számával kísérték, vagy legalább, és annyira megtetszett...
2: Ez az volt, amit mutatott?
1: Ez a Moszkva volt.
2: Jó, igen. Így már nem emlékeztem.
1: És annyira megtetszett Ausztráliának, hogy...
0: Sláger.
1: Hogy 6 hétig ez volt a...
0: Hát,
1: pedig már addigra ez a szám már, hogy mondjam, eltűnt a sűjesztőben, mert egy évvel korábban volt, és akkor is Németországban is csak 3.
0: Én nagyon hálás vagyok az ausztráloknak a csizmámért, de ezen gondolkozzanak el, ezen a
3: slágerben. Na és akkor gyorsan vágjátok rá, hogy
2: nagyon
3: gyorsan vágjátok rá, hogy ki volt a másik magyar tagja a Dzsingiszkánban.
1: Ott Pop Edina névemben, de egyébként Késmárki Marika.
3: Így igaz.
0: Nem már!
1: Késmárki Marika...
0: Te elképesztő vagy, Laci. A fontos dolgokat mind tudod.
1: Hát egy kicsit tegnap délután óta foglalkoztam Mándokival, és...
2: Hát mert szerintem már láttam az...
0: Most, hogy megtagadta a barátját?
3: Meg egyeztettünk Lacival, hogy ezt meg fogom kérdezni, hogy legyen egy kis sikerélmény.
0: Jó, jövő hétre kérdez tőlem valami régi autósat, majd köszi.
2: Buszi arra utalt, hogy egy... Most ugye a Bajár Zsolt és egy pára mások abban vannak, ugye, hogy akkor most így hirtelen áthangolják a Mándoki percepciót. És ugye ennek a keretében most írt egy cikket arról, hogy milyen szar szám a Dzsingiszkán. Ami azt nem vitat.
0: Nem, igen, tehát ez az, tudtuk.
2: De és ebben a hégatya-hógatya helyett azt ír, valami olyasmit ír, hogy hépajtás, hópajtás.
1: Még én olvastam, de...
2: Na mindegy.
0: Hello.
2: De nyilván nem is gatyal, hanem fogalmam sincs, hogy micsoda, de nem hangzik pajtásnak.
0: Mondjad!
7: Kalandoztok már el a stand-up komédiásoktól, meg a humortól, de én oda visszakötnék. Én ugye nem szeretem a stand-up komedit, mert nem tudom.
2: Én se képzelem, engem nem köt le. Valahogy az a fajta humor...
7: Viszont szeretnék ajánlani egy formát, egy skót. Csávót, úgy hívják, hogy Kevin Bridges. Na most igen nagy kihívás őt hallgatni, mert skót.
0: Na, a skót bizony szempontból érthetőbb, mint a brit.
7: Ha érted, akkor jó, de aki amúgy nem vágja, az lehet, hogy fölügat a segít.
0: Aha.
7: De amúgy óriási a csávó, zseniális.
0: Kevin Bridges. Jó.
7: A Kevin Bridges.
0: Skót szoknyába tolja?
7: Nem.
0: Ah, shit.
7: Glasgow-ja faszi. Nagyon. Én a stand-upot nem bírom, de azt a csávot, azt nagyon szórakoztam. Ennyit szerettem volna, csak Kevin Bridges.
3: Köszönjük, megfogom.
0: Hello.
2: Skót akcentus.
0: Most hallottam egy filmben, hogy az a különbség Edinburgh és Glasgow között, hogy Glasgow-ba többet mosolyognak, de közben megkéselnek. Uh-huh. Mondták egy skót filmben. Na, halló, jó, vagy mi, Béni?
2: Hát a skót akcentusra szoktam mindig elmondani ezt a sztorit, de már szerintem nektek elmondtam egy párszor, hogy volt ugye Sheffieldben egy skót csoporttársam, és hát ott a Yorkshire-i és a skót kiejtés ütközetéből az lett,
0: a skót amikor, érthetőbb, ha jól emlékszem.
2: Hogy amikor beültünk egy bárba, ő kért egy sört, és kapott egy hamburgert. És egy nagyon hosszú vita kezdődött, amelyben az egyik a sört, a másik a burgert ismételgette, és teljesen ugyanúgy hangzott a kettő.
0: Hát ugye nálam ez a hétköznapi életben úgy szokott lecsapodni, hogy beülnek a britek, és akkor egy ránézés mondja, hogy prony for me, prony. What the fuck is a próni? És akkor rá kell jönnöm, hogy a perónit ők próninak ejtik, mm-hmm. Tehát teljesen kihagyják az ed belőle, illetve a kezdeti napokban, amikor még elfelejtettem valamiért, hogy ez most óriási divat, Apple Spritznél mindig Apple Spritzet vittem ki az emberek.
2: Nem szóra előfordult, hogy nem Aperol Spritzet szoktam kérni, hanem
0: Apple Spritzet. Igen, és kapsz egy Aperol Spritzet. Pontosan, hát nálunk ez fordítva történt.
3: I want a shit on the table. Emlékeztek erre a...
1: Bénisz, nem tudlak tovább hangosítani, beszélj már bele a mikrofonba. Ki akar?
3: Ennél jobban nem tudok.
1: Vagy jól halljátok?
0: Jól halljuk, de nem hangosan, ez igaz. Igen.
1: Jó.
3: Hát most nem tudom, lehet...
0: Ez most például már jobb.
2: Igen, igaziból, amikor nem akcentusokat imitálsz, akkor nem zavaró, csak ugye az tényleg kell hallani.
0: Na mondjad azt, hogy ezt a történetet?
3: Nem, hanem volt az a nagyon régi, 25 évvel ezelőtti mém, ugye akkor mém, hogy a konyhai kisegítő, vagy a szállodahajón a indiai, hogy...
2: Ja.
3: Na mindegy, nem akarok belemenni, mert már...
2: Mindegy, most már így összeraktuk a történetet.
0: Hát azt a klasszikus...
3: Igen, már biztos... Elszégyeltem magam, mert...
0: Hát az százszerzék, hogy ezerszer meséltem nektek, egy kedves barátnőm Fülöp-szigeteken dolgozott egy szállodába, és igen mutatos lány volt, és az egyik, a személyzet egyik tagján nagyon-nagyon megtetszett, és azt gondolta ki, hogy akkor udvarol neki, és azt mondta, hogy oda ment hozzá, és azt mondta, hogy ipi van a pak with me, come to room, pipe, oh, pipe. És ettől a lány akkor a rögököcsöt kapott, hogy tudod, a srácot az égyenébe ez valami. De...
3: Ja, egyébként valami hasonló, tehát a folk és a fuck, a sheet és a shit közeli hangzásán alakuló tréfák voltak ebben a kis epizódban.
2: Hát így nekem ez azok közé tartozhat, amikre a legelején mondtad, hogy hát időnként betesznek, ugye?
3: Igen.
2: Tömegre kikacsintó poénokat.
0: Hát volt egy ilyen angol tanulásra felszöltő reklám, ez egy népszerű téma, amivel jól lehet játszani, és a nagyon szépen megcsinált jelenet, egy hajós süllyed, és a rádiós mondja, hogy SOS, SOS, we are sinking, és akkor itt tudod, így veszi a rádiójelet a német, láthatóan német hajó, német rádiós tisztje, és azt mondja, hogy and what are you thinking about? Kis klasszikusok.
8: Halló, meg itt kisebb, an Italian in Malta. Ez az, amit emleget a kedves műsorvezető kartárs. Így rákeresel a YouTube-on, akkor megvan az Italian Visit Malta. De nem csak ezért telefonáltam, hanem visszatérve egy például a Moszkva TV számra írta valaki, hogy az igazi európai multikulti, most az igazi multikulti, hogy egy mongol nevű együttesnek a holland és a magyar tangja németül én kell az orosz fővárosra, miközben egy lengyel táncot jár.
0: Ez igen, egy
1: kis kozákruhában van.
0: Na látod, ez egy nagyon értékes telefon volt.
8: További jó lesz.
0: Köszönjük szépen.
3: Hello. Nekem is volt már ilyen zavarba ejtő multikulti élményem, ami a teljes kakofónia, tehát a teljes zavar. Las Vegasban a Venecian nevű szuper hotel harmadik emeletén megcsinált Canale Grande, tudod, amikor
0: igen.
3: Canale Grande-n egy fekete gondolázott épp az asztalom mellett, mert ott természetesen a Canale Grande is meg van csinálva. Énekelte az Ó Szóle Miót, ami egy nápolyi dal, és én egy
2: jobb, mint az Elkondor pázát énekeltem.
3: Egy mexikói étteremben ültem, ahol egy ázsiai felszolgáló szolgált fel. Tehát ez a kulturális sokszínűség, meg teljes kakofónia, ez azóta egy meghatározó élményem, ami ott jött. És egyetlen egy eleme nem volt igaz.
0: Szép. Tehát, hogy és mégis milyen szép emlék.
3: Igen, mondom úgy, hogy a mexikói természetesen, amerikai-mexikói étterem volt, az ázsiai felszolgáló természetesen, nem ázsiai volt, hanem ázsiai. Az nem magyarázom. A lényeg az, hogy ehhez a Genghis Khan számhoz hasonló sokszínűség.
1: Tényleg hosszú utat járt be Mándoki László. Igen, és az élet, ha kellően hosszú, akkor sok fordulatot is tartogat.
3: De egy kis szerencséje van.
2: Megmondom őszintén, én most kicsit értem azt a mély sértettséget, mert még nekem is fájt olvasni, ennyire arcátlan.
0: De szerintem ez valahol nagyon őszinte, nem? Ja, megbuktatok!
2: Ja, akkor nyoljatok!
0: Hát nem tudtam! Hello! No, nincs öregetés!
1: De 22-ben megcsinálta a Magyar Képek című albumát, amit én először egy 2 perces saját Mándoki számot bejátszatok, aztán...
0: Te vagy a pultban!
2: Tegyél ki az elejére egy nagyon erős idézőjelet, és a végére is majd
0: létszik. Jó. Felnőtt tartalom
1: következik. Lehet kommentálni is. A szövegre különösen érdemes figyelni. A szám címe a realisták utópiája.
0: Márkuda, ugye?
9: A zene és megcsal, a tisztaság kihal.
0: De most

0: tényleg?
1: Komolyan mondom, hogy nem tudsz egy percig viselkedni. Elegem van ebből. Komolyan fel fogok állni és elmegyek. Halló. Volt egy telefonunk kis közben?
2: Volt.
1: Ki hívott? A Leslie?
2: Azt nem tudtuk meg.
3: Figyelj, az igazi értékes
1: realisták a kopiája. A cím mindent elmond. Oxymoron a javából.
3: És összesen...
4: Egyre népszerűbb lesz Leslie Mandokja, hogy itt várja meg Bajersót elkezdi ekejszni, rá fog szállni mindenki köpködni fogja egy csomó ember szemében. Ez olyan,
1: hát szerintem ezt, ahogy a Balázs is mondja, ezt jó ízlésű ember nagyon hamar látja, hogy ne, itt tényleg ő volt a legnagyobb bunkó.
5: Igen, de hát ő... De hát mondjuk ő nem volt különösebben népszerű eddig sem, nem? Tehát, hogy azért nem az volt, hogy...
1: Miért mondod ezt? Ennyit mondok, hú, hát, Gingiszka, mindenki ismeri. Mindenki. Nem, de konzekvensen megtartja a hosszú haját, szépen kifésülve, és ez valami. Igen, sose kedveltem. Ő egyébként Magyarországon melyik zenekarban játszott?
5: Nem tudom.
1: Annak idején?
5: Nem tudom.
1: Nem valami menőbbbe?
2: Na jó, akkor majd otthon fogom én meghallgatni.
1: Jó van, Laci, nem kell azért megbántódni.
4: A realista utópiája? Vagy?
3: A realisták utópiája.
5: Figyelj, te be, akkor is
3: nem.
1: De hiába húz le, mert itt azt én akkor se hallom tőled, hogyha
4: és ne vagy húzott. És hogy a Skót tűzét, azt elfelejtettem, hogy Skót
1: a könnyű volt, mert Bridges a vége, mint a híres színésznek.
5: Kevin Bridges.
4: Jó van, oké, köszönöm.
1: Kevin Bacon és Jeff Bridges kettőséből összerakod.
5: A Jam nevű zenekarban.
4: A Jeff Bacon, az nem lesz ott semmi.
1: Igen, a rosszul rakod ezt akkor.
5: Jam.
1: Jam, Jam.
5: Jam.
1: Az elég jó csapat volt. Uh-huh,
4: uh-huh.
1: Jaj. Elszállt egy hajó a szélben. Ja nem. Nem, ja nem. De majdnem.
5: Ja. Saját Wikipedia oldalán a Creamhez hasonlítja.
1: Van a Kex.
5: Lehet, hogy innen jött a név.
1: Hogy hívták? Hogy hívták a Kexes?
5: Kex.
3: Baksasos.
1: Na, a Baksasosról van egy jó dokumentumfilm fenn a neten egyébként.
3: Herceg. Valami a Herceg szó benne van. Január Herceg.
1: Igen, meg innen.
3: Nagyon jó. Még eredeti berlini felvételek.
1: Igen.
3: Itthon Fehérvár.
1: Szép. És ugye élete végéig tartó dokumentumfilm, tehát szomorú is persze, de
5: érdekes. Jobb, nekem valahogy úgy tűnt a később időkben, hogy ezzel a Kex jobban állt neki, mint
1: igen,
5: amiket
1: később ez teljesen.
3: Igen, ez van egy csomó ilyen kivándorolt, elmenekült művész, sőt, a legtöbbük számára törés volt. A szabadságot megkapták, és mégis a teljesítmény az meg kevesebb lett. Igen. Tudnék.
4: Hát vagy olyan szomorkás, tehát a Neumányi élete is.
3: A Spion, igen, a Spion tagja is. Igen,
4: meg a Molnár Gergely, aki most halt meg.
5: Igen.
1: Én ezen gondolkodtam,
3: hogy hiába szakadt rájuk a szabadság, mégis. A
4: magyar kolónia élete sem tűnt annyira.
3: Na most szerintetek a mikrofonba beszél?
1: Most nem a mikrofonba beszél. A Barta Tamás most? Is egy ilyen példa. Hát, most jobb, igen. De hogy azt akartam neked mondani, hogy pont elgondolkoztam azon, hogy milyen magamat ismerve most már így öreg fel, milyen végtelen szerencse, hogy soha nem keveredtem abba a helyzetbe, hogy mondjuk olyan jó módúak a szüleim, hogy egyáltalán nem kell azon töprengenem, hogy az élet hétköznapi dolgaival elleszek-e. Mert hogyha így lett volna, akkor én elképesztően lusta lennék, és nem csinálnék semmit. De hogyha nem... De tényleg, esküszöm, így látom magam, hogy
4: kicséretes őszintes.
1: Képes lennék belőle, talán a bicikli megmentene, de az az egyetlen.
5: Szerintem képesnek, hát az emberek többsége képes ellustulni. Könnyű rákapni.
1: Igen, és például én a Pegula nevű teniszezőnőt ezért tisztelem, mert ez egy olajmilliárdos apukának lánya, aki... küzd és próbál ott bennmaradni az első tízbe, és azt mondom, hogy egyáltalán nincsen
4: most erre. Most a négyben van, nem? Ha jól emlékszem.
1: Most talán, igen, ő van a négyben, így van. Nem? Nagyon szimpatikus játék. Na mindegy, szóval csak ezt arra mondtam, hogy hogy a szabadság az tud ilyen terhet nyomni az emberre, hogy túlságosan így azt mondja, jó, ha ezt is csináltam, akkor minden, akkor inkább azt csinálom. Na jó, halló.
0: A Lacinak igaz a felvetése, hogy külföldön a nagy szabadságban végül is nem hozták azt, amit vártunk volna tőlük. Valószínűleg a diktatúra ez...
1: Még én nem vártam tőlük sem.
0: Olyan presszió gyakorol, hogy azt a tehetséget csak kinyomja belőled, ami egyébként nem is látszana.
1: Hát mert te
6: hát biztos, pálma. Hogy a hazai pálya az...
5: Sok minden más is azért már szabad, sokkal nagyobb a versenyként.
0: De a Bartás
5: az is, hogy a tapasztalatai innen vannak, és nem relevánsak odakint.
1: Nem a nyelven dolgozol.
5: Nincs networköd.
1: Igen.
0: De a Bartáról azért azt mondjuk el, hogy ő azért kint nem próbált zenélni.
1: Nem. Hát
6: okoskodni
1: és pénzt keresni akar. Ott volt a nagy szabadság, és okoskodni és pénzt keresni akar.
0: Nálam Zalába vendég volt egy csávó, ott az Zalában, ahol ti is voltatok, Kis Kádár meg Béni,
1: igen.
0: Aki valamilyen technikus szerűség volt az LGT-nél régen, és jó ismerte a Bartát, és még találkoztak kint utcában is, és egyszer segített a csávó fát vágni, úgyhogy ő tartotta a bakon, hogy ne mozogj, miközben fűrészelem.
1: Mellékszel.
0: Nagyon lelkes, szorgalmas volt a segítőkész. Volt egy nagy hátránya, hogy szegénynek csak egy lába volt. Valamiért már nem emlékszem, le kell tágni neki kb. Térdor egyszer a lábát.
4: Lényegre.
0: És ez fontos. Elkezdte mesélni a Bartárról, hogy miket csinál az USA-ba, és akkor kérdeztem, de végülis miért lőtték le? Mondta, hogy hát azért, mert papírozott. Mondta, miért az, hogy papírozott? Hát
6: biztosítási csalás.
0: De hát mi pontosan? És akkor még elkezdte volna részletesen leírni, hogy mi ez a papírozás.
1: Sívrohamot kapott.
0: Akkor szegény úgy mozdult, hogy a fél lába miatt az egyensúlyát elvesztett, és elesett, és aztán már a haverommal őt gondoztuk a nap további részében, és így soha nem derült ki számomra.
6: A papírozás az a kaliforniai magyar maffia.
5: A Los Angeles-i magyar maffia, igen, ők... Nekik valami papírboltjaik
6: voltak.
5: Papír nagyker volt a fedő tevékenység. Nem
6: igen, és jobb esetben biztosítási csalásokat csináltak, rosszabb esetben komolyabb bűncselekményeket, és ott valóban egy házon belül leszámolás lehetett. Én meghallgattam, a YouTube-on találtok a az Oral Historic szerelmese vagyok, és a Barta Amerikából talán 2 évet volt kint, vagy 3-at, és amikor meghalt, de ő nem levelet írogatott az édesanyjának, hanem magnó kazettákat küldött, és ezek vagy teljesen, vagy de legalábbis jelentős része meghallgatható, vagy rá lehet találni, és azok egyrészt nagyon sok mindenről árulkodnak. Én is azt gondolom, hogy Barta inkább szeretett volna jól élni, mint nagy...
1: Ha már ez egy értelme, tehát ott sokszor dicsekszik, hogy most már medencés házam van, meg... Erős vagy dokumentumfilm is van a Bartáról, azt is meg lehet találni az interneten, az is elég...
6: De lehet, hogy annak is ez része.
1: Része, igen.
5: Igen, de hogy mondjunk ellenpéldát, mert Mariska Veres.
1: Igen. Kicsit segíts.
5: Venus.
1: Még egy kicsit segít.
6: I'm a Venus. Bananarama?
5: Nem mondom Bananarama, hanem annak az eredeti a számnak.
6: Igen?
5: Abba azt énekli Mariska Veres. Igen.
1: Aha. Ez fantasztikus siker. Gratulálunk innen is Mariska Veres.
6: És hányban vagyunk, amikor ezt Mariska Veres...
1: De mondok én neked már. Jó, ha már
6: és melyik országban?
5: Hollandia.
1: Mondok én neked már. Gábor Zsazsa. Tessék.
4: Hát Hollywoodban rengeteg magyar befutottak. Szerintem most nem a... Inkább
1: Jeff Bridges.
5: A Kevin Bridges óta próbálod kimondani, Jeff Bridges?
4: Már kimondta, ezért nem
1: mondom. Már kimondtam, nem, hát hogy magyar. Uh-huh. Aki jó kinn, az magyar.
4: Ez a Halász Péteréknek ez a spot, az
5: nem annak volt relevanciája azért, tehát az nem, olyan, az nem olyan, mint a...
1: Az New York.
5: Az említettek.
4: Az nem kudarc, vagy
5: nem.
1: Nem. Az alternatív, de nem kudarc.
5: Nem, az annak volt hatása ott is.
1: Igen. Na.
6: Akkor elbúcsúzhatok. Ahhoz tényleg, hogy...
1: Szerintem büntes
5: Mándokik. Nem. Vagy a Mariska Veres.
6: Tessék?
1: Mariska Veressel köszönjük.
5: Csak mi volt a zenekar neve, várjál.
1: Bananarama, most
5: nem
6: a Laci. Ez a feldolgozás volt a Bananarama.
1: Hát megmondja.
5: Shocking Blue.
6: És ezt hogy írják? Shocking.
1: De majdnem mint az okni, csak van egy H is.
6: Te figyelj, én ezt... Shocking Blue és Venus. Jó, a
1: vége. Okay.
6: De akkor is...
5: Menj, 1970, ahogy mondtam.
1: Kedves hallgatóink, ez a Nemzeti Felkelés volt. Köszönjük Bénynek, köszönjük Lasszának, köszönjük Balázsnak.

0: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
1: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni. A tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság lett

Térkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba. A Tilos Rádió

0: Haló, jó napot, jó estét, nem jó napot. Gyuri, megvan. Jó napot, sziasztok, Tilos Rádió FM 90.3 vagy tilos.hu. Benne a társadalom drámák, két hetente jelentkező társadalomtudomány, kortárs társadalomtudományon foglalkozó műsor. És ahogy harangoztuk, a településekről fogunk beszélni, a településindex okán, és vendégünk is van, dr. Nagyházi György, aki már egy fergeteges és nagyon, nagyon menő műsorunkban már egyszer szerepelt, iszonyatosan jól sikerült, és hogy szinte mindenki azt mondta, hogy Gyuri legyen állandó tag, mert hogy nagyon jó volt a műsor. Tudjátok, az első 5 éves terv, ami 4 évig tartott, vagy az első 4 éves terv, ami 5 évig tartott, pontosan nem is tudom. És hogy azért hívtuk meg, mert ő mégiscsak településfejlesztés szakértője. Szia Miklós, szia Gyuri!
1: Üdvözlöm mindenkit!
2: Sziasztok!
0: Na, nem tudom, hogy mennyire mélyültetek el ebbe a...
1: Ebben
0: Kezdjük?
1: Kezdhetjük.
0: De bele is kezdhetünk rögtön.
1: De igazából mielőtt belekezdenénk, mert abban viszont belekezdtünk a előzenekari minőségünkbe, és szerintem erről van mit, és úgy vettem észre, hogy mindkettőnknek van mit elmondani, hogy ki tudjuk egészíteni, aha. Sőt, szerintem lehet, hogy neked is, sőt, akár lehet, hogy még egy hallgatónak is van véleménye arról, amit egyébként a későbbi adás folyamban majd szeretnék alaposabban körüljárni, ez pedig hát ugye, hogy most nem akarok a Secretmannek a számával jönni, ugye a magyarok, nem tudom, ugye kognitív képességével kapcsolatban, de így megdöbbentő eseményeknek lehettünk a tanúi így az elmúlt hetekben. Gondolok itt egész pontosan mondjuk így az Unger Annának a kinevezése, megválasztása, vagy nem is tudom, most nem követtem őszintén szóval, hogy a saját mentális egészségem érdekében, vagy a hétköznapi, nem tudom, ilyen folyamatát ennek a dolognak, tehát nem tudom, hogy ott most megszavaz a frakció már kinevezték, vagy tehát, hogy pontosan hol tart az ügy. De ez a másik, meg ugye Gregor Anikó, a ELTE szakszervezet vezetője, nem petíció, és nem követelés, ugye ez, ahogyan a Tisza Facebook oldalon ugye tisztázta, tehát, hogy mielőtt félreértették volna, ugye nem tudom, ugye ő információ átadási közeledésének az a mondjuk fogadtatása, ami egy, majd néztem, hogy a 444-nek a nyitó oldalán az egyik fő cikket szülte, akkora cunamit kapott ez az egyszerű folyamat, és igazából az jut eszembe, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon el kell gondolkoznunk azon, hogy az nagyon jó, ha megváltozik egy politikai vezetés. Egyébként ez nem csak akkor jó, amikor nagyon rossz volt az a korábbi politikai vezetés, ugye egyéb persze nyilván előfordult, hogy sokkal rosszabb lesz a helyzet, de mondjuk azt, hogy a klasszikus demokratikus körülmények között én azt szoktam mondani, hogy mondjuk inkább amellett érvelnék, hogy a változás az jobb, mint a nem változás, de ami sajnos itt most azért így egy ilyen aláhúzandó dolog, hogy mivel, hogy egy nem normális demokráciából történt meg ez a változás, és pont azért kezdtem azzal, hogy amikor egy normális demokráciában erre a működésre áll társadalomban történik változás, akkor tényleg csak arról van szó, hogy hangsúlyok változnak a rendszerben, hangsúlyok változnak a politikai döntésben, és alapvetően a társadalomnak a mély működése, a kulturális beágyazottságban közös elképzelésünk a politikáról nem változik. Most ugye nem erről van szó, tehát nem elég meggyőzni az embereket arról, hogy A helyett B-re szavazzanak, hanem tényleg valahogy el kell kezdenünk azon gondolkodni a saját köreinkben is, hogy meg a saját fejünkben el kell kezdenünk átalakítani a dolgokat, hogy megfelelő módon mondjuk viszonyuljunk ezekhez a folyamatokhoz, amiket tapasztalunk, mert az igazság, hogy például most attól független, hogy én mit gondolok Unger Annáról, vagy az ő kinevezéséről, vagy hogy én kit tartanék, eleve most az, hogy én kit tartanék, nem tudom, jónak a Fradi vezetésére, az ugye hát ezt minden foci drukker tudja, hogy ez nem feltétlenül találkozik ugye a valósággal, meg nem biztos, hogy abból kell kiindulni. A klubvezetésnek, hogy én mit gondolok arról, hogy hogyan kellene a csatársornak felállnia. De ettől teljesen függetlenül én azért azonosítottam az ezzel kapcsolatos közbeszédben és liberális korábban nagyon erősen, akár még ilyen baloldali, ellenzéki, megmondó embereknek a narratívájában is erős tudományellenességet, egy erős egyetemellenességet, egy erős nőellenességet, és ez tényleg így zavaró volt látni, ahogyan így a régi struktúrák, amik ugye az össztársaság meghatározók voltak, most hirtelen feltörtek, felbugyogtak, és megmutatták magukat, hogy a rendszerváltás az intézményi szinten, ha folyik is, a fejekben még nem feltétlenül történik meg, még abban az értelemben se, hogy mondjuk adott esetben mondjuk a korábban ellenzéki gondolkodók benne ragadtak mondjuk ebben az ellenzéki szerepükben, és a szónak nem abban az értelmében értem a benragadást, hogy mostantól akkor mindennek tapsolni kell, amit a kormány csinál, hanem abban, hogy most már nem egy ilyen megmozdíthatatlan kőfalra kell zúdítani a szándékosan pont a hatás, legalább érzelmi hatás elérése érdekében végletekig tolt kommunikációs cunamit, hanem mondjuk érdemes mondjuk észérvekkel beleállni ezekbe a történetek. Be. Úgyhogy én csak ennyit akartam az elején mondani, hogy mindenki nézzen magába ezzel az egész dologgal kapcsolatban, és próbálja meg azonosítani, hogy mik azok. Ugye, amikor a szociálpszichológiáról beszéltünk korábbi adásokban, mondtuk, hogy a szociálpszichológiával kapcsolatban egy ilyen tartós félértés az, amikor ugye elolvassuk a szociálpszichológiai kötetet, hogy ez ahogyan a hülye emberek működnek, tehát hogy ezek ugye azok a szabályszerűségek, amik alapján azok az emberek, akik ugye nem látnak át a szitán, meggyőződnek, vagy meggyőzik magukat bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Sajnos a valóság az, hogy ezek ugye minket is ugyanúgy kötnek ezek a mentális folyamatok, és ilyenkor azért érdemes nem tudom, bevenni a nyugi tablettát, kettővel visszalépni, és elkezdeni megvizsgálni magunkat is abban, hogy mondjuk hol állunk rossz irányba, vagy nem tudom, hagytuk, hogy befújjon minket szélbe az irány. Na mindegy. Úgyhogy ez lett volna az én ilyen manifestum, mert hogy egy kicsit ideges lettem az elmúlt hetekben, amikor ezt figyeltem, és tényleg nem azért lettem ideges, mert egyébként én nekem valami elképesztő személyes érdekeltségem vagy nem is tudom, ilyen szimpátiám lenne a történet mögött, hanem pusztán csak magának, a felmerülő gondolatoknak az ilyen beszéd stílusa, és a bennük megjelenő beszéd patternek miatt, amiben tényleg azt látom, hogy itt a fejekben nem nagyon sikerült változni, sőt, az elmúlt 16 év rombolása az tényleg így nagyon is transzparensen megmutatkozott. Bocsánat.
2: Na, semmi gond, igazából a téma, amit a Sanyi feldobott, az kicsit egyébként ebből a kicsit hiszterizált állapotból vezet kifelé. Mert ugyanis ez a településindex, ugye, amiről beszélünk, ez egy ilyen privát kis kezdeményezés, aztán az Egyensúlyintézet rakta össze. De jó kis eszköz, adatokból dolgozik, mint bármi más efféle, és ugye a nyilvános felületével le tud mindenki tisztában lenni, van nyilván egy előfizetős része is. Egy nagyon jó kis kezdeményezés, mert pont arról szól, hogy a helyi politika, tehát az önkormányzatok, inkább azt mondom a helyek, tehát a falvak, városok, kerületek, hogy nézzék meg az emberek, nézzenek rá, hogy is néznek ki, mennyit mentek előre, mennyit mentek nem előre, mik azok, ami miatt a helyezésük mondjuk relatíve nem olyan jó, mi az, amitől a relatíve jó, tehát hogy ne egyéb be, tehát kicsit arra szerintem arra is szánták, akik ezt megcsinálták, hogy próbálják egy kicsit tárgyszerűbb irányba terelni egyáltalán a közügyekkel való foglalkozást, ami ugye mindközönségesen politika, csak ugye ez a nem ugye a politizálás nevezetű fogalom, az egy ilyen sarkaiból kifordított ilyen rettenetté vált, de akkor maradjunk annál, hogy akkor közügyekkel való foglalatoskodás az lehetőleg ne ilyen hisztérikus pánik, morális pánik gomb nyomkodásos izébe menjen rá, mert ugye ez volt, amit 16 évig ugye a napi szinten éltünk meg, hogy lehetőleg mindig olyan, tehát ez a morális pánik gombnak a piszkálgatása volt ugye a fő célja a Fidesznek, de hogy most tulajdonképpen ez a kis adatsor, amiket itt közé tettek ezen a honlapon, az egyébként nagyon érdekesek több szempontból, tehát ilyen nagyon jó kis módszertan van mögétével. Az egész dolog úgy néz ki, mintha unatkozó geográfusok, szociológusok azt mondták, megunták azt, hogy ezt a kuplerejt, ami ezen a területen van, nem lehet igazán ezek között így rendet vágni, mert hogy rengetegféle mutató, meg mindenféle rangsor, password, besorolás, én nem tudom micsoda van, hogy akkor ők most csinálnak egy olyat, ami mindenki számára közérthető, fogyasztható, és hogy lehetőleg valamiféle értelmes vitának az alapja lehet arról, hogy egy adott településünk merre tart, honnan jön, mit lehet itt egyáltalán csinálni, és ugye ezt már látni érdekes módon, tehát amióta egy közzétették, én már láttam jó néhány olyan, mit tudom, követ az ember ezt, azt, aha, ilyen helyi, ilyen mindenféle oldalakat, és akkor ilyen fiatalabb ilyen önkormányzati képviselők így elkezdték feldolgozni, hogy mit látnak azokból az adatokból, ami az ő településekre vonatkozik, és akkor össze tudják hasonlítani, tehát tulajdonképpen minden nem a körtét az almával lehet, hanem a hasonlót a hasonló, tehát mondtam, megyei jogvárosokat, megyeszékeket.
0: Azon belül van
2: igen, és ugye volt olyan már, hogy azt csinálta ez a képviselő, hogy elkezdte nézni a többieket, mert ugye relatív erősségek, gyengeségek, és próbálta azt megnézni, hogy akkor ennek a településnek a fejlődési iránya, mi lenne a logikus iránya ennek a dolognak, és ugye ez már egyébként kilépés ebből a hiszterizált paradigmából, ha azt veszem, amit felhoztál, és ez egy egészen jó kis eszköz. Nem mellesleg, nem Magyarországon nem azt mondom, hogy előzmény nélküli, de hogy ilyen kicsit ilyen privát kezdeményezésként van, azt gondolom, hogy ilyen kivétel, több helyen azért ez így másképpen van. Tehát ezek az ilyen típusú közadatok, vagy ilyen közadatbázisok, ezek tulajdonképpen az értelmes a közügyekről, igen, az értelmes közügyekről való vitának a keretei. Igen, tehát volt az a bizonyos költségvetési felelősségi intézet, ami egy ilyen magánkezdeményezés volt, és akkor ők ugye aztán ugye elhalt a dolog, de hogy ők is ebbe az irányba próbáltak, csak ugye ez a teljesen ilyen kettővágott magyar közélet, ez ugye besorolta egyből az egyik oldalra, nem a másik oldalra, de a briteknél például van egy ilyen intézmény, amelyik és ugye, ami azt csinálja, hogy pontosan az megnézi, hogy a választások előtt az egyes pártoknak a választási manifestumát pénzügyi, gazdasági szempontból végigelemzi, és közzé teszi az elemzését, és a pártok erre figyelnek. Tehát ugye tekintélye van a dolognak, de ugyanez egyébként az amerikai képviselőháznak is van egy ilyen bizottsága, ami szintén külső szakértőkkel tulajdonképpen méri meg az adott költségvetést. Tehát több helyen is van egy ilyen intézményesített, ilyen független, hogy is mondjam, testület vagy szervezet, aminek pontosan ez lenne a funkciója, hogy egy kicsit ezekből a hétköznapi ügyekből ugye kihúzza a fejét az embereknek, és akkor tegyen oda egy olyan pontot, hogy oké, ebben meg lehet bízni. Tehát, de itt a bizalom a rendkívül fontos része. Tehát, hogyha ez iránt nincs meg a bizalom, lásd mondjuk költségvetési tanács, tehát a költségvetési tanács véleményére, most őszintén adtak egy véleményt mondjuk most a költségvetés módosításáról, és ugye az ember így hiszi is, meg nem is, hogy jé, hát nézz oda, de persze, és ők voltak ugyanazok, akik ugyanarra a költségvetésre, amit ugye most szétesett atomérő gyakorlatilag, hát egy olyan himi-humi véleményt adtak előzőleg, tehát az ő hitelességük finoman szóval is kétséges ebben az ügyben, és ugye a bizalom felépítése az egy nagyon hosszas dolog. És a bizalom nem abban, tehát pontosan arról szól, hogy az emberek, amikor egy ilyen hiszterizált közéletbe, bármilyen vitába be akarnak kapcsolódni, vagy ilyenek, hogy legyen valami olyan pont, amihez tudnak ragaszkodni, hát úgy lásd közmédia például, meg efélék, de nem feltétlenül mindig a beszélő fejek, meg az úgynevezett politikai elemzők azok, akik ugye ezt az egész dolgot helyre tudják tenni, hanem az ilyen típusú intézményi megoldások, azok lényegesen szerintem hatékonyabban tudják így elsimítani ezeket a közéleti kilengéseket, amiknek így mi a tanulja vagyunk. Úgyhogy ez a lista ilyen szempontból szerintem ebbe az irányba mutat, de van egy olyan része is például, amikor, jó, mi nem megyünk bele, de sok-sok csinya-vinya van a dolognak, úgyhogy nem akarok lemenni ezen a rabbit hole-ra.
0: De fogunk menni, mert hogy én meg szeretném egy kicsit kritizálni majd ezt.
2: Ja, értem.
0: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy elmondtad, szerintem a két fontos célcsoportja van ennek a listának. Az egyik a mindennapi ember, aki megnézheti, hogyha érdekel a saját lakóhelyével kapcsolatban, hogy mit gondolhat, vagy mi mondjuk egy realitás. És a másik pedig az célcsoport a következő évi helyhatósági választásoknál a jelenlegi vagy polgármesternek akaró, vagy képviselőnek akaró lenni embernek. Tehát egy abszolút piaci meggondolás, hogy most adtam ki 2026-ba, mert hogy ebből szeretném, hogy dolgozzanak majd az önkormányzatok, készüljenek a választásokra, legyen policyjuk, tehát hogy a politikát tudjanak építeni, kérdezzenek meg engem, hogy ebben mit tudok javasolni, tehát helyzetbe fogom hozni magamat, és egy nőt fogok kaszálni, már bocsánat, én nem akarok, tehát hogy örülök neki, hogy ez így működik, de, és hogy elmondom, hogy én teljesen távol ettől a területtől, nekem mi az, ami egy kicsit paradox ebben a rendszerben. Én csak megnéztem azokat a településeket, amelyekhez életemben közön volt, hol születtem, hol jártam gimnáziumba, és hol lakom most, hanyadik kerület, stb. És hogy nekem nagyon feltűnő volt, hogy ugye 14 a valamiért a kezdeti pont, és ez a kezdeti pont után 26, és
2: 24, bocs, igen.
0: Tehát egy 10 év. Uh-huh. És hogy jelentős fejlődés zajlott le ez alatt a 10 év alatt, és akkor visszakötve a te pamfletedre, vagy kezdésedre, lehet, hogy beton mennyiségben ez érzékelhető köbméterre, de a fejekben való fejlődés szerintem nem érzékelhető. Én néztem ezeket a változókat, és akkor azt láttam, hogy igen, van, mit tudom én, 5 vagy 6 kategória, hogy kerületek, megyeszékhelyek, nagyvárosok, kisvárosok, vagy üzés és kistelepülések, és akkor látom azt, hogy igen, lesz első, tehát hogy felcsútot nem kell értelmezni, hogy miért lett első, vagy az 5. kerületet már meg kéne gondolni, hogy miért lett első, erről te tudnál beszélni. És én azt a paradoxon szeretném megkérdezni, hogy szerepelhet-e, léphet előre úgy egy önkormányzat, vagy egy település, hogyha a népes, átlagos magyar népesség fogyásnál nagyobb mennyiségű embert veszt ezzel alatt a vizsgált évben, akkor ezt tekinthetjük-e egy 18 plusz ponttal Sárospatakot, azt mondjuk, hogy mekkorát ment.
2: Hát az népességfogyás az most egy érdekes szempont, ugye önmagában az népességfogyás egy településen, mert ez a fejlett világban, ez a vidéki térségeknek ez egy általános jellemzője. És nem feltétlenül egyébként a fejletlenséghez kapcsolódik, mert tudom, hogy tehát mindig az embernek ugye van egy ilyen, hogy is mondjam, mindenki a saját életére reflektál valahol, és akkor mit tudom, az ember van egy gyerekkora, mondjuk nekem egy ilyen kisebb, vagy nagyobb, csak a faluban valahol Kelet-Magyarországon, ahol mit tudom, iskolába jártam, én nem tudom mifene, és akkor van egy ilyen elképzelés, vagy hát van egy ilyen emlékem erről az egész dologról, és óhatatlan, hogy nyilván nekem ez a referenciapont, és hogy ehhez próbálom meg oda tenni, és nem biztos, hogy jó az elgondolásom, tehát nem biztos, hogy jó, amihez igazítom ezt a, tehát nem biztos, hogy jó a referenciapontom, azt akarom mondani, és akkor ilyen, ezért jobbak ezek a külső ilyen adatalapú történetek, amikor kicsit úgy az én szempontomon túl húzza be, de mondjuk na, pont erre a problematikára van az úgynevezett emberi, tehát az emberi fejlettség index, vagy Human Development Index, és ugye pekünk van, mert a KSH csak országos szintre számítgatja, egyes kutatások szokták ezt így térségi, meg ilyen-olyan szintre volt.
0: Zárójelbe a bizalom visszaszerzése akokás ház.
2: Jaj, az nagyon szép történet, igen, a szegénységi statisztikájukkal kapcsolatos.
0: Hogy a 80% KSH adatokból származik, tehát azért ezt szeretném hozzászenni.
2: Igen, és ja, hát így van, tehát vannak én területfejlesztéssel, meg vidékfejlesztéssel, meg ilyesmivel foglalkoztam, meg foglalkozom is kicsit, és ugye állandóan ugye itt az adatoknak a minősége, az időbelisége, ez egy rendkívül fontos tényező, tehát itt azért nem véletlen, hogy ennél a településindexen is 24, meg 24-re van megbízható adatsor, ami egyáltalán, tehát ott az elég sok mindent vesznek ők is alapul, tehát elég szép kis adatsor soruk van, és akkor ez mindig egy a legkreatívabb rész, vissza az egész történetnek, amikor elveszünk egyetem, milyen adatok vannak, rendben van, akkor azt hogyan súlyozzuk, akkor mit számítsunk ki, hogyan generáljuk belül az indexet. Szóval ez egy nagyon érdekes része a dolognak, egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen fekete doboz, tehát hogy elkezded innen-onnan piszkálni, és tulajdonképpen az benne a jó, már ilyen kutatói szemmel, hogy azt mondod, hogy oké, és akkor meg fogok-e vajon lepődni azon, hogy mi fog ebből kijönni. És az a jó eset szerintem, amikor meglepődik az ember, mert az azt jelenti, hogy jó, hát bizonyos értelemben akkor azt jelenti, hogy te szubjektív elgondolásod, akkor az nem feltétlenül volt jó, hanem ehhez képest ez a helyzet, de ehhez képest meg azt tudod mondani, hogy de jó, hogy ez így sikerült nekem ezt összehozni, vagy kideríteni. Tehát jó, van egy ilyen személyes elégedettség, meg egy ilyen kicsit ilyen frusztrációs, de ez szerintem hasznos. Tehát az adatminőség, meg az adatok rendelkezésre állása az mindig egy ilyen múltbéli állapot. Tehát így a szociológiának, meg az így összes ilyen mérésnek az alap dolga, hogy a tegnapot mértük meg, amiről ma van az adatunk. Így van, és az előrejelző képessége, hogy hát nyilván van, de hát az mindig. Tehát ilyen bizonytalan, mint a meteorológia, hogy oké, hát most akkor mit tudom én, minél megyünk 10 napnál tovább, akkor már gyakorlatilag szétporlik az egésznek a előrejelző képessége. Úgyhogy ezek is ilyen játékok, de mondom, ja, és akkor nem beszélve arról, hogy ez a társaság, aki ezt megcsinálta, szerintem arra unt rá többek között, hogy állami szinten rengeteg ilyen mindenféle besorolásunk, meg minden kutyafüle van. Tehát van, azt hiszem, hogy elmondom, 3 rendeletünk, a kormányrendeletünk, ami a kedvezményezett települések besorolásáról szól, akkor van, ami a járások besorolásáról szól, és akkor ebben a települések besorolásában van 3 kategória, azon belül van még egy alkategória sor, tehát ilyen települések, a járásoknál dettó, tehát ott is 3, meg plusz még regián, tehát ilyen, ahhoz mindegyikhez vannak adatsorok, képletek, mindenféle dolgok rendelve, de ott ez egy bődületes kavalkád, és ugye ráadásul arról van szó, hogy ezeket nem vizsgálták fölül, gyakorlatilag a 2010-es 15 óta volt, a 15-ben volt az utolsó felülvizsgálat, tehát hogy nem tudjuk, hogy egyébként azt szerint a módszertan szerint pedig mit mutatnának most ezek a dolgok. Úgyhogy, de hát ez tulajdonképpen ilyen pénzre menő dolog volt, mert hogyha valaki hátrányos helyzetű település volt, vagy ilyen mit tudom én mi, akkor több pénzre volt jogosult, meg én nem tudom mifene. Praktikus haszna most is van, mert például a pedagógusoknak, ha ilyen nagyon hátrányos helyzetű településen vannak, akkor ugye ezt a rendeletet hivatkozzák be, és ezért ők pótlékot kapnak, ami nagyon helyes. És a másik kérdés persze az, hogy a térbeli folyamatoknak, mert ugye ezek mégiscsak, tehát ezek a települések úgy vannak valahol, tehát hogy ezek a társadalmi gazdaságok, ezek mennyire, hogy is mondjam, stabilak, vagy mennyire, inkább úgy mondom, hogy hívják ezt ilyen path dependent, tehát mennyire
0: útfüggőek,
2: igen, tehát mennyire ilyen kicsit nem tudják a saját árnyékokat átlépni ezek a települések, vagy hogy is, és akkor mi az, amikor mégis csak van egy váltás, tehát tudnak ugrani, és ebből a szempontból egyébként a rendszerváltás volt egy nagyon erős impulzus, mert ugye gyakorlatilag a településeket rákényszerítették arra, hogy találják ki magukat, és akkor valakinek sikerült, valaki meg nagyon nem. És itt az érdekes, ez az érdekes része nekem, legalábbis ez fogott engem mindig, hogy az egyiknek miért sikerül, és a másiknak miért nem. És hogy vajon mi mögötte a
0: igen, de ez erre nem az választ, érted?
1: Nem. Szerintem szét kell választani kedve ugye magát a témafelvetésünket, mert egyrészt ugye beszélünk arról, ami részben jön abból, hogy ventiláltam a műsor elején, és aztán egy kicsit elvittem dolgot.
0: De várjál,
1: a vas az ablakon keresztül volt kénytelen bejönni, de nem baj, tehát hogy minket semmi nem akadályoz meg, tehát a falon keresztül is bejutunk a stúdióba, és el kell válaszolunk, tehát van az a része a probléma halmaznak, hogy el kell kezdeni, és ez nem egy magyar probléma, de tényleg, tehát és mondjuk egy most, rögtön rájöttem a nevetségességére ennek a állításnak, most ugye elmondjuk a rádióba, meghallgatja mondjuk 200 ember, és mindenki nagyon egyetért, és akkor majd kent, akiban máshogy fog történni a dolog, de hogy el kell kezdenünk egy kicsit máshogy gondolkozni a világról, különösen az alt-rightnak, ennek az ilyen troll jobboldalnak a felemelkedésével kialakult az, hogy tényleg egy ilyen univerzalizált, folyamatos ilyen kognitív diszonancia redukcióban élnek az emberek általában, ahol a materiális térbeli környezetük tapasztalatait felülírják ilyen gondolati, ideológiai irányokból. Ugye ez nemrég most pont láttam egy rövid videót, ahol egy korábbi ilyen Fidesz közeli valamilyen újságíró vagy közéleti valaki közölte, hogy ő soha nem vonta kétségbe, hogy itt a Fideszen belül voltak bűnök, de ő egy hívő ember, és hogy ő azt látja, hogy itt egy ilyen, nem tudom, tulajdonképpen ilyen transzcendens háború folyt folyamatosan. Igen, és akkor, hogy ő addig, amíg a nagyobb jó mellett áll ki, aki egyébként belenyúl a persébe, addig ő amellett. Tehát teljesen nonsens, de így veszük pontosan, és egy kicsit teg így átforgatva, tehát ott van az ember, rohadt szét minden körülötte, és ez most így nekünk tényleg nehéz belegondolni, de tényleg volt az ember, aki egyrészt azt gondolta, hogy ez még mindig jobb, mint hogyha nem tudom, az unokámat átműtenék ugye, a bölcsödében, a másik meg azt gondolna, hogy egyébként azért rohadt szét minden, mert hogy egyébként tényleg a háttérben a Cion bölcsei ellopták tőle a pénzt valamikor, meg nem tudom.
2: Talán betelefonálva néni, aki az ennek a hírcsárdának elhitte a soros tervnek a dolgait, amit a hírcsárdák közé tettek, hogy ez a soros terv, és akkor
0: is volt a műsorunk, nem bontottuk ki teljességében, mert volt valami zavar az erőtérbe, de pont egy tanulmány ugye erről szólt, hogy a rendszer legitimációról
1: beszéltünk.
0: Hogy a szociálpszichológiában, tehát hogy meghatározták ezt a harmadik momentumot, tehát hogy ugye van az egyéni érdek, van a csoport érdek, és akkor egy szociálpszichológus azt mondta, és van egy rendszer legitimáló érdek, ami úgy működik, hogy a saját életedben, hogyha azt érzi, rosszabb, de nem veszed észre, mert akkor is a rendszert akarod legyen. És hogy azt mondod, hogy ez egy harmadik szociálpszichológiai motivációs tényező, és az alt-right szerintem ebben volt nagyon jó, hogy...
1: Hát még most is nagyon jó, hát ugye az AFD nagyon szépen jön felfelé. De bocsánat, csak hogy a gondolatmenetet befejezve, csak hogy már tudom, hogy én kezdtem el félrebeszélni, de hogy ugye egy kategória egy, tehát hogy erről kell beszélni, hogy az nem baj, tehát hogy van ez az egész ilyen adatbázis alapú valami, tehát hogyha arról beszélünk, hogy bármilyen tehát egyrészt kell arról beszélni, hogy kellenek olyan kezdeményezések, amik visszahozzák az embereket a térbeli és materiális környezetükbe, hogy tudjanak ez alapján döntéseket hoz, tehát vissza kell hozni a valóságba egyébként a szavazókat és a politikát, mint olyat. És le kell számolni azzal az ilyen thatcherizmusból, a modernitásba, és egyébként az üzleti, meg egyáltalán ez az ilyen nagyvállalati gondolkodásban, amikor a közvetlenül vélelmezett sikert, azt automatikusan megfeleltetik ugye a folyamatoknak a sikerességével, ahol ott ugye hát, ahogy a Lézer János a tökéletes példa annak, hogy minden metrikában ő egy nagyon sikeres ember volt, és hát igen, hát akkor ha te jobban tudnád csinálni, akkor lehet utána csinálni, és hogyha megnéztük egyébként, hogy mi történt mögötte, akkor ugye erről több cikk volt, hát, hogy semmi nem volt jó.
2: Igen,
1: a másik, amiről meg a Basa esetleg beszél, hogy akkor ez a konkrét adat gyűjteménynek a felhasználhatósága, ez egyébként mondjuk ebben hol vannak hibák. Tehát én erről azt gondolom, hogy itt mi egyszerre beszélünk két dologról, és ennyi.
2: Jó, hát mondom, tehát az a része, amit a Sanyi emlegetett, tehát ez az emberi része, ez kicsit egyébként összefügg azzal, amit most te mondtál, tehát hogy amikor az emberek azt gondolják, hogy vannak ilyen, hogy is mondjam, hisznek a csodákban, mert ez tényleg a csoda kategória, hogy vannak egyszerű, gyors megoldások, amik megoldják az ő életük összes problémáját is, és majdnem, hogy instant, illetve nem is feltétlenül ehhez, hanem van egy olyan ember, aki erre képes, hogy ezt megteszi. És ez a fajta ilyen hogy is mondjam, majd helyettem valaki, álljon kicsit a tanult tehetetlenség, ilyen k-európaiság, mit tudom én, tehát ez is belejátszik nyilván, de például visszatérve Lázára, tehát hogy a Lázár a nagyon hatékony, meg mit tudom én, tehát neki úgymond sikeres önkormányzati vezetőnek számított a Fideszben, meg mit tudom én, azt mindenki elfelejti hozzátenni azt a részét, hogy ja, hát de hogyha egyébként ők nem jutnak hatalomra 2010-ben, és nincs önkormányzati adósságkonszolidáció, akkor Hódmezővásárhely most még mindig fizeti azokat a hiteleket, és csődbe lett volna éveken, meg több mint egy évtizeden keresztül, ha az erános marad, és nincs váltás, és nem húzzák ki. Tehát, hogyha hogy is mondjam, az ország legnagyobb egyfőre eső önkormányzati adósságát hozta össze Lázár János. Megjegyzem, a második legtöbb egyfőre eső önkormányzati adósságot, az pedig Az ötödik kerület hozta össze. Tehát
0: még a Rogán alatt?
2: A Rogán alatt, így van. Tehát ők a két sikerember, a két megoldó ember, tehát gyakorlatilag persze odébb állnak, és ugye igyekeznek maguknak azt az őrült ilyen üszök halmot, ami mögöttük marad, azt úgy valahogy így elsöpörni valamivel, jelesül az önkormányzati adósságkonszolidációval. Mindenki másnak is jó lett természetesen, de ennek a két embernek elem érdeke volt, hogy ez megtörténjen, mert különben nem tudják a saját kis szobrukat úgymond építgetni, hogy ők milyen sikeres önkormányzati vezetők voltak, nem. Tehát ez, és akkor itt van az, amit most mondtál, hogy jaj, hát az egyszerű megoldások, és ha megkapargatjuk ezeket az egyszerű megoldásokat hozó embereket, azt látjuk, hogy hát de, hogy ezek nem megoldásokat csináltak, hogy akkora problémákat, hogy hihetetlen, és akkor vagy sikerült nekik valami földet rádobni, és akkor nem látták, vagy az olaszoknál, nem is tudom, hogy hívták ezt a politikust, aki a Berlusconival kiegyezett, egy ilyen balos politikus volt, az Firenzének volt a polgármestere nagyon sokáig, és ugye utána nagyon mindent megoldott, ott volt a médiában, felvette a Berlusconi stílusát, ugyanúgy öt vagyunk, megoldjuk azonnal, mindenki azt gondolta, hát ez micsoda, és akkor olaszoknál meg különösen, ugye egy kis picit mi is azért hasonlunk hozzá, hogy nagyon bekajárták, jó ide, fölemelték a és akkor utána elment a pacák országos politikába, és akkor jött egy másik ilyen önkormányzati vezetés Firenze, és mondták, hogy atya, úristen, mi ez a szemétdomb, ez az adósság, hegy a borzalom, minden teljesen félre van menedzselve. Mi ez az egész? Tehát, hogy itt van az, hogy vissza kéne jönni a valóságba, és le kéne gyógyulni ezekről a csodatévő emberekről, meg ettől az ízéről, hogy egyszerű megoldás. Orbán Viktor egy egész politikai karriert épített
0: erre pontosan az ökönségre. Most meg igazából egész Magyarországról beszéltünk ebben a
2: és akkor ugye tegyük fel, ott van a Süsén, nem azt mondom, nem akarok én direkt párhuzamokat húzni, csak igazából a kicsit így az áthallásokat akarnám erőltetni, mert nem akarom én ezt megfeleltetni egymásnak, de mint ott van Olaszország, az első világháború után, egy ilyen, ott minden országban egyfajta ilyen ugyan depresszió állt be, gazdaságilag egyebek, és akkor Olaszország is egy kicsit ilyen volt, ilyen elégedetlen, mert nem kapták meg a háborús koncból azt, amit ők szerettek volna, csak Dél-Tirolt, és akkor borzasztó, hogy elégedetlenség, hogy akkor ezek a politikusok, ezek nem tudják megoldani, mert beszélni kell róla, vitatkozni kell róla, vagy mit tudom, ott van a Babylon-Berlin sorozat, az gyönyörűen lehozza azt, hogy hogyan nézett ki ez az egész, mikor ilyen káoszba kezd fulladni az egész, és akkor jöjjön már valaki, és oldja már meg borzalom, és ahelyett, és ugye a nevetségesség az egésznek az, hogy ugye, amikor a náci párt hatalomra jut, akkor előveszi a szociáldemokrata párt programját, kivágja az asztal, és azt mondja, hogy na, ez a mi programunk. És elkezdik megcsinálni. És az a program, amit a szociáldemokraták egyébként, ugye nyilván mínusz rasszizmus, de ugye ők összeraktak, hogy hogyan lehet a német gazdaságot talpra állítani. És itt ezek a történelmi kis balesetek is mutatják, meg a miénk is, hogy hát bocsánat, de és még annak örüljünk, hogy az unió tagjai voltunk. Ha az unión kívül vagyunk, mondjuk egy ilyen, hát Belorusszia, bocsánat, teljesen, ott oda mentünk volna, és még mindig lennének őrülten csápoló, hogy is mondjam, emberek, akik, és nem azt mondom, hogy ilyen műveletlenek, meg szegények, meg mert ez nem ettől függ. Egyszerűen becsavarodottak, akiknek lehet, mit tudom én, három nyelven beszél, mit tudom én, négy végzettsége, én nem tudom, mi fején van, vagy éppen szakma, tök mindegy. Tehát nem ettől függ a dolog, hanem attól, hogy felszállsz erre a vonatra. És ugye azért lenne jó tényleg visszajönni, mert hogy azt gondolom, hogy pontosan azt kéne csinálni, hogy visszajönni a valóságba, és legyógyulni ezekről a csodatévő emberekről, mert nincsenek csodák. Tehát, hogy körüljünk nézni, és akkor mindig, persze ez mindig az egyéni stratégiákban is rémesen elválik egymástól, tehát van egy olyan ember, aki, mit tudom én, így megy egy ilyen vezér után, és hogy és akkor vannak olyan ismerősök, akik nagyon nem ilyenek, és egyáltalán nem hisznek ebbe a pacákba, sőt, kritizálják, stb. De mondjuk ennek az embernek adódik egy problémája az életében, amit most nagyon sürgősen meg kell oldania. És történetesen van egy olyan ember, akihez ért, aki pont nincs rajta ezen a vonaton. De neki nagyon szüksége van, nem is beszélve, haragban van vele. Én nem tudom, amikor megszorul és bajba kerül, mit csinál, fogja magát, és bekúszik a küszöb alatt ehhez a pacákhoz, és kéri a segítségét, mert hogy ő ért hozzá. Tehát így megvannak ezek a... Tehát, hogy van az az eset, amikor ilyen extrém bajba kerülnek az emberek, ilyen kedvező, hogy lehull a hájuk a szeméről, és hogy várjál már, de hát tulajdonképpen a Gizike ért hozzá, tulajdonképpen akit én nem beszéltem vele 20 éve, de hát basszus, most muszáj vagyok oda menni, mert valaki, akkor ő. És akkor van ez az eset, és akkor kicsit így, nem tudom, társadalmilag is ilyen formán vagyunk, de azt mondom, hogy ezek a külső segédletek, mindenféle módszertani ezekkel együtt. Ezek arra jók tényleg, hogy kicsit így gyógyuljunk már le erről tehát hogy gyors megoldás, azonnal, tehát mit tudom én, a Thatcher politikájáról is volt egy ilyen remek áttekintés, hogy gazdaságilag egy borzalmas pusztítást végzett a brit gazdaságban, és ugye olyan, hogy az, hogy nincs, hogy társadalom, például ezek a nagyon híres beszólásai, akkor gyakorlatilag Észak-Nyugat-Angliának, vagy Észak-Angliának a mai napig tartó gyakorlatilag mélyrepülés, amivel épp, hogy talán most kezd kimászni, és akkor az Andy Burnham nem véletlen, hogy ő lett, ugye meg, de hogy az se úgy adódott, hogy, és akkor az Andy Burnham is vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy jó, de megkapargatjuk, hogy mi csináltott a Greater Manchesterbe, szóval na, nem biztos, de egyébként olyan szempontból meg igen, biztos, hogy ott még jók a mutatók. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a típusú mutatók, amikről mondjuk ez szól, azok jók, és akkor mindjárt azt mondja, hogy hát, de hogy ennek ára lesz, és akkor majd adóság, fene tudja. De mindesetre tény és való, hogy a csodákban való a hit, azt tényleg én azt gondolnám, hogy azt a közéletből, meg a közügyekkel való foglalkozásból nagyon jó lenne minél hamarabb kijebb tolni.
0: Hát én szerintem nem a csodákból való hit, hanem inkább a csodák azok úgy működnek, javítsák ki Miklós, hogy akkor mindig valamiféle hogy is mondjam, egy kitüntetett személyhez, aki emberfeletti teljesítménnyel, akár isteni szinten van, uh-huh. Tehát hogy metafizikai pozíció van, hogy ahhoz imádkozunk, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év inkább erről szólt, hogy majd én megmondom, tehát hogy eleve mi erre a paternalista majd megmondja nekünk apu, hogy mit kell csinálni, erre nagyon rá vagyunk gyógyulva, egyszerűen sokkal jobban, mint szerintem a környező országokban, vagy illetve nem tudom, hogy miért, de hogy szerintem ebből kéne, mert akkor, ha már nincs az az ember, akihez imádkozzál, akkor nem a csodákba fogsz hívni, hanem saját magadban. Tehát szerintem
1: fogalmazzunk úgy, hogyha most megnyitjátok a 444-nek a cikkét a Facebookon, és megnézitek a kommenteket, vagy akár az eredeti posztot, amikor ugye a Gregor Anikó odalépett a Magyar Péterhez, miután a Magyar Péter eljött az ELTE évnyitójára, és tehát ugye ezt tegyük hozzá, hogy nem az volt, hogy akkor nem tudom, ott várt a lakás előtt, és amikor vitte ki a szemetet, tudjátok így a nyuszi papucsban, akkor hirtelen ugrott a sövénybögőr, és akkor nem tudom, hogy rátámadt két izével ilyen mandineres riporterrel, vagy nem tudom, tehát ugye nem erről volt szó. Ha ezeket megnéztek, akkor nagy számban, nyilván ez nem lesz reprezentatív, meg módszertlen, most nem menjünk bele, de nagyon sok mindent el fog árulni, hogy tulajdonképpen a legtöbb negatív komment abból az alapállapotból indul ki, hogy tulajdonképpen a bizalom az túltolt, tehát tulajdonképpen a bizalom eléri azt a szintet az autoritás személye irányába, ami kiadja a saját kézből a teljes agenciát, tehát tulajdonképpen az az állítás, hogy itt van ez az ember, és ő majd tudja, és bármilyen az ő döntéseit befolyásoló, segíteni vágyó, vagy kiegészítő, vagy akár az ellen érvelő információ, átadás, vagy cselekvény történik meg, az akadályozza őt. Tehát tulajdonképpen ugye az az állítás, hogy nem kell neki odaadni, biztos tudja, jobban tudja, tehát egyrészt hogy képzeli ez a nő, ugye most ezt a dimenziót most felejtsük el, de higgyétek el, hogy nagyon masszívan benne van, tehát hogy képzeli ez a nő, hogy oda megy és odaadja ezt a dolgot, és informálja ezt a nagyon fontos embert, aki egyébként is jobban tudja, és utána jön már ugye a különböző, nem tudom, ilyen szűklátókörűségnek és egocentrizmusoknak a különböző köre, ami arról szól, hogy hát mit képzelnek ezek a semmire kellő egyetemi emberek, akik egyébként is lapítottak, mint a fekália fűben az elmúlt 16 évben, meg támogatták a Fidesz, meg ugye meg ez az összes dolog, ami ugye hát már tényleg csak most mint ELTE polgár, tényleg én csak azt mondom, hogy azért ez egy kicsit triggerel minimális tehát ugye én élek a, nem tudom, a 2005 óta ne, tisztasági festés nem látott falak között abban az épületben, amit így a lehet minden eszközzel próbált soft powerben elnyomni és bezáratni ez a, az elmúlt 16 év, és akkor ebben, amikor bejön a kommentelő, hogy én valahogy nem tudom, így felelős voltam ezért az egész dologért, meg úgy egyáltalán mi nem álltunk ki. Tehát hogy csak, hogy hányszor, mint ELTE, hányszor, meg mint ELTE TATK, meg mint intézetem, hányszor tüntettünk, a, na mindegy. Szóval, tehát, hogy ha lenne 1 millió forintom mindegyik alapra, akkor a jelenlegi lakás árak között is.
0: Na jó, de akkor ezzel mi az, tehát, hogy mi az értelme, beértelmezésed
1: ebben a folyamatban? Az én értelmezésem ez, amit mondasz, hogy itt van ez a túltolt elmúlt egyébként is valószínűleg, bár én nem mernék most ilyen, meg én általában az ilyen általánosítások ellen szoktam érvelni, de kétségtelenül megmutatkozik egy ilyen széles körben elfogadott ilyen nagy, hát ilyen vezérkultusz, most nevezzük annak, gondolkodás, vagy egy ilyen bizalom abban, hogy majd megoldják helyettünk, vagy pont ez már a manifest tuma ennek az ilyen tanult tehetetlenségnek, ezt most már majd szét tudjuk szállazni.
2: Nem vissza, kicsit.
1: De menjünk tovább akkor, tehát hogy én ezt látom valahogy.
2: Tehát az indulatnak a magyarázatát én máshol keresném, tehát igazából arról van szó, hogy is mondjam, mindenkinek a szóval minden ember életében van egyfajta ilyen, hogy is mondjam, jövőről alkotott elképzelés. Tehát az, hogy hogyan szereti leírni az életét, mit, tehát vannak tervek, ehhez képest ugye mindenféle pénzügyi döntések, vagyon, izé, iskolázás, stb. Tehát ezek a döntések vannak, és van az ember előtt egyfajta ilyen elképzelt dolog, amit úgy gondolja, hogy meg is tud csinálni. És ugye ez a mögöttünk hagyott ilyen 16 év, ez ugye azért azt csinálta, hogy módszeresen szétbarmolta az embereknek az ilyen típus. Tehát, hogy ha és amennyiben nem álltál be a sorba, vagy nem maradtál
0: tervezést.
2: Igen, tehát nem maradtál kúszba ebbe a rendszerbe, hanem még ellene is valamilyen formában még néha akaradod ellenére is tettél, abban a pillanatban ez az egész rendszer így neked ment, és így megsemmisített. És ez az egész dolog, hogy kiépült ez az egész ilyen rettenetes, ilyen fideszes, ilyen hűbéri lánc egészen a legkisebb településig, hogy de ilyen szintű történet, hogy a választó kerületi elnök, aki általában mindig a fideszes képviselő, egyéni országgyűlési képviselő volt. Tehát amilyen egy vidékfejlesztési ilyen helyi akciócsoportnak egy titkárát a helyi akciócsoport megválasztotta. Ami egyébként értett hozzá, meg rendben is volt meg minden, és a fideszes országgyűlési képviselő, ugye a helyi választó, kerületi elnök, közölte, hogy hát azt hogy képzelték, hogy úgy nevezték ki ezt az embert, hogy ő ehhez nem járult hozzá. Közel nem volt hozzá formálisan, de azt mondta, hogy ő nem járult hozzá, ezért holnap rúgják ki.
1: Na oké.
2: És kirúgták, és gondolod, de ez egy ilyen viszonylag a vidéki térségben. Ez a fajta indulat, tehát amikor ezt látta az ember, ezt követték el vele, vagy egy ismerősével, vagy bármi, vagy egyáltalán belegondol abba, hogy ha ő ehhez a hülyeség ellen szót emel, akkor
1: ő is meg.
2: Ő is így van, és ez is óhatatlan egy frusztrációt okoz, és tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy ez az indulat. Ez az indulat e mögött, és ugye a Ruhbálint szokott erről beszélni, és tökre érthető, amit mond, tehát nem akarom mondani, hogy velem is megesett valami féle, de ezt inkább most nem. De tény is való, hogy...
0: De megesett,
2: igen. Tehát most a legutóbbi interjúban azt hiszem, hogy rólam volt szó, amikor emlegette azt, hogy a 4000-es kormányhatározatok az egy remek dolog. Tehát ugye tegnap volt pont az egyik, volt helyettes államtitkár a Partizánba bement, és akkor az első rész.
0: Igen, az kemény.
2: És ugye ő mondta azt el, hogy ő megdöbbent azon, hogy milyen könyörtelenséggel, és ír magját is, és akiknek bármi köze volt, az így írtották ki a közikből, és olyan formán, hogy nem is tudtak sehova helyezkedni, szóval egy olyan ügybe, és tudom, hogy mi ez, az a 4000-es ilyen belső kormányhatározatos történet, amikor az van, hogy mindegy, hogy te milyen pert nyertél, mindegy, hogy te megnyerted a bíróságon a pert, akkor is van egy ilyen haza, hogy semmilyen állami szervezetnél, se állami cégnél nem lehet téged alkalmazni.
0: Hallgatunk!
3: Hello! Nagyon izgalmas a műsorotok, nem vidékről, faluhelyről hallgatva pláne. Hogy amit mondtok, az persze így ez a 16 évben csúcsosodott ki, vagy akár érezhetjük annak, tehát ezt a nem én neveztem ki, akkor rúgják ki, tehát azok, aminek ez a vége. De hogy én itt azt kutatom, és így nekem úgy tűnik, hogy ez ilyen transzgenerációs abúzus, tehát hogy ez már a apukával is
0: megkönnyen lehet.
3: A nagypapával, hát nagyon könnyen lehet, hanem, hogy igazából erre épül a rendszer és a struktúra, mert ugye amikor már 4 generációval ezelőtt is rokon, barátot, csókolt raktak olyan pozícióba, ahol mondjuk szakmailag egyáltalán nem lett volna keresni valója, és már ezt a mintát látták a mi nagyszüleink, már bocsánat, az itt élő idősek, meg a fiatalok is, tehát ugye ez egy olyan hosszú távú processz, amiről beszélünk, hogy tehát a 16 év valóban szörnyű károkat okozott, és feltette az írja a pontot, de hogy ez így létezik. És ezt az óviba kezdik, és tart az öregkorig.
2: Aha, szóval egyébként van egy ilyen...
3: Ez nagyon érdekes challenge, aha, lesz, hogyan fogjuk tudni ezt nem visszafordítani, mert én
2: igen, szóval azért is volt ez a 16 év annyira könnyen kiépíthető, pontosan, amit mondasz. Egyébként.
3: És hogy ott szerintem volt egy ember legalább, aki ezt kutatta, és hogy azt mondta, aha, igen, ezt itt lehet megfogni. Hát itt mindenki valamilyen módon bűnösnek érzi magát, vagy fél, hiszen ebben a klientúrában érintett vagy. Uh-huh. Vagy azért, mert nem érintett, vagy azért, mert ahogy mondtad is, hogy jó, akkor kitaszítsuk ebből. Tehát, tehát ezt így szétszedni, amikor... Tehát olyan, mint hogy a társadalom szövetét próbálnám egy darab érszedni, aztán megfelelően kirakni.
0: Igen, hogy a frusztrációnak lehet ez is, meg az is a magyarázata, de a frusztráció fönt áll, és az beavatkozik a mindennapi életünkbe, igen.
3: Persze, és hogy ezt az ember nem is veszi észre, és hogy nekem is önvizsgálatot kell gyakran tartanom, hogy ebben a térben, ahol élek, hogy nem lesz, olyan nem változok. Érted? Mert az egy reflexeket kapod át, és az ember nem figyel, nem jogázik minden nap reggel, hanem mit, fát is kell hordani, akkor, uh-huh, akkor így bele tudsz csúszni abba, hogy ebbe a... Szóval hogy ez egy nehéz kívás. Uh-huh. Ennyit akartam mondani, hogy nagyon érdekes a műsorot.
1: Köszönjük.
3: Fejtsétek. Ciao.
0: Köszi, hello.
2: Ja, még egy másik ilyen eset pont az összefüggésben. Ilyen saját élmény, szülői értekezlet. Tehát van az a... tegyük fel, egy testnevelő tanár kicsit ilyen nem egészen hozzá odaillő módon közeledik a általános iskolás felső tagozatos lányokhoz, és akkor ezt a lányok szóvá teszik. És az történik, hogy ebből panasz lesz, és akkor az osztályfőnök azt mondja a gyerekeknek, hogy írja le mindenki név nélkül, hogy van-e valami problémája az illető testnevelő tanára. Leírják a gyerekek név nélkül, ezek után a tanárnéni beszedi az irodalom füzeteket.
1: Aha.
2: Szóval közt, és akkor és utána válhid, amíg a folytatás, amikor ebből van egy ilyen balhé, hát igen, és ez így a 90-es évek közepe Magyarország, tehát még nem vagyunk a Fideszben, hanem csak nem. És akkor az történik, hogy ők behívják a szülőket, és akkor amikor, hát most én próbáltam finoman emlékeztetni az igazgatót arra, hogy hát itt a gyerek jogok, meg törvények, meg másfélék, stb., hogy azt így, meg egyébként hogy képzelik ezt az egész eljárást, és hogy szégyeljék magukat, akkor egyetlen egy szülő nem áll mellettem, egyetlen egy szülő sem áll fel, mert mindenki, amit most mondotta, hogy a szocializáció, tehát az, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, tehát hogy nehogy az legyen, állj be a sorba, és akkor van ez ilyen jó kis ilyen szociológiai ilyen fogalom, a néma generáció. Ja. Hogy ugye, akik nem átéltek sok mindent, és semmiről nem hajlandóak beszélni, hogy a gyereknek nehogy izé baja legyen abból, hogy. Igen. És akkor nekem is volt ebből bajom, hogy nem mondták el, és én olyan hülyeséget csináltam, és akkor utána mondták el a család, és hogy fiam, azt azért nem kellett volna csinálni, mert. És de hát mondom, a tökömé nem mondtátok el ezt nekem korábban. Hát csak azért, hogy ne legyen belőle bajod, meg minek ezzel téged terhelni. Szóval nagyon, és igen, ez egy ilyen hosszas történet. És egyébként az a furcsa, hogy most ez így, kisebbfajta társadalmi csoda, hogy ez így megváltozott, így áprilisban. Ugye, de inkább azt mondom, hogy nem biztos, hogy megváltozott, de legalábbis kaptunk egy esélyt. És hát jó lenne ebből kimászni, így vagy úgy, de és ugye itt jön a másik része, hogy ez ilyen, amit mondanak többen, hogy nem kétnapos történet, nem lehet egyik pillanatra a másikra. Tehát, szóval egyfelől van, amit szóval bocsánat, hogy visszakanyarodjunk az eredetire, tehát van egyfajta frusztráció, ami ezt az agressziót ugye egészen rendesen megalapozza, és ugye van ez a másik, ez a fajta ilyen társadalom szociológiai útfüggőség, vagy micsoda, már hogyha így leszem, és ugye jó lenne ebből valahogy kimászni, meg tulajdonképpen ez is volna a cél, és nem nagyon, és ugye a másik ilyen apróság, egy kicsit visszamegy ilyen Arisztotelész, hogy az erkölcsök azok nem abból fakadnak, hogy elolvasom a 10 parancsolatot, és akkor azt mondom, hogy esküszöm, hogy betartom, tehát ez nem így megy, hanem attól lesz erkölcsös, legalábbis az arisztotelészi etikai értelemben, hogyha ezeket gyakorlod. Igen. Tehát nem az, hogy beszélsz róla, hanem úgy is teszel. És ezzel van a gubanc mindig nálunk, hogy ennek a fajta úgy is teszel dolognak, ennek volt mindig az a vége, hogy ugye jöttek-mentek rendszerek, hogy te ha erkölcsös akartál lenni, akkor végén ráfáztál is. Ugye ez a társadalmi tapasztalat, hogy hát ez rendes ember, de hát mindig az rövidebbet húzza, mert sose tudja, hogy mikor fogja be a száját.
1: Igen. Ez nagyon fontos, tehát szerintem tényleg ezt fontos kimondani, hogy nagyon jó, hogy esélyt kaptunk áprilisban, mi is rendkívül boldog voltunk, de azt is fontos látni, amiről egyébként beszéltünk mi már a választások előtt is, hogy azért, meg amit a betelefonáló is aláhúzott, hogy vannak a mély struktúrái a társadalomnak, azoknak nagyon nehéz elválni feltétlenül, és bizonyos működés, ami akár ugye az általam említett ilyen vezérkultusz, egy nagy része ennek nem múlik el, hanem ugye új kerületbe, vagy új területbe kerül, és ott van ugye ez a feszültség is, amit ugye kiegészítettünk azzal a feszültséggel is, amit mondtál, ugye ez a ne szólok, én nem szólok, ugye aki kiáll, ugye ebben benne van az a feszültség, hogy úgyse lehet nyerni, és ugye ebben

0: Érdekes, ilyen össztársadalmi izé. Az, amikor azt látod, hogy az ilyen típusú fórumok, mit tudom, tartanak 4 vagy 5 órán keresztül, és ilyen több
1: tízezres,
0: így van, és a másik az, hogy óriási tömegek nézték ezeket végig a YouTube-on. Tehát, hogy egy valami elképesztő, és ha nem lenne közösségi média, teszem hozzá, közelében nem jutottunk volna ennek furcsa módon, de hogy az mekkora ilyen csoportterápiás
1: dolog volt. Szeretném azt mondani, hogy valószínűleg ennek a prototípusát a Gulyás Marci kezdte el. Uh-huh. Emlékezzetek vissza, amikor ott voltak a Kossuth téren a 2020-tól a sátor felállítva, és folyamatosan ment a csoport. Tehát, hogy mentek be az emberek, és beszéltek, és szerintem ilyen jó gyakorlatokat érdemes átvenni, úgyhogy valószínűleg Magyar Péter stábja nem véletlenül nyertek 2/3-dal, eléggé rendben volt.
0: Csak ott a hitelesség, tehát hogy a Gulyás Marcék be voltak nyomva egy az egybe balra.
1: De nem, de szerintem igen, tehát hogy...
0: És a közönség volt, nem volt igen. Így, tehát nem volt az átjárási izé, tehát hogy nem volt egy ilyen, na mindegy.
2: Meg az információ átadás mögött nem volt az a politikai aktualizációnak az ígérete, mert az nem szabad...
1: Én most ezt csak mondtam, hogy ennek...
2: Nem, szerintem fontos, amit mondtál, csak hogy ugye ezek az ilyen közfórumok esetében, ugye az nagyon fontos, hogy ott, ha az ember elmondja a panaszát, nem tudom mi, de ugye ennek a lassúsága, hogyan elindult, tehát valóban, tehát ezt egyetértek, ez fontos volt, sok ember ebből tanult, ezzel tudta megmutatni tulajdonképpen, hogy a Tisza azt az ajánlatát, hogy mi máshogy akarjuk csinálni a dolgokat, de az, hogy egyébként ez volt az ajánlat, ezt kampány performanceként tulajdonképpen ugye meg is valósították, és egyébként még most az én személyes élményem szerint én el is hiszem nekik, hogy van ilyen szándék adott esetben, hogy tényleg megváltoztassák az ő működésüket, tehát nem rossz hiszűen nézek rájuk, de ettől függetlenül mondjuk látni kell, hogy egyébként az állampolgárok egy jelentős része pedig ugye még nem tudott ennek a segítségnek a keretei között se, vagy ezek mellett sem még átlépni egy másik gondolkodásba, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy mint ahogyan a személyes térben is, a pszichológiában, a szociálpszichológiában is, hogy az emberek visszaregresszálnak bizonyos állapotokba, ha valamilyen stressz vagy külső hatás éri őket. Bizony. Tehát ott esetben mondjuk már nagyon sok politikai gondolat esetében meg tudják haladni a korábbi mélystruktúrális eseteket, de hogyha például, és itt nagyon jó, amit te mondtál, nagyon megvettem, tehát ez tökéletes, ez a feszültség és sértettség és bántottság feszítő frusztrációja, az, ami itt be tud jönni, az tényleg az, hogy akkor viszont egy olyan helyzetet alakít ki, egy olyan válaszreakciót alakít ki a szemében, ami tulajdonképpen ugye mindezt az ilyen tanulást legalábbis időszakosan így kiixeli, és visszamegy egy korábbi verzióba. Tehát tényleg, hogyha most nem akarok neveket mondani, de akár ilyen hardcore, balos liberális youtuber ilyen értelmezéseket nézünk, tehát tényleg itt tehát az Unger annak kinevezése kapcsolatban olyan videókat csináltak, amiket így teg a Gulyás Geriékes szembe se. Tehát, hogy pedig ugye hát már nem annak a falnak kell neki ugrani, meg nem is olyan mértékű volt itt a dolog. Már mindegy.
1: Igen, be fogok rakni egy zenét, okay. És én azt gondolom, hogy itt a megoldás az, ahogy kezdted a műsorunkat, szerintem ahhoz nagyon közel áll. És hogy azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a 30 alatti generáció megrázta az egész földet az elmúlt x évben, mert hogy nekik teljesen természetes lesz az a fajta új leosztása az egymás közötti kapcsolatnak, és ezt most úgy mondom, hogy amíg ez a gazdasági rendszer van, addig a forradalomra más lehetőség nincsen, csak az, hogy higgyem el, hogy te azért vagy más, mert te a fülvaludat jobb oldalt hordod, és egyébként az órádat baloldalt, és akkor te is élhetsz így.
2: És
1: te is élhetsz így. Nem mondom el, hogy már alkoholisták lesznek a hallgatóink, de most berakok egy jó zenét, ez a Sonic Rendezvous Band a 70-es évekből, Detroit. És hogy fogjátok érezni, hogy milyen a Motor City-nek a rock'n'roll-ja, a szám mutatja meg, fogjátok szeretni szerintem, csak nem tudom, itt van a felső PLC, ez az új szerzeményem.

0: teljesen lehetetlen helyzetbe került, hogy...
1: Tilos Rádió, FM 90.3, tilos.hu, társadalom drámák, elfelejtettük bemondani a dátumot, hogy ez élő adás most, 2026. szeptember 10-én, ugye?
2: Uh-huh. Jól mondtam.
1: Dr. Nagyházi Györgyel és Miklóssal és Vasával, és itt vagyunk, és hogy igazából...
2: Igazából, ahogy befejeztük, én szerintem ott azért még egyet annyiba ugorjunk vissza, hogy lehetséges, hogy nem minden hallgató van tisztában azzal, hogy mi ez a 4000-es lista.
0: Jó.
2: Szerintem
0: jó,
2: ennyi kiegészítés.
0: Az államigazgatás bugyraiba, tehát a 4000-es határozatok, azok ilyen nem nyilvános személyügyi határozatok, amit a éppen aktuálisan a kormánynak az a tagja, vagy az annak a minisztériumnak, aki a személyügyekért felelős, arra hivatott ilyen államtitkár, értes államtitkár adja ki. Ezt megkapja gyakorlatilag a kormányzati szektorban az összes személyi főosztály vezetője, és ott az van, ott vannak a mindenféle ilyen-olyan intézkedések, pozitív vagy negatív. Mm. És akkor ebben van az, amikor valakit mondjuk így visszavonásig kitiltanak a teljes államigazgatás.
1: Ez ilyen káderlap, vagy mi ez?
0: Hát az gyakorlatilag olyan, mint hogyha meg a káderlapodon az volna, hogy ezért te ilyen gyerek vagy, azt akkor most hello, te a magyar központi közigazgatás vagy az állami szférában, úgy általában, semmikor és sehol nem kaphatsz állást. Tehát ugye ez az állami vállalatok is, tehát az állami szférát is beleért, tehát arra is vonatkozik. Tehát ez ilyen kedélyes történet. És
1: ez a demokráciában ez létezhet ugye, ilyen?
0: Hát ugye ez az egyik része, hogy a csodába. A másik, hogy ezt a Fidesz alakított, tehát ilyen bosszúálló fegyverré, mert ugye ez nem így működött korábban, de ők ezt így javodották meg, így alakították át, és ugye ezzel gyakorlatilag, amit tegnap ez a helyettes államtitkár srác is mondott, amikor azt emlegette, hogy a rendőrségtől, a NAV-tól, bárki, aki ebben a nyomozásban részt vett, ami valamilyen szempontból is Pintérhez köthető, Pintér az összes olyan embert az őrmesterig bezárólag gyakorlatilag így kiiktatta a teljes közigazgatás. Most, hogy el lehet azt képzelni, hogy benne van az ember, milyen 10-20 éve ernek tanult, stb. Ezt csinálja, és akkor ő csak végezte a dolgát. És akkor ehhez képest érted, azt találja, hogy hoppá, hát ki van rakva egyfelől, és a főnöke ilyen mély együttérzéset, tudod Bélám, ez azért van, de hát nem tudok mit csinálni, című szöveggel mondja ezt neki, ugye ez szép történet. Vagy a másik eset, mondjuk az én esetemben, amikor megosztottam egy mémet a gazdasági miniszterről, és akkor emiatt egy azonnali hatállyal, mert hogy én az a mém, ami egyébként nyilvános volt a Facebookon, bárki által, de én ezt csak az ismerőseim körülben osztottam meg, ők ezt valahogy megszerezték, és nem voltak hajlandók elárulni, hogy hogyan, mert nem nyilvánosban volt, stb. Tehát így konkrétan ilyen szép volt az egész indulása.
2: A bizalom.
0: Igen, és akkor
1: is kaptál egy ilyen 4000-es karton.
0: Kaptam egy ilyen 4000-est, így van, és akkor, hogy most ez a mai napig érvényben van, nincs érvényben, fogalmam sincs róla, de mondom, a Rubvalinak volt az interjúja most legutóbb a Telexen, és ott emlegetett egy ilyen esetet, hát így ez nagyon komoly áthallások voltak nekem, hogy az lehet, hogy én vagyok, de hát aztán most nyilván nem mentem oda megkérdezni, figyelj, én voltam, érdekelne, és egyáltalán most, ha vissza akarok menni, mondjuk én az államigazgatásba dolgozni, akkor tudok-e, vagy mi. De hát felteszem, hogy nyilván nem hagyták úgy ezeket a dolgokat, mert legalábbis nem úgy mesélt el, de ez a fajta ilyen totális bosszú, totális minden, tehát hogy nem lehet. És amit emlegettem például ennél a vidékfejlesztési akciócsoportnak a titkáránál az esetben, hogy azért rúgták ki, mert nem hagyta jóvá a választókerületi atyaúristen. És akkor de borzasztó, tehát ilyen, és akkor ilyen kis színesek, hogy jönnek, mit tudom én, és akkor még olyan is van, hogy a Fideszre kifejezetten csak olyan embereket vittek el, meg tartóztattak le, meg mit tudom én, akinek nem volt központi engedély. Tehát mint a tűz van babámban, hogy nálam csak az lophat, akinek van jegye. Tehát egy magyarán, hogy hogy az csak úgy nem lehet, hogy te így magát saját szakálladra itt rendetlenkedsz, mert akkor mindenki, ho-ho, úgy elkapunk, érted, pif-paf-puf, és az van. De hogyha engedélyed van rá, akkor nincs probléma. Viszont, hogyha te nem hagyod azokat lopni, akiknek meg van engedélye rá, akkor megint rosszul jártál, mint hogy tegnap mesélt el ez a srác ott, ez a volt helyettes államtitkár, ugye ez volt, hogy hát ő nem engedte, hogy a Microsoft licenszeket 2x3 megvegyék. Hát és akkor elfogyott körülötte a levegő. Mi van? Tehát így, de és akkor ez a fajta diszfunkció, és ebbe éltünk, tehát hogy a Rubbalik mondta már egyik klasszikusokat, és akkor hogy az Istenbe fogunk ebből kimászni, és akkor van egy ilyen másik ilyen, ugye visszatérve erre a történelmi tapasztalatra, Őrkénynek van egy jó kis egyperces, a Glinge Réze. Az egy halál jó pofa a sztori. Az, nagyon jó, az arról szól, hogy egy fagylaltos, aki csilingelő kis kocsijával bejárja Európát, minden boldogok az emberek, nyalják a fagylaltot, örülnek neki, minden elvetődik Magyarországra. És Magyarországon, hát mindenki ilyen mogorva, harapos kedvűbe van, mit tudom én, nem is érdekli őket a fagylaltja, meg mit tudom én, valami a aktuális sóvámra vannak teljesen kiakadva, meg valami az uralkodó, és hogy ez valami borzasztó, és az mondja, nem érti ezeket, semminek nem tudnak örülni. És azt mondja, és akkor jó, hát utána Magyarországra, de olyan mély nyomot hagyott a szerencsétlen emberen, hogy halálos ágyán csak ennyit emlegethet, hogy Glinge Réze, Glinge Réze. Ez egy ilyen régi hülyeségben beidegződés, hogy oké, és akkor rá vagyunk gyorsan, akkor mindenki, és akkor visszatérve erre a közéletben való hisztérikus részvételre, meg a csodatív vizikre, hogy mindenki azt gondolja, hogy ezt valaki majd meg fogja tudni oldani helyettem. Hogy akkor most ez van, és akkor az összes kínom, baj, nak a okozójával megteszem azt a valamit, ami izé, és jó, hát most ez ilyen értelemben most jól működött, mert az Orbán azért tényleg ezt rá lehetett fogni, majdnem 80%-ban, hogy minden bajnak jó volt a forrása, de úgy egyébként is a hétköznapi életben előfordul az, hogy az emberek ahelyett, hogy neki fognának, megcsinálnak, elkezdik ezt így másra kenni, a saját hibáit, tehát hogy mintha valaki más felelne azért a dologért, és akkor ez nincs, nem csinálja meg a házi feladatot, vagy amit a Eszterházi Péter mondott, ez, hogy műveljük kertjeinket. Tehát, hogy először talán így a saját házunk után kéne körülnézni mindenkinek, hogy akkor ő megtette mindent, és hogy tényleg úgy van-e, és hogy és akkor ne ezeket a hisztérikus részvételi formákat, mit tudom én, olyan még a demonstráció, persze, oké, az van, de hogy nem feltétlenül, tehát a közéletben való részvétel az ugye legyen olyan, hogy is mondjam, rendszeresen. Tehát, hogy a rendszeresség, és nem az, hogy jó van, most akkor ezek hatalom, és akkor csinálják. És akkor én meg akkor, meg nekem akkor jobb lesz biztos. És akkor miért nem jobb? Hát nem jól csinálták. És akkor jó, de barátom, mondtad, hogy hogyan is kéne ezt csinálni? Szerinted? Elmondtad, részt vettél? Ütköztetted a véleményt? De adtál egyáltalán arra esélyt, hogy kiderüljön, hogy amit te gondolsz erről, az úgy hülyesége, hogy van? És egyébként hajlandó is lennél ezt elfogadni, amikor egy ilyen vita keretében kiderül az, hogy nem feltétlenül jó az, amit te gondolsz, hanem ehhez képest az a helyzet, hogy. És ez csomó ember eddig baromira nem jut el, és akkor visszatudunk szaladni a szocializációval, hogy mit is tanult hát az iskolába, kisfiam?
2: Meg ugye visszatudunk szaladni ez a település szintű adatalapú döntéshozatalhoz, mert optimális esetben, ideáltipikusan, mert tulajdonképpen a politikának, tehát én nem tagadom a nagy politikának a létezését, nyilvánvalóan ugye, ahogyan az esővel, a széllel, meg a kozmikus sugárzással lehet szembe menni, hogy vannak a bizonyos ilyen mozgás energiái az emberi együttélésnek, de mondjuk optimális esetben azt gondolom, hogy úgy van, hogy vannak helyi együttélési problémák és megoldandó ügyek és fejlesztések és tervek. Uh-huh. És ott ezekről, ha történnek egyeztetések, adatalapú egyeztetések, ott ennek az értelmében történnek döntések, és utána ezekben a döntésekre telepszik rá, úgymond, a politika annak szónak abban az értelmében, hogy használatba veszi ezeket a döntéseket, és nem befolyásolja. Tehát, hogy, a jó jelöltet kezdem el magam mellé állítani, vagy érdekelté válok nagy... Tehát nem azt történik, hogy a nagy politika azt mondja, hogy akkor én adok neked pénzt, hogy különböző látszat tevékenységeket végezzél, és akkor te leszel a népszerű, és én ezért csak annyit akarok, hogy mindig minden szinten visszanyaljál nekem, és megcsináld, amit éppen ott mondok, és hogyha küldök neked egy ilyen 10-es listát, hogy kivel kell a lombkorona sétányt a mezőn felépíteni, akkor azt kell csinálni. Hanem úgy történik, hogy akkor hirtelen a nagy politika érdekelté válik abban, hogy hozzáértő helyi embereket keressen meg, állítson sorba, és ott olyan döntéseket hozzon, amik adatalapon történnek, akkor ugye az egy kicsit, ezt tudom, hogy ilyen izé nem tudom.
0: Tök érdekes, hogy mondasz, mert nekünk volt egy ilyen kísérleti fejlesztésünk, a kisléptékű ilyen vidékfejlesztés tulajdonképpen, a balatoni térségben, meg a Tokaj-hegyi ilyen kiemelt térségek, mindegy ilyen területfejlesztési fogalmakkal nem érdemes belemenni, de ezeken a helyeken hirdettük meg, és az egész arról szólt, hogy kis összegű, de nagy hatású. Tehát azt próbáltuk összerakni, hogy kis léptékű és nagy hatású fejlesztés. Tehát az a lényeg, hogy olyan dolog, ami kifejezetten helyi, és ugye elkezdtük ezt így összerakni a szempontrendszert. És akkor elég komoly szempontrendszer jött össze, mindent így összeraktunk, hogy oké, ne legyen kiszorító hatás, tehát mit tudom, hogy ne legyen az, hogy mit tudom én, három pék mellé egy negyedik, és akkor mind a négy tönkre megy, meg ne legyen az, hogy mit tudom én, ilyen ballaszt, hogy mondjuk eleve megvalósulna a fejlesztés, és mi ahhoz adunk, egyébként is megcsinálna a fejlesztés, de mi adunk hozzá támogatást, tehát ez egy ilyen fölösleges, az a dead weight, tehát ez a... tehát ezeket próbáltuk összerakni, akkor tényleg néztük azt, hogy minél inkább ilyen tovagyűrűző hatás, tehát hogy ne egy pontszerű legyen, hanem sok mindenkit vonjon be ebbe a dologba, lehetőleg ne kamuzza be, és akkor még el is mentünk előtte megnézni, és akkor jó volt, mert egy ilyen nagyon komoly kis pontrendszert összeállítottunk, volt egy ilyen pontozó bizottság. Mindenki végolvasta ezért, és minden dolgot két ember pontozott egymástól függetlenül. Tehát nem mindenki csak. Tehát minden cuccot, minden egyes ilyen kis dolgot két ember pontozott egymástól függetlenül, és akkor úgy jött ki, de még előtte is voltunk, tehát voltunk le projektfejleszteni, hintettük az igét, hogy mi ez az egész, mennyit lehet itt elkérni, mi az értelme ennek a kiírásnak, próbáljuk értelmezni közösen a helyiekkel, hogy ez mit is jelent, hogy is van benne, tehát összehívtunk mindenkit, akit lehetett, tehát ilyen fórumokat tartottunk előtte, na akkor kiírtuk, és a ötletek, amik jöttek be. És akkor nem akarom az egészet végigmondani, de a Balatonnál van egy fejlesztési ügynökség, és ott van ez amit mondasz, tehát hogy felépült ilyen érdekviszonyok, rendszerek, mit tudom én mi. És akkor jött a ügynökségtől a illetékes, aki jött a szavazóbizottság, ő is jött pontozni, és beállította az, hogy neki már megvan a nyertes listája a Balatonnál. Mondjuk, hogy mi van neked? Azt mondja, a liszt, hát akkor azt tedd el a fenébe. És akkor, de tedd el a fenébe, de ha nem ez jön ki, akkor hazamegy, akkor megölik a megyei elnökök, amúgy most, akik most így mennek a kukába. De mondjuk, hogy nem érdekel, hogy megölnek a megyei elnökök, ez a program, ez nem erről szól. Jó, de másik homokozóban ezt létszi, de itt most leűsz, te is pontozol, stb. És akkor végig pontoztuk az egészen. És nagyon érdekes volt, mert mindenkinek voltak ilyen kis kedvencei, jaj, de aranyos kis fejlesztés, de hogy mindenki abba volt, tehát nagyon komolyan vette mindenki a dolgát, és végig a szempontrendszert betartottuk.
2: Az jó.
0: Lepontoztuk úgy, ahogy kell, és utána összesítettük az egészet, és akkor mit tudom, volt olyan benne, hogy ha a végén valaki, mit tudom én, szavazott, akármi, akkor még egyszer szétlődés van valami, és a legvégén azért kicsit, hogy mondjam, engedtünk a nyomásnak, olyan értelemben, hogy megvolt a nyertes lista, mindenki csodálkozott egyébként, mert mindenkinek volt a kis kedvence, és fú, az nem nyert, pedig én azt hittem, hogy. Uh-huh. És akkor az, hogy így összejött egy csomó mindenkinek a dolga, ez másképpen nézett ki, és jó, mindegy, a balatoniak nem mondtak, hogy egyet még Zalából, mert ez így viszem haza, azt mondja, ja, azzal jött, hogy tök jó, egész jó kijöttek az arányok, ezzel így azt mondja, meg tudom magyarázni a előknek is, hogy ez így jó lesz, és egyébként tényleg jó kis fejlesztések, csak egy baj van, még egyet Zalából toljunk már be, mert azt mondja, hogy az megyei elnök megöl engem, na most ez volt az egyetlen, ahol tettünk egy engedményt. De csak azt akarom kihozni, hogy ezek a fejlesztések, amiket, és utána adtunk támogatást a megvalósításhoz, stb. És tök jók, mert a mai napig ezek ilyen kis életképes cuccok. Tehát így meg lehet őket nézni, működnek, mit tudom, tehát lényegesen nagyobb volt a túlélési képességük ezeknek a kis fejlesztéseknek, vállalkozásoknak, egyebeknek, mint, és akkor a második kör, tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy még két körbe sérül maradék pénzből, tehát az egésznek a nem tudok, nem akarok hülyeséget mondani, 100 millió forint volt a kerete az első körbe, a második körbe volt már majdnem 160 millió, már nagyon örültünk neki, az is jó volt, és abban már, úgy, hogy adtunk projektenként 8 milliót, már belenyúltak. A helyi politika, meg aha, a nem tudom, mert híre ment, és akkor már ott téptük anyunkat, hogy Jézusom, és olyan cikki, meg ízlés, és akkor már harmadszor is megpróbáltuk, de akkor még már nem kaptunk rá semmit. Tehát, hogy a Fidesz éráról beszélünk természetesen. És ugye, és ott nézzük, hogy de ezt most érted, most beleénekelte, mondta ízlés, nem tudom minki, hogy azt belökült tenni pont. És akkor beleraktuk, és akkor mi van, megdöglött az egész, hogy fél éven belül, mert csak az egész arra szólt, hogy felnyalja a pénzt.
1: A pénz,
0: persze, persze. És akkor nincs megcsinálva, és ez a része, hogy találsz-e életképes fejlesztést abba a térségbe. És amit találsz is, még akkor is neked még sok munkát kell abba beletolni, hogy az talpon tudjon maradni, meg hogy tudjon működni. Tehát, hogy ne legyen az, hogy ez egy ilyen elveszett pénz, kidobtad a szélbe, és hogy mit tudom, mi lett belőle. Tehát, hogy ezt is így próbáljuk meg helyre tenni. És érdekes embereket találkoztam, de visszatérve az egészre, nagyon nehéz megtalálni azokat, az ilyen helyi ügyeket, amik működnek. És különösen akkor nehéz, hogyha a helyiek ezzel nem is nagyon akarnak törődni, foglalkozni, és ez a nehezebb része egyébként, amikor fel kell őket úgy mondani, hogy legalábbis érdekel, nézzetek már, hát ez érdekes lehet nektek is, és akkor próbáltok meg valamit kitalálni, és hogy ez ilyen, ez nehéz meló.
2: Hát igen, hogyha pont az 5. kerületet vesszük, borzasztó nehéz lenne ott egy ilyen lakó központú, lakó érdek vagy akár úgy is fogalmazik, hogy tehát akár kerületi, vagy akár budapesti lakos érdeke alapú politikát kialakítani, az elmúlt 16 évben tulajdonképpen sikerült egy ilyen hiroshimai támadásnak megfelelő ilyen népesség csökkenést ugye létrehozni.
0: Ja, meg minden.
2: Hát igen, meg ugye a külföldi tulajdonosoknak
1: ja, és hát ugye, óriási például a nem lakott ingatlanoknak a százaléka.
2: Hát nekem az borzasztó.
1: Tehát ez nem mond, hogy ez siker, igen, hát mindjárt kibrok az ablakon.
2: Tehát nekem az borzasztó.
1: És number van a 23 kerület között.
0: Ja, igen, a polgármester, ja, persze.
2: Igen, nekem az borzasztó fájdalom, hogy sétálok a utcákon, ahol felnőttem, szülőkerületemben, és sötétek az ablakok. Tehát ugye...
1: ez egy Thatcheri logika, igen, hogy nincs társadalom.
2: Nincs társadalom.
1: Hogy az emberekkel ne foglalkozunk, a pontrendszer valami másra.
2: És most bocsánat, én nagyon személyes sátában próbálok objektív lenni a műsor keretében belül, de hogy egyébként meg, de most ezt nem tudom, meg tényleg lent pedig ilyen, nem tudom, ilyen Libéria harmadik világháború tényleg, tehát hogy ugye,
1: ja, igen, az utca szint, igen.
2: Tehát, hogy az tényleg egészen elképesztő, tehát ezek az ilyen felnőtt szórakoztató, féllegális intézmények újra kinyíltak, ránézésre, nem tudom, éppen, hogy nem kiskorú behívó lányok működnek az utcán, és akkor így felmerül bennem az, hogy mondjuk esetleg tényleg itt valóban valamit kéne kezdeni, mert ugye ez sok szinten problémás, és akkor itt van az, hogy amikor kialakul egy ilyen, és ez egyébként egész Magyarországra ki tudjuk bontani, ami azt az egész önkormányzatiság problémát egy kicsit azért így keretbe tudja rendezni, hogyha kialakul egy rossz működés, ami saját belső logikai alapján ilyen módon racionális. Tehát ugye, például az ötödik kerületet véve, vannak ezek a mindenfajta ilyen magát étteremként hirdető, valójában kocsmaként működő helyek, amik éjfélig meg este 11-ig kapnak teraszengedélyt az önkormányzattól, te annyira bekötöttek egyébként, hogy amikor még hajnali egykor húzogatják az ablakokat, vagy a székeket, meg asztalokat, és közben egyébként a ittánokból származó helyi junior oligarchák pedig még üvöltenek a 2 milliós borral a kezükben, akkor hiába hívja az ember mondjuk adott esetben az éttermet, hogy olyan kedves legyen már, meg menedzser úr esetleg hívja be a kedves vendégeket, ő elküld téged az anyukádba, a közterület fenntartók meg a rendőrök meg nem jönnek ki ugye alapból se. Részben azért, mert ugye nincsenek, most ezt hagyjuk, ugye, hogy ugye a szegények ugye alul, másrészt meg nyilván megvan nekik mondva, hogyha nem akarsz a 4000-es listára felkerülni, akkor mondjuk vannak a helyek, ahová nem mész ki intézkedni. Tehát ugye ebben a rendszerben egyébként van az a belső logika, hogy tulajdonképpen nincsenek lakók, viszont vannak ezek a gazdasági szereplők. A gazdasági szereplőknek a sikerességében te közvetlenül érdekelt vagy. Ez a gazdasági szereplő akkor tud sikeres lenni, jelen gazdasági üzleti modellje alapján, hogyha ő erre a vevőkörre, hiszen nincs másik vevőkör,
1: és
2: ez a vevőkör van,
1: a környezetét.
2: Így pontosan, tehát ő neki erre kell lennie. Tehát az ő gazdasági logikája az egyébként teljesen áll, és máshogy valószínűleg még azt is el tudom fogadni, hogy egyébként, hogyha nem ilyen módon működtetni a vendéglátóipari egységét, akkor lehet, hogy mondjuk fél éven belül be kéne zárnia mondjuk a 5 étterméből 3-at vagy 2-t. Azt most hagyjuk, hogy akkor esetleg nem kéne. Neked nem mindig szóval, most nem akarok szélső balosra menni.
0: De az tök igazad van, csak ugye hogy is mondjam, a rugalmasság ezeknek a, tehát a vendéglátóipar tipikusan egy rugalmas üzletek. Tehát arról van szó, hogy ha megváltoztatod a játékszabályokat.
2: Pontosan ide akartam.
0: Ha megváltoztatod a játékszabályokat, a vendéglátós nem hülye, alkalmazkodni fog pont. Tehát most neki ez éri meg, ebből tudja a legtöbb pénzt húzni, hát akkor most jó, hogy nem már most neki eddig, ő lefizette, kifizette a nem tudom ide oda, amit kellett, és ő ezt így nyomhatta, most akkor hello. Most, hogyha neki ezt máshogy néznek ki a játékszabályok, akkor persze, oké, akkor ahhoz indulunk.
2: Igen, tehát ezt mondom, hogy ugye el kell kezdenünk, viszont ott, tehát itt jön be ugye ez a helyi adatalapú döntés, hogy azonosítani, hogy mik ezek a...
1: mik azok egyáltalán ezek az adatok?
2: Igen, mik azok az... Igen, mik az alternatívák? Tehát, hogy értjük, aha, hogy most, tehát, hogy ez így ebben az irányvonalban, ez így logikus, hogy a nem tudom milyen hibrid rezsimekből jövő junior oligarchák itt költik el a pénzüket, mert máshová nem kapnak vízumot. De mi lenne, hogyha esetleg mondjuk elkezdenénk másban gondolkozni? tudni, mennyi idő alatt tudnánk. Tehát például, hogyha mondjuk helyi önkormányzati szinten ezt és ezt és ezt a döntést hoznánk meg, Airbnb-vel kapcsolatban, lakhatással kapcsolatban, közterekkel kapcsolatban, mindezzel kapcsolatban, akkor milyen gyorsan lehetne, vagy milyen, és akkor értitek?
0: Igen, visszavégzik az elejére a sztorinak, hogy maga a döntés, ha már oda eljutsz, a megoldási, az marha gyors, csak itt azt gondolom, hogy pont egy ilyen esetnél, még elképesztő mennyiségű ilyen konfliktus érdek van, hogy neked tulajdonképpen ezt végig kell menni addig a szintig, amikor arra megoldásra jutsz, hogy akkor most ez mindenkinek oké, akkor ez lesz a megoldás. De ezt végig kell járni.
2: Így van.
0: Tehát itt jön az megint be, hogy no, nincsenek gyors megoldások, tehát végig kell menni, szépen lassan feltárni, érdekelteket összeszedni, kik ezek, akármilyen gonosz gazemberek meg is néznek ki per pillanat ezek az alakok, de hát ők is, hogy mondjam, ezen a planétán élnek, ők is szeretnének megélni, stb. Tehát lehet találni olyan közös platformot, hogy akkor azt mondjuk, hogy jó, rendben, akkor próbáljuk meg. Tehát ugye ez így nem mehet tovább, te is belátod, én is belátom, próbáljunk meg valami amit ebből kihozni. Tehát ugye ez egy kicsit hosszadalmas.
2: Abszolút, igen. Tehát odaig eljutni, akudott esetben, és itt jön be egyébként az a nagyobb bizalom is, és a tanult félelem az elmúlt 16, sőt az elmúlt 75 vagy 125 vagy 1000 évvel kapcsolatban, hogy mondjuk elképzeli azt a helyi aktivista, wannabe politikus, mondjuk, nem tudom, hogy én elindulok, elkezdek érdekelt egyeztetni, nem tudom, és hogy mindezt a munkát megcsinálom, és akkor az utolsó ponton mégse leszek abban a pozícióban, tehát ugye kihúzzák alólam, mert jön a XY, aki nem tudom, valakivel együtt hát, járt a pázmányra,
0: vagy nem tudom. Igen, mert azt mondja, azért. Például azt mondjuk, ezek a kedélyes, ugye, mit tudom én, hívjuk őket ilyen étterem tulajdonosoknak, idézőjelben ők azt gondolják, hogy figyelj, hát akkor te keverjél itt, akkor megkennek valakit, hogy akkor ezt az egész dolgot úgy intézzük el, hogy nekem jó legyen pont, és akkor a többi nem érdekel.
1: Vagy téged is.
0: Vagy neki van egy beidegződés, egy megoldási módszer, ami eddig működött. Mondj egy indokot, hogy ettől most tekintsen el. Tehát neked tulajdonképpen nem azzal kell kezdened, hanem hogy bocsi, ez most egy másik játszótér. Tehát itt, hogy ezt kell elérni első körben, mert addig gyakorlatilag ebbe fúz bele, amit most mondtad, hogy ja, hát akkor téged leszlek meg, vagy valakit fölötted. És akkor ugrálásnak vége van, és az van, amit én akarok.
2: Tehát el kell jutni odáig, hogy arról beszéljünk, hogy értem, tehát neked az a közvetlen érdeket, hogy a hónap végén ennyi profitot akarsz termelni, és akkor nézzük meg például, tehát ez csak tényleg egy ilyen alapbeszélgetés, akkor például nézzük meg, hogy neked hány helyi lakost kéne megebédeltetned, ahelyett, hogy mondjuk nem tudom, a x milliós borokkal trakál az embereket, hogy mondjuk ugyanitt legyél, vagy mondjuk, és akkor mit tudunk...
0: Vagy azt mondom, hogy externáliák, egész egyszerűen azt mondom, hogy te neked ennyi profitod van ebben a üzletben, oké, te meg ennyi kárt csinálsz a kerületnek, beazonosítjuk ezeket a károkat, amit az ilyen típusú működéstől vannak, és akkor ezt a típusú kárt, azt a nyakadba vágjuk, és akkor megnézzük, hogy akkor hogy jössz ki. És akkor lehet, hogy akkor elgondolkodol rajta, hogy mi van, most ez ellen tehetsz is, meg nem is, inkább azt mondom, hogy alkalmazkodni kéne, és ha a károkozást így lecsökkented ezt a részét, mert csináld, ahogy akarod, csak ezek az extern, mert ugye nem, itt nem az a probléma, hogy üzemeltet valamit meg, nem, itt vannak olyan negatív externálják, ugye ez a remek uniós fogalom van, ez a do not cause significant harm, tehát ne okoz, ez tipikusan erről szól, tehát hogy oda vágsz egyet, és nem foglalkozol a negatív externálkal. Hát az önkormányzatnak kifizeti. Az önkormányzatnak kell kifizetnie ezeket a költségeket, amiket te gyakorlatilag ezzel a tevékenységeddel okoztál. De egyébként, ha nem így csinálnád, akkor nem lennének ezek a költségek. Ez nekem pénzbe került. Tehát van az az eset, amikor hogy mondjam, vissza tudod rántani az egészet, hogyha annak mész neki, hogy fú, nem van, azt mondod, figyelj, pénzek, értesz a pénzt, akkor világos, akkor beszéljünk azon a nyelven, amit te is értesz, meg én is értek pont ugyanúgy. És nem az, hogy megveszlek, nem veszlek, hanem figyelj, nekem ez ennyibe kerül, és ezt te okoztad. Akkor mi legyen? És akkor kifizetem. Oké, barátom, de ezt nem azt kell nekem, hogy most kifizeted, hanem nekem ezt évente kifizetem. Uh-huh. És minden évben ennyi, és minden évben leülünk, hogy ez mennyi, és ezt addig folytatjuk, amíg neked ez a ízé, ez még megéri, de kifizeted, mert az a helyzet, hogy nekem ez költség.
1: Igen, de ehhez kellene állhatatosság. Kell a törvények betartása.
0: Hogyan szerzel te ilyen módon, hogyan szerzel te ilyen gyakorlatot? Társadalmi gyakorlatot.
1: Így van.
2: Hogy szerzel ilyen önkormányzati képviselőket, akik ugye ezt kijárják, hogy oda mennek minden nap, megnézik, és szét van folyatva a hányás, szét van dobálva a csik, és azt mondják, hogy ezt így akkor dokumentáljuk, ez ennyibe fog kerülni a
1: helyreállítás. Csiszolás.
2: És ugye ráadásul jelen pillanatban mondhatja azt tulajdonképpen ugye ez az üzemeltető, hogy egyébként az elmúlt 16 évben egyszer nem volt itt olyan közterületfenntartó, aki felszedte volna, hogy, tehát hogy takarítás az augusztus 20-a előtt történik, tehát ugye akkor mondaná azt, hogy hol az a költség, ami állítólag
0: van. Hát, hogy azt mondja, hogy a kerület meg úgy csinálja, hogy neki baromira megéri, mert mit tudom én nekem leteszik azt a izét, lét, és akkor én meg a közösből kifizetettem a takarítást, azt csókolom. Ja. Van annyi bevétel az ötödik kerületnek, hogy simán belefér, én nekem meg hú, mindegy. Ez valami. Tehát itt megint olyan dolog, hogy az érdekeltségeket, ugye mindig úgy kezdődik az egész, hogy a érdekeltek feltárása és az érdekeltségek feltárása. Az hogyha már megvan, onnantól már marha könnyű a helyzet, de hogy addig, amíg ebben csak tapogatózol a sötétbe, tehát ez egy apró munka.
2: A know-how, igen. Tehát ugye
1: nem, figyelj, tulajdonképpen az, amiről most beszélünk, az azért érdekes, mert az elmúlt 16 évt is, meg azért a alt-right is, meg azok a populista mozgalmak, amik mostanában nyernek a világban, azok nagyjából támadják a felvilágosulásnak az alapértékeit. Tehát azt mondják, hogy nem egyenlőség van, hanem mindig vannak különbek, akinek több pénze van, annak úgyis az lesz, akinek kapcsolata úgyis. Az egyenlőséget ugyanúgy felejtsük el, mert lehet, hogy most már nincsen Lord Mézé, de akinek pénze van, az nem egyenlő van nál, mint aki nincs. És szerintem, tehát azt mondják, hogy te nem élsz a földön, amikor azt akarod nekem bemagyarázni, hogy ezek működhetnek. Mert sohasem volt ilyen tapasztalatom. Igen. És Magyarországnak lássuk be, sohasem volt ilyen
0: érdekes dolog ez, mert ugye egy másik ilyen, most eszembe nem jut a neve, nagyon érdekes
1: tehát írás. Szabadság, egyenlőség, testvériség az ebből a földrajzi környezetből nagyon nehezen
0: értelmezhető. Hát minden nem feltétlenül így van, csak nem biztos, hogy látjuk, és nem biztos, hogy az a mainstream, amit látunk. Tehát volt egy amerikai ilyen szociológus, aki azzal foglalkozott, hogy azt nézte meg, hogy a Nílus völgyi, ez még az Aszuáni gát megépülése előtt, a Nílus völgyében az ott gazdálkodók, azok hogyan menedzselték a vizet. Tehát az a víz elosztásnak az egész, és kiderült, hogy elkezdte ezt feltárni, és kiderült, hogy egy nagyon, tehát egy pénz nélkül működő, rendkívül komplikált, ilyen szívességi rendszer volt, aminek mindenben be volt így szépen építve az ára, nem tudom mi. Tehát ugye megvoltak a tarifák mindenben, de nem pénzben, és ez az egész rendszer ilyen primán működött. Tehát az volt a lényeg, hogy egy teljesen önirányító autonóm rendszer volt, mindenki elfogadta a játékszabályokat, mindenki, tehát nem volt senki ilyen, ez a freeriding probléma, arra is meg volt a megoldás, hogy azt hogyan torolják meg. Tehát az volt a lényeg, hogy és az egész dolog, ez ilyen pénz nélkül működő szívességi rendszer, hogy mit tudom, ilyen volt a régi kaláka rendszer a falvakban, és az volt, hogyha mit tudom, te ennyit segítettél, akkor nekem is kell menni, stb. És akkor ez is ilyen. Tehát vannak ilyen, voltak ilyen, hogy is mondjam, látens, vagy nem annyira látható ilyen társadalmi ilyen viszonossági rendszerek, meg működési elvek, ahol pontosan ezt a freeriding problémát, mert ugye itt az a probléma, hogy az a, hogy aki mindig mondja, hogy nincs ingyen ebéd, de hát egyeseknek van, másoknak meg nincs. Tehát van az az eset, hogy én fizetem az ő ebédjét is, mert hogy úgy alakult, tehát hogy tulajdonképpen ezt kellene, vagy ebbe az irányba kéne elmenni, hogy hát azért próbáljunk már meg úgy, ne az legyen, hogy úgyis majd, vagy szóval nem kéne elfogadni azt, hogy úgyis majd megoldja valahogy, meg úgyis majd ez, meg úgyis van az, meg hogy a világ így, meg úgy, meg ez, nem.
2: Meg azt azért tegyük hozzá, hogy aki általában azok az emberek, akikkel leghangosabban mondják, hogy nincs ingyen ebéd, egyébként, hogyha úgy tényleg rendszer szintűen megnéznénk, hogy az ő ebédjét kifizeti, akkor általában ezt azok szokták a leghangosabban mondani, hogy nincs ingyen ebéd, akinek teljesen jól kimutatható lenne, hogy mindenki, de tulajdonképpen csak, tehát csak ő nem fizet ténylegesen, tehát tulajdonképpen neki nincs agenciája ebbe a dologba. Igen, ez szerintem az egy tök fontos dolog, ugye most elugrottunk ettől az konkrét vidéki adatbázis rendszertől.
0: Ja, de egy dolgot akartam, hogy igen, mert eszembe jutott valami ezzel kapcsolatban, pontosan egy kicsit a perspektívának, vagyis a fókusznak az érdekessége. Tehát az egyik ilyen tatabányai képviselő posztolt most egy olyan dolgot, hogy hát ő megnézte a várost is, hogy ugyanott van, mint ahogy volt a 17. a 18-ban, nem is tudom, bent előrébb a rangsorba, és hogy gazdaságilag ilyen bikaerős, tele van az ipari park, én nem tudom mi fene, és akkor ehhez képest a humán oldal, tehát mit tudom én, a gimnazisták száma, a felsőfokú végzettségek száma, az éttermek, ha nem tudom, az így hiányzik, és hogy ez olyan fura felemás ez a város, hogy itt a munka van, melósok vannak, de ez a humán oldala az úgy annyira nem. És akkor így amikor elkezdtük ezt nézni a feleségem, akkor hangosan, hát ugye kicsit így fülkacagtunk, hogy nem vette észre, hogy a Tatta viszont tele van éttermekkel, és ott van, mit tudom én, bicikli utta megközelíthetően is, és a tatai éttermek tatabányaiakkal vannak tele. Tehát, hogy a
2: tó környékén
0: a települési perspektíva kicsit így félrevezető, és mondjuk ebben az esetben ez a tatabánya, a vértesszülős tata, ez így nagyjából az így ilyen, meg még néhány környező
2: falfal,
0: ez nagyjából egy így van, egy egység, és akkor ugye a önkormányzati képviselőnek ugye van ez a hivatalból adott fókusza, és hát ugye ebből is látszik, hogy ez a fajta települési fókusz az nem mindig jó. Tehát nem mindig jó fogod meg, meglátja a problémát, egyébként tényleg az a probléma, hogy a humán oldal a tatabányának azért kicsit gyengécske, hagyományosan az, mert egy bányászváros volt, hát mitől lett volna neki, mondjuk ilyen szakmérnökökben mérnök találsz egy szakát, de a humán értelmiség az nem nagyon. És akkor ugye mellette meg ott van Tata, de hogy az egész egybe, az tulajdonképpen, mert ha egyben nézed, akkor tulajdonképpen tök rendben van a balansz. Csak mit tudom én, az adóbevételek nem úgy számítónak, én nem tudom mi, tehát, és az önkormányzati rendszernek a perspektívája jóhatatlanul hozza ezt magával, hogyha csak így ezt nézed, akkor kiesik a fókuszból az összes többi.
1: Jó, de hát most ezzel azt mondod, hogy az alvó falvak, meg az alvó városok Budapest környékén önmagukban nyugodtan elfogadhatjuk, hogy Solymár hú, de nagyon megy, mert hogy a Solymár az elmúlt 20 év betelepült x ezer ember, vagy mennyi, 60% ember, az csak alvóvárosnak használja. Tehát, hogy az településnek nevezhető-e?
0: Na hát igen, ez a más, és igen, és hogy önálló. És akkor
1: és hogy önálló településnek, és hogy azt lehet-e értékelni, tudom, hogy sok pénz megy oda.
0: Tavaly nyáron volt a vízkorlátozás, ott valahol is, mit tudom én, valami környékén, mert ugye telement a rész, és ugye kiderült, hogy az infrastruktúra meg nem. És ki van, és akkor hirtelen a fővárosnak kellett megoldást találni rá, a fővárosnak.
1: Hát és akkor ugye okay. Ez a délkelet, meg északkelet.
0: Igen, hogy de mi pont a fővárosnak is kifizeti ezt ki? Már bocs. És akkor itt jön a kérdés, hogy ha már egyszer a fővárosban a fővárosi adófizetők adják össze a pénzt, akkor nekik mi dolguk egy ilyen északkeleti agglomerációval és annak a problémának a megoldásával, vagy legalábbis az hogy van, hogyan lesz az kiegyenlítve és egyáltalán. És ugye és akkor itt az együttműködésnek a hiánya, mondjuk egy Budapest és az agglomerációja tekintetében ez elég jó, hogy jó példa, hogy hát itt azért volna miről beszélni, mert hogy ez a urbánus túlburjánzástól kezdve nem tudom én mi, amikor a fővárosnak ez rossz, ugyanakkor ezt a fajta túlburjánzást meg ezek az agglomerációs települések gerjesztik, mint az nem tudom én. És akkor egy alig jut el odáig egy-két település, hogy bocs, sokan vagyunk, nem adunk ki most már építési engedélyt, mert miért is? Mert hogy hát mit tudom én, a építési vállalkozó, mikor szeretne építeni, hát ő ennek megadja az árát, hát persze, annak, akinek kell. És akkor vagy az önkormányzatnak, vagy valaki másnak, és akkor neki mindegy, neki az be van árazva, és neki ebből hasznos. Tehát ezeket a fajta konfliktusokat nincs, ami rendezze, és nincs, ami koordinálja. És akkor én nagyon nehéz pont emiatt az agglomeráció, hogy mégis hogy csinálják. Tehát és akkor láttam ilyet például a mi környékünkön az egyik faluba akartak egy ilyen területet, belterületbe vonatni az önkormányzattal, és akkor az önkormányzatban volt annyi eszük, a tégfisek azt mondták, hogy nem, sokan vagyunk így is, nem, nincs. És akkor a vállalkozó meg ekkora volt a feje, hogy most akkor most a jó, kit fizessen már meg kit kenjem meg, de hát az ezek hülyék, azt mondja, nem lehet senkit, meg kell, mindenki azt mondta, hogy nem. Hát, szóval csak így hallottam mások kézből, de mindesetre tanulságos történet, de még a siker meg a nem olyan sikeres, tehát itt a két agglomerációs település, nekem borzasztóan tetszik a kettőnek a példája, hát idézőjelben tetszik, Budaörs meg Törökbálint. Ugye mind a kettő majdnem ugyanott van, mind a kettőnek az adottságai majdnem ugyanazok, tehát szinte. És akkor az egyik egy prosperáló település, irgalmatlan komoly adóbevételekkel, és nem győzi ugye az állam ettől a szolidaritási hozzájárulása pumpolni őket, ahogy csak bírta. Török Bálintot meg a csődből kellett kimenteni. Tehát Budaörs épített saját erőből magának egy új általános iskolát, Török Bálintot az államnak kellett, mert az önkormányzat effektív csődbe volt. És ugye itt van az agglomerációban, mind a kettőnek ugyanazok az adottságai, csak?
1: Hát nem teljesen, mert Török Bálint az ugyanúgy robbant be, tehát alvóváros lett, a Budaörsnek pedig volt, hát Budaörsnek volt azért magja, tehát hogy
0: én
1: azért...
0: Én ezt értem, de nem
2: tudom. Török Bálintnak is van magja.
0: Nem az omulott, hogy volt menedzselve a két település.
1: Az is fontos.
0: Nem, az volt a fontos, mert hogy egyébként az adottságokban nem találsz akkora a különbséget, azt látod, hogy a kettő között zongorázni lehet a különbséget, azért, mert egyszerűen a Török Bálint még a meglévő lehetőségeivel sem tudott élni igazán, az államnak kellett a hunnál nyúlni, hogy ne menjen csődbe, bezzeg Budaörs. És akkor most akkor hogy állunk? Tehát, és itt jönnek be, hogy még az agglomerációban is ilyen különbségek vannak, és ugye Magyarországon a térképen, ha végignéz az ember, talál olyat, hogy van egy nagyon jó menő sikeres falu, mellette meg három ilyen nagyon reménytelennek tűnő hely is, és akkor hogyan lehet ebből valamit
2: kijönni? Hát igen, hogy a kooperáció adott esetben mondjuk mondhatja azt egy török bálinti képviselő, hogy mivel hogy Budaörs lenyúlt az összes nagyobb ilyen elosztóközpont, üzlet, ugye, tehát nem tudom, hogy ezeknek a beruházásokat, ugye jöttek a különböző vállalkozások, keresték, hogy olyan kéne, nem tudom, autóraktárat, logisztikai központot, bevásárlóközpontot építeni, és akkor nézték a helyeket, és jobban lobbiztak, vagy adott esetben nekik jobban megfelelő volt a terület, és akkor ugye ezzel rögtön megmagyarázná. Nem mondom, hogy ez így van, csak hogy ez rögtön bejönne
0: érve. Hát jó példám, mert egyébként...
1: Budaörs a második a települési rangsorban, és mínusz egy, tehát az elsőre csúszott le, míg Török Bálint a harmadik, és ő meg nem tudom, hogy mennyit, mindjárt megmondom, mennyit emelkedett. Úgyhogy...
2: Tehát akkor ezzel azt akarod mondani, hogy ez az adatbázis nem jó.
1: Nem mér olyan dolgokat, amiről pont most
0: beszélgetünk. Igen, tehát ez a csődtörténet, ez viszonylag régi
2: eset.
0: Nem ebben az időintervallumban beszélünk róla, amikor ez mér ez a cucc. Tehát ez még előtte volt, de ez
2: már
0: háromat lépett előre. Úgy mondom, hogy a rendszerváltás utáni időszaknak így összességében mondanám ezt a sztorit itt kettőt. Tehát most már Török Bálint lehet, hogy most már
2: helyre. De azt akarom csak mondani, hogy igazából ugye itt egy olyan szemlélet mondjuk ebbe az esetben, hogy mondod, hogy ugye a főváros nem foglalkozik az agglomerációval, az agglomerációval foglalkozik, nem tudom, és ez így egymás, tehát így összeérnek a problémák egy ponton. Ugye az ilyen falvak esetében, és hogy van sikeres falu, és van körülötte három sikertelen, ugye valószínűleg ezt úgy lehet vagy kezelni, hogyha ezek a falvak nem külön-külön, akkor egymással szemben versenyezve
0: csak ugye itt a működési logika megint ott vagyok, hogy ugye, amit mondtam, ennél a Derék tatabányai képviselő, hogy látja, hogy ha nincsenek éttermek tatabányán,
2: Nem kell,
0: mert hatán van az összes. Tehát, ez a fajta fókusz, ami a képviselőknek ez megvan, ez a rendszerből adódó fókusz, nem is tehet más. Tehát ő neki így van berendezve az egész. Tehát, hogy nem, tehát nincs, és a magyar önkormányzati rendszerben egyébként a rendszerváltásnál volt az olyan 90-ben elszúrva, hogy ezt a települési szemléletet ezt behozta, és akkor nem nagyon tudott így egy ilyen térségi szemléletet fölé hozni. És akkor jöttem, hogy jó, meg Budapesten is a kerületek kontra izé főváros. Abban is volt néhány ilyen kanyar, de ott még talán, mert ugye a fővárosnak azért volt a viszonylag erős jogosítványai, meg hát a fővárosi infrastruktúra az olyan, amilyen, tehát ott kell egy területi szint, azzal nincs mit csinálni, és sőt, hát ugye még nagyobbat is kéne csinálni attól, mint amekkora most, mert...
1: Hát pont az agglomeráció miatt kellene ezeket bevonni valahogy.
0: Csak ugye pont, hogy innen most arra megyünk, és akkor vidékre megyünk, akkor igen, nincs egy térségi szemlélet, tehát hogy nem nagyon akarnak, csak ott az járási szinten valami már van, illetve bocsánat, van egy ilyen, mi van, hogy a kormányhivatal a járási szinten, meg vannak a járások, és akkor voltak régebben ezek a komplex kistérségek, meg össze-vissza mindent, tehát a kistérségek, akkor voltak ilyen kistérségi társulások, nem tudom, mi most egyébként lehet kötelező társulást elérni az önkormányzatunk, nem tudom mire föl, de a lényeg az, hogy az megint egy ilyen személyes sztori, hogy meglettek a kistérségek a 99 környékén, mert hogy az uniós csatlakozásnak kellett ezt a szintet ilyen területi statisztikai okokból létrehozni, nagyjából összeadták őket, oké, most már járások lettek, mindegy is, de nagyjából ez a szint, amiről beszélünk. És ugye jött az uniós csatlakozás, és akkor az volt a kérdés, hogy hogyan lesznek azokban a térségekben projektek. És akkor az volt az elgondolás, hogy legyen egy ilyen Ezekben a járásokban, most már mai fogalommal, mindegy, hogy ki, tehát vagy egy önkormányzati társulás, vagy az, a székhely település önkormányzata, vagy a, ha mindenki megállapodik benne, vagy egy cég, vagy a kamara, vagy bármi, tehát ilyen szektor semlegesen legyen egy fejlesztési ügynökségszerűség, amit finanszírozni kéne nem egy évig, meg évente, nem mit tudom én, mondjuk egy 5 évig, vagy egy cikluson keresztül, ami egy 7 éves időszak, hogy minden évben megkapja az ügyet, azért, hogy az, aki ott van ilyen emberke, aki ezeket az ügyeket menedzseli, az ne az legyen egy év, tehát tudjon már karriert építeni magának, ne az legyen egy vagy bankszerződés, vagy se, igen, vagy szereti őt a polgármester, vagy se, hanem van egy ilyen kapacitás, és azért, na jó, az nagyjából jó elgondolás volt, de jött Lampert Mónika, és megcsinálta a többszínű önkormányzati társulást, amikor ilyen önkormányzati feladatokat tolt arra a szintre, és az már ilyen társulás volt, mindennel, izével, társulási tanácsa, mint egy ilyen teljesen bürokratizált izé, és akkor amit mi elképzeltünk, az egy ilyen kis mozgékony, fejlesztő, izé, térségi valami, ami akár még egy civil szervezet is lehetett volna. Tehát azt mondta volna valaki, figyelj, van itt egy nagyon jó sikeres civil szervezet a környéken, te leszel a mi fejlesztési ügynökségünknek, leszerződjük, mi megbízunk téged ezzel, emiatt te államtól kapsz pénzt, ami uh-huh, erre a feladatra, aki téged egyébként egy névben miatt auditálni fog, nincs mese, és akkor neki az, neked az lesz a dolgod, hogy nekünk az összes projektelképzelésünket segítsed, mondd azt, hogyha jó, mondd azt, hogyha rossz, segítesz kidolgozni, meg minden, szóval és akkor, de nem ebbe az irányba mentünk el, szóval egy ilyen rémtörténet egyébként ez a része, az uniós csatlakozás, volt egy közgazdász, hiszem, egy pécsi, aki mondott egy ilyet, 2004 környékén, vagy írt egyet az ésbe, úristen, nem tudom, nem teszem be a neve, annyit mondott, hogy itt van ez a telefon, hogy itt van ez a rengeteg pénz, amit kapnánk, vigyük ki a főtére, gyújtsuk fel. Semmi jót nem fog ez nekünk csinálni. Jó, ez nagyon extrém.
1: Hát, hogy betolozzuk le a főteret.
0: Igen, extrém nem az dolog, ugyanaz. De, ja, igen. Na.
1: Halló, szervusz, szia. Jó napot.
3: Szervuszok, Csaba vagyok. Csak egy új megjegyzés, hogy voltak azért arra kísérletek, hogy ilyen értelmes módszertant vigyenek bele ebbe a folyamatba. Létezett még a helyi közösségi akadémiák programja, ami abból állt, hogy négy ilyen mondjuk így fejlesztő alkalom keretén belül leültette települési vezetőket az iskolai igazgatóktól kezdve, olyan emberekkel, akik lehetett ez egy konyhán dolgozó néni is, és megpróbáltak fókusz találni arra, hogy ott helyben miket kéne csinálni. Tehát mondjuk egy kicsit ilyen közösségfejlesztő módszert annak, összerakni azokat a dolgokat, amiket ők tényleg úgy éreznek, hogy lehetne, hogy jó lenne, nem tudom én, jó lenne összegyűjteni a levágott ágakat, és akkor abból múlcsot csinálni, tól kezdve mindenféle dolgokat. Na most ugye maga a pályázat, tehát ezt a közszolgált egyetem nyerte meg, és hát ezért nagyon szólták a pénzt, nyilván itt már nem civilek labdába se rúghattak, de maga a módszertan az jó volt. 77 településen zajlottak le ilyen akadémiák, de gyakorlatilag, amikor ugye azzal szembesültek, hát jó, hát tulajdonképpen a legvégén az derült ki, hogy mi ez, amit ők holnap és hogyan el tudnának kezdeni. Uh-huh. Ez nem kell forrás. Uh-huh. Akkor sem voltak annyira proaktívak, nagyon-nagyon kevesen csináltak bármit is, viszont a pénzt az gyönyörű szépen el lehetett tapsolni, sokkorra kurikázni.
0: És ez volt az N+1 ilyen eset, elmondanám. Tehát ez a gyakorlatilag 2004-től kezdődően ez volt az N+1 eset, és eznek, nem tudom, volt egyébként lezáró, értékelő monitoringja?
3: Engem oda nem hittett meg.
0: Szóval akkor nem tudod, hogy volt-e. Úgy felteszem, hogy nem, mert általában minden ilyen program úgy ér véget Magyarországon, hogy nincs lezárva, és nincs értékelve, hogy mit végeztünk.
3: Hát, hogy legalábbis, még ha értékelve is van, ugye annak nincs további tele, tehát itt ugye elhalnak. Pedig ugye módszertanilag jól állunk, tehát azt gondolom, hogy nem kell itt semmi újat kitálni. Most nyilván arra, amiket említett a problémáknak, hogy vidakalász és a többi település miért nem fizet a hévér, és akkor miért, nem tudom én, az 1 kilométeres jegy, az miért ugyanannyi, mint a vonaljegy, és akkor ugye ezek ilyen nagyon-nagyon bebetonozódott problémák az arányokkal. Uh-huh. Ezen nem tudom, egy ilyen uram léptékében, meg mit használhat, amiket csináltak az agglomerációk, hogy mit lehetne csinálni, ez a legnehezebb dió.
0: Hát azt végig kell beszélni első körben, egyébként szerintem, tehát épp az a poén, amit én magyaráztam, hogy nem biztos, hogy most megvan a megoldás, azt kéne, arra kéne nekifogni, hogy megtaláljuk.
3: Na de ez ugye gyakorlatilag a helyi politikától teljesen idegen működést kéne váltani, hogy hát valóban érdemi párbeszédbe vinni bele az embereket, és egy átlátható folyamatban is aztán monitoringozni. Hát ez szerintem a legközelebb, a mostani korszaknak a legnagyobb kihívása, hogy megépítje valamilyen formába, mert enélkül én nem láttam még olyat, ami nem tudom én sikeres és fenntartható fejlesztést biztosít, hanem kilobbizott EU forrással, meg nem tudom, 5 évig elkezdtek.
0: Aha, igen. Az esetek többségében ez így volt, így van, igen. Igen, hát igen, érdekes az, amit mondtál, ez a példa, ez, mondom, ez az M plusz egyedik, hát az, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem benne volt, ez igazából nem igazán, hogy mondjam, tesz hozzá, inkább elvesz, de ez mondjuk az én szubjektív véleményem.
2: Igen, ott van a know-how.
3: Igen, koordináltat, tehát ugye azokat, ahogy is mondjam, közösségfejlesztő, közösségszervező szereplőket teljesen már a pályázati írásba kizárták.
0: Ahol meg, hát ahogy szokás, így van. Ahol pénz van, ott hirtelen minden más pontosabb lesz attól, hogy kivégezze a munkát, igen. De ez egy nagyon tipikus eset sajnos.
3: Hallgatlak benneteket, hát valami.
0: Köszönjük.
2: Hello. Hát igen.
0: Igen, ezt
1: na jó, de igen, akkor erről nem beszéltünk, hogy hol van az az emberanyag, aki erre hát, képes lesz így dolgozni, vagy működni.
2: Én ezt kiforgatnám oda, amivel kezdtem, hogy az emberanyag az nálunk kezdődik, kedves kommentelők, vagy és csetelők, tehát hogy tényleg az van, hogyha beállunk, és mindent megértek, nem tudom, meg ugye amiről beszéltünk, stresszek, traumák, regressziók, de tényleg az van, hogyha nem, tehát, ha nem kényszerítünk ki a politikát, tehát akármilyen jó szándékú is adott esetben mondjuk egy hatalom, ha nem kényszerít ki egyébként a választói közeg másfajta működést, akkor nem fog másfajta működés megvalósulni, mert ahogy ugye említettem, ugye ezek megint csak, tehát azért ezeknek van ilyen politikai, antropológiai ilyen irányvonala, a sejt oszt tudni akar, tehát tulajdonképpen, hogy tényleg, tehát hogy amíg a cukorszirup oda megy a baktérium tenyészetbe, addig a baktérium, tehát hogy nekünk kell meghatározni, milyen irányba csepegtessük a cukorszirupot, és ez tényleg egy kicsit az benne a baj, hogy egy kicsit olyan, mint az embereknek az egyéni környezeti lábnyoma. Tehát az igaz, hogy az egyéni lábnyom csökkentéséből a nagy ipari szennyezőknek a következményei látszólag lehetetlen. De egyébként azt, ha megnézitek, én most olvastam ilyen kutatásokat, nagyon izgalmas, hogy például amerikai olajlobbi jelentős pénzeket tett abba bele, hogy ezt a narratívát elterjessze és virulenssé tegye, amiben az emberek az ő egyéni felelősségüket leértékelik. De nagyon izgalmas, hogy éppen fordítva lenne egyébként innovatívan logikus, hogy az emberek ugye inkább, ugye, tehát a klasszikus, amit hallottam itt a rádióban és betelefonától, hogy tulajdonképpen a nagyipar kialakította azt a tévképet az emberekben, hogy ugye kiszervezte a saját felelősségét. De most az elmúlt időszakban igazából pont fordítva kezdték el nyomatni, hogy az embereket megkért, tehát éppen érdekes módon, hogy a nagy iparba próbálják vissza, tehát azt a képet próbálják elősíteni az emberekben, hogy inkább a saját felelősségükkel ne foglalkozzanak, és azért volt, mert elkezdett a fogyasztói
0: megváltozik a patternen
2: látszani ennek az egyéni felelősségvállalásnak a hatása, és ez ugye nagy gazdasági ágazatban elkezdett megmutatkozni. Tehát a hasonló módon tényleg tudom...
0: Autóiparlás például. Egyébként egy kicsit visszamegyünk, amit mondogattam, amit az Arisztotelésznél szerintem nem mondtam teljesen...
2: Nem, szerintem tök jót mondtál, jó igen, élet,
0: hogy arról van szó, hogy az erények azok nem attól, tehát hogy nem attól fog a dolog működni, mert hogy jó lesz a végeredmény, és ehhez én egy ilyen, mit tudom én, mellékutat választok, vagy mint mondtam, amit mesélt ez a betelefonáló, hogy ugye, hát itt van a Közszolgálati Egyetem, és akkor vannak az emberek, akik ebbe dolgoznak, csinálnák egyebek, és amikor a pénz hirtelen megjelenik a rendszerbe, akkor ezeket így offolják, és akkor bejönnek valaki mások, akik a pénzt felnyalják, de egyébként nem csinálják meg az egész, és utána csodálkoznak, hogy hol vannak az eredmények. Mm. Tehát, hogy nem lehet így csinálni, nem lesz ebből eredmény. Tehát, hogy amit csinálsz, meg ahogyan csinálod, fogja meghatározni azt, hogy mi lesz a végeredmény. És nem lehet azt mondani, hogy te már beletettél 3 év munkát, és amikor jön valaki, hirtelen a semmiből az egészet kidobja az egészet, amit te csináltál, és akkor majd ő most megmondja, hogy mi van. Ugye ez volt évtizedeken keresztül sokszor a gyakorlat, És ugye nincs respektje annak a munkának, amit az a valaki beletett, jót, rossz, bászat, bármi, de nem arról van szó, hogy bekapcsolódsz a munkába, és megpróbálod te is ugye kivenni a részedet, ilyesmi, hanem teljesen ilyen erkölcstelen módon a másiknak a munkáját gyakorlatilag lenullázod, leértékeled, azt mondod, hogy semmit nem ért, mert te jobban tudod az egészet. Mm. És ez önmagában egy erkölcstelen hozzáállás, és az van, hogy nem nagyon tiszteled azt az munkát, amit a másik beletett, és ez a fajta tiszteletlenség, meg szemtelenség, meg egyébként szemétség, ez ilyen hétköznapi értelemben, ebben az egész fejlesztéspolitikában, ez így okénak számít.
1: Igen, hát, hogy akkor valamiféle egyéni erény, tehát, hogy van valami abszolútizált erény kategória, amit mondjuk az Arisztotelész is használ, és hogy ez vissza lehetne térni.
0: Igen, tehát, hogy mondjam, nem nagyon tud egy jó politeiát, vagy hát politeiát, erényt nélkülöző emberek nem tudnak jó politikai közösséget alkotni.
1: Azt tudom fogadni. Hallgatunk röviden, mert mindjárt vége a műsoroknak. Szia!
4: Sziasztok, buszos vagyok. Erről a dologról, amit itt mondott a vendég is, egyetértünk. Ezt tudjátok, hogy ez honnan hagyományozódott?
0: No. No.
4: Ez a fajta attitűd, illetve tiszteletlenség.
0: Uh-huh. Figyelem.
4: Nem tudom, egy ilyen régi, hát ez 60-as évekbeli filmben láttam először egy nagyon-nagyon erre kifejező mondatot, amikor a 10.000 napban a Kósa Ferenc filmjében elmondja az úriember, a parasztember, aki mellett ott a forradalom után próbálták vele megosztani, hogy mit, hogy kellene csinálni, és tudja, fiatal ember, az ott a válasza, ebbe a faluba még idegenek sose jöttek el kapálni, de intézkedni mindig eljönnek.
0: Ez igaz, igen, pontosan.
4: Tehát, hogy ez valahol nagyon mélyen elindult, hogy máshonnan kell okosabbnak megmondani azt, amit helyben többek vagy okosan, vagy kevésbé okosan, de az erejüket beletéve abba az adott dologba megcsinálnak, létrehoznak, és valaki kívülről így belepofázik. Szóval ez valahol...
1: Hát figyeld, ez az intézet is ezt mondta a megoldásnak, ami egy eléggé csukafogta róka, vagy rókafogta csuka, hogy

0: kérni onnan, hanem valaki okosként oda megy, és ő akarja megmondani, el nem képzelni azt, hogy az adott nehézségeket, akik ott azzal küzdenek, sokkal jobban látják.
1: Persze,
0: ezt abszolút
1: persze.
0: nem akarják elfogadni, belátni értelmiségiek, és nekem iskolán van, veri a mellét, hogy ő kiállt ennyit, meg annyit, Pajti. Pont, hogy abban az iskolában azt nem tanítják meg, hogy légy belátással arra, hogy hol vannak a te korlátaid. Ezt senki nem akarja megtanítani.
2: De jó iskolákban megtanítják.
3: Köszönjük szépen, szia, mert végeztünk.
1: Hello, szia.
2: Ami korlátunk, az egy egész az kor.
3: Igen. Úgyhogy berakok egy zenét, és aztán elköszönünk. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Legközelebb majd jövünk 2 hét múlva.

Sziasztok, Kis Jankó vagyok. Ez itt a High Noon Spins, jó ebédhez szól a Móka. A mai adásba filmzenelemezeimről válogattam olyan számokat, amelyek kimondottan az adott filmzenéhez készültek, mégis megállják a helyüket önálló dalokként is.

0: Senki sem kíván a szomszédságába energiafalú MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
1: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretünkben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segíthet jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni, de tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a Szentendrei

0: és visszakenúztak a városba.
1: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
2: Műsor harmadik adása, amit két hetente csütörtökön mostantól 2 és 3 óra között hallhattuk. Eklektikus ismeretterjesztő műsoromban a világ minden pontjáról, stílus és kortól függetlenül válogatok viszonylag random, nagyjából olyasmit, amiket én hallgatok, vagy ami eszembe jut, vagy amit szeretek, vagy amiről azt gondolom, hogy tudok egy kicsit mesélni. A mai adásban egyébként több hazai dalt is bemutatva. Szászi Petra fiatal kortár zeneszerző az Árni című filmhez szerezte a következő kórusművet, ami David Lang munkásságának azon darabjait juttatja jó érzéssel az eszembe, amelyeket az olasz rendező Paolo Sorrentino filmjeiben is hallhattunk például. Szászi Petra a Magyar Zeneakadémia növendéke tavaly bekerült a Berlinale tehetséggondozó programjába is. Hallgassunk is bele ebbe a remek műbe, majd a Fountains DC legújabb dalával folytatjuk, aztán Backstage Jury-t is hallunk majd, és még sok minden mást.

Október 16-án az XN Recordings gondozásában jelenik meg a Fountains DC 5. nagy lemeze, a Dopamine Chamber, amit a Marianne című dallal vezetnek fel. A filmzenés hangulat nem véletlen, a számot a tehetséges Mr. Ripley ihlette, aminek korai filmes adaptációjában Ellen Dillont láthatjuk hajókázni, öltönyös identitást és személyiséget rabolni, sőt még gyilkolni is. A ragyogó napfény után számos adaptáció készült még, Jude Law, Matt Damon páros óta egy Netflix sorozat is készült, Patricia Highsmith novellájából. A Fountains DC ezúttal sóvárog, idealizál, összeköltözne, most már azt énekli, hogy eljött az az év, amikor itt van ennek az ideje. A következő dalnak a címe Marianne.

0: Baxter Gyuri a hírhet brit punkzenész Ian Gyuri fia. Baxter kaotikus gyermekkora érdekes módon a józan életvitel fele vezette, bármennyire is zenéje szerintem olyan dinamikát közvetít, amiket a legsötétebb klubokba tudok elképzelni sokszor. Baxter fiatalon költözött el otthonról, és ott hagyta az iskolát is 14 éves korában, ma 54 éves, és abban a lakásban él Angliában, ahol annó nehéz gyermekkorát élte. Ez a dal a Kár Öröm címet kapta, viszont ennek a címet én nem tudom kiejteni, úgyhogy így mondják.
1: Schadenfreude.
0: Hát jó. Ja.

90.3 Tilos Rádió, sziasztok, a mikrofonnál még mindig Henry Gonzo, és ez pedig a Haiku Rádió nevű műsor harmadik adása, ami csütörtökönként két hetente 2 és 3 óra között hallhattok mostantól, és így tovább. Ahogy a műsor elején ígértem, ma több hazai előadó is elhangzik a műsor alatt. A következő előadónak a neve The Colibris. A zalai duó, vagy trió, vagy kvártett, vagy hát most éppen nem tudom, hogy most éppen hogy állnak fel, mert hát színpadra nagyon ritkán állnak ki. Annak ellenére van milliós megtekintettségű daluk, mint például az Ocean Blue a YouTube-on. A világ minden pontjára begyűjtött már kommenteket, stb. És hallgatókat, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, egyébként jó barátaink. A The Colibris egyébként folyamatosan dolgozik új lemezen, új anyagokon, stb. Viszont nagyon ritkán látni őket koncertezni, vagyis egyelőre ez az, amit a legjobban lehet tőlük talán hiányolni. Így aztán szívesen ajánlom minden szervezőnek, akár a Maratonnak is, a Tilos Maratonnak is a figyelmébe. Ez egy nagyon szuper indie zenekar Zala megyéből. Hallgassuk bele!

José González rendkívüli gitáros szóló koncertjét egyébként az előző dalnak az énekesével, barátommal Németh Mátéval idén nyáron a Művészetek Földjén láttuk. Volt szerencsém egy kicsit beszélgetni, és José Gonzálezzel a koncert után spanyolul nagyon kedves volt. A Love Stain egy korai dala, egyedi nylonhúros gitárhangzása és halk orrhangja azonnal felismerhető, előadásmódja pedig élőben is tökéletes. Hallgassunk is bele egy kicsit.

José González után Rubén González következik névrokona. Más szempontból nem hiszem, hogy rokonok lennének, hiszen Rubén González az 1920-as években született, José González pedig kortárs. Rubén kubai zongorista, a Bonavista Social Clubnak volt hosszú távon zongoristája, és szólólemezt is kiadott. Erről is hallhatunk mindjárt egy El Cumbanchero című dalt. Ez egy instrumentális mű, ami a Cumbanchero egy afro-karibi kifejezés egyébként a hát ilyen, az ilyen bulis arcokra, parti arcokra, hogy mi.

Look at all the lonely people, énekli Paul, John és George a híres Beatles dalban, ezúttal viszont egy feldolgozást hallunk. A brazil legenda Caetano Veloso korábban már említésre került az első adásban, amit egyébként megtaláltok a Tilos Archívban a honlapon, ha a Haiku Radio műsorra rákerestek, és ugyanígy a második adást is, ez a harmadik adás, ugye? Eleanor Rigby azért jutott eszembe, mert már még előttünk a vénasszonyok nyara, lassan visszatér mindenki a nagyvárosokba, a nyárnak vége, előbb vagy utóbb esni is fog. Ennek talán örülünk, vagy pont az ilyesmitől félünk, meglátjuk, mit hoz ez az ősz, az egy furcsa nyár volt szerintem. Bízunk az őszi melankóliában és Caetano Veloso Eleanor Rigbyében.

A kalipszó műfaj koronázatlan királya, a már 91 éves trinidadi Mighty Sparrow született. Slinger Francisco néven azt énekli, nincs többé rock and roll. Ezt mondja 1959-ben. A kalipszó műfaj a 18-19. Századi afro-karibi kultúra egy már kihalt műfaja, kihalt vagy sose volt, vagy rövid életű, vagy kialóban lévő. Nem sokan ismerik ezt a műfajt, a kalipszót, főleg nálunk. Trinidad és Tobagohoz köthető. Hallgassuk meg Mighty Sparrow-tól a No More Rocking and Rollingot, mielőtt a Balanescu Quartettől hallgatnánk meg egy Kraftwerk átdolgozást, a Román Vonós 4-es következik majd ezután.

0: A Roman Balanescu Quartet a Kronosz mellett az egyik kedvenc vonós négyesem. A Quartet feldolgozta már Robinson Crusoe történetét, és jól temperáltnak érezte a Kraftwerk munkásságát is annyira, hogy a Kraftwerkes prüntjegést lefordítsák egyszer vonósokra. Én vagyok az operátor, kezemben a kalkulátor. Így kezdődik a következő remek mű, a Pocket Calculator.
1: I'm the operator with my pocket calculator.

Érdekesség Illy nevű brit Kaliforniában élő előadó nőről, hogy mielőtt 2023-ban kiadta a debütáló albumát, a From the Valley-t, olyan előadóknak írt dalokat, mint Beyoncé és Miley Cyrus, társszerzője volt a Panic at the Disco világslágerének, a High Hopes-nak is, stb. Ezek nyilván ezek szuper mainstream számok és előadók, de az ő szóló anyaga egy sokkal visszafogottabb, elvont kis indie anyag, mint kifejezetten nagyon szeretem ezt a dalt, a No California című dalt. Ebben a dalban azt énekli, hogy nincs Kalifornia nélküled. Hát küldeném ezt a számot a Kalifornia fétises haverjaimnak.

0: 90.3 Tilos Rádió, sziasztok, még mindig én vagyok a mikrofonnál, Henry Gonzo, és a Haiku harmadik adását halljátok, amit két hetente csütörtökönként 2 és 3 óra között tudtak elcsípni, vagy pedig az archívban megtalálni a tilos.hu-n. A mai adásban elhangzik egy Johnny Cash nóta is, biztosan sokan ismeritek az ő történetét, számos remek film is készült róla. A She Used to Love Me a Lot című dala a személyes kedvencem és Johnny Cash életének szerintem legőszintébb dala az ő szeretett feleségéről. Gyakran újra szoktam nézni egyébként azt a kalambó részt, amelyikben Johnny Cash egy gyilkos egy repülőből dob ki valakit, ha jól emlékszem. Nézzétek meg! Másrészt meg hallgassuk meg azt, hogy She used to love me a lot.
1: I'm no slave to whistle, clock or bell, nor weak-eyed prisoner of Wall Street. Let me be easy on the man that's down. Let me be square and generous with all. And guide me on the long, dim trail ahead that stretches upward toward the great divide.
2: I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop.

Tavaly ilyenkor volt egy repjegyem Szicíliában. Szirakúzát és Taorminát szerettem volna látni, nem utolsó sorban Palermót is. De azon a héten végig esett kint az eső, és végül sajnos le is mondtam. Ezen nosztalgiázva Henri Salvador francia chanson énekes Syracuse című dalával búcsúzom a mai adásban tőletek. Legközelebb 2 hét múlva csütörtökön 2 és 3 óra között hallhattok. Nézzetek rá az archívumra, én is megosztogatom el itt ott, ahol tudom ezeknek a linkjeit. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, remélem mindenki hallott ma is neki tetsző dalokat, infót, bármit. Kívánok mindenkinek kellemes kora őszt, hosszú vénasszonyok nyarát, jó, meleg, száraz, októbert, szeptembert, novembert, stb. Vagy ahogy ti szeretitek.

0: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
1: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni, de a tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni,

0: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió FM 90,3, benne a Manamana UFO-val, mai vendégem D.P. Morgan, akivel egy Szabó Család dub rádiójátékot fogunk előadni ma. Előtte viszont még egy kis programajánlót mondanék. Szombaton lesz az Independent Label Fair a Magyar Zeneházában, ahol kiadónk is jelen lesz, 63 kiadó részeként. Este pedig a Pontonon lesz ennek az after bulija, tehát 10-től 17-ig a Magyar Zeneházába érdemes jönni, és 19 órától pedig a Ponton. Programajánlót hallottatok. Ma pedig akkor lesz egy ilyen kis Szabó Család megemlékezés az 1959-es korai anyagokból. Az első adásai ezek a Szabó Családnak, ezeket fogjuk egy kicsit dubbal elvinni. Kellemes szórakozást!
1: Búsú János, ez az életrendje. Hányan cserélnének veled? Dolgoznod sem kell, csak kapod a pénzt. Hány évet húztál le egy húzamba?
2: Hányan?
1: Hát legalább 30-at.
2: 40-et.
1: Akkor meg a legfőbb ideje, hogy nyugdíjba menj. Hát én nem mondom, én is szívesebben dolgoztam a szerelőknél, amíg lehetett. Tehát az öregeknek hamar kiadják azok. No nézd csak! Hey, elvtárs, álljon csak meg! Hová megy?
3: Ki mondja elvtárs, az a beszerzési osztálya?
1: Hát ez nem sétatér, hanem tégyúgyás. Kérem az igazolványát.
3: Ennyi, tata. Tehát attól fél, hogy ellopom ezt a gyárat.
1: Ne tatázzon engem. Neve?
3: Fekete Vince. Lakásom 8. kerület, Bezeréd utca 28. Anyám neve Keserű Borbál, a hímő ellen beoltottak gyerekkoromba. Akar még valamit tudni?
1: No. Tessék. Első emelet 28. Nem kül megsértődni, kérem. Vigyázz a gyárat. Csoda pasad.
2: Vannak ilyen.
1: Hát szóval, én mondom neked, komám, hogy minden rossznak megvan a jó oldala. Meg is oda két verében a napi kis fröccsöget, ha kedved van, kimégy a kertbe kupatokat ásni. Aztán gyerünk az öbölbe, és ne szízni, ilyenkor már kapnak a halak, mi? Az asszony megirgalja, paprikás nézze, megforgatja, ropogósra süti. De meg egy-két pohár kadarkába megfürdetett, úgy adódik még a feleségedet is megsihogathatod állásról. Hát megérdemli, ha kibírta 35 évig mellettem. No, nyugd már valamit, János, mert Isten úgy se eltámítolok.
2: Szóljak, hát mit szóljak? Ugorjak ki a bőrömből, örömömben. 40 évet húztam le, érted? No, tudod, mi az a 40 évet helyzet? Három napos helyzet. 45-ben, amikor szétlőtték a gyárat, elsőnek mentem le dolgozni. Romok alól kapartam ki a gépem, amíg mások öngyújtót fabrikáltak, addig én... Hát kit értettem? Én eljön ez a fiatal, kincses igazgatónak. Első dolga, hogy kiadja a könyvem. Mehetsz, öreg, nincs rá szükségem. Elegy, amerre lát.
1: No, szimbolát, én nem egészen.
2: De mi volt ő? Semmi. Én az gyerek, mikor én itt robotoltam, stűrtem. Évek. Stűrtem a méltóságos kormányfőtanácsos igazgató szetélyeit. Én komán nem könyvből tanultam a marxizmus. Én a bőrömön éreztem, hogy mi az a profit, meg mi az a kizsákmányolás.
1: Halló, igen, itt a portafeszél, Simon nyertár? Igen, azt mondtam, hogy Simon nyertárhoz megy. Én azt hittem, hogy... Érte.
2: Valami baj van.
1: Azt mondta, nem kell, nem volna felengednem ezt a fickot. Nem láthatok a veséjére. Hiába. Nem lehet elég óvatos.
2: Mindig akkor jön a baj, amikor nem számít.
1: Az a mégyán.
2: Az a... Én utáni műszakból este 10 előtt még.

0: Korán lefeküdni, későn felkelni, mint az urat.
1: Szépen búcsúztottam. Mari néni a szövődéből elfigyeredett, amikor arcos helytállásról jól
0: beszélni. Beszélni azt tudnak. Abba hiba nincs. De a terve, az sehogy sem sikerül teljesíteni. Fél pillanat hallottam a bérelt számolom, hogy alig a számíthatunk nyereség részesedésre, illetve számíthatok. Mert ugye nekem ehhez sincs már. Azt mondta Pintér elvtárs, hogy a házi szarkák kilopják a dolgozók zsebéből.
1: A húskor is elkaptam egy fiút. A derekára csavart egy fél végse. Hát akkora hasa volt, mint annak a Citomás öreg úrnak, akit a Nemzeti Színházban láttam játszani, abban a Lincsóriban. Még csodálkozott, hogy rajta csitte.
0: Na hát, nem tartalak fel tovább. Egyszer csak el kell indulnom.
1: Hát, Isten megáldjon, János.
0: Téged is. Aztán, ha megengeded, ha erre járok, bekukkantok hozzá.
1: Gyere, jó, gyere. Hát, akkor... János. Eljön, jó. Hát, a belépődet szóval elfelejtetted leadni a gyári belépőt.
0: Igaz is. Azt hiszem, nem léged át, nem? Legfeljebb majd belépült volna, ha erre jön. De biztosan ad nekem a saját felelősségedre, mert ugye ismert. De nem félsz attól, hogy Simonyi elvtársat vagy az igazgató elvtársat akarom ápolni.
1: Ugyan.
0: A fiatal portás meg felszól. Itt van egy öreg szívek, ami minden állunk be akar menni. Mit csinálja?

0: aztán igyekes haza, mert úgy nézem, hogy vihar lesz. El kell ilyenkor a macskabát.
1: Csak ne kerüld ez, mint macska a forrókását. Motosz csak meg.
0: Motosz. Menj csak hazajám.
1: Haza.

0: Megérkeztünk?
1: Haladj nyugton. Egy kicsit várunk, aztán körülnézünk.
2: Félsz, karikás?
0: Mi? Miért félnék? A tükért nélkül nevelkedtem akkor.
2: De nem szénlopás, komán. Én már kezdő vagy te még. Ja. Ez az igazi.
0: Na és a gyárban ki?
1: Ne kérdezősködj feleslegesen, mert hamar megöregszem. Minél kevesebbet tudsz, annál tovább élsz. De csak azzal törődj, ami rátartozik.
0: Jó.
1: Megállsz a halnál, és mikor leeresztik az árut, elkapdoválod, és nyomás be a kocsimon. Értettem?
0: Igen.
1: Igen. Tiszta levegő, Jumbo. Nézz körül az utcán.
0: Megyek.
1: Meghűltél, azonnal indíts be újra.
3: Fél tíz. Mindjárt jelez nekem.
0: És ha megzavar valaki?
3: Az az ő baj, az ő baj, az ő baj.
1: Na, mi van, Jumbo?
3: Várni kell. Egy öreg szivar jön erre fele. Azt hiszem, részeg úgy beszél magában, mint az színész.
1: Csináljatok úgy, mint haza autót javítanám.
3: Jó.
1: Jó. Menj te is.
3: Jó.
1: Az anyját, te rá kezdett a piszok eső is.
2: Jó. Verd a hajamat, vén kubancaimat, te eső. Mét is kószál itt el az öreg bozni a gyárkodon, mi? Búcsúzol talán, de mitől?
1: Na, menjen haza, fater, ne prédikáljan itt. Ha sokáig csinálja, sodrófával üdvözli majd a neje.
3: Részeg disznó.
2: Nem vagyok én részeg, fiam. Jó ez az egész. Hideg, akár a halál is verték. Mindjárt kivérek az öreg Váci útra, ahol reggelente fürtök belógnak a villamoson az ember. Mindenki siet, hogy kezdésre beérjen. Nekem már nem kell tetélyen, nem kell tetélyen, nem kell
1: jöhet az árus, ilyesünk tagok, nagyon elszaladt az időt. Most fázunk, de nem sokára lesz minden.
0: Ne legyen meg. Ezt a korán csinálják ott fönn.
3: Stop! Jön vissza az öreg. Add a vészjel.
2: Minden gyakorlatilag. Bolond. Nem vagy te bolond. Akkor is törődsz vele, amikor kirúgtak belőle. Na, majd egy kis tüdőgyulladás kihozanít. Mi ez?
3: Kiszúrta az öreg
2: haszat. Hol vagyok? Rendőr!
3: Húss öreg!
2: Hogy járom, azt nem hagyom!
3: Segítsetek! Elveri az utcába!
2: Ismerlek!
3: Húzza neki!
1: Jó ütés volt, karikás.
0: Én...
1: Látszunk a puskát.
0: Én nem akartam. Isten, bizony, hogy nem akartam.
1: Most aztán minden gyorsan be. Nyomás! Várjál, nem lélegzik.
0: Én csak a vállát céloztam. Én nem akartam megölni.
1: Hangas! Jumbolt ovánd a szajra. Várjál, az öregem, mit csinálsz? Egy mindent a zsebébe. Magunkkal visszük és kitesszük valahoz. Karikás, fogd meg a lábát!
0: Én nem ér szélek.
1: Erre te hülye, kinyírni mertek. Nyomás! Nyomás! Nyomás! Nyomás!

0: Késő van. Nem érünk haza kapuzárásra.
1: És akkor a kislány két erőteljes nyaklevessel fogadja anyukáját.
0: Isten ne zsépálj! Tudod, hogy csak úgy engedett el anyám, hogy 11-re hazaérek. Nem kellett volna kijönnünk hűvös öldbe. Igazán tönkreáltik a ruhám, hogy hazaérek.
1: Mert én rendeltem az esőt és szelet, én rendeltem a poklok kényait, hogy itt találjunk jámbor menedéket. Szeretlek, Jutko.
0: Na, nem mondd.
1: De mondom, százszor és ezerszer. Főúr, kérek két fildecit.
0: Nem, mondtam, hogy nem iszom.
2: Egy fildecit és a hölgynek limonádét, értettem.
1: Táncoljunk.
0: Nem, mondom, hogy mennünk kell.
1: Jutko, ne haragudj. Én nem tudtam, hogy ilyen rossz idő lesz. Ha akarod, hívok egy taxit.
2: Tessék a fildecit és a hölgynek limonádét.
1: Fizetni szeretnék.
2: Igen is, kérem, lássam. Egyszer 7,50, meg 26,80, az annyi, mint annyi, mindössze 37,90, meg a borra való kérem alázattal. Mert ugye bár vannak kollégáim, akik úgy érzik, hogy őket megsértik emberi méltóságukban, ha borra való fogadnak el. Engem csak 20 fillére lehet megsérteni, kérem. Ha ad egy kettest, azt mondom, alá szolgálja. Ha egy ötöst, a viszont látása, kedves vendég, s ha ne talán egy tízest, alázatos, tiszteletem, méltóságos. De mit beszélek? Hey, hol van az már, mikor egy méltóságos 10 pengő borravalót adott? Most maga is elmegy 40-esért havat takarítani? Persze, ha megszállja az Isten és esik a hó. Mert ilyen időben, kérem, hó sem esik. Elpuskázták azzal az átkozott atommal.
1: Kérem, sietjük.
2: Ahogy parancsolja, kedves vendég, tessék, kérem, 37,90.
1: Gyere, Jutka, megpróbálunk egy szállat.
2: Ilyenkor a hűvös völgyben, ugyan ne tessék izélni, kedves vendég. 200 lépésre jobbra van a 56-os busz megállója, ha szerencséjük van, feltérnek. Ilyenkor már lezajlott a csúcsforgalom.
1: Tessék.
2: Nagyon köszönöm, alá szolgáljam. Oh, pardon, a viszont látásra, kedves vendég.
1: Nem fázol? Valahol itt kell lenni a busz megállójának. Odaadjam a kabátom?
0: Nem fázol. Hogy tűnik most egyedül? Egy percig sem maradnék itt. Olyan sötét, félelmetes minden.
1: Várcsak, itt az országút. Vigyázz a gyárok!
0: Istenem!
1: Mi történt?
0: Valaki itt fekszik, belebotlotta.
1: Ugyan képzel.
0: De, gyújts el gyufát!
1: Várj az ügyújtóra.
0: Itt! Nézd csak az állóban. Egy ember.
1: Na, ez ugyancsak felöntött a garatra.
0: A homloka. Itt. Méres a homloka, Pista. Én úgy félek.
1: Hú, ezt jócskán elintézték. Azonnal telefonálni kell a mentőknek. Gyere!
0: Nem, nem, nem hagyhatjuk itt. Menj!

0: De hamar visszajött a kedves vendég. Parancsol valamit?
1: Azonnal telefonálunk.
0: Talán inkább egy finom tészt szeretettek.
1: Értse meg, komoly dologról van szó. A mentőket, a rendőrséget kell hívnom. Halló? Országos mentőszolgálat? Halló? Kérem, azonnal jöjjenek. A hűvös völgyi végállomásnál az országos közelében egy férfi. Igen. Valószínűleg leütötték. Hogy nem jönne? Miért? Értsék meg, ez komoly! Honnan a csodából kerítsek egy rendőrt? Micsoda hülye intézkedésed? Kérem, rendőrök, miért mit találtam? Kérem, hogy van réteni, és a mentők nem akarjuk!
2: Nulla négy. Kovács Tizalat nyáj rendőrőre. Kérem, azonnal jöjjenek. Igen. Egészen biztos megfelel a valóság. Köszönöm. 10 perc múlva itt lesznek. Tudja, sokszor becsapták őket, és most óvatosan.
1: Itt van, kérem, világítsanak ide!
3: Bordágyat! Mondja, kislány, nem félt a sötétben?
4: De féltem.
3: Mégis itt maradt egy emberrel, aki...
4: Meghalt!
2: Maga ismeri?
4: Nem, sosem láttam.
3: Kórházba visszük. Talán sikerül segíteni.

0: Kérem, főorvos úr, néhány perccel ezelőtt beszállítottak egy idős munkás kísérőt.
1: Igen. A hozzátartozója?
0: Honár, főhatalmazó az érvényelmi csoport.
1: Kérem, állapotának nincs.
0: De hát?
1: A beteg állapota súlyos, koponya, sérülés, agyrázódás.
0: Életben marad?
1: Nem tudom. Most készítik elő műtétre. Néhány perc múlva megoperálom.
0: Láthatnám.
1: Műtét előtt semmi.
0: Egy óra múlva visszahúzom.
2: Örves terepszárs elégyezett. Igen. Fiú Tóbiás István 12 kerület, Falkon utca 13. A lány Bartos Jutka 13 kerület, Vizigót utca 2.
0: Kérem, szóljon a gépkocsinak. Kimegyünk a lakására.
3: Főorvos úr.
1: Megyek. Körülbelül egy óra múlva többet tudok mondani.
0: Köszönöm. Feltéven visszajövök.
1: Transfúzió.
3: Előkészülő.
1: Oxigén. Kérem a fül, kérem a fül. Megnyitjuk a koponyát.
4: Kislányom, miért nem csukod el azt a rádiót?
5: Hadd hallgassam még egy kicsit, anyu. Nem tudok aludni.
4: 11 után jössz haza, és nem tudsz aludni. Jutka nagyon furcsán viselkedt. És valahogy... Olyan zilált. Kisanyom, mi történt?
6: Már csendben, mindjárt éjjel. Reggel nem tudtuk majd felállni.
4: Jutka, gyere ide! Vele történt valami.
5: Kislányom. Hidd el, nem tudom. Olyan szörnyű volt. Ott feküdt az állapot, szombéresen.
4: Mit mondtam?
6: Ez meg ki az öltő?
7: Államrendőrség.
6: Nyitom már, nyitom csak. Magamra kapok itt.
4: Rendőrség, Jutka!

0: tisztességes ütést kaphatott. A vérrögök lebenyőszörül. Kérem a csontjára, A pulzus.
1: Kihagy.
0: Koffein. Adjanak oxigént neki.
1: Igen. Főorvos úr.
0: Most hallgasson.
1: Rossz lélegzés. A pulzus egészen gyenge. Attól félek, a kezünk között egzitál.
0: Na, nem jós, hanem orvos. Több oxigént.
2: Nem, semmit sem.
3: Gondolkozz. Még a legjelenetnek látszó körülmény is rendkívül fontos lehet. A helyszínen megállapítottam, hogy nemrégiben egy autó állt meg a közelben. Letért a műútról, a hátsó kerék nyoma mélyen belevésődött a felázott talajba.
2: Igen, amikor kijöttünk az országútra, autózúgást hallottam, akkor távolodott
3: milyen,
2: el.
3: Milyen kocsi volt?
2: Egy nagy személykocsi. Nem láttam rendesen, mert sötét volt.
3: Természetesen a rendszámtáblát sem tudta megnézni.
2: Nem.
3: Budapest irányába haladt, ugye?
2: Igen.
1: Igen, ő van nagy áltás, a kislányom semmit se csinált.
3: De nagyon is sokan vagyunk. Lehet, hogy megmentette egy ember élet.
0: Az érfogót kérem. Kapcsokat. Pulzus. Erősen. Látja, kollégináim, ezért nem bízom a női sebészekben.
4: Vért látnak, mindjárt megijedni.
1: Bocsásom,
0: a főhadnagy még nem tért vissza?
1: Kint várakozik.
0: Engedje be. Engedje be.
1: Kivigyük a beteget?
0: Várjanak egy pillanat. Kérem, jöjjön közelebb, nézze meg a beteget, mert a szobájába kerül.
3: Életben marad.
0: Nézze el, már a foglalkozásom miatt is meggyőződéses materialista vagyok, de bevallom, az ember organizmusához nem sokat értek. Ha nem hinni az akarat a szívós természet csodáiban, foltozó vargának mentem volna. Igaz, a két mesterség hasonlít is egymáshoz egy kicsit.
3: Milyen fáradt megviselt arcába. Láthatnám a lakáim.
0: Igen, de nem jut sokra velük. Úgy tudom, tökéletesen kiürítették a zsebeit. Sikerült megtudni valamit?
3: Semmit. Helyességben van néhány feltevésem. Abban bizonyos vagyok, hogy a szegény öreget valahol mások intézték el.
0: Vajon miért nem hagyták ott? Miért vitték onnan el?
3: Mert összefüggésben állhat egy eddig előttünk ismeretlen bűncselekménnyel.
0: De mivel?
3: Nem tudom, majd kinyomozzuk. A legfontosabb, hogy megállapítsuk az áldozat személyazonosságát. Vajon ki ez a munkás külsejű öregember?

0: a gyártás. Leadunk egy közleményt az összes napilapok számára. Kérem, írjon.
1: Írom föl, hogy ott lesz.
0: Folyóhó 17-én este, 23 óra körül, a Hüvösvölgyi nagyrét közelében, eszméletlen állapotban találtak egy 60 év körüli, mintegy 165 cm magas, zömögtestakatú férfit, akit feltehetőleg nehéz tárgyal leütöttek, majd kiraboltak.
1: Kiraboltak.
0: Az áldozat barna kordbársony kabátot, kockás inget, szürke nadrágot, fekete tűzős cipőt visel. Felső fogsora hiányos. Haja és pajusa őszes, bal szája sarkában eper alakú anyajegy van. Aki a fenti személyleírás alapján tud valamit az áldozat kilétéről, vagy a jelzett időben a Hüvösvölgyi nagyrét közelében tartózkodott, és látott valamit,
1: jelentkezzék a főkapitányság
0: életvédelmi
1: osztályát. Azonnal továbbítom, főhadnagyártás.
2: Sóhajtozott, kislánya, mit sóhajtozott?
3: Maga mi sóhajtozott?
2: Hát más, fiam, én nem vagyok szerelmes. Én azért sóhajtoztam, mert 10 óra múlt, és apádnak még se híre, se van.
3: Majd hazajön.
2: De mikor?
3: Nem szokott a te apád elmaradni.
2: Egyszer szombaton kuglizik a két verébe. Ma is szombat?
3: Annál is nagyobb nap van, Mali. Ma volt bent utoljára a gyárban.
2: Ha nem mondta, hogy sokáig elmarad. Grenadír marsot kért a vacsorára.
3: A grenadír marsért gyalog hazajön szegény.
2: Igyálek, a miért nem jön oda villamosan alkodik utca.
3: Ugye, édesem, ne tessék aggódni. Nyugdíjba ment, biztosan elbúcsúztatták. Volt egy kis ünnepség, egy borocska, elszaladt az idő.
2: Honnan?
3: Nem emlékszik anya, amikor bocsorvásit a főgészét nyugdíjazták. Apus éjfélkor jött haza, és még a konyhában is dalolgatott.
2: Hát, rá nem piszteltem, hagyjon benneteket aludni.
3: Hát csak nem gondolja azt, hogy tász, hogy az ön élete párját kisebb megbesüléssel búcsúztatják, mint bocsortőt.
2: Na jó, te rókától. Tudom, ha apáról van szó, engem is letorkolsz el. De meg az apáci mindig egy úrom perdült.
3: Köszönöm az elismerést, asszonytár.
2: Igen, majd mindjárt kap egy pofont az asszonytár. Reggel 7-kor nagy harangattal ébredt, hogy elnök is az iskolát.
3: Jaj, az igazán. Menjünk sundizni.
2: Menjünk.
3: Nem érdemes őrizni a grenadírmarsot, mert úgyis kiszárad.

0: Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Tessék
0: elfoglalni!
2: Nem azért jöttünk mi a puskába. Leadjuk egy kérdezőre.
3: Rövid italval nem szolgálhatok, azon kívül bort és sört is csak étkező vendégeknek adhatok.
2: Mi ez? Új szabály az apák boltjában?
3: Ez már nem ital volt, hanem kis vendég.
2: Szóval ez a csehó is áldozatul esett a fehér abrosz mozgalomnak, mi?
4: Lejjünk le, Feri.
2: Ha burkolni akar a főcsővezető bajtárs, akkor menjen a mézes napkóba.
4: Hüles,
2: hüles! Én szeretem a finom úri beszédet.
5: Ebbe hozzon valami szereket.
3: Olasz, lé, fográs, gulyás, székely káposzta, turos húza, kacsint a kilitott már átodnak.
4: Két gulyás, liter gosszaga.
1: Hozom, kérem!
6: Először a pénz. Nem az egy, nem az egy, nem az egy, nem az egy. Főleg nem az egy, nem az egy, nem az egy, nem az egy, nem az egy, nem az egy. Valaki belép, belép, belép, belép, lesz a helyzet.
7: Lepről, várjál, várjál, várjál,
2: várjál. Jumbo nincs. Jumbo meghalt még 56-ban Kisfaludy közben. Feltámadt, mint Szakács Ferenc, okleveles tróger.
4: Ez a te dolgod, Feri. Engem csak a dohány érdekel.
2: Tavár, 5000 jutott rád. Itt van az. Tessék ide. 1, 2.
1: Kis gulyás, egy liter rizling, és sót. Tessék el tenni azt a sok kéz tűzoltóértárt, mert rácsapok a paprikát.
2: Mondtam, hogy tegyek.
4: Miért tegyem el? Megszámolhatom, hogy mennyit nyertem a lottó.
1: Lottó? Lottó nyerte az elvás.
4: Persze, lényes találatunk volt a múlt héten. Sajna 6-an voltunk a buliba, így csak 5 darab ezves ütött.
1: Az is jobb kérem, mint hogy hátba vágás. Tésztát parancsolnak.
2: Majd szólunk, politikám, s lépjen olajra. Jó kivágtad meg a csalót.
4: Na még egyszer pofázni, mert téged vágnak szájunk. Szóval 5000. Kétszer ennyi jár egy
2: járna, ő apám, járna, apám. De tudod, jó, hogy megzavartak bennünket. Miért az áru fele nem ott marad?
1: Adjanak valamit inni.
2: Arról se vegye meg még csak ezt.
1: Itt az embert nem szolgálom ki.
8: Én nem vagyok itt az. Én se le vagyok rúgva, mert...
2: Karikás! Kisöcsén! Észre se veszed azt a Feri bátyádat, még lehet mindig újra.
8: Itt vagy. Akkor jó. Legalább neked megmondom.
2: Nem mondta semmit, amit nem iszol velünk egy fröccsöt. Na, ismered a tűzoltó bácsi?
8: Nem ismered. Nem is akarom ismerni.
2: Mert belé nyomom a bicskát. Így meg azt a fröccsöt egy pofa be.
1: Ki ez?
2: A új film a galeriben. Ezt sózott oda annak a véhülyének, aki rajta kapott bennünket.
8: Meddig is rakja a lelkevét, én nem akartam.
2: Mindennyel azonnal! Azonnal! Gyere, karikás, amik szépen beszélek, és marad csendben, mert megkaphatod te is azt a nagy szájba merés. Gyakorlás, írván, lekopunk innen. Majd a főcsővezető úr mindent, mindent!
4: Vincent!
9: Igen?
4: Volt két gulyás.
9: Jöjjön,
4: az 26-ban. Rizling szódával.
9: Összesen 41 forint.
4: Tessék, egy 100, és a többi a maga helyet.
9: Köszönöm szépen. Hiába, aki nyer, az szabad életben. Hogyan is lehetett mondani? Hányan voltak a játékban?
4: 60 és mindenkire 5000 jutott. Nagyon
9: jó éjszakát. Jó éjszakát kívánok. Máskor is legyen szeretni.

0: visszajött a főkapitányságra. Bejöhet?
1: Bocsássadok. Jó estét, Molnár rendszer.
2: Jó estét, főorvos. Van valami újság?
1: A beteg a műtét óta viszonylag jól tartott. Ez azt jelenti, hogy ez nem jelent semmi. Főleg meg elfelé. Érdekes. Most jövök rá, hogy a nyomozók és a hozzátartozók nagyjából egyformák. Mindeketten azt mondják, hogy a koponya sérült beteg a műtét után egy órával felül az ágyában, és többről hegyül elmondani.
2: Mondja, főorvos úr, maga miért haragszik a nyomozóra?
1: És fiatal ember, nem haragszom senkire. Csak elfecsegem, amit megállok.
2: Akkor azt mondja, megéletben marad az emberi.
1: Reméljük. A magunk részéről mindent elkövetünk. És maguk tudnak már valamit?
2: Semmit. Nem szokták ilyen korán bejelenteni az eltűnést. Azért is jöttem vissza, mert reméltem, hogy sikerült magához szépíteni.
1: Csúnyan fejbe csapták az öreget. Ha nincs ilyen kemény koponyája, nem éli túl.
3: Itt a
1: Lázos, álmos, súlyos felsérülés.
3: Ismerlek?
1: Kérem a tűt, nővér. Morfinna.
2: Egy kis türelem, doktor. Hát, ha mond még valamit.
3: Tolvajok. Segítség a rendőr. Gazel. Ismerlek. Fekete. Te voltál. Simonyi elvtársnál.
1: Nem várhatok tovább. Az izgalmi állapot veszélyesé válhat.
2: Tolvajokatom emlegetett két nevet is
3: mondani.
1: Valami feketét, aki ilyen simos versenyt.
2: Semmit. Hát, nagyon szépen köszönöm, doktor. Reggel vagy délelőtt visszajövök. Ha előbb magához térne, egy telefont kérek.
1: Megvesz. Én itt maradok. Hát, ha kimondja a nevét vagy a címét.
2: Köszönöm, doktor. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát.

0: bocsánat, bocsánat.
1: Akár még nincs itt
0: hallgató. Legyed egykor. Hejha.
1: Itt húhúgod, azt mondja, hogy biztosan búcsúztatják, mivel ma volt nem utoljára.
0: Az lehet. Vagy elment Bandi bátyámékhoz, és ott maradt.
1: Ne, lehet, lehet. Én kísértem haza Peti 8:30-kor. Akkor még nem volt a bátyám. Ha.
0: Azért ez nagyon furcsa.
1: Igen. Éjfélre mindig hazajött.
0: Na várjon csak. Kiugrom az utcai fülkéhez, és megkérdezem a gyárat.
1: Jó, jó, siess.
2: Azonnal jövök.
1: Siess. Nem kislányom, csak a bátyád. Kiment telefonálni.
3: Miért nem tetszett lefeküdni?
1: Vártam. Csinálja. Nem tudok úgyse aludni. Na, de feküdj vissza, kislány. Holnap iskola. Megvár, megvár,
3: megvár. Jaj, Istenem, Istenem.
1: Egészen kiúl a vétel.
3: Na, tessék, marad, és meggyújtom a gát.
1: Na, eredj, feküdj le, de gyorsan, gyorsan. Az én dolgom, hogy enni adjak a férfiak.
0: Szervusz, Szervusz.
1: Na. Na. Beszéltél valakivel?
0: Az éjszakai portással. Azt mondja, ott van a papa belépője, szabályosan leadva, és be is van írva. Kilépett 20:40-kor.
4: Parancsolnak, uraim!
5: Kérünk 2 white lady-t.
4: Igenis, uraim, 2 white lady-t.
6: Várjon csak! Sörük van.
4: Zsiráf, Rocky, Pilzeri, Porter, Dupla Maláta, Déli Báb, Kinizsi, Kőbányai Világos.
6: Kőbányai? Azt mondja.
4: Igenis. Az úrnak egy white lady, a vendégnek egy üveg világos.
5: Mi ez a nagy takarékosság?
6: Nem szeretem.
5: A white lady-t?
6: A feltűnést. Megláthat valaki, aki tudja, hogy hol dolgozom. Szóvá teszik, pletykálni kezdenek. Tudja, hogy van ez. Manapság nem csak egy narancsnéjön, de egy citromos gymfiszen is kitörheti az ember a nyakát.
5: Ne, maga túlzottan óvatos. De ez nem baj. Szeretem az óvatos üzlettársakat. Azokkal sokáig lehet hasznosan együttműködni. Ide hallgassam. Most azért hívtam ide.
6: Na, tudom, tudom. De másod is átadhatna a pénzt.
5: Pénzt? Visszaadok magának egy kiolvasott könyvet. A 10 000 persze benne van.
6: Köszönöm.
5: A jövő héten szeretnék egy tudta tételt kapni.
6: Majd meglátom. Ember legjobb lenne, ha most egy kicsit leállnám.
5: Ejj, ostomaság! Ha kell esetleg többet is tudnék fizetni. Kedre.
6: Azt hiszem biztosra ígérem.
5: Na jó, akkor hát...
6: Mi?
7: Kérem, tessék a személyi igazolványokat előkészíteni.
6: Mi ez?
5: Nyugalom, nyugalom. Szokott razzia. Sok kis tyúk jár, de azokat macerálják. Maga ne féljen. Magának semmi baja se lehet.
7: Jó estét kívánok. Szabad a személyi igazolványokat.
6: Tessék, halhat vagy a felség.
7: Hol lakik az elvtárs?
6: Második kerület. Tökényezőre.
7: Foglalkozása?
6: Beszerzés.
7: Köszönöm. Szabad az önét.
5: Tessék. Hát nem tudom, miért kell mindig macerálni a dolgokat.
7: Kérem, mi nem macerálunk, mi csak megnézzük, hogy mindenkinek rendben van neki a papírjait. Fekete Gyula.
5: Most olvasta, hát minek kérdez?
7: Nem értem, hogy miért háborodott fel. Az elvtársnak semmi kifogása nem volt az ellenőrzés ellen.
6: Nem kérem, nekem nem.
7: És ami az egyik eltársnak nem rossz, az önnek sem rossz, Fekete úr. Köszönöm, jó éjszakát, tessék tovább.

0: Én azon csodálkozom, hogy egyáltalán meg tudtam nyitkanni. Ilyen éjszaka után.
1: Már mi volt olyan izgi?
0: Pistával egy hűvös vagy cukiba voltunk, de nem mondjátok el, mert ha meg tudja Annus néni, egyből kivágnak.
1: De hogy plegykálunk, csak mesélj már, olyan
2: így. Olyan zihel vagy, csak annyit tudom, hogy olyan így. Csönd,
3: csönd, csönd, csönd.
1: Második
0: utolgó. Hagyjátok, bukát mesélni, vagy nem hagyjátok.
1: Majd utána megtépem ezt a tavamint kicsaltam.
0: Szóval, amikor éppen indulni akartunk, elevett az eső. Besötétedett. Ültünk, és ettük a minőkat. 11 óra előtt nem lehetem tovább várni, elindultunk.
2: A sőbe. És jaj, de így.
0: Igen.
1: Mond tovább is.
0: Ahogy mentünk a sötétben, én megmutattam valamit. Éreztem, hogy azt hittük részek, de aztán kiderült, hogy nem
2: tudtam.
0: Pista elszaladt telefonálni, én ott maradtam a halottal a vak sötétben.
2: Hát igazán meghalt?
0: Nem tudom. Amikor a mentők megjöttek, még én.
2: Láttad?
0: Hát persze. Mentőautó reflektorának fényében. Olyan, olyan idősebb munkás ember volt, barna kabátban. Igen, igen, kordás, kordás, kordás,
2: kordás,
0: idősebb munkás ember. Hogy hívták? Nem tudom, nem találták meg az iratot.
1: Ha? Ha? Biztosan kirabolták.
2: Világos, rablógyilkosság, nyújj, de...
1: És milyen volt?
0: Szürkés nem volt. Erre emléktem. És elő nem volt foga.
2: És milyen volt a haja?
0: A haja? Úgy láttam őszű. A bajusza is.
1: A bajusza is volt? Milyen?
2: Hát fontos az, hogy milyen bajusza volt.
0: Olyan, olyan rövid. És igaz is. A bajusza tövénél a szája sarkában valami kis fekete folt volt, talán anyajeg.
2: Jó Istenem! Na, most mit írtunk?
1: Mondjátok meg, Annus néninek, hogy elmentem, hogy rosszul leszem.
0: Mi bajod?
1: Na,

0: Szóval, ezért jöttem, főhadnagyelvtár.
1: Nagyon jól tette.
0: Tudom, kérem, mert én is rendőr voltam.
1: Igen? Mikor?
0: 1951-ig, kérem, akkor leszereltek, mert megrokkanta. Azóta ugyebár voltam csapos, pincér, most gebines a kétverép kis vendéglőben. Tegnap este megjelent ez a Jumbo.
1: Bizonyos, hogy ismeri?
0: Nem tévedek, kérem. Rendőr szemem van nekem még ma is, amikor a sportcsarnok kávéházban voltam, csak most ott barázdálkodott. Hírhet, csibész volt, kérem.
1: És a másik, a tűzoltó?
0: Azt most volt szerencsém először látni a két verében. Százassal fizetett egy 41 forintos szekket, a többit borravalónak adta. Tűzoltóban ilyen gavarrét én még nem láttam.
1: Ez volt gyanús?
0: Nem, kérem. Azt mondta a tűzoltó, a múlt héten hatan nyertek egy négyes találaton 5000 forintot. Én is lottózom, kérem, én tudom, hogy a múlt héten 84 000-et fizetett a négyes engem. Nem nézd, kérem, átverni a palánkot. Hozzá ez a Jumbo, meg ez a részekkő.
1: Miféle részekkő?
0: Aki utoljára jött be, de a Jumbo elvitte, mintha nem akarta volna, hogy a kölyöknek eljárjon a száj.
1: Akkor köszönöm, Falkó Eszter.
2: Kötelesség, kérem.
0: A rendőrvér nem válik vizé. Tiszteltem. Erőegészség.
3: Főadnagyelvtár, 100 bajos nyomozóalkatnak jelentem, hogy az éjszakai ellenőrzést befejeztem. Három személyt előállítottam a központi ügyeletre, titkos prostitúció gyanúja miatt.
1: Köszönöm, adnagyelvtár. Hát, nehéz éjszaka volt.
3: Na és a leütött öreg munkás?
1: Még mindig eszméletlen. Éjfél után, amikor maguk letettek a kórház előtt, végig hallgattam, amit lázas állapotában mondott. Nem lettem tőle orvosra.
3: Miért? Nem mondott semmit?
1: Olvajokról fantáziát, rendőrért kiabál is valami ilyen. Fekete nevű embert emlegetett.
3: Fekete? Érdekes. Érdekes. Én találkoztam az éjjel egy fekete nevű emberrel.
1: Hol?
3: Az Anna várban razzián kötekedett.
1: Előállítottam.
3: Nem találtam szükségesnek főadnagyelvtársat, de a címére még talán emlékszem, a jó töröm a fejem.
1: Hagyja, annyi fekete járkál.
3: Érdettem, főadnagyelvtárs. Főkapitányság, központi ügyelet. Adom. A Koltói Anna kórház keresi a főadnagyelvtárs.
1: Molnár főadnagy, jó reggelt.
4: Jó reggelt, főadnagyelvtárs. Jó hírem van az ön számára. 10 perccel ezelőtt egy kislány felismerte az öreg munkásban az édesapját.
1: A neve?
4: Szabó János, nyugalmazott szövőmester. 13. kerület, Lapály utca, 27B.

0: Nem hiszem, hogy verekedésről van szó. Hátulról ütötték az emberek. De ne féljen, kinyomozzuk és megbüntetjük őket. Van otthon telefonjuk?
1: A szomszédunkban van, Fuchs bácsiéknak.
0: Mennyi a szám?
1: Nem tudom, de benne van a telefonkönyvben. Fuchs Lóránt, 13. kerület, Lapály utca, 27B.
0: 27B. Hát akkor viszontlátásra, kislány.
1: Viszontlátásra, főrhegyem.
2: Látártárs! Parancsfőr, nagyatár!
0: Kimegy az öreg Szabó munkahelyére a textilgyárba, és alaposan körülnézi. Megállapítja, hogy mikor, miért és milyen körülmények között távozott. Van-e valaki, akinek érdekében állott Szabót elküldeni az üzemből? Szimatoljon körül a környéken is, ha valami eredményeit értesítse.
2: Értettem, főhadnagyártás.

0: Hagyom egy pánok profetikusot.
1: Hát csak nyugodtan, mondtam már. Csak azt tudnám, mi van apám. Valami történt vele egészen biztosan. 30 évi házasság alatt egyszer sem maradt ki énukkára. Én nem várok. Megyek a rendőrséget,
0: Hallgass, Petike, mondtam már, hogy ne szólj a nagyok beszédjébe.
1: De ha addig itthon tudnál maradni.
0: Jaj, anyukám, hát 12:00-re bejelentettem magam Sanyinál.
1: Ki az a Sanyi?
0: Jaj, hát nem teszik emlékezni. A podrászom, már!
1: Igazán nem tudom, hogy ez meg ki lehet. Nyitom már, nyitom.
0: Úristen. Szervusz.
1: Mi, hát te? Miért nem vagy az iskolában?
0: Nincs semmi baj, édesanyám. Nyugodj meg.
1: Apád, beszélj. Beszélj már. Előtt egy autó, vagy villamos alá esett.
0: Nyugodj meg, anyukám, nyugodj meg.
1: Meghalt?
0: Nem. De megsebesült. A Koltói Annában fekszik. Azt mondta a főhadnagyártás, hogy nem sokára magához tér.
2: Főhadnagy? Micsoda főhadnagy? Talán csak nem keveredett vele valamibe.
1: Jaj.
2: Na, Istenem.
0: Nyugodj meg, Irén. Nem történt semmi más, csak egyszerűen leütötték és kirabolták.
1: Icu, vedd a kabátodat, megyünk apáthoz. Gyere, vedd.
0: De anyukám,
1: vedd hát a kabátodat.
0: Nem tért magához, hát hiába
1: vedd
0: megyünk.
1: Vedd a kabátodat, hát nem érted.
0: De anyu, hát Petikével mi lesz?
1: Mi lesz most, az egyszer te fogsz rá vigyázni. Gyerünk.

0: Nagyon sajnálom, de a beteg élete a legfontosabb. Remélem egyetért veled.
1: Természetesen. Csak néhány kérdést szeretnék feltenni neki a főorvos úr jelenlétében.
0: Hát jó. Azt azonban meg kell ígérnie, ha azt mondom. Elég.
1: Természetesen akkor abba hagyom.
0: Helyes. Na, hogy érzi magát Szabó bácsi?
2: Jó.
0: Beszélnie nem szabad. Jobb lenne, ha a szemével jelenne a választ, ha igen, húnya be a szemét, ha nem, hagyja nyitva. Megérted? Na maradjon
2: igen,
0: csendben mondtam, csak a szemével jelezzem.
1: Emlékszik a támadásra? Szóval egy ember ütötte le?
0: Nyitva hagyta a szemét, tehát nem.
1: Többen támadták meg? Én. Budán? Nem. A textilgyár közelében, amikor hazaindult?
2: Akkor még ott...
1: Szóval, amikor hazament, autóval voltak? Igen. Volt köztük egy fegyver.
0: Kérem, hagyj abba, főhadnagyártárs. A beteg nem jól érzi magát.
1: Csak egy pillanat, illik. Feleljen Szabó bácsi, rendkívül fontos.
0: Főhadnagyártárs.
1: Igen, igen. Jó, jó, megyek már. Viszontlátásra, főorvos úr.
3: Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy napozás előtt ne felejtsék bekenni a bőrüket olajjal. Olajozó a bejárat mellett.
4: Valószínűleg ez nekünk. Kerünk a büfféhez egy kis nyakorlatét.
5: Helyes a dörgés, mert úgyis eleget ásztunk már kívülről.
3: Mancikát a színutcából, várják az óra alatt.
4: Biztos nagyon rövidlátó lehet ez a mancika.
5: Miből gondolja?
4: Avol kisapám, hogy az óra alatt várják, mégse veszi észre.
3: Egy barna
5: azt, hogy
3: a
5: Tibor.
3: Tibor,
5: te tudod, mi jutott eszembe?
4: Tudszom, Kisor.
5: A karikás Tibor. Nem láttam azóta. Nagyon bemajrézott, félek, hogy még elköpi magát.
4: Gondolom?
5: Sajna. Gyerünk, nézzünk körül, ő is gyakran jár ide a dagályra. Itt ismertem meg, helyesebben szólva én tudtam, hogy kicsoda. Látásból már ismertem, a felesége ajánlotta be a buliba.
4: Feleség?
5: Te egy írtó jó nő. Még az Augustáról ismerem, bukott rá mindenki.
4: Mit iszol?
5: Korsóval.
4: Én is. Akkor menj, vágd meg a blokkot, eddig a csapnál tartom a sort. Ha, már itt is vagy. Kérek két korsó sört. Fogja, gyere, álljunk oda. Legalább azt hiszem, hogy talpon állóba vagyunk.
5: Írtó jó ez a sörte. Egyszer olvastam egy frankó könyvet, te valahol a gumiültetvényeken játszódott, de a szivar, akiről szólt, állandóan vedezett a tápas. A végén még az én szám is kiszáradt, úgyhogy leugrottam hörpölni egyet. Hát, azt hiszed, hogy sikerült? Bejártam az egész környéket, sehol nem kaptam. Hát ebből is látszik, hogy nem az őserdőben vagyunk.
4: Hiszünk még?
5: Nem. Próbáljuk megkeresni a tagokat. De... ha ma nem találjuk, este felmegyek hozzá.
4: Gondolod, hogy megtaláljuk?
0: Mit végzett, százeltárs?
6: Sajnos nem sokat. Annyit tudtam csak meg, hogy az öreg Szabó nagyon elkeseredetten ment el, mert aznap nyugdíjazták. Mindenki nagyon szerette az öreget. Nem tudnak arról, hogy valaki személyes ellensége lett volna. Éppen ezért rettenetesen felháborodtak a dolgon, amikor meghalották. Ha nem állítom be, valóságos népvándorlás indult volna a kórházba. Ez minden. Beszéltem az igazgatóval, meg a pártitkárral is. Kérdeztem, hogy tudnak-e valami nagyobb fajta üzemi lopásról, hát ha azzal áll összefüggésben az eset.
1: És mit feleltek?
6: Hogy nem. Hébe hóba ugyan előfordul, hogy valaki magára tekerve megkísér a anyagot kivinni, de a portán rendszerint le is bukik. Minden esetre elhatározták, hogy sürgősen és komolyan utána néznek mindennek.
1: Csak ennyi az egész.
6: Ja, még valami. A gyár környékén valaki tegnap este 10 óra tájban kiabálást hallott, de azt hitte, hogy részegek verekednek, és nem törődött vele. Különben is múltkor éppen azt szúrták meg, aki szét akarta választani őket.
1: Jó, ne térjen le a tártól, 100 elvtárs.
6: Szóval körülnéztem mindenütt, de a tegnap esti nagy vihar meg az eső elmosta a nyomokat.
1: Köszönöm. Elmehet haza. Reggel korán gyerek. Szervusz.
6: Szervusz, te még maradsz.

0: Tessék, itt Molnár főadnagy.
1: Főadnagy eltárs. Jelentem, hogy egy fiatalember a kapuban van, és sürgősen beszélni szeretne valamit.
0: És maga pont engem talán rá alkalmas. Megkérdez, hogy ma felé takar este 10 órakor.
1: Nem mondta meg. Egyre csak idegeskedik.
0: Hát, mit csináljunk? Küldje be. Tessék! Jó estét. Mit óhajt?
2: Kérem, én nem is tudom, hogy jó helyen járok.
0: Na, hülye le, fiatalát, na, halljuk csak, miről van szó.
2: Egy ember. Higgy el, nem akartam. Esküszöm, én nem akartam. Leütöttem egy öreget. Most itt vagyok. Tessék.
0: Mondjon el minden sorjába. Ki maga? Hol volt? Hogy történt? Figyelmeztetem, a vallomását jegyzőkönyvbe veszem.
2: Én nem is tudom, hogy hogyan történhetett. Istenem, de szerencsétlen vagyok. Én nem akartam megölni. Én nem akartam megölni. Tessék, elhívni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, n

0: Farkas Tibor vagyok. Szállító munkás.
1: Az áldozatát ismeri?
0: Nem. Soha se láttam. Csak akkor ott.
1: Hol? És mikor?
0: Tegnap előtt este, valamelyik Angyalföld utcában. Egy gyár mellett.
1: Mi történt? Mi történt?
0: Lopni akartam. Akkor jött egy ember, segítségért kiáltott, megijedtem is, és leütöttem. Öreg ember volt, én igazán nem akartam, aztán láttam, hogy nem mozdul.
1: Ott hagyta az utcán?
0: Nem.
1: Ha nem, mit csinált vele?
0: Elvittem máshová.
1: Igen. Egyedül?
0: Igen.
1: Miért?
0: Mert nem akartam, hogy hamar rájöjjenek.
1: Nézze, fiatalember, ne beszéljen nekem itt össze-vissza. Nem szeretem. Ha már elszánta magát, akkor folytassa becsülettel. Úgy is kiderül az igazság.
0: A hűvös völgybe vittem. Megtalálták?
1: Igen.
0: És most... Hol van?
1: Kórházba vittem.
0: Hát él.
1: Reméljük, hogy életben marad. Mondja, nem tartja butaságnak, hogy másokat akar fedezni.
0: Én? Hát ezt... Nem tetszik ezt gondolni.
1: Na, ha biztos vagyok benne. Ide figyeljen. Magának több társa van. Még aznap éjjel találkozott velük egy kis vendéglőben. Az egyiket Jumbónak hívják, igaz?
0: Jumbo a Feri, az igaz.
1: Szóval...
0: Csak életben maradjon szegény öreg, földnagy elvtárs. Lesz, ami lesz, én elmondok mindent, amit csak tudok. Én azon az estén...

0: Na így, zárd már, elfasztod a rádiót. Hagyj,
1: írkodj!
2: Akkor legalább halkítsd el.
0: Esküszöm te, Klári, hogy kinyírjuk, ha eljár a szája.
1: Ha megteszi, megérdemli, nyavajás alak. Ki gondolta, hogy ez lesz belőle? Az újságok nem írnak semmit róla, pedig direkt megvettem az esti hírlapot.
0: Igen, csak azt tudnám, hogy hogy tudtál ilyen emberhez hozzá.
1: Mi talán elvettél volna.
2: Én, anyuka, bolondnak néz.
1: Hát akkor meg mit kérdezel?

0: Hova?
1: Meg sem mukkant, a szavát se tudtam venni. Gyerekkel se játszott, de éreztem, hogy jót valahol.
0: Ja, remélem nem mondtad neki, hogy ismersz.
1: Na, mindent azért én se kötöttem az orrára. Ha. A végén, de csak ma reggel annyit mondott, hogy ezt nem csinálja tovább. És legjobb lesz, ha sürgősen munka után nézett.
0: A föld alól is elő kell kerítenünk. De ha eljár a szája valami, de nem csak de nem én, csak hanem te is leállítám, mert én nem hallgatok, ha én egyszer kinyitom a pofán, akkor aztán begyújtottuk a motort, és pulisztott.
2: Befejezte a vallomását, mozgás?
3: Igenis.
2: Gondolkozzé, csak értem, hogy én
3: azt hiszem, semmi többet. Engem tetszik tudni, nem avattak bele a dolgokba. Ha megkérdezősködtem, hamar leintettek. Tessék. Színvonalasért. Három hónap.
2: Most keveredett.
3: Hát, loptak a többiek is. Én eleinte nem akartam, de aztán gúnyoltak. Mimozának neveztek. És ha ott akartam maradni, hát mit csináltam volna? Tanulni nem tanultam, szakmám nincs, otthon a gyerek meg az asszony. Aztán a zsiga miatt lefújtunk. Az volt a kocsisunk, annak semmi sem volt elég, semmi bén sem. Egyszer egy délelőtt megívott 17 évet kinés.
2: A tükernél voltak?
3: Nem kérem, maszek fuvarosnál. Először is a zsiga az ülés mögé, oda is betett egy fédert, egy olyan deszkafalat, és ott a között, meg az ülés között keletkezett egy, hogy is mondjam, ilyen szeparé. Lentről nem lehetett látni. Abba belement három másod.
2: És a vevő nem vette észre.
3: Hát, az lentről nézte a rakodást. Azt hitte, minden rendben. Utána a zsiga bokrócokkal letakarta. Néha még azt is megcsinálta, hogy mikor már majdnem minden lehortunk, még egy kosárral eldöntött a kocsi oldala felé. Lentről az is egy felborult üres kosárnak látszott. Akkor is így volt. Csak a lemeletről kiszűrte egy lapó. Lezárták szépen a házkapuját, és értünk jöttek.
2: Még egy utolsó kérdés.
3: Tessék.
2: Van magának boxere?
3: Nem volt.
2: Akkor este. Na, gondolkozzék.
3: Nem emlékszem. De egyszer, mintha Jumbónál láttam.
2: Nagyon köszönöm. Mindaz, amit elmondott, nagyon fontos. A bíróság előtt enyhítő körülmények fog számítani. Egyelőre természetesen nálunk marad, de a nyomozás befejezte után szabad lábra helyez.
3: Kimegy a rendőrség, megfejezik. Jámbor, bélyeg, nyugalmaz, hogy tudja a pecértanát. Boxer nálad van.
0: Jó, nálam, nincs nálam.
3: Azonnal lök ki a kanálit. Mit képzelsz? Ezen akarsz lebukni?
0: Hát jó van, de nem szívesen válok meg tőle, mert 56-ben de jó kis pajtásom volt.
3: Na váltsak, veszünk egy estér lapot.
0: Minek? Paplaci úgyis kicsinálta a franciát.
3: Ezt, hát tudom. Éget csak a bunyó érdekel. Halló?
4: Tessék,
0: 40
4: vissza.
0: Van benne valami?
3: Semmi érdekes. Csak a személy leírás.
0: Hát az...
3: Mi? Úgy látszik, a fényképeket még nem tudták megszerezni.
0: Sétő, ha kezembe került ez a karikás.
3: Még szerencse, hogy az árut szétottuk. No, fiú, én azt mondom, legjobb lenne olajra lépni.
0: Miért? Hát lehet.
3: Pár hétig ne legyünk mutatkozni az utcán. Ha valamelyik linket lefogják, az halva. Érted? Pénzre akkor is szükség lesz, ha kiengedik.
0: Eszem ágában sincs, börtönbe kerül.
3: Öj, barátom.

0: Nem tudod még elmélyedni.
1: Olyan vagy, mint a szalmafa. A világ életeddel rossz elő voltál, de majd én beszélek a főorvossal.
0: A gyerekek. A gyerekek olyan.
1: Laci délelőtt. Bandi, meg tudod, hogy elmondom.
0: Tudom.
1: Irén volt nálam délelőtt. Betikét akarta ott hagyni, a fodrászhoz megy. Én úgy ott hagytam, mint Szent Pál az olajokat. Na tudtam, én, ha meglátsz. Azonban magad hagyték. Kiválás. Megvan az őszintén, ilyen is csak veled esett meg. Na, a legfőbb ideje, hogy nyugdíjaztak. Mi a fészkes fenét törött ilyen gyanús alankomkkal? Nem elég nekem a vásárcsarnok, meg a funkcsúj, meg a szombatesti úti partnerei? Még ez is.
2: Szabó néni, jön a főorvos.
1: Igen.
3: Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
3: Sajnos tovább nem engedélyezhetem a látogatást. Remélem, Szabó bácsi megfogadta a tanácsomat, és nem beszélt sokat.
0: Hát, szóval juthat a férfi ember asszonyok társasága.
1: Ne hallgasson a főorvosot.
0: Ha egy kis csend után vágyakozom, fogom a pozot is. Lemegyek tasra felkezni, mert az az igazi. Az asszony semmi, hogy támogat.
3: Hát, egy darabig le kell mondani a horgászást.
0: Itt akar tartani a főorvos úr.
3: Furcsa ember maga, Szabó bácsi. Más ekkora ütéstől már rég a más világon szólal fel a termelés értekezleten. Maga meg alig tér magához horgászni akar. Néhány hétig a legteljesebb pihenést írom elő. Lehetőleg látogatok a csörökre.
1: Én se életem be?
3: Maga bejöhet, Szabó néni. Tudom, jobban gondját viseli majd, mint száz orvos.
0: Ennyi, főorvos úr. Egy belátás sincs magában. Nem bánnám, én a tucatjával jönnének a látogatók, a ettől az egytől. A hites feleségemtől tiltott volna el legalább két hét.
1: Megállj, megállj!

0: Icu.
1: Tessék,
0: szaladját szükséghoz, és hozzá a jégszegényből a sült csirkét.
2: Megköszönnám a szívességet.
1: Ne tessék félni, nem vagyok én rá.
0: Na. Laci? Na, Laci fiam, hova tetted az alma kompótot?
3: Szekkerbe, ahova mama mondta.
0: Jó, ahova mama mondta. Mit tudom én, hogy mit hova mondta?
3: Nem is csodálom. Sült csirke, egy vödörre való alma kompót, teljes kalács, túrós rétes. Annyi kosztot pakolom mama a szegény beteg papának, mint egy egészséges családnak háromnapos kirándulásra.
0: Hát, talán sajnálod tőle?
3: Ugyahogy mondtad ilyet.
0: Na.
3: De nincs a papának még ilyen étvágya, és a kórházba se tartják valami rosszul.
0: Na, nekem ne beszélj a kórházi kosztról, fiam. Tudom én, mit adnak enni a kórházban. Értem, én is kórházi kosztról.
3: De mikor? 43-ban, amikor Icu született. A háború végén és a szülészeten, ahol amúgy is diéta van.
0: Apádnak erősödni kell. Ó,
4: Nevélyese voltam, bátor kezes Szabó úr, hogy prezentáljam a sült csirke mellé jó kívánataimat, Szabó úr, szerencsés gyógyulásához.
0: Hát, igazán nagyon kedves.
1: Tessék, leülni fogsz, bácsi, ide.
3: Vigyázz, a rétes!
4: Már pedig annak nem tesz jót, ha ráül egy magamfajta súlyos egyéniség.
0: Talán ide az irányát.
1: Jaj, mama, ott a kalátok.
4: Kámáni bőség, Szabóné, kedves kámáni bőség. No, de nem azért jöttem, hogy csevegjek. Az nekem nem szokásom, hogy így meg úgy csak bele a vakvilágba. Ha én jövök, én mondok valamit, mert világ életemben ember voltam. Aki mond is valamit, ha beszél,
3: az biztos, mert jár a szája.
4: Mit mond, fiatalember?
0: Semmi. Az bizonygatta, hogy úgy van.
4: Jaj, csak tudnám, hogy mit akartam mondani.
1: A kámáni bőségnél teszed abba hagyni.
4: Ja. Az csupán megállapítás volt, de kérem a konklúzió. Mi volt a konklúzió?
0: Azt nem tudom, Fuxúra. Sok sütés, főzés miatt, még nem olvastam újságot.
4: Ja, megvan. Mert az én eszem nem olyan. Tudom már. Azt akartam mondani, hogy ne feledkezzék meg az ápolónőkről, az orvosokról sem, Szabó Nékezős. Itt egy százas, ott egy százas. Ért engem, nem?
0: De. Mindig viszek a nővérnek egy kis finomságot, a bemegy.
4: De a készpénz, Szabóné kezes, a készpénz. A készpénz szebben beszél, mint a legszebb.
0: Sütemény.

0: Csak Szabó bácsi. Csak kocska.
1: Boszorkány sajátok maga. Dobos szaki.
0: Nincs ebben boszorkányság, Szabó bácsi. Valaha egyetemi bajnok voltam.
1: Egyetemi bajnok? És hogyan lesz magából géplakatos?
0: Hogyan? Hosszú sora van annak.
1: Na.
0: A sors olyan, mint a kerék. Egyszer fel, egyszer le. Különben ismét sakk, Szabó bácsi. Sőt, sakk, ma.
2: A legjobb. Most egy kicsit megkésünk, rendben úgy.

0: Csehda van.
1: Akkor én megyek is vissza a szobányokat.
2: Senéket nem zavar dobozszaktár.
0: Dobozszaktár? Na, talán dobozdoktor. Úgy mondom, ott fáj, nő.
2: Persze, hogy fáj, mert ott volt a varra. De már gyönyörűen gyógyul. Mi az, hogy dobozdoktor?
1: Semmi. Szabó bácsi Krétál. Majd segítek rendben, hogy megjelenek.
2: Hát arra rád, mint egy élésnál.
0: Segíthetni elfedezem, mert a fráka is munkát megérteni. Ha meglátja a feleségemet, nem érte meg olyan patáliát, csak mindjárt kell meg a lázom.
2: Ha én mindezt megennék, amit a kedves felesége hoz, akkor nem kérnék be az ajtón, mert nekem csülön hoz.
0: Ó, ez a nagyra beszélés jelenlődére. A feleségem azt tartja, hogy magának köszönhetem az életemet.
2: Hát először is annak a fiatal párnak köszönheti, aki megtalálta. Másodszor a doktor úrnak köszönheti.
1: Mi az?
2: Mi történt?
1: Kicsúszott a kezemből egy üveg mármára. És végig a
2: ennyi, hát honnan vegyek most magának tiszta köntöst? Ilyenkor nincs fehér nemű kiadás. Várjon csak. A szomszéd vizsgálóban talán van egy fölösleges orvosköpeny. Elhozom majd.
1: Na, sajnálom, hogy kiöntöttem a Márna lekvárját, Szabó bácsi.
0: Nagyon hálás vagyok érte, fiam. Utálom a Márna lekvárt. De hát a feleségem a fejébe vette, hogy attól hamarabb összeforra koponya csontom. Mit szól ehhez, doktor úr?
1: Tessék? Ugyan mit feszegeti ezt, Szabó bácsi?
0: Mert én minden szeretek feszegetni. Miért maradjék? Nem ment a tanulás.
1: 3 évig az évfolyam első hallgatója.
0: És a negyedikben történt valami?
1: Sohasem voltam negyedik évfolyam is.
0: De hát miért?
2: Szerencséje volt, dobos szaktár, találtam egy fölösleges orvosköpenyt. Na, vegye fel, a házit meg kiadom a szennyezben.
1: Köszönöm szépen. Na.
0: Még mondja valaki, hogy nincs nekem orrom. Hát nézze meg nővére ezt a fiatal ember. Nem úgy fest, mint egy orvos.
2: Pláne ebben a köpenyben.
1: Ha még lesz idő vacsora előtt, visszajövök egy pártira, Szabó bácsi.
0: Nővérke, nekem az a gyanúm, hogy meggyógyultam.
2: Hát még nem egészen, Szabó bácsi, de nincs vette. Miből gondolja?
0: Nekint belebocsottam valamit, ami nem hát nyugodni. Most például ennek a dobos gyereknek a fog.

0: Te nem jössz ki a kórházba, Bandi?
1: Nem tudok, sajnos nem tudok. Pont akkor lesz az értekezlet.
2: A nagymama ott lesz a kórházba.
0: Ott lesz, kisfiam, ott lesz.
2: Akkor engem is vigyíti a kórházba, mami. Olyan régen nem látom a nagymama.
3: A nagypapát is régen látom.
2: Ez a nagypapa, elhol.
3: Ki mondta neked ezt a legjobb
2: a nagypapát?
0: Jaj, nem a parterja, hanem az apukája. És különben is hazugság. A nagypapát rossz emberek bántották, de nem halt meg, csak beszélek. Azért megyek a kórházba, hogy meglátogassam.
2: Vigyél magadom!
0: Jaj, nem lehet, kisfiam, nem lehet. Kisfiúkat nem engednek be a kórházba.
2: De beengedjenek!
3: Az más, kisfiam, a beteg gyermeket beengedik.
0: Én most mit vigyek a papának?
3: Hát vegyél egy kis kukrászi szemény. Na jó, de mi lesz Petikével?
2: Van, nagymamám!
0: Jaj, mondta már kisfiam, hogy a nagymama is ott lesz a kórházban. Majd holnap viszlek a nagymamához, már korán reggel, és ott maradsz egész nap.
3: Na jó, de mi lesz ma délután a gyerekkel?
0: Jaj, hát itthon nem hagyom. Hát hallottad, miket tanul, fáter meg ilyeneket. Beadom Vilma nénihez, és értem egyet, jó?
2: Vilma nénihez nem szeret, hogy megyünk, mindig nagy kutya, hogy aki tiraszkod, Roli.
0: Jaj, hát nem is az igazi nagynéném, csak édesanyám mossa a testvére.
3: Na, jó, jaj, ne sértődj meg. Nem azért mondtam, de hova tegyük Petikét?
0: De mikor kezdődik az értekezlet?
3: 3:45-kor.
0: Na, hát akkor én bemegyek nézni a kórházba, ott maradok 5 percig, hazaruhanok, és te meg éppen elcsíted még az értekezletet. Legfeljebb a nagypapa megharagszik, hogy csak 5 percig voltam nála.
3: Ja, hát inkább nagyon örül neki. Tudod, mit mondott vasárnap, amikor benn voltam nála? Édes fiam, ebben a vasárnap délutánban a legszebb, legkedvesebb idő 7 óra előtt 1 perccel következik be, mert akkor elmennek a látogatók.

0: Na, tölts, Klári.
1: Berúgtok.
0: Ne pofád, már tölts.
1: Jó, nekem mindegy.
0: Hát ide figyelj, testvér. Vagy megteszed, vagy te se viszed el száraz. Na, mondtam, hogy a szajréban szívesen közreműködött, de... Ilyet nem bátor.
1: Jó, inába szállt a bátorság.
0: Nem, de... Minek azt neked tudni, hogy az a rész, ha már hányos szobában melyik ágyba tekszik?
2: De nehéz felfogása van. Klári, adj neki még egy pohár.
1: Nem adok, fejezzétek be és tisztuljatok inni. Ez az én lakás.
2: Tévedős anyafej. Ez az én karikás barátom lakása.
1: Igen, de hol van a híres barátom?
2: Hát, ha van egy kis eszak, akkor valami vidéken dekkolom, meg nincs egy kis eszak, akkor már ülök.
0: Ez az, amit én nem akarok.
2: Hűlj a fitte. Már pedig testvér, ha az öreg abban nem hagyja ezt a fecsegést a zsaruknak, akkor mindjárt tartósanak. Semegy.
0: Szóval ezért tudakoljak meg mindent az öreg szabójára, de képes legyen.
2: Kire ez a szár, mint ennek bemerem.
1: Ilyet, te főzzetek ki az én lakásomon. Nem elég a magam baja? A hülye karikás eltűnt, itt vagyok a sráccal egy vasmérkőst. Ha menjetek innen.
2: Jó, menjen szépen. Mindig jön a kórházba, a sétálba. Folyoson is szagolja ki, hogy hol fekszik az öreg.
0: Ha nem?
2: Hát van egy olyan akkor tűnjük kidegre. Teszlek ám, pajtikám. A halott tanul a jó tanul, mert az nem beszél.
0: Képes lennél rá?
1: Nem, nézzen rá. Mióta meghagyta Olgát a szakállát és bekötötte a fél szemét, olyan, mint a sátán.
2: Szóval este 10 után fütyül a rigó a kertedben, akkor gyere hátra a ribizli bokrok közé. Na most gyerünk, alomás!
0: Ez az utolsó.
1: Szeretném, ha te is
0: elmennél.
1: Ugyan. Ezzel a pofával az anyát se ismerne fel.
2: Az a régivel se ismerne fel, mert sose látott. Meghalt, mikor én a világra hőbörögtem.
1: Kár volt.
2: Azt mondod, gondolom. Hát akkor nem mondtad, mikor az én kéglimben tanyáztál, aztán minden este.
1: Ki lehet az?
2: Jaj, biztos ez a begazolt értékszat, eredj engedd be.
1: Hát, okarikás,
2: eredj már!
3: Jó estét, karikásné.
4: Jó
3: ha nem csalódom, Jumbo úrhoz van szerencsét. Na, csak nyugodtan. Nem kapkodunk, Jumbo. Virincselje meg őrmester áltást.
4: Na, tartsa szépen a kezét.
2: Ezt, hogy szépen tartom, nem vagyok én hülye, aki akkor ugrál, amikor már lebukott. Jó estét kívánok az uraknak.
3: Az asszonnyal mi legyen, alhadnagyel?
1: Semmi. Nekem semmilyen semmi közöm.
2: Na, hát ezt én is akár írásban tanúsítom.
3: Magában egy lovag veszett el, Jumbo.
2: Ugye?
3: Karikásné őnagyságával majd később beszélgetünk. Előbb Jumbo úrral szeretnék társalogni, aki hetekig váradott erre a meghitt találkozóra.
2: Rajtam múlik, alhadnagy úr, most se nagyon zavartuk volna egymást. Ma, hiszen te elhoztad az egész Lehel piacot.
4: Nem egészen, papa, bódék ott maradtam.
5: Hogy tetszik lenni a piacot?
2: Köszönöm, kislányom, mint egy fiatal huszár. Ah, mint aki először ül a lovon, aztán szédül.
6: Na, egyél már, papa, egyél, ne beszélj annyit.
5: Erősödnöd kell.
2: Erősödöm én a kórházi poszton is, ne féltsetek engem.
6: Képzelem, mi volt ma délben?
4: Biztosan csirkebecsét.
2: Az is volt, de csak a haldoklóknak. Mi rántott, rántott, kaptunk, de nagyon finomat. Aztán spenótot tükörtojással és piskótát, te is hozzád.
6: Ó, és ezzel akarnak téged talpra állítani?
2: No, nem egészen, mert az ebéd után még kaptam valamit.
5: Gyümölcsöt?
2: Egy dózsa szivarát. egy 5 köbcentis injekciót.
6: Jaj.
2: Bizony.
6: Na most aztán azonnal legyél ebből a sült csirkéből, de gyorsan a gyerekek.
2: Vacsorára, mamám, most nem megy le egy falat sem.
7: Nagyon helyes, csak mindig tartsa magát a bóbácsi a mértékletesség elvéhez.
2: Hallod?
7: És nem lesz semmi baj.
2: Úgy
5: tessék mondani, kedves nővér, mikor jöhet haza édesapám?
7: Majd, ha úgy találják a doktor urak, hogy minden veszély nélkül hazamehet.
2: Ajaj. Én már nem mehetek haza nélkül, hogy ne várna rám otthon a veszedelem.
4: Miféle veszedelem, papa?
2: Az anyátok.
7: Mindjárt gondoltam, hogy tréfa Szabó bácsi. Ez a jó, a jó kedély féleg is.
6: Jaj, drága nővérke, engedje meg, hogy átadjam a kicsimányoskának, amit egyenesen a maga számára kérdeztem.
7: Kedvesem, Szabó néni, már vasárnap délután megmondtam, hogy nekem nincs semmire szükségem, és nem is fogadhatok el semmit.
2: Nem molesztáld a kedves nővér.
6: Na, kedves nővér, nagyon jó. Tudja, jó szívvel adom, amit adok. És nem kívánok érte semmit. Csak az, hogy gondosan átadom. A te érdekedben molesztáltam a kedves nővét, hát nem tudni akarod.
5: De hiszen a kedves nővér úgy is megtesz minden.
6: Téged senki se kérdezett, Icu. Neked senki se engedte meg, hogy beleszólj. Neked legfeljebb a sóhajtozásra megengedni.
2: Sóhajts kettőt hámad, kislányom, hogy anyád megfőcsüljen.
5: Momentán nincs kiért sóhajtozzam.
4: Évek óta nem volt rá példa.
6: Laci! Mondja, kedves nővér, nem szoktak erre járni a doktor ura?
2: Mit akarsz a doktor uraktól, mama?
6: Semmi. Csak beszélni szeretnék a kezelő orvosokkal.
7: Látogatási időben csak akkor jönnek az osztályra, ha valamelyik beteg rosszul van, vagy a hozzátartozókkal közülni kell valami.
6: Igen.
7: A viszontlátásra.
6: A viszontlátásra.
7: Ne tessék túletetni a beteget, mert annál nehezebben gyógyul.
6: Ne. Tessék, itt hagyta a csomagot, hiába készített.
5: Anyu, ne tessék, mindig mindenit erőszakoskodni.
6: De mindjárt kapsz egy pofon.
4: A szabad csak erőszak ne legyen benne.
3: Bocsásson meg, Szabó bácsi. De az előbb itt hagytam a sapkát.
2: Hát csak nem játszik látogatási idő alatt.
3: Hát miért ne? Engem nem látok a senki. Nekem nincs semmi.
8: Szabó, akit leütöttek a textilgyár falánál, első emelet 7 külön szoba.
9: Külön szoba. Ez aztán megbecsülés.
8: Főleg óvatosság. Amíg a gonosztevők nincsenek lakat alatt, addig az ilyen ember nincs biztonságban.
9: Akkor őrizhetik még egy darabig, mert azok sokára lesznek lakat alatt.
10: Olyan biztosabban, Orpács?
9: És ha biztos vagyok benne, különben miért lennék olyan biztos benne?
10: Maga is azok közé tartozik, akik lakat alá való.
9: Én? Ki mondta ezt magának? Kicsoda maga egyáltalán?
10: Molnár nyomozó fejad nagy. Jöjjön velem csöntesen.
9: Mit akartam?
10: Egyelőre bevitettem. Hogy mit akarok, azt majd elmondom később, ha bemegyek magam is.
9: Kérem, én tiltakoztam az ellen, amit Jumbo tervezett az öreg ellen. Kérem, én nem csináltam semmit. Nekem ez...

0: nem haragszik, drága papa, hogy én most ijedek, de Bandinak értekezlete van, és nincs kire hagyni Petit.
1: Nem haragszom, lányom, nem haragszom. Köszönöm a figyelmet, hogy meglátogattál. Csokolom az unokámat, üdvözlöm a fiamat.
0: Bandit csak üdvözlött, papa.
1: De milyen ritkán látjuk egymást, ez is megteszi. Na, szervusz, ilyen, siess, nehogy Bandi elkésen az értekezletről.
0: Igen, csokolom, csokolom a mamát, szervusztok, nem csokolom,
1: bocsánatot kérek. Ó, Nini, Molnár elvtárs, éljen, ez aztán a meglepetés. Mi szél hozta erre?
2: Akár hiszi, akár nem, Szabó bácsi, még mindig magára vigyáz.
1: Ó, nem kell már én rám vigyázni. Visszajön az erőm, az egészségem.
3: Csak a fiatalságom nem jön vissza.
2: Dehogy is nem. Itt van a fia, a lányom, az utolsó.
0: Még jó, hogy észrevett engem is a főhadnagy elvtárs.
4: Az előtt egy orvos utásról hajtottál.
0: Mit élek vele? A mama elrabolta.
5: Szabó bácsi, ezt a dolgot tisztázza kell.
1: Miféle dolgot?
6: Semmit, a doktor úr olyan.
1: Na fene, csak nem akartad elcsábítani.
5: Nem, de erőnek erejével a kezembe nyomott 200 forintot, hogy különös gonddal gyógykezeljen magát.
0: Mama, így megsérteni a doktor urat?
2: Szabó néni, tudja, hogy ez megbetegedés kísérlete? Következésképpen büntetendő cselekvés.
4: Icu, ez a sóhajtás kinek szólt, az orvosnak vagy a rendőrnek?
0: Ne bolondozz, a mama veszélyben van.
5: Lenne, ha én orvos lennék. De nem vagyok orvos, csak egy beteg vagyok, akire rádőlt a málna lekvár, és ezért jár orvos köpetben.
6: Málna lekvár? Remélem nem az én málna lekvárom.
1: Légy erős, mama. A tied volt.

0: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtő hatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
1: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segíthet jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni. A tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
2: Ahó, Fülös Rádió, FM 90.3. Ez itt a Páholy, a Fülös Rádió Punk Underground műsora. Minden pálatlan héten, csütörtökön, fél öttől hatig. Stapjára és vagy ötszal. Na jó, barátaikon.

do is find himself a metal hat.

0: hogy yeah, piros rádió Páholy.
1: FM 93, ez itt a Páholy, a szevasztok.
2: Szembe velem Sasza, sziasztok, a mellettem a Sleki
1: a pulba. A professzor.
2: A proflek.
1: Tomi a punk.
2: Punk.
1: Sasza. És a kisfejű.
0: Ennyi. És illetve van egy vendégünk, szervusz.
2: Aki be fog
0: mutatkozni. Szevasztok, szevasztok. Mutatkozz be, kérlek.
3: Hát én Márk Tóni vagyok, az agydaganatnak a gitárosa, szerzője, alapítója, mit tudom én, mi mindenféle dolog.
1: Őt fogjuk kifaggatni, hogy ez az egész 79 óta
2: kicsit beszélgettünk itt az előtérbe, és rendes punk sztorink van végre.
3: Vallatás volt.
1: Mindenesetre a Stoner és bevezető Tomi Punknak köszönhetjük. Ki kell nyitni a spektrumot.
2: Igen, kicsit újdonságot akartam hozni ti nektek. A hallgatóknak nektek.
1: Fehér virágos Júlia ott maradt az óvodában, nem jött ma.
2: Se.
1: Ági szerintem a szolnoki vonatot várja azóta is, mert hogy voltunk múlt héten Snobs, Iga és Fitfet koncert.
2: Ja, tényleg ez
0: és a vonattal mentek.
1: És vonat, persze, rájtalak, Dávid is elindult, csak valamiért nem szállt le a vonatról, pedig ott volt tök közel a vasúti állomáshoz.
0: Hát az is lehet, hogy csak késett a vonat.
1: Hát már nem késnek, vagy igen?
0: Hát azért képzeld el, nem változott a világ, tehát egy azért késnek a vonatot.
3: Na jó, hát az egy-két percen nem múlik.
2: Azon nem.
1: Mindenesetre ezek a szolnoki új kezdeményezés, ez a Holtvágány koncert, van egy tök jó kerthelyiséges kocsma. Aha. A Wigbakter söröző, nagyon jó kis punk helyszín.
2: Volt közönség is.
1: Volt közönség, volt törzs közönség is, volt fiatal közönség is, biciklivel jövő emberek, meg vonatta jövő emberek is.
2: Egyszer játszottam Szolnokon, de nekem őszintén szólva ilyen
1: kis családias, lájtos.
2: Nem tudom, az nagyon rossz volt. MVS-sel toltunk még ott, de...
1: Ki a punker szervezte?
2: Nem tudom, már nagyon régen volt, de igazából senki nem volt a koncerten, és az egész város is halott volt teljesen.
1: Pedig a Szolnok az egy punk city.
2: Igen.
1: Azért persze.
2: Úgy bírom Szolnokot egyébként.
1: Enola Gay, NCV, Punk Sapka, a Tigris.
2: Tigris, mondjuk csak így azt is.
0: Kopikon.
1: A Tigris találta a lakótelepen.
0: Lehet.
1: És ott nőtte ki szárnyait.
2: Kopikon talált egy Tigrist a lakótelepen.
0: Igen.
1: Na és ti hol jártatok az elmúlt két hétben? Milyen punk eseményen?
0: Hát én Kaláka koncerten voltam.
1: Komolyan? Már oda jársz? Megengedik a szüleid?
0: Nem tudom, mennyire punk a Kaláka.
2: No, nagyon, most már nagyon.
0: Hello.
1: Hát az nagyon, az mindennek az alapja.
0: Igen, volt punkship, meg minden.
1: Nálatok laknak-e állatok?
0: Punkship. Hát punkship. Úgyhogy szerintem azt skippeljük most, ne erről beszéljük.
1: Pedig
2: én voltam viszont Antilecsón Szentesen múlt
1: hét végén. Azt láttam, videót is raktál föl.
2: Figyelj, állat volt. Nagyon jó volt.
1: Figyelj, mert ugye akkor van a Lecsó Fesztivál.
2: Igen, és Mangónak, Mangecnek, Aka Mangecnek van egy meggyőződése, hogy egy Antilecsó Fesztivált kell szervezni. Nehogy már. És nagyon jó az a helyszín. Ti voltatok már ott a Mangecnek a...
1: büféje, nem?
2: Aha.
1: Tisza van ott?
0: Hol van ez?
2: Szentesen.
0: Tiszaparton.
2: Na, zseniális helyszín egyébként, nagyon-nagyon jó. Messze van a várostól viszonylag, de nagyon sokan kijöttek, gyalog, kerékpárral, ki ahogy bírt, és sokan is voltak, sok fiatal.
0: Öregek nem voltak?
2: De voltak. Még Szilágyi Béla is lejött mörcsözni. Gondolta leugrik, azt ott volt.
1: Az már egy jel.
2: Az már egy jel. És nagyon jó fogadtatások voltak, ott voltak jó kis zenekarok, a Diszpopulár, az tök jó, hogy makói punk. Hát punk
1: zenekar. Szinkópás punk.
2: Tuka-tuka.
1: Tuka-tuka?
2: Így.
1: Aha, merevítessel.
2: Meg Concrete volt, a Stress Metal volt.
1: Úgy. Láttam őket.
2: Ziu, Magnifique is volt rappet, egy szettet, az is nagyon jó volt, meg mi voltunk. Az meg.
1: Hát az új leukémia.
2: Az új leukémia.
1: Az a deugalizáció.
2: De nekem azt tett,
0: hogy zseniális volt akkor.
2: Na, parádés, úgy mondanám inkább. az a jó Szentesben, hogy mindig több élet volt ott, mint a környéken máshol, és most van egy új közeg fiatalokból, akik pogóznak, meg rajonganak, meg pólókat is vesznek talán, meg mindent szeretnek, úgyhogy nagyon jó hely.
1: Hallgattak ilyen zenéket mai fiatalok?
2: Hajaj, mondom, ez ott vannak elsősorban, pogó.
1: De jó.
2: Tök jó.
1: Egyébként van azért. Én meg izé jártam még Total Chaos koncerten a S8-ba. A legendás kaliforniai. Tarépunk.
0: Jó volt?
1: Egyébként jó volt. Volt FBT.
2: Hogy kerül egy ilyen zenekar az S8-ba? 2026-ban.
1: Figyelj, ők...
2: Mi pont oda, vagy hát, egyetlen, hogy?
1: Nem tovább, beszervezte a Jóri Feri.
2: Nem bajom, nem azért, hogy bajom, csak hogy tök meglepő, hogy egy ilyen legendás zenekar pont az S8-ban.
1: Hát amik tele is volt kb.
2: Igen?
1: Hát 111 fizető, az S8-ban.
2: Az jó ott.
1: Igen.
2: Mert az S8 az alapvetően az inkább az undergroundnak, meg az ilyen kis feltörekvő zenekaroknak a...
1: Hát ide jutottunk, ugye Total Chaos
0: már. Mi is feltörek. Ők vagyunk, de mi is az S8-ba törekszünk fel.
2: Jó, nagyon jó.
0: De alakul már a feltörekvés.
3: A feltörés? Már most majdnem feltörtünk.
1: De még tesz klub alatt az S8.
2: Mint a hévíz.
3: Nem tudom, mint a hévíz, ja.
2: Felbugyogtatok?
3: Na, feltörés van. Nekünk az az elsődleges dolog, amiért ezt csináljuk, hogy mert ugye mi szeretnénk nagyon nagy sikert elérni, és páváskodni, villogni, mint a pereces, tudod. Aztán...
2: Gondolom, a pénz sem másod rendű dolog, tehát hogy szeretnétek...
3: Lóvé az nincs soha.
2: Tényleg? Belgondolom terve, hogy ebből éljetek a...
3: Hát, már annyira megszoktuk, hogy nincs, hát most már minden hajszolni, tudod.
1: Adják is lehet élni.
2: Azt hittem, hogy kellenek a fuchsok, meg a lóvé.
3: Nekünk persze, hát mondom, viszelegni szeretnénk nagyon. Mi azért nyomulunk ebbe a műfajba, meg ugye...
2: Hát ilyen a punk.
3: Hát ez annak idején azért mégiscsak mi hoztuk az asztalt, úgyhogy valamit csak le tudunk még mindig tenni arra az asztalra, hogyha nagyon megerőltetjük magunkat.
2: Ez a beszéd.
1: Na, én azt mondom, hogy jöjjenek programajánlók, aztán még vannak hírek is.
0: Még azok is van.
1: Melyikkel kezdjük?
0: Hát kezdjük a hírekkel.
1: Kezdjük a hírekkel.
0: Mert úgy szokott jó, lenni, kezdjük, hogy jó, hírek, aztán programoljál.
1: Addig legalább, oké, akkor kezdjük a hírekkel.
0: Ne térjél
1: hát akkor egy szomorú hírrel szeretném kezdeni. Itt van személyes érintett. Szombathely, legendás.
2: Szombathely.
1: Szintérének egyik meghatározó együttese, a Kugler. Úgy néz ki, bedobja a törcsit.
0: Bedobtuk.
1: Igen. Már bedobtuk, de még lesz egy-két koncert.
0: Egy lesz.
1: Egy? Már csak egy?
0: Egyetlen egy. Az a vége, búcsú koncert.
2: Szóval soha nem mond, hogy soha.
0: Amúgy igen, sose mondom, hogy sose.
2: Na azért.
0: Úgyhogy most sem mondom, lesz, ami lesz, jó? Meglátjuk. De mindegy, minden esetre október 10-én.
1: De azért már összebalhéztatok, vagy miért a...
0: Persze, verekedések,
2: megint a dobosa,
1: a pénzem megint.
0: Pénz, mit mondjak még, csajok, tudod, grupik, hát ami szokott egy zenekar így mindig szétmenni.
2: Főleg a szkába.
1: És 6 év alatt hány dobost tettetek meg?
0: 5-öt azt hiszem. Nem is emlékszem, de 5 biztos, hogy
2: hány
0: volt.
2: Hány dobost tettetek tönkre?
0: 5-öt megöltünk.
2: Ezt kikérem magam.
1: És hány lemez? Sűrű lemez.
0: Hát egy nagy lemez készült, meg 3 kis lemez igazából.
1: És mi az a meglepetés, ami még lehet, hogy majd feltámadás után?
0: Legyen meglepetés, vagy elmondjam. Nem, legyen meglepetés. Nem. Ez, van egy ötletem a fejemben.
1: Szerintem mondd el, mert akkor mi tudjuk, de ők még nem fogják.
0: És ha meghallgatják a műsort esetleg.
1: Nem fogják.
0: Figyelj, van a telefonom, még nagyon régi, az első felvétel. Hát ez az első dal, amit felvettünk annak idején.
1: Ja, az a legjobb, amit nekem mutattál.
0: Igen, a kiéhezett szerszámlakatosok.
1: Az a legjobb dal.
0: Nagyon jó dal, én ezt meg akarom jeleníteni, úgyhogy ez a nagy tervem.
2: Én meg le akarok menni, de Szombathelyen lesz.
0: Szombathely, igen, Szombathely.
2: Október 10,
0: azt hiszem, igen. Várlak szeretettel.
2: Kugler törölközőbe dobás.
0: Csizmáskandor és Santi Skatons, akik már szintén feloszlottak.
1: Most újra.
2: Na látod.
0: X-szer. Úgyhogy ezért is a feloszlás az már nem is feloszlás.
2: Meg azért jó a feloszlás, mert az Omega is hányszor visszajött, meg az összes többi ilyen...
0: Utána lehet meg pénzeket csinálni, ugye, hogy mikor visszajössz, akkor lehet, hogy az agydaganatnak is föl kéne oszlania.
1: Szerintem az a feloszlott pár szó. Nem?
3: Nem, mi csak osztottunk. Mi nem osztottunk.
1: Csak mindegy, ezt majd kivesézzük. Viszont még egy rossz hírem van. Az pedig a 60-i Rockin' Rockets.
2: Ja, hát igen.
1: Is bedobta a törölközőt.
2: Vitába keveredtem velük a üzenőfalon, mert azt merészeltem mondani, ugye mi sokat játszottunk velük annak idején, elég jól ismertem az ős tagságot, és azt merészeltem mondani, hogy általában így járnak azok a zenekarok, ahonnan a valamilyen oszlopos tag távozik, és hát így sokszor előfordul, hogy utána már nem ugyanaz a...
1: Hát utána még ment, vagy 10 évig?
2: Van, aki pótolható, csak nem.
0: Hát mondjuk akkor a Kuglernél is így vagyunk.
2: Vagy mindenki ugye, pótolható, mert csak nem.
0: Ott is egy oszlopos tag.
2: Hát, egy oszlop.
0: Egy oszlop.
1: 94-től 2026-ig, 32 évig működött.
2: Hát figyelj, az utolsó pár évig, akkor beszéljünk őszintén, hogy Pepe lépett először ki az ős tagságból. Ő is biztos, hogy az elejétől benne volt. Utána pedig Teddy is ott hagyta. Ugye Teddy volt a lelke, ő szervezett, meg ő csinált gyakorlatilag minden ilyen logisztikai, meg technikai feladatot, meg még dobolt is, meg hangosított mellette, itt olyan miket csinált, és az igazság, hogy így Pepéről mondjuk megvetően beszélnek, nem tudom, hogy mi azok. Én ismerem Pepe sztoriát, és aztán ki tudja, mi az igazság.
1: Hát valami, de... ők tényleg összevesztek dolog, de ezt most ne feszegessük, mert ez bulváros lenne, és műsor nem
2: is. Bulgáris. Úgyhogy aztán meg Teddy is lelépett, és ugye ez, hát, hogy is mondjam csak.
0: Nem voltam ugye egy punk bulvár rovatod?
1: De egyébként ez az most is, mert...
2: Azért mondom. Történt éve.
0: De nyomassuk, mert már aztán időnek csak pörög.
1: Na várj, akkor még hír, gyorsan mondom nektek, kérlek szépen, ha megtalálom. Na mindegy, szóval kireket rest in peace.
2: Ja.
1: Kérlek szépen, ami itt el van nekem mentve még az, hogy megjelent a Punkarikum 5. rész, magyar punk válogatásoknak a friss, aktuális magyar punkválogatások. Kunkli Tibi jegyzi, aki most ugye a Skandalumba basszusgitározik. Van rajta egy Plazur, Demolisher, Fun Club, Sad News, Codein, Kenyér, S Company, Szánalmas, Rönk, Hisztéria és Máris. És hol a Dehumanizátor? Még nincs rajta.
2: Hát az.
1: Mert ez megjelent már egyébként?
2: Az az igazság, hogy befejeztük a lemezt.
1: Na.
2: Zseniálisan jó lesz szerintem. De még a megjelenését kéne valahogy...
1: Ja, hogy még nem jelent meg, úgy tényleg nehéz. Akkor egy hír, még egy hír, gyorsan bemondok nektek, hogy indult egy spanyol-olasz latin-amerikai punk szinteret bemutató magyar Facebook csoport, El Espiritu del Oy, aki érdekelnek ezek a szinterek, javasoljuk a csatlakozást. Nem az angol méltán híres klasszikusok, és nem is a magyar jól ismert kedvenceik, hanem sok esetben eddig itthon ismeretlen különlegességek egy magyar nyelvi Facebook csoport keretein belül. Na,
2: szuper.
1: Ezekkel készültem. Akkor mondjak híreket, vagy előbb meghallgassunk egy rakkireket.
0: Mi ezek nem hírek voltak?
1: Ez volt akár hírek, bocs.
0: Itt még van egy ilyen akkor dolog, amit azt még akkor elmondom, hogyha már ide szórták a szemem elé. Mi most a tilos, azt mondja, a fordulópont az érkezett, a tilos a hosszú évtizedeken áttartó diadal menet kifulladni látszik. Az utóbbi években egyre inkább veszítünk a jelentőségünkből, hoppáré. A médiatér megváltozott a rádió körül. Az idei tilos maraton számai aggodalomra adnak okot, hoppá. A közösségi gyűjtés intenzitás alacsony volt. A befolyt összeg jelentős része nem maradt nálunk. A nagy kép az, amit látni szeretnénk, kíváncsiak vagyunk arra, hogy szerintetek hogyan tudjuk visszaszerezni az elvesztett jelentőséget, mekkorák akarunk lenni, és hol a helyünk ebben a megváltozott médiatérben. Beszéljünk magunkról, minden tilososra számítunk, értesítsétek a többieket, és gyertek és mondjátok nektek, nektek most mi a tilos. Moderátor Káosz, és melyik Feri kérdés... Sek a QR kód mögött, ezt gondolom mindenki el tudja képzelni. Uh-huh. Szeptember 14-18 óra, Margit körút 9.
1: Na jó, hát
0: ez már egy esemény volt.
1: Oké, Akkor én is még mondok eseményeket, itt hirtelen, akkor egy random, most nem időrendben. Az egyik például jövő hét szerdán az Off Kultúrban Újpesten lesz FitFet egész estés buli.
2: Az meg mi? A FitFet.
1: Hát az egy gasztroszörv zenekar, amiben benne van a Dehumanizátorból a gitáros, csak éppen basszusgitározik. És Karfiol mostanában nem nagyon főz, hanem átvette a szakács nő szerepét Carmen, aki az Igába szokott énekelni. Úgyhogy Igen. Ő volt egyébként velünk Szolnokon is már, meg most szombaton Surányban is ott lesz, ahol fellép még a Létrák, Csermanek Csabi szereplésével kiegészítve.
2: Az mikor lesz?
1: Most szombat, szeptember 12-én, Surányban a Napsugár.
2: Ott a helyem.
0: A Létrákat szeretem amúgy
1: Létrák, 3x2, Depart.
2: Legyünk szasz.
1: És FitFet. De aznap lesz még sok minden, majd ott az Anti is elmondja. Na várjál még, mit mondjak nektek eseményt. Lecsapunk, kérlek szépen holnap este a Riffben lesz Lecsapunk koncert, szintén fellép a Demolisher a Fanklub társaságában. Aztán Palánta Unholy Sativa lesz az Atnóban, az valahol ott a Népszigetnél van?
2: Ott van.
1: Ez ismeri?
2: Ott a Hol sütöd előtt még.
1: Szintén holnap, akkor megint holnap Apunk szerintem valószínűleg ingyenes koncert a Lámpásban. Ezt ajánljuk még.
2: Ők ott próbálnak akkor... a Luba?
1: Aha.
2: Ugye?
1: Ott látszik rajtuk, ilyen alusisakosak ők is. Igen. Aztán lesz e hét vasárnap jön a Rum Jacks. Az ilyen whisky punk zenekar. Lehet, hogy meg is hallgatunk róla, bár nem a nagy kedvenceim, azért Dropkick Murphysnek a nyomába se érnek, de jönnek Budapestre az Analógba. Aztán lesz egy Grind Ostrom a Szerencsi Várba, szeptember 18-án. Tudjátok, kik lesznek ott fellépők?
0: Hát persze, tudjuk.
1: Na, az soroljátok. Próbálom elolvasni a zenekar neveket a plakátról, de nem tudom, mert ilyen krikstrapszokkal van kiírva, de azért fölírták ide nekem. Lesz a Bakteriális Vaginózis, föllép az Iring Ong, fellép a Betegszar, a Vaginál Reflux, és az Exhumed Divinity. Na. Jó, úgyhogy ez lesz a Szerencsi Várban szeptember 18 péntek. Szeptember 18 pénteken az Óbudai teremben Eresz Fráter 38.
2: Még csak.
1: Ja, én is többnek gondolom.
0: Én is, de vagy öregem.
1: De nem azért, mert hogy kinéz, hanem azért ő...
2: A magabiztos viselkedése
1: miatt. Bölcsesség, ami árad
2: belőle. Igen, a bölcsessége miatt gondoljuk.
1: Fölépott Woodwellen, Fráters, Vicky and the Saturn Rockets, ami a sárvári... Mi a nevük? Na mindegy. Pszichorrornak az utód zöngéje. És mindjárt befejezem, még a Demodex is fog feljátszani, ami a Barangónak a magyar Primus verziója.
2: Viszont mikor lesz ez, bocs? Mert...
1: Ez szeptember 18, és akkor még van egy olyan, hogy Beton támogatói est szeptember 19-én az 50. születésnapja alkalmával Atis barátunknak, ott lesz elitosztag Sörmán,
2: ez a Győri
1: Dealer BT, aha, ez a Győri Betonba, Győrbe, igen. És Turbovics 10 éves szülinap, hát nagyjából ennyi. A Turbovics 10 éves szülinap, a Malignant Tumorra, hát az nagyon híres. Azt is, ez is agydaganat. Az ismered? Cseh. Ilyen grindcore.
3: Akkor nem, brain tumort ismerek, de azért mi az Malignant? Malignant Tumor.
1: Aha. Malignant az egy cseh grindcore, vagy ilyen nem is grindcore, hanem inkább ilyen trash.
3: De ennyi erővel lehetett volna már akkor amigdala tumor, érted? Tehát egy...
1: Na mindegy, szóval ők is szombaton lesznek. A Düheli és a Sears of Light a Barba Negrába. Ja.
0: Illetve hát akkor nektek is van egy eseményetek, nem?
1: De van valami. Az külön blokkot szentelünk annak az egész eseménynek, amit az Anti.
3: Az egész eseménynek, vagy csak külön. Az egész egésznek?
1: Az egész egésznek,
0: majd akkor egy kicsit később
3: ez kívül. Teljesen egészen.
0: Mindig látod. Teljesen egészen.
1: Nem, ja, az, még egy buli jött a Riffben, egy görög Friends, Grim Rhythm és Funk Club koncert. Funk Club mindenhol ja, játszik.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon mennek a srácok.
1: Szeptember 20-án.
2: Mutkor beszéltem, hogy is hívják a kis dobos...
1: Azt a rassz, a gyereket?
2: Hogy hívják őt? De...
1: Hát tudom, hogy nem tudsz, hogy szavazhatsz, hogy mi volt a zenekaruk? NHNSTS.
2: Azt, igen, de hogy beszélgettem vele alapvetően a dobolásról, de mondta, hogy nagyon együtt vannak fánklabbék, és dicsértem őket, és mondta,
0: de
2: hogy...
0: De mit lehet beszélgetni a dobolásról? Tehát,
2: ja, semmi, egy szó, hogy csinálod, csinálom, de semmi, nem, csak ezen éppen semmi, nem. Aztán rólad beszélgettünk, hát az órákig. De csak jókat mondtunk, szóval.
0: Jó, sejtem.
1: Na, ezek voltak a programajánlók, és akkor hallgassunk meg egy Room Jacks.
0: Meg egy agydaganat dalt, én azt mondom.
2: Én is azt mondom.
1: Egyleg egy Rocky Rackettet.
2: Azt mindenki.
1: Ram Jacks, Rocky Rackett.
2: Melyiket a...
1: Tehát én a rock'n'rollnak mindig menni kell, próbálom, de lehet, hogy van a másik a...
2: Hát, ami a, berakod az elsőt, addig majd keresgélj.
1: Egész éjjel a bőgöt nyúzom.
2: Megjelent a névszava, benne volt a pék.
1: Azt is játsza. De ez itt rádióbarátnak kéne lenni.
2: És?
1: Na mindegy, menjen a Room Jacksnek egy nagy slágere, a Light in My Shadow. Na, aztán hallgass meg a Tilos Folytköv mindjárt.

0: Tilos Rádió FM 9.3, ha már iskolakezdés.
1: Igen, tanárnéni.
2: Tökéletes dal volt.
0: Na, hát igen, itt van velünk a magyar Sex Pistols, azaz. Így elemeztek titeket. Komolyan, nem
3: egy... Hülye izé, az a Braunschweiger, vagy hogy a faszba hívták azt a gyereket, az ilyen baromság.
0: Na mindegy, szóval rajta van a zenekar, Nyíregyháza, tanítóképző főiskola, ugye? Menjünk vissza a történetbe, Anti, te egy törzsgyökeres nyíregyházi gyerek vagy.
1: Tanítóképző, és akkor lehet, hogy innen jött a tanárnéni.
3: Hát nem mondhatnám, hogy teljesen törzsgyökeres, mert zuglói születésű vagyok egyébként. Az Uzsokiba születtem még annak idején, úgyhogy majd ilyen 4-5 évesen kerültem Nyíregyházára, de hát ott nőttem föl, igen, ott végeztem az iskoláimat, meg mindenféle nyavaját. Egyébként a végzettségem az nekem cukrász.
1: Ó,
3: Dolgoztam egy pár hónapig, igen, és utána lett belőlem plakátragasztó a Mahírnél.
1: Állat!
4: Ugye, off is kenő, csak kell dolgozni.
3: A körzetem azért volt a Bartók, tudod, itt Budán, Bartók.
0: Aha,
3: a szállótól ki teljesen azért a felüljáróig.
0: És hogy jött a zenekar alapítás, meg az egész zenélés?
3: Hát a zenélés az úgy jött, hogy olyan 12 éves koromban elkezdtem gitározgatni, elkezdtem klasszikus tanulni, meg zeneiskolába jártam.
0: Hányba járunk most kb?
3: Tessék?
0: Hányba járunk most időbe?
3: Időben?
0: 70-es évek közepe?
3: Nem igaz. Vége. Hát valami... Hát én ugye most 64. éves vagyok, most már egy kicsit arrébb van az. Hát 70, valamikor a 70-es évek, 74, 70, azt mondja, hogy 10, 12, 74 körül.
0: Basta.
3: Ja, 1974, ja. A múlt ezredben egyébként, úgyhogy ez nem semmi, nem csak a század, ez ezred is.
0: Így van.
3: Úgyhogy, ja, figyelni kell ám. És ott kezdtem el így gitározgatni, aztán... ugye zeneiskola, énekkar, stb. És mire elértem a 16-ot, addigra megjött a punk. És ugye ilyen 76, 77, hát ideért két évvel később, ilyen 78 körül valamikor, 79, és akkor ezek a Sex Pistolsok, meg Clashek, meg Crash, meg ilyen Angelic Upstairs, meg akármik, és...
1: Honnan szerezted be ezeket?
3: Jugoszlávián keresztül, a szabadkai piacról, aki ment mindig Jugoszláviába, és ismertük, akkor azonnal...
4: Talk music.
3: Igen, meg a 80-ból, mikor meg... Hogy?
0: A tank, az lengyel volt, aki hamisította a kazettákat.
3: Nem kazettát hozottunk, inkább nagyon LP-t, bakelitet, igen, LP-ket.
0: Nyugodtan.
3: Meg a Palidor, meg a mit tudom én, milyen nevek voltak. Mi volt ez?
4: Harangos.
3: Hát beharangoztál? És van neked erre ezért papírot, hogy te harangozhatsz?
0: Igen, neki van.
3: Mert aztán erre kell valamiféle valami papír.
4: Harangozó teréz az édes.
3: Harangozni ébe hóba.
0: De inkább őve a műsorba.
3: Ja, és akkor kézzel annyi volt, hogy az volt ugye a beszerzési útvonal. Meg hát néha kimentünk ében még akkor úgy hívták, hogy Csehszlovákia, oda a Tótokhoz, aztán ott vásároltunk.
1: Vagy már nem?
3: Vagy?
1: Még mindig úgy hívják.
3: Tegnap. Most már ilyen Szlovákia, ja, Csehország, hát,
4: tegnap
3: meg mindenféle
4: pont.
3: Különböző nevek.
4: Pont tegnap.
3: Hát ebben még mi mindig saját magunkkal vagyunk határosak Magyarország, úgyhogy ez teljesen mindegy. De a lényeg az talán annyi lenne, hogy igen, hát a beszerzés útvonal az ez volt a lemez dolgokban, és mentünk néha Csehszlovákiába, és ott voltak Tuzex, vagy Pevex, vagy mit tudom már, hogy hívták, ilyen dollárboltok, és ott is lehetett venni lemezeket. Uh-huh. Tudod? És akkor onnan ugye az ember hozott néha egy-két lemezt így fű alatt. Aztán ez volt a volt a forrás. 1980-ra meg már ugye megjelentek ezek az exploited dolgok, meg GBH, meg mindenféle ez a második hullám nevezetű punk szintér, és ugye hát akkor az is ugye az emberre hatással volt. Na hát az első exploited lemez azért az nem volt semmi, meg akkor volt egy ilyen négyes bakelit kiadás, hogy négy punk lemez volt, ilyen Disorder, meg ilyen dolgok, és az is ugye az ember, ez meg volt az embernek, aztán hallgatgatta, meg nézegette, meg próbálta fordítgatni a számcímeket, ugye, meg hogy mit írtak a lemez, mert az angol az egy elég is...
1: Akkor erősen inspirált.
2: És hogy jött a zenekar alapítás?
3: A zenekar alapítás az úgy jött, hogy amikor elkezdtünk, hát én alapítottam zenekart, én mindig is zenekart szerettem volna. És először ilyen zenekart alapítottam, mert ilyen Hendrixek, meg Black Sabbathok, meg Deep Purple-ök, meg fúj. Ezeken. Hát nem az, hogy fúj, de az ember azon nőtt föl, érted?
4: Hát mi magunk nem kultiváljuk itt ezeket.
3: Jó, nem az, hogy kultiváljuk.
4: Na jó, te szereted.
3: Oké, 14 évesen.
4: Jó, vicceltem csak.
3: Jó, rendben, de 14 évesen az ember, érted, azt hallgatta, na hát, meg akkor még Radics Béla, meg Paymobil,
2: a magyar Hendrix.
3: Meg igen, tehát, hogy itt a magyar oldalon is azért az ember, igen, a magyar Hendrix. És az volt, hogy utána megjelent a punk, de a zenekari alapítás az úgy történt, hogy először ilyen, oké, csináljunk Fust a víz fölöttet, meg csináljunk Iron Man-t, meg csináljunk mit tudom én, Smoke on the Water, meg a Highway Star, meg a ilyen dolgok, meg kezdjünk el bluesozni, csináljunk egy kis Janis Joplin-t, vagy Muddy Waters-t, vagy érted? Tehát ilyen mély dolgok ott a rockba is, tehát nem igazán kutyaütő szarokkal, hanem az ember próbálkozott. És nekem rengeteg zenész haverjaim voltak, meg ismerőseim, idősebbek is, akik ugye gitároztak, meg volt ott Nyíregyházán egy zenekar még annak idején, amiben a Bari Lajos gitározott, meg milyen zenészek, de a lényeg az, hogy tudtak gitározni, és jól tudtak gitározni, mert nyomták a Hendrixeket, a bluesokat, meg stb. Prague rock, ugye, progresszív rock zene. Hát a Prague rockot is, meg a Yes-t, meg a mindenféle Emerson, Lake and Palmert, meg utána később a Pink Floyd, meg stb. De 78-79-re ugye megérkezett a punk Magyarországra, és már addig is itt volt egy kicsit, de aztán az úgy nekünk úgy lecsapódott, hogy utána mindenre azt mondtuk, hogy hát fuck this shit, man, mi inkább azt fogjuk csinálni, hogy punk, mert az mi hozzánk szól, ez az egész anarchia, nincs jövő, nincs remény, destroy, pusztíts, ugye, és ez minket annyira elkapott abban az időbe, mert hát mi ugye be voltunk itt teljesen szabályozva egy orosz ország által megszállt Magyarországon, ami nekünk, illetve Szovjetunió, igen, CCCP, ugye, Szovjet Szocialista, mit tudom, milyen lófasz köztársaság, szocialista, és ezeket a dolgokat akkor mi még nem teljesen tudatosan, de félig meddig már tudatosan valtuk 16-17 évesen, hogy mit keres itt ennyi orosz katona nálunk, mi a szabadságot hoztak, de milyen az a szabadság, ahol nem tudsz megélni. Érted? Tehát, hogy a havi keresetedet ugye megkapod, aztán hónap végén az utolsó két hetet, ha kihúzod mustáros kenyérrel, akkor elég jól csináltad a dolgokat. És szóval ez nálunk nagyon-nagyon sok mindent jelentett, hogy nem volt elég pénzünk soha, és a munkalehetőségek megvoltak, hiszen ha nem dolgoztál, lesitteltek, de nem lehetett igazán pénzt keresni, és nem volt igazi vásárló ereje a hétköznapi embernek, aki csak eljárt dolgozni, és lenyomta a 40 Na. óráját, meg az 50 óráját, ha túlórázott, ugye, és ez nagyon rányomta a bélyegét. Az első fizetésemet, mikor megkaptam, majdnem sírva fagadtam, az meg. Ez egy 3200 forintot, és azt mondták, hogy na, az milyen fasz a fizetés. Hát az három pár Levis volt
2: közben. És mi volt a meló?
3: Én cukrász voltam. Én mint cukrász, szakmunkás, ugye elmentem, mert én szaki voltam, én voltam a szaki, és meg lett gyúrva, meg ki lett szaggatva, meg lett sütve, aztán hónap végén 3-2, és a 3-2-ből tudtál venni 3 izét Levi's Farmert, bazd meg. Érted? Tehát azért rakjuk már össze a dolgokat, érted? Oké.
2: Jó, aztán a boltba
3: szállt. Azért Levi's-t akartál venni, jó, de hát a rendes.
2: Nem volt, hogy a Trapper
3: Farmert. Hát de az se volt olcsó sokkal.
2: Meg az se volt a boltban.
3: Az is ilyen 800 forint volt. Tehát oké, most akkor nem három párat vettél, hanem négyet. De hát négy pár nadrágig dolgozol 30-21 napot?
5: Igen.
3: Azért... Na. Az elég kemény.
5: Kik voltak a zenekar társaid, akiket bevettél? Van itt egy legendás ember, Andró Vaskó Sándor.
4: Az itt ja. A Pataki Attila.
5: A Pataki Attila nem.
3: A Pataki Attila nem.
6: Nem játszottna?
3: No.
6: Nem. Miskolci nem fog egy
3: ilyen. Hát először úgy volt, hogy volt egy ilyen, először is nálunk próbáltunk a pincében, mi laktunk egy ilyen polgári lakásban, ott Nyíregyházán tudod, Széchenyi utcán, és ott nálunk a pincébe kezdtünk el próbálgatni, még egy ilyen csöves pacsírt a rádiókba lett bedugva ezekkel az öt, mit tudom, ilyen szarokkal a gitár, meg dobozgitárral, meg minden ilyen szarok, és ott kezdődött ez az egész, és az első basszerosunk az egy leányka volt, a Jolika, sajnos már nem emlékszem rá, de akkor én ilyen 16 éveske voltam még, érted? És volt egy rossz ilyen amati dobunk, teljesen hiányos, csak nagy dob volt, meg egy pergő, meg egy cintányért is úgy kellett később szerezni.
5: Igen.
3: Egyébként cintányért ellenes vagyok, úgyhogy teljesen.
5: Csörömpöl.
3: Igen. És...
4: Le kell ragasztani.
3: Meg kell szüntetni. Meg kell letetni a dobosra. Úgy azt hiszem, itt most vannak dobosok.
5: Kell képzeld.
4: Itt mindig vannak.
3: És hát rendkívül képlékeny volt akkor még a zenekar, tudod, és igazából nem is voltak igazi zenészek. Volt, aki az volt, volt, aki nem, vagy hiányosságokkal rendelkezett mindenki, én is többek között. És, de az akarat az ott volt, és akkor kezdtünk el így zenekart csinálni, és amikor megérkezett ez a punk dolog, akkor utána egy pár hét múlva, vagy hónap múlva ez megjelent ugye a Vaskó, aki jó barátom volt nekem már azelőtt, nagyon sokat beszélgettünk, én neveztem el Gézának igazából.
5: Cigánytelepi Tirpák Géza.
3: Nem, hát én neveztem el Gézának.
5: Ilyen, azt mondtam, így lett híres.
3: Hát ő azt mondta magára. Akkoriban még nem volt cigánytelepi.
1: De később tudom költözött oda.
3: Nem, hanem Nyíregyházára úgy költöztek ők, hogy ők Demecserből költöztek, az egy falu volt még akkor is a város, és akkor Demecserből költöztek oda Nyíregyházára, és ő neki ilyen pártvonalas szülei voltak, tudod, tehát, hogy ők elég közel álltak a pártoznak. És
4: ti meg a punkhoz.
3: Mi meg a punkhoz, így van, de aztán végül is nagy nehezen meg tudtam fűzni, hogy jöjjön el énekelni, aztán kidolgoztam vele egy csomó nyavaját, hogy csináljuk, mint csináljuk, elkezdtünk számokat írogatni, lehet komponálásnak nevezni, akkor komponáltunk, és valahogy így jöttek össze a szövegek. A József Attila részeink, amik vannak, azok azért voltak, mert már kínunkban nem tudtunk, hogy védekezni az ellen, hogy mindig be voltunk tiltva, meg mindig balhé volt, meg hogy akármelyik kultúrázba elmentük játszani, milyen szövegeink vannak. Mi nem játszunk, csak József Attilákat, és akkor tudod, a József Attilával igazából mi védekeztünk.
5: Ja, volt az ős patkány, a munkásnak.
3: Igen.
6: Érték, akkor József Attilát azt így befogadták, tehát hogy valami...
3: Igen, az a színpadra lehetett.
5: Világos is föl.
6: És akkor két József Attila között sikerült a sajátot.
3: De hol kellett? Sikerült sajátokat is előadni.
4: De hol kellett ennek átmenni még, amikor bementetek oda, vagy amikor már ott játszottatok, akkor is figyelt valaki, és akkor...
3: Mindig figyeltek minket, mert mi ilyen veszélynek számítottunk, tudod? Mert én olyanokat csináltam abban az időben a színpadon, hogy letéptem magamról a vörös inget, hogy nem kell a vörös, meg békegalambot égettünk, meg mi nagyon sok mindent elkövettünk a színpadon, ami akkor kurva nagy gáznak számított.
6: Hát azt teljesen, hogy azt nem szerették.
3: Igen. Tessék?
6: Azt teljesen, hogy azt nem szerették.
3: Nem örült neki. De a közönség az örült neki. Csak
6: igen,
3: én egyszer letéptem így a gitárról az összes húrt egyszerre. Volt egy muzima gitárom, és úgy fejeztem be a koncertet, hogy is leszaggattam az összes húr. Majdnem eltört a nyaka.
4: Még az jó gitár, amiről ide lehet tépni a húrokat.
3: Ja, azt mondom, hogy majdnem eltört, hogy én ismerem. Miért csinált így egy
4: bolgár talán.
6: Na, lengyel.
4: Hát, hogy valami nem...
3: Nem NDK-s.
4: Lehet. Ja, tényleg.
3: Ez NDK, Német Demokratikus Köztársaság.
6: Arra jutott, hogy rohadt nagy feje volt, és mindig elhangolódott.
3: És nem lehetett behangolni.
6: Nem, mindig elhangolódott.
3: Igazából soha nem lehetett behangolni.
6: Már elhúzta, igen.
3: Hiába csináltad lent is. Nem tudom, hogy lehetett egyáltalán.
4: Meg gondolom, 20. fából csinálták.
6: Igen.
3: Hát, tudom.
6: Volgár az a izé volt, a Orfeusz.
4: Az
6: a legorsabb.
3: Az is király.
5: Figyeljetek, én szeretnék most meghallgatni egy korabeli felvételt. Kicsit egy átérezzük.
3: Mivel még az Andró?
5: Nagyon régi.
3: Mi az Andró?
5: A 82-es Balatonfüredi újhullámos fesztivál.
3: Az Andró?
5: Persze, persze.
1: Ez jó lesz szerinted?
3: Hát figyelj,
6: ez ott az, ami volt, a jó gyárban volt.
3: Csinálta a dolgokat, akkoriban még együtt csináltuk a balatoni fesztiválos nyavajátot, utána meg a temetőbe aludtunk, ugye, ez a sírokon.
6: Az jó, az
3: igény. Mert ott a rendőrök nem keresnek.
6: Ez volt a hajógyárban?
3: Ez nem a hajógyárban, nem, ez a Balatonfüred ézi, az újhullámos fesztivál.
5: Kik játszottak még, KFT vagy? Ki volt még ott?
3: Fú, nem tudom, mert mi menekültünk, basszus. Nekem még izé emlékem se nagyon van róla.
5: Na, 1982. augusztus 8-án.
3: Na, lökjél a babára egy kicsit.
7: Felnőni, nem felrapadni akarok, felnőni, nem felrapadni akarok én.

ha kiraboljuk az áruházaikat. Mögött, akiket gyűlölnek, a tanácsi lakóteleteken élnek.

0: bunny I got again.
1: Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholy. Visszarepültünk 1982-be. Egyesek szerint ez egy pécsi felvétel, de szerintem ez az új hullámos fesztivál. De hogy tudom, hogy Pécsen is játszottatok.
2: Játszottunk ott az Ifi Parkban, a tó közepén, igen. Még azért a Rolszékkal annak idején.
1: Rolsz frakcióknak voltatok az előző
2: nekor. A Dén Nagy Lajos, meg a Trunkos.
1: Velük hogy kerültetek kapcsolatba?
2: Hát velük úgy kerültünk kapcsolatba, hogy szerveztünk nekik még nem tudom melyik esztendőben egy koncertet Nyíregyházán, és ugye ők akkor ilyen feltörekvő, új hullámos zenekarnak számítottak, és akkor ismerkedtünk meg velük, aztán, hogy nekünk is volt zenekarunk, belehallgatott ott a Trunkos, hogy mit csinálunk, meg hogy csináljuk, aztán ugye addigra már ide kerültünk később Budapestre, és itt próbáltunk, Trunkos kijött hozzánk oda a Csillaghegyre a próbánkra, aztán ott járt hozzánk.
1: De is felköltöztetek Pestre?
2: Igen.
1: A remény?
2: Albérletbe, meg ágybérletbe.
1: Zenekar úgy, mint a CPG?
2: Igen, mi is itt voltunk. Én a Tökölén laktam akkor, tudod. És jártunk próbára minden héten ötször.
3: Minden héten ötször.
2: Igen, a Pardi Tamás. Hát igen, mert plakátragasztók voltunk, aztán ott, tudod,
3: azért, de mindenki.
2: Ott lehetett linkeskedni. Hát nem mindenki, csak a zenekarnak a
3: 80%.
2: A basszusgitárosa volt plakátragasztó, az énekese volt plakátragasztó, én voltam plakátragasztó, a többiek meg nem dolgoztak még, hanem iskolába jártak. Úgyhogy...
1: A CPG a sírásónak ment el, a cinkotai temetőből.
2: Elég kemény élet volt az akkor.
4: De... A bizottságnál valamelyik az meg a izére ment el, az meg ilyen, hogy a patakot meg kellett mérni, hogy mekkora a vízszint.
2: A Rákost?
4: Nem, a Szentendrén. És akkor, szóval ez tök jó meló volt, mert azt mondja, napjában lesült átta oda, ez kb. 5 perc volt, megnézted, hogy ekkora vízszint, lejelentetted, és szevaszia. Oké, hogy kemény, mert minimál lóvét kaptak, tudod, de akkor, amikor KMK volt, akkor muszáj volt
1: igen.
4: Valamit tízni, és utána lehetett már művészkedni a többi.
2: Ja, hát de mi is azt csináltuk, hogy dolgozgattunk, aztán csináltuk ezt az egészet, ugye, próbákat. De minden szóval a Trunkos lejárt hozzánk, a András lejárt hozzánk kizélni próbákra, és hát velük, amikor mentek koncertezni, akkor mindig mi is szinte hívtak, hogy akartok jönni, hogy felléptek, hogy ez, aztán mi mentünk is, aztán így játszottunk Pécset, így játszottunk a izébe, ebbe az Újhullámos Fesztiválon, ott Balatonfüreden vagy alafenébe, aztán így játszottunk Miskolcon, akkor így játszottunk a Nyíregyházi koncerteket, azokat mi szerveztük, aztán volt másik miskolci koncertünk is, amit még a Parakovácsékkal csináltunk az évvel, az
1: idegesdögevőkkel,
2: igen, az idegesdögevőkkel, igen, meg Kazincbarcikán, ezek a mosók, vagy ápolók, vagy mi az Isten volt.
1: Ápolók.
2: Ja, és tehát, hogy ott is, tehát, hogy így tartottuk a kapcsolatot, és ebből jött az a fajta ötlet, hogy kellene csinálni egy punk frontot. Hogy tartani a punk zenekarokkal a kapcsolatokat, és akkor tudnánk szervezni mindenki, ahol lakik, hogy többek között a CPG is, ezért lett megírva az a bizonyos levél, aminek, ami el lett küldve annak idején a CPG-nek, amit elkapott az az Isten verte, vagy mondják ezt, ilyen besugó tégla, kultúrház, micsoda, és azáltal lettek utána följelentve.
1: Mert hogy írtatok egy levelet a CPG-nek?
2: Az Andró Vaskó írt a levelet a CPG-nek, hogy kéne csinálni egy punkfront, ezért ilyen
3: közösséget.
2: Igen, majd, hogy nem, igen. És akkor ez bár én mondtam neki, hogy ne küldje el, mert ha elküldi, mondom, itt úgyis mindent figyelnek, teljesen mindegy, hogy elküldöd, vagy nem, mondom, ezt majd szóba kéne megbeszélni talán ezével, ezékkel, a CPG-sekkel, Béláékkal, de hát nem. Ő elküldte. Aztán ugye abból egy elég nagy kellemetlensége volt az ének CPG-jéknek, tudod?
1: Azáltal?
2: Nem azáltal, de az biztos vagyok benne, hogy nem segített, tudod?
3: Aha, és nektek?
2: Hát nekünk, mi megfigyelt zenekar voltunk, országos betiltásnak örventünk,
3: jó hangzik.
2: Érted, minden szerdán menni kellett a rendőrségre lejelentkezni, engem lesitteltek, ültem Nyíregyházán, ültem Miskolcon, igen.
1: Mennyi mi volt a vád?
2: A vád az, azt mondták, hogy azért, mert nem, hogy munkanélküli vagyok, meg hogy nem dolgozok, meg hogy csavargok állandóan, de hát a Mahírnél dolgoztam. Tehát vád nem volt igazából. És akkor majd lesz tárgyalás, meg lesz ez, meg lesz az. Hát olyan tárgyalás volt, hogy cellába feljött egy bíró, aztán kiírta az ítéletet. És mondták, hogy írja Malály, meg mondtam, hogy nem írom, azt mondták, hogy az meg nem számít. Hát mondom, akkor miért kell aláírni, hogyha nem számít? Tudod, érted? Tehát, hogy mi a fasz van. De mindegy, és utána, amikor kiengedtek ezéről a sitkóról, szabadultam.
3: De mennyi időt kellett ülni?
2: 2 hónapot voltam bent, és öngyilkos lettem. Tudod, szétvagdaltam magam a hezébe. És
1: hol volt te megbörtönbe?
2: Miskolcon. Miskolcon, a hegyoldalba kellett dolgozni. Kutyákkal vigyáztak ránk, meg ákákkal, vagont raktunk, farönköt.
3: Kemény
2: cucc. Télen. Decemberben egy ingbe, meg egy nadrágba, meg egy gumibakkancsba, kapcával. Ja. És hát ha nem csináltad, akkor fél adag kaját kaptál, ha meg csináltad, akkor úgy hívták, hogy volt dolgozó, meg a nem dolgozó. És a dolgozó kaja az kicsit több volt, meg akkor lemehettél a kantinba, kantin, lehetett venni fekete csokit, meg munkást, meg mit, cigarettát, de azt is csak egy hónapban 2-szer, azt hiszem, ha jól emlékszem. És 20 fillért kerestünk óránként. Ja.
3: 20 fillért.
2: Durva. És mikor anyukámik megtudták, hogy börtönbe vagyok, akkor küldtek nekem tudod, csomagot, magyarós csokit, meg Marlborót, meg mit tudom, mit lehetett akkor még küldeni. Meg küldtek gyulai kolbászt, meg még ilyeneket. Mert az, hogy mit ettél ott a sitten, soha nem tudtad. Tehát az teljesen, az, hogy ez most mi, amit eszünk, azt nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy meg kell lenni, mert ha nem, akkor éhen maradsz. És ilyen alumínium szarból kellett tenni, ilyen csajka, vagy mi az Isten az. Uh-huh. Meg volt egy alumínium bögréd, és akkor abba adták a fekete kávét. És onnan szabadultam, utána beraktak engem az ilyen őrültek házába, ott Nyíregyházán, ilyen zárt osztályra, aztán utána hazaengedtek.
1: Mit gondoltak róla?
2: Utána haza kivizsgáltak.
3: Ja, tényleg, és
2: ki volt a
3: vizsgáló, mi lett a végeredmény?
2: Ilyen lepkéket kellett nézni, ilyen agyi vizsgálatokat csináltak, meg mindenféle ilyen.
3: Nagyon komoly, hallod?
2: És annyi volt, hogy a doktornő akkor, azt én ismertem, azt a csajt, aha, aki akkor már doktornő volt, egy nagyon szép kis lányzó volt, aztán az elintézte, hogy egy pár hét után hazamehetek, és hazamentem a szülei házába, és ott akkor raktak rám házi őrizetet. De ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól este 8-ig hagyhattam el a házat, elmehettem dolgozni, és utána nem, és 7 nap, 7 éjjeles megfigyelés alatt álltam, és szerdánként be kellett menni mindig ilyen beszámoló beszélgetésre, hogy mire gondolok, meg mit olvasok, meg mit írok, meg hát ilyen dolgokban az.
3: Nagyon kell,
2: teljesen
3: gondolatrendőrség.
2: Az egyébként.
3: És mit mondtál, mire gondolsz?
2: Hát én mondtam, hogy hát, hogy pont most nem emlékszem rá.
3: Nincs memóriád.
2: Próbáltam az idiótát, igen. Csak nálunk volt 4 házkutatás ezt megelőzően a szüleim házából. Politikai rendőrség kijött, mindenféle ilyen nyomingerek, meg minden elvittek mindenféle jegyzeteimet, meg mindenféle irományaimat. Szóval egy olyan...
3: Agyrém.
2: Hát... Ez történt.
3: De amúgy nem sok választott-e most ettől.
2: Ez a Kádár János, a mi híres Kádár Jánosunk, aki ugye olyan fasz a gyerek volt, vagy olyan nagyon jó ember volt, aki a gulyás kommunizmust ugye megalakította nekünk, illetve összehozta nekünk itt Magyarországon. Hát azért ott volt még azért más is, mint gulyás kommunizmus. Mert ugye ő volt a belügyminisztere Rákosinak is, többek között. És ugye annak idején felakasztottak egy ilyen bácsit, hogy Rajk László, ugye? És a Rajk Laci bácsit, mikor felakasztották, a Bitófa alatt ott ült Rákosi Mátyás és Kádár János belügyminiszter. És Rajk Laci az azt mondta neki, hogy becsaptál János a Bitófáról, ahol Bitófa alatt. Ezt mondta neki, hogy becsaptál János, és felakasztották.
5: Súlyos.
2: Van egy szám róla egyébként.
6: Igen, hát akkor
2: az ezt, azt szerintem... Az a címe, hogy becsaptál János.
6: Keressük meg.
2: Szerinted mi más?
4: A kommunisták egymást akasztották.
2: Szerinte... Igen, az ember hátradől olyankor, igen. És megiszik egy sört egy konyakkal, elszív mellette egy kubai szivart, ez így igaz, viszont maga a tény, hogy ilyen előfordulhat, ez akárkivel is, és nem egy emberrel fordult ez elő. Különösen 56 után, mert az agyonverések Lipótvárosban, meg össze-vissza itt kint, igen. Budapesten, a terrorháza, szóval ez nincs, ez még teljesen feltérképezve az érám.
4: Hát a CPG mondta jó, a Güzű talán, hogy igen, hogyha ez kicsit előbb történik ez a dolog, ez a CPG-s dolog, akkor nem, hogy sittet kapunk, akkor azt se tudják, hogy hol vagyunk elföldelve.
2: Nusz. Igen, felakasztanak.
4: Igen,
6: kész. De hát volt egy dobos, nem? Vagy dobos, vagy aki...
2: Pardi Tamás, billentyűs.
6: Billentyűs, bocsánat.
2: Aki igen. Meghalt, igen.
6: Igen, aki eltűnt, úgymond.
2: Hát, homályos körülmények között meghalt. Rebesgetik itt, hát nem izé, hanem hogy drag, tehát hogy kábítószer túladagolással lett, úgy halt meg, ő igazából egy hát nálunk úgy mondják ezt, hogy junkie volt, tudod, tehát hogy kábítószer függő. És de nem minném én azt, hogy a Tamás az lett volna, mert a Tamást azt szerintem
6: ismered.
2: Igen, és az ambíciói miatt, mert ő is nagyon szerette ezt a szürrealizmust, meg expresszionizmust, meg avantgardot, meg a dadaizmust, amiben mi is szintén elég rendesen bele voltunk merülve, és Tamás az ebben nagyon-nagyon szeretett élni, és rendkívül imádta például az anarchizmust, ugye? És ettől fogva ő csinált utána a zenekart, miután az agydaganat megszűnt, és hát aztán ki tudja, hogy valóban mi történhetett ő vele.
6: Szóval senki nem tudja.
2: Hát én nem tudom, mert már én nem voltam itthon, az biztos.
6: De akkor már diszidáltál, vagy eltűntél, vagy
2: én megszöktem, igen.
6: Megszöktem. Erről majd beszélgessünk, de
1: már nem találom.
2: Én átküldtem neked, mert az egy teljesen új szám.
1: Ja, várjál,
5: akkor viszont... Azt akartam kérdezni, hogy a nevetek az végig ez volt az elejétől kezdve?
2: Az,
5: hogy amikor Rolls Cross
2: szóval játszott, hát, amikor még
4: volna jött a név, akkor...
2: Igen, hát volt egy párszor nekünk más nevünk, mikor le kellett regisztrálni, tudod, így a kultúrházakba, a
6: Rájóvárosba. Akkor más nevet.
2: Városmajorba, persze, akkor volt ilyen, hogy kabátgomb, meg sál, meg mit tudom, milyen hülye neveket találtunk, érted? Tehát, hogy...
4: Az agydaganat azt gondolom nem hangzott túl jól
2: a vezető. Annak is elég nagy története van, mert gyermekkori kisbarátomnak az apukája az abba halt bele, és ez egy olyan súlyos nyomot hagyott bennem ilyen tizenévesen, hogy arról lett elnevezve ez a tragikus.
4: Ja,
2: ez egy tragikus betegség, tudod,
6: és
2: én arra gondoltam, hogy ez az állam, amiben van most jelenleg 1979-ben, ez tényleg olyan, mint egy agydaganat, hogy hamarosan vége lesz, bazd meg. Mondjuk akkor nem gondoltuk még azt, hogy ugye 89-ben valóban az oroszok kimennek innen, és lesz akármi is.
6: Arra nem számítottál, mi?
1: Megtaláltam közben.
4: Senki nem számított.
6: Akkor hallgassuk meg ezt a dalt.
1: Becsaptál. De ez egy újabb felvétel már.
2: Ez demo még csak.
1: Ja, jó, igen.
2: Go!

0: Na, a Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a Páholya Punk műsor.
1: Ez jó húzós volt.
0: Az Agydaganat zenekarból Mák Tóni a vendégünk. Amúgy adástelefon, még ezt nem mondtam ma be, 061-215-3773, ha valakinek van valami személyes élménye a zenekar valami kapcsán, akkor szóljon, mondja el, vagy kérdése lenne. Azért szoktak, 215-3773. Egyébként, ugye mondtad, hogy Pesten is laktatok, Pesten játszottatok 80-as években?
2: Persze.
0: És ott hol? Közgázon, vagy hol?
2: Játszottunk azén a Blaha Lujza térnél, ott volt egy ilyen kis városmajori klub, azért mögött, akkor még mi az Isten volt, az Centrum, vagy mi volt a neve annak?
0: Korvináruház,
2: az, ja.
0: Centrumnak is becéztek.
2: Lehet, hogy Centrum, nem tudom, Korvin vagy Centrum, mindegy. De a Blahánál ott például játszottunk, ott kihúzták az összes erő áramot, meg mindent, aztán nem engedték, hogy játszunk. Tehát, hogy nekünk nem volt olyan egyszerű játszani. Mert ahol mi megjelentünk, meg az emberek tudták, valahonnan mindenki, pedig még internet se volt, valahogy mindig a punkok azok
0: elkerültek.
3: Pedig annyira is polgárpunk.
0: Kellett egy felhívás, és már is itt a telefonáló. Tilos Rádió, szevasz, adásban vagy.
4: Hello, sziasztok! Hello. Nagyon jó a műsor. Jó hallani mindent. Kilián Zoli vagyok, a Kilián Jancsinak az öccse.
0: Szevasz.
2: Hello.
4: Szia. Hát igen, sok közös élmény van abból az időszakban. A Józsefvárosi klub volt az abban az időben, a Somogyi
0: Béla.
4: Béla utcában le kellett tenni a pincébe, a Bádogim ki volt a technikus, meg BTK is volt, meg sok minden ott abban.
2: Meg Gömbölc, vagy Gombolc, vagy ki játszott ott annak idején.
4: Igen, lehet, igen, nagyon sok mindenki hangulatos volt. Hát szegény Pardi Tomi, meg hát igen. Igen, az biztos, mondjuk sajnos, hogy abban az időben a bátyámmal eléggé rajta voltak, sokat volt nálunk a Tomi, tudod, a szokásos história volt, Márk Tea is.
2: Igen.
4: Gyógyszerek, stb., na mindegy. Tehát, hogy az egy olyan időszak volt, de az biztos, hogy ő nem akart öngyilkos lenni szerintem. Tehát, hogy ott vagy valami történt, vagy pedig olyan szerencsétlen alakult, akkor pont a adagok kimérése, nem tudom. De hát egy olyan időszak volt, sajnos sokan elmentek akkor. Nehéz időszak volt.
0: Ez egy nagyon depressziós korszak volt.
4: Igen. Tehát sokan menekültek az ópiádba gyakorlatilag a házi készítésű. Na, mindegy. Jó a műsor, meg hajrá, meg minden, és jó volt hallani.
2: Hát emlékezünk, tudod, az emlékek.
3: Köszönjük.
4: Tök jó, hogy megmaradtak felvételek, meg minden, szóval.
2: Igen.
4: Kés csoda. No, igazán akkor nem sokan gondoltak arra, hogy archiválni kéne, tudod, tehát sok minden elveszett. Mm. Jó, mondjuk, ami maradt abból, a Tamás gondolom Rupaszov azért igyekezett minél többet megjelentetni később, hogy mégis legyen, meg most is.
2: Hát a Rupa az még mindig ezen dolgozik, úgyhogy ilyen.
4: Igen, ő nagy.
3: Töretlenül, ahogy azt hiszem.
4: Igen, ő az örök lelkes punk.
2: Hát mert meg akarja örökíteni, tudod, azének az utókornak, hogy azért maradjon már valami olyan, ami kézzelfogható, és valóságos. És nem csak, tudod, végtelen mesék, meg nem csak mindenféle hülyeséget elmagyaráznak emberek, a fele sem igaz, hanem tényleges dolgokat lerögzíteni, hogy megmaradjon valami ebből a korból. Mert ez a kor azért megtörtént, én ott voltam, és ez nem baj, hogyha le van rögzítve.
3: Az a jó, hogy ez a műsor is ilyen.
4: Igen, azért jó, hogy van most ez a műsor, mert ugye tényleg a Tamás Rupaszov az mindennek tett a dolgokért, annak idején is, meg most is.
2: Igen.
4: De hát igen, mi ezt átéltük a 80-as éveket, tehát hogy nehéz elképzelni most azt a
3: ezzel a fiataloknak,
4: vagy punkoknak, vagy bárkinek, hogy akkor hogy zajlottak a dolgok. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy tényleg.
3: Igen, viszont rohadunk kellene. Köszönöm. Csak pár percünk van itt.
4: Jó, nem akartam felszólalni.
2: Köszi szépen, ciao.
0: Szeva.
3: Hello.
0: Na, viszont beszéljünk egy kicsit a diszidálásodról. Az hogy jött? Tehát 83 környék.
2: 83. augusztus 3-án az úgy jött, hogy bújt az üldözött, és feléje karnyult barlangjába, tudod, és
3: menekültem. Vagy miért mondod
2: ezt? Nem, ez, hát ez az egy vers. Ja. És szóval elmenekültem innen, és úgy menekültem el, hogy diszidáltam, de hát se papírok, se semmi nem volt, aztán Románia felé diszidáltam, mert az volt közelebb Nyíregyházához, és én arra gondoltam, hogy én, ha elindulok a nyugati határ felé, engem ott megfognak akármelyik vonaton, vagy akárhol, tehát ezt nem lehet csak úgy véghez vinni. Így aztán átmentem Romániába, onnan lementem arra felé, ezért Jugoszláviába, papírok nélkül, mindenhol tiltott határátlépéssel.
3: De akkor sikerül.
2: Nem kaptak el, főleg éjszaka mocorogtam, tudod, kukoricásba aludtam, meg kukoricát ettem, ugye, és augusztusban már van kukorica, és leértem Jugoszláviába. A Jugoszláviába meg már a kutya se szólt hozzám.
3: Az
2: akkor ilyen sárga országnak számított, azaz semleges, és onnan elmentem az utolsó jugoszláv faluig, ott Ljubljana felé.
3: Vonattal utaztál, és, vagy hogy?
2: Igen, vonattal, mert volt 72 márkám. Aha. Elrejtve a farmer zsebembe, itt belülre, itt oda, felsőbe, a Levi's-ba, abban valóban ilyen izé.
3: Itt oda, emlékszem.
2: Összehajtottam, én összetudom hajtani a pénzt olyan picire, hogy nagyon. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy oda mentem, ott vettem jegyet az első osztrák faluig, és mikor a határőrök már át, mert ott megáll a vonat, határőrök átmentek ott a ezénél, én vissza felszálltam a vonatra, és átmentem Ausztriába, kalóz megjött, beszélt hozzám, de hát én jó magyar emberhez méltóan, semmilyen nyelvet nem beszéltem, csak magyarul. Úgyhogy beszélt hozzám, én meg néztem rá, mint hangja a gyíkra, tudod, és azt mondtam, hogy hát biztos valamit mond, de hagyd mondjon. Rám zárta a kabint, és utána kinyitotta a kabint majd izébe Bécsbe.
3: Legjobb, nem?
2: És leszálltam, ott volt egy telefonszámom, egy leányzó, akit ismertem még Magyarországról, az Ildikó, és ő segített, egy pár napig ott aludtam, Bécsben lakott, ott, de már pár éve kim volt. És utána bementem az ottani menekültáborba, aminek a városnak az a neve, hogy Treiskirchen, és ott...
3: Zersőn.
2: Igen, és ott zersőnöztem el, és ott lejelentkeztem, kaptam lágerkártebite, meg minden szart, tudod, lágerkártyát, aztán interjúk voltak, hogy ki mi, aztán európai útlevelet kaptam, menekült útlevelet a NATO-tól, és ott utána jelentkeztem, hogy én ki akarok vándorolni az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államoknak a Lev Tolstoy nevezetű ilyen menekült szervezete elfogadott.
3: Milyen szép, hogy Lev Tolstoy neve van.
2: Teljesen jó is volt. A Tolstoy Foundation egyébként. És ott ők segítettek a kivándorlásba, adta kölcsön, amit később visszafizettem, miután kiérkeztem Amerikába, és ott megtelepettem, és ők adtak pénzt repülőre, meg egy kis izét, egy kis lóvét még az élethez, attól még lábra nem áll az ember, és hát így történt a kivándorlásom.
1: Durva. És mit belóztál kint, amikor kiérti Amerikába?
2: Amikor kimentem Amerikába, ugye még nagyon keveset beszéltem angolul, nagyon keveset, csak a izéket, inkább csak a káromkodás szavakat, és
3: az a könnyű megélni.
2: Hát a punkból ugye az ember lesz, hogy fuck this, meg fuck that, meg ilyenek, tudom. és azzal nem tudsz megélni, igen, de hát egy gyárba kezdtem el dolgozni, ilyen gép lakatos lett belőlem, ilyen szövőgépeket javítottam, meg tartottam karban, aztán egy idő után már annyira értettem hozzá egy műszakot én vittem, ilyen 36 nagy szőnyeg szövőgép, meg ilyeneket én tartottam karba egész éjjel, és felvigyáztam rá, hogy minden menjen, és hogy minden működjön. Aztán egy év után már úgy megtanultam angolul, és utána elkezdtem dolgozni ezébe építőiparba, és ott festő lettem.
5: És mint festő úgy szerepeltem, hogy, hogy jó pénzt is kerestem vele, stb. Közben jött a család, jött felség, jöttek a gyerekek. Hát az élet az nem áll meg, tudod. És ez így innen épült a dolog. Ja.
0: És ott zenekart nem csináltál?
5: Be volt zenekarom ott is kint, ja. Persze, egy-kettő, csak utána, amikor a gyerekek megszülettek, volt, igen. Csak miután a gyerekek megszülettek, akkor az teljesen tehát visszavonultam egy olyan szintre, hogy gitárom, meg erősítőim, meg stb. Az mindig volt, el volt rakva ott nekem a pincébe, meg stb. Meg néha gitározgattam is, de aktívan már utána nem zenéltem, tudod? Meg az a baj, ott kint is tudod, hogy kurva sok zenész van, nagyon fasz a kis zenekarokat lehetne csinálni, csak nagyon sokan nyomják ezt a kibaszott drogot, érted? És én meg nem vagyok annak se, én gyűlölöm a drogot. Mert az lepusztítja.
0: Amúgy ha volt Boston környékül.
5: Az lepusztítja az embernek az agyműködésétől kezdve a jellemét, mindent, mindent. Én annyi ilyen tragédiát láttam ott kint ezekkel a drogokkal kapcsolatban, hogy tudod, vannak a heavy drogok, vannak a közepes drogok, meg a könnyű drogok, de egyik drog se jó, mert egyik viszi a másikat, a harmadikat, a negyediket, és akkor ilyen tök függő leszel, a lóvédat tüzére költöd utána, érted? A vége már heroinra, aztán azt se tudod, hogy jössz vagy mész.
3: Abszolút értem, de ja. Nem akarom lehozni a beszélgetés lényegét, de...
0: Mikor jöttél vissza, és mikor kezdted el a újra az ajtelenet?
5: Már 92-ben jöttem ide vissza először, olyan 92-93 körül azért Magyarországra, nem emlékszem pontosan, de akkor én nem csináltam semmit, akkor még egy kicsit én majrésztem is, hogy jövök ide, aztán mi lesz velem. Ezek elkapnak, megfognak, vagy akármi, és szerencsére nem így történt. Aztán utána jöttem vissza 2011 körül, amikor először az volt, hogy megkerestem egy másik volt basszusgitárosunkat, meg a Zolikát. De a Zolika az teljesen elhatárolódott tőle akkor még.
0: Zolika basszusgitár?
5: Sisi, ja, a basszeros, a mostani basszeros. Hát mert ő volt a régen is a basszeros.
0: Igen.
5: Nekünk volt vagy három.
0: Fönn van, hogy az Underground Roadon egy interjú veletek.
5: Igen. És ezzel úgy történt ez a dolog, hogy nem akarta csinálni, aztán a másik, a pap Pisti, ő van azokon a régebbi képeken egyébként a Pisti, ő azt mondta, hogy oké, csináljunk valamit, és akkor ő vele kezdtem el csinálni először. Bár akkor csináltunk is egy-két ilyen kezdetleges koncertet.
0: És az Andró Vaskó is kiment, ő melyik részén élt Amerikában?
5: Hát az Andró Vaskót azt én szponzoráltam ki oda az Egyesült Államokba, oda jött ugyanoda, ahol én voltam, és őt is, és a feleségét is, az akkor itt a Noémit, és ő vele kurvára összevesztem mindenféle, nem sörön, meg nem gitáron, hanem nézeteltéréseink voltak politikailag és gondolatilag, és ezért lett a nagy összebalhézás, és azóta nem is nagyon tárgyalok vele, mert úgy vagyok vele, hogy...
0: Oh, pedig írt könyveket is.
5: Hát én tőlem azt írom, amit akar.
0: Na mindig gyorsan, gyorsan mondjuk el, pánkkultúra és találkozó, amit ti szerveztek, mindkét nap fellép az Ajdaganat.
5: Így van.
0: Te fogsz énekelni is. És kik lesznek igen. Még? Tudsz mondani együtteseket?
5: Hát ott van rajta.
0: Mondjak én?
5: Persze. Hát figyelj. Hagyja tudjam már fejbe. Azt tudom, hogy lesz a Shit Pump, azt tudom, hogy lesz a DIY-ék, tehát a Kizsóék. És
0: két reinkarnációja.
5: Igen.
0: Itt van 14. punk kultúra és találkozó, most hétvégén az S8 Underground Klubban. És akkor pénteken Ajdaganat, Szidó, Kus, Hisztéria, erre szalászorult uborka, The Do It Yourself, Mekónium és a Snack.
5: Így van.
0: Aztán szombaton pedig az Inger küszöb, Ajdaganat, Shit Pump, erőszakszervezet Debrecenből.
5: Bizony.
0: T-Boy, Aberált és a Felosztottak. Nem te doboztam?
1: Már nem,
0: oké.
5: Te is Tóni vagy?
0: Tomi. De elő is dobolt az Aberált.
1: Azt beszéltük itt.
5: Aha.
0: Skandalum és Pernhajders.
1: Felhozatal egyébként.
5: Nagyon jó, és mindez az S8-ban lesz? A Kerepesi úton valahol?
0: Minden. Ott az S8-ban két terem, sok zenekar, elég kezdődő
1: eljárat. Azért, hogy a rendőrkel lakót vannak egyből szembe.
5: Na, így van, viszont, meg ugye ez a teljesen ez a teljes underground, nem gumipunkja Magyarországnak végül is, úgyhogy...
0: Na, Tónikám, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Ja,
5: nagyon szívesen.
0: Csomó mindent el tudnánk még mesélni.
5: Ja.
0: Zárásképpen akkor az atomháború
5: árnyékában.
0: Ez egy új szám.
5: Így van, ezek még nincsenek kiadva.
0: Tehát debüt, premier
5: a Tilos Rádió.
1: A Tilos Rádió exkluzíve lesz baj.
0: Két hét múlva Joli, az antikvárius pont.
1: Igen.

0: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
1: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni, de a tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba.
3: A Tilos Rádió híreit hallottad.

0: Figyelem! Figaro!
1: A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő, ezért a 18 éven aluliak kapcsolják ki a készüléket.
2: Na akkor, hey, how, ho!
1: Bandita Rádió!

0: 2-15-37-73.
1: Figyeld oda. A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő. Hip-hop.

0: Kertről nektek kertre?
1: Jó, szevasztok, kedves Bandita Rádió hallgatók! Eltelt megint két hét, hát most egy kis furcsa helyzet állt elő, mert egyedül vagyok itt a stúdióban. Nem mondom, hogy nem annyira élvezem, de azért nyilván többen jobb. Úgyhogy ha többiek érkeznek, akkor innen folytatjuk, hanem akkor zenélünk, és néha jövök mindenféle ilyen programajánló, valami a héten várható, akár itt Budapesten, vagy akár a környéken, bármi megtörténhet, tudjátok. Úgyhogy ha valaki nagyon-nagyon szeretne velünk megosztani valamit, akkor az adás telefonunk 217-37-73 továbbra is, illetve hát témának olyat gondoltam, hogy milyenek ezek az utak, ugyanis a kerékpárutak is hát nagyon ramaty állapotban vannak, meg kell hagyni. Igaz, hogy ígértek nekünk mindenféle felújításokat, például, hogy az Eurovelot is felújítják. Na, mindegy, az majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Várjuk kíváncsian, minden esetre figyeltek oda, és hát igen, most van a defekt szezon, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Mindenütt tüske meg királydínje. Na, de ez van. Ilyen a szervíz munka, úgyhogy nem soká. Hajrá, hajrá!

0: That's how we get to that money. But he's done with it.
1: És itt a zene alatt már betelefonáltak hozzánk, úgyhogy most kértem a betelefonálót, hogy 2 perc múlva csörögjön vissza nekünk, és akkor mindjárt várjuk, hogy itt megszólaljon adásba a telefon, úgyhogy addig is nem is tudom. Igen, itt említettem így a bevezetőben az utakat, hogy a botrányos. És a bicikli utak is, úgyhogy nyilván nem a Magyar Kerékpáros Klubnak szól, mert tényleg megtesznek azért mindent, és lobbiznak keményen, hogy, járható útjaink legyenek, de itt konkrétan amire gondolok, hogyha jól tudom, akkor az Euróvelo 6 bicikli út az, ami ott a Duna mentén szépen fölmegy a Dunakanyarig, és hát ott az a Verőce és Vác közötti szakasz az, az így nem semmi. Szó szerint. Mert hogy most is volt az, hogy az egyik barátunk sajnos hát odavert a vasat magával együtt, és egy ilyen nagyon szerencsétlen helyzet volt, mert többen jöttek biciklisek is, de nem csak az, hanem mostanság a gyalogosok is a bicikli utat használják, ami ellen igazából nekem semmi kifogásom nincsen. Na, majd ezt befejezem itt a telefon, és akkor mindjárt remélem föl is bírom venni. Ez az. Adásba vagy, szia! Halló! Halló, halló! Nem hallok semmit. Miért nem hallok semmit? Most talán jó lesz.
2: Na, talán most
1: ez hallom. Az víruskama, szevasz!
2: Szevasztok. Na hát, úgy tudom, hogy a bringa utak a téma mai napra, ha jól hallgattam.
1: Gondoltam, hogy igen, egy kicsit beszéljünk már erről, igen.
2: Jó, hát figyelj, itt többfajta lehetőség van. Eleve az, hogy minden helységet összekötni valamilyen rendű bicikliút. Mert néha ez egy kicsit ilyen gráveles, ilyen földút, meg mit tudom én, erre a helyiek fölvesznek valami iszonyat komoly kőkemény montit néha, de alapjában véve gravel, vagy hát ez az holland típusú mindenen átmegy, ez a női bicajvágy, ez itt egy adott dolog. Azért is, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért vagyok hülye, hogy homokot viszek a sivatagba, hogy hozom a saját bicajomat, hát ugye az azért van, mert az egy merevázas mountain bike-ról beszélünk, mereváz, merevilla, tehát teljesen más az ülés pozíció, tehát nekem nem megfájdul a derekom a holland bicajon. Szóval ez az egyik fajta út, ami létezik. Van olyan városrész, ami ilyen 30-as övezet, ott lehet normálisan menni az autók között a bringával, ahogy Budapesten egyébként normába nyomod, csak ott 50-nel mehetnek az autók, de hát nyilván, hogy nem tudnak, tehát azért...
1: Mondj, mert lehallgatok, létszes, hogy te hogy most hol vagy, mert ugye én tudom, de a többiek nem.
2: Ja, igen. Azt hittem, hogy hallható volt az elején a Hollandia. Konkrétan Venlo. Venlo nagyon közel van a német határhoz, tehát tényleg 6 kilométerre van, mit tudom, ilyen nem nagy bevásárló, hogy nem mondjuk ki a nevét a Lidlinek, vagy az Aldinak.
1: Termékmegjelenítés.
2: Mondom, hogy nem mondjuk ki a nevét, na hát mindegy, ha... Különben is én vagyok a betelefonnáló, bocsánat.
1: Hát igen, de akkor is tudod itt azért.
2: Na igen. Na,
1: az ORTT figyel minket.
2: Mindegy, van ott bevásárlóközpont, 6 kilométerre ide érted, bicikli úton. Kocsival 12. Mennyi legyen az autópálya? Egyébként meg tényleg, tehát kocsival is ilyen, nem vicceltem, nem 12, azzal is 6. De hogy mindenhova van bicikli út. Úgy mész át a határon, hogy ki van téve egy tábla, hogy innentől Németország, meg mit átkapcsol a telefon, majd nem, vagy sikerül, vagy nem, de mindegy, ez egy másik...
1: Azért a telefonodat nem morzsolgassát, ha biciklizál, ha csak van, nincsen konzolod, amire rárakod.
2: Igen. Tehát ami viszont dolgozni szoktam járni, ja, van olyan övezet, mondom, ez a 30-as övezet, ahol aha, lehet lenni autósként, biciklisként, bárhogy. Általában kerékpársávok vannak az út jobb szélére fölfestve, vagy elválasztva valamivel. Nagyon sok a belvárosi szakaszon a macskakő. Tehát itt, apró szemű a macskakő, nem olyan, mint Otto, hogy ez a 40x40-es idő már nagy méretű kocka, hanem ilyen picikből van összerakva. Érdemes ballonosabb gumival közlekedni, az egyébként nagyon sokan leeresztik a gumit, vagy hát elfeledik felfújni, tehát ők úgy védekeznek, hogy nem fújják fel a gumit.
1: Nem mondod.
2: Hát szerintem nem tudatosan, tehát a biciklit azt tapossák, tehát sarokkal, aha, ahogy kell. Tehát itt az, hogy szakszerűen kerékpározzon valaki, az, hogy körkörös tekerés, tehát azt mondom, így mondom, hogy van ez a négy lépés a körkörös tekerés nevű valamiben, van ilyen. Tehát így néznek rám, mint a borjú az új kapura,
1: tényleg?
2: Nem tudnak biciklizni. Tényleg nem tudnak biciklizni. Gyerekkortól tanítják őket az iskolába tenni. Tehát én ilyet láttam, hogy miért megy át a körforgalomon a gyerekcsapat, sárga mellé, bukóbili, tanítónéni elő a hátul, minden kurva jó feltűnő. De hát nyilván nem mountainbike-on mennek, nem országútival mennek, hanem ezen a hanyatdőrös chopperbicón, tehát ezen a holland biciklin, amit sarokkal taposnak, vagy a nyakában van a bokája, vagy nem tudom. Aha. Tehát némelyik tényleg veszettül idiótán teker, cserébe mindegyik alatt ott van a motor, ami 25-ig ugye besegít.
1: Igen.
2: És akkor javaik vannak akkor a kerékpársávok, ami nagyon ritka, tehát az, ami például a Tököri úton van, és ahogy jössz befelé a Bosnyák térről, ugye a Stefánia kereszteződésnél, ott úgy megy egyenesen tovább a kerékpársáv az út jobb szélén, és akkor tőle jobbra van a jobbra kanyarodós autós, és ott ilyen szaggatott vonallal tényleg sáv jellegű, tehát bringásként is, hogyha látod, hogy ott el akar menni jobbra valaki autós, akkor előtted fog elmenni, föl tudsz rá készülni. Na, ilyenből itt a legkevesebb van. Tehát általában mindenhol úgy van, hogy földobják a járdára a bringa utat, cserébe piros színű, tehát nem fog rálépni a gyalogos, meg el van választva egy kis üvével, kis patkával a gyalogostól, hogy visszazökkenj a bringádra, de az is ferde, tehát nem derékszögű, hanem 45 fokba, hogyha véletlenül rámész a bringával, akkor se az, hogy kitépi a kormányt a kezedből, vagy mit legyalázza a gumi oldalát, hanem érzed, hogy hoppá, ja, szar helyen vagyok, és akkor vissza tudsz menni.
1: Tehát, aha.
2: A szegély is olyan, nem fog ráugrani a gyalogos, és hát akkor az elszokott választó lenni nyilván lámpával a jobbra kanyarodós autóstól, de hát hogyha véletlenül kihúzzák a dugót a falból, és nincsen lámpa, akkor nem tudom, mi van.
1: Aha, értem.
2: Akkor egy kis teherautó, vagy egy kis áruszállító esetén már nem fog látni jobbra-hátra, és akkor működik a fizika, tehát
1: világos.
2: Ringásként még jobban oda kell figyelje. De mondom, tehát azon kívül meg tényleg olyan, hogy körforgalomba bemész autóval, és ahogy beléptél az autóban, már keresztezted is a körforgalmat,
1: igen.
2: És a körforgalmát, amit egyébként meg piros aszfalttal van megcsinálva. Körbe van a bringaság is, tehát amikor kihajtasz a autóval a körforgalomból, akkor bizony számítanod kell a bringásra, aki onnan a hátulról.
1: Hát igen, csak ott egy kicsit másképp csinálják, hogy azt képzeled, hogy tegnap volt egy ilyen sztori, hogy bent voltam tegnap is így a rádióba, teljesen más dolgok miatt, és képzeld el, hogy mert a sziget bejárat után, én ugye haladok a nyugati felé, a bringa úton, és akkor ilyen délutáni csúcs, fogalmazzunk úgy, akkor ott is többen vannak, gyalogosok is, meg bringások is, és akkor én megyek a nyugati felé, ők meg ugye jönnek pont a Margit híd Budai híd fölfelé, és jött vagy öt bringás egymás után, és így mentek sorba, kivéve a bérelt biciklivel közlekedőt, mert az egy olyan manővert csinált, úgy képzeld a vírus, hogy így konkrétan így egy kerekezet így kiugratott majdnem így a másik sávba nekem. Úgyhogy akkor ezt kiabáltam, hogy így maradjon ott, ahol van, mert nem tudom, mi történik. Ja, és hát persze izé P7-es meló megint el kell érni, tudod, valamit időre, úgyhogy na mindegy, tök vicces volt, és pont azon gondolkodtam, illetve beszélgettünk is többen is arról, hogy már mondtuk sokszor, hogy a déli oldalra tudod átrakni csak a bringás forgalmat. Ott már lett átvezető, ott van a zebra, vagyis hát...
2: Az Árpád hídra gondolsz?
1: Nem, kérlek, a Margit hídra.
2: Ja, Margit, igen.
1: Persze.
2: Igen.
1: És hogy ott már van a zebra, oda csak egy sávot kéne így húzni, ahol a bringás is be tud hajtani a Margit szigete, ja, hogyha szeretne. De egyébként meg így katasztrófa, tehát szó szerint az egész, hogy... Mindenfelé sokan vannak, szerintem az nem olyan jó megoldás ott. Főleg az sem, amikor a gyalogos meg a biciklis ugye osztott pályán megy, ez végképp nem.
2: Én mindig is azt mondtam, és itt is azt figyeltem meg, hogy lehet a fizikai törvényekkel szembe próbálkozni, de úgyis magunk isszuk meg a levét. Tehát a kerékpár út nevű dolgot, az tök jó összekötni két helyiséget, két vidéki település között.
1: Igen, igen.
2: Vagy akármi, ahol nincsen keresztező forgalom, fogod, beállsz, rakod neki nyílen, alagút effektus, mennyie.
1: Így van.
2: 12 kilométerre van a munkahelyem, egy rövid belvárosi szakaszon kell átmenjek, és utána pont egy ilyenre érek rá.
1: Aha.
2: Mert erre is akartam még utalni. Tehát, hogy gyakorlatilag végig piros aszfalton megyek majdnem. Van egy-két útkereszteződés, vagy vasúti kereszteződés, stb. Tehát ilyenek vannak, mert az autópályával párhuzamosan megyek kifelé, amikor megyek dolgozni a munkahelyemre. Tehát ők ilyen autópálya kereszteződésben vannak, mert hát ugye logisztikailag a nyerges vontató ott tud könnyen leparkolni, és akkor ott érdekes módon bérlik az összes ilyen nagyobb szántóföldterületet, ami így az autópálya mellett van, azt ilyen ipari területek bérlik a földterületet, és úgy húzzák rá a gyáraikat, vagy a logisztikai központot, vagy az akármit. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy többet fizet a bérlő, mint hogyha a paraszt termelne rajta akármit.
1: Ja, értem, aha.
2: Kicsit kivértünk a termőföldre is, hogy konkrétan kajából behozatalra szorul Hollandia. Ezért is szoktam átmenni 6 kilométerre arrébb a szomszédban. 3 lejed annyiért veszek dolgokat. Vagy
1: bármit, ilyen, vagy bármit.
2: Bármit. Igen. Tehát kaját.
1: Ja, hát igen. Hát volt nekem is. Volt nekem is szerencsém ezt tapasztalni. És hát ugye még térképet is adnak hozzá, hogy melyik az a zóna, ahol te jobban vagy, és melyik az a zóna, ahol egyáltalán nem vagy jó. Szóval igen, elég profin nyomják. Meg kell hagyni.
2: Igen. És hát mondom, visszatérve így a bicikli utatra, hogy tényleg 12 kilométert kell menjek a munkahelyemre, a Google térkép először 1 óra 10-20 percet írt, hogy annyi idő azt fogom megtenni bringával.
1: Aha, és mi mutat neked a sajátod?
2: Hát én most már ott tartok, hogy először ilyen tényleg 1 órát adtam neki, mondom, adjuk meg neki az 1 órát, hát ilyen 50 perc alatt beértem elsőre, de tényleg ilyen néztem, hogy merre is kell menni. Aztán utána megtaláltam az útvonalat. Aztán végül találtam egy sokkal, nem sokkal, de egy 1,5 kilométerrel rövidebb útvonalat, egy húkot levágtam, és ott is van bicikliút, tehát azt nem mutatta a Google. Most már ott tartok, hogy nem 11 kilométerre egy ilyen 30-35 perc körül szoktam beérni.
1: Az egész jó, hallod.
2: Amit így az úton töltök.
1: Na, az egész jó.
2: Fölszállástól a leszállásig az olyan 30-35 perc, éppen pillanatnyi formától függően, de javuló tendenciát mutat.
1: Az teljesen jó. Nem, itt igazából az, hogy azért is hoztam fel, mert lementem a Monkey-ba, és akkor mondta a Murva, hogy a Lagler nagyon oda vágta magát.
2: Mit csinált megint?
1: Hát nem, hát az, hogy amit mondtam, hogy ment a Bringa úton, és akkor ott ilyen, tehát így, hogy a kanyarból ott van egy ilyen nagyon durva, ilyen bukkanó. És hogyha nem jársz arra, akkor nem tudod. Amúgy meg úgy képzeld el az utatot, hogy mintha ilyen kőkockák lennének egymás mellett, de most már ez olyan állapotban van, mert ott vannak ilyen telephelyek is, meg ugye itt az a gond, hogy ezeket az útszakaszokat, ezeket részlegesen mezőgazdasági gépek is használják, és hát nyilván muszáj nekik, meg nem tudnak repülni, érted? De közben ez nagyon szétszedi az utakat, érted? És akkor hát most érted, nem mindenki grévellel, meg Montival járkál, érted? Na és akkor ezt még hagyjad, mert azt hiszem, hogy kezelhető, de amikor gyalogosok arra túráznak, hogy nem nézik meg a túraútvonalat, hanem a Bringa utat használják túraútvonalnak, és egyébként tök jó, meg én megértem, mert ott megy az erdőben, egyébként az egyik legszebb szakasz az ott, ami létezik, és hát ott pont ott mindenki egy helyre összejött, és akkor ott, de úgy, hogy a A kampaváltóba eltört az egyik alkatrész.
3: Jó,
1: renoválni kell. Úgyhogy, ja. És hát ugye volt ilyen ígéret a tekintetben, hogy most az Eurovelót azt felújítják. Megcsinálják, hát nagyon-nagyon jó lenne, meg hát kell is gyakorlatilag. Egyébként nagyon sokan használják, tehát nekem így a nyáron többször volt úgy sztorim, hogy így fent voltunk Marosonpölö, elment az utolsó vonat, és akkor bringába voltunk, úgyhogy így az a tekertük azt az 50 kilométert körülbelül, hát meg se kottyan nekünk, érted, azért van a rutin, meg az évek. De hogy... hogy este például, hogy jó, én arra járok, tudom, hogy mire kell figyelnem, előre felrakva akár három lámpa is, legyen elég lúmenet, tudod, láss, mi biztos, ami tuti alapon, de ott katasztrofális, szó szerint. És akkor nem beszélve arról, hogy ugye most már szeptember van, a hőmérséklet is lassan majd ugye csökkenni fog, akkor végleg lehullanak a lombok, tudod, a pára, meg minden, viszont onnantól kezdve meg használhatatlanok.
2: Hát itt megvan úgy, hogy ilyen négy évszakos napok vannak néha.
1: Aha.
2: Tegnap például marha nagy mázgőm volt, mert az egyik havernak a haverja mutatott egy helyi konditermet, amit így tudok használni néha, hogyha úgy alakult. Nem egy nagy dolog, van néhány.
1: Teljesen mindegy, tudod használni, kész, teljesen jó.
2: Ennyi. Tök jó. És akkor mondom, akkor megnézem a helyet, mert itt csináltam néhány húzózkodást, reklétám a filmeket, és akkor utána mondom, akkor jön a lábedzést, fölülök a bringára, tipli haza, elkezdett esni az eső.
1: Én tegnap jártam
2: szomorú
1: így.
2: Szomorú felhők, amire a szemmel láthatjuk, mert messzire erre lát a szemmel, nincsenek hegyek, tehát itt egy dekaldom nincsen.
1: Ha persze, lapos az egész.
2: Ja, persze. Van olyan, hogy felhajtó, és akkor erre azt mondják, ez már olyan, mint egy hegy, mi van.
1: Ja.
2: Na, és akkor így elkezdtem pakolni, akkor megrakom hamas elé, nyilván, hát el fogok elzni, mert most akkor fél óra, nem, csak nem fogok megfázni. Elkezdtem neki pakolni, és akkor ugye 25 perc múlva így érkezett kisütni a nap, így nézett, és kisütött a nap. Miután talán üdes lett a gatyám, a fölsőm, a cipőm, a minden, tudod, ez a frankó jól elázott, majd utána mosolyogva kisüt a nap. Miután szétáztam, ezután gyönyörű szépen elkezdett sütni. Tehát mindig ilyenkor süt. Tehát örültem neki, egyébként persze az mindegy. Azért kezdtem, mert zuhanyoztam, aztán...
1: Hát világos.
2: Ez semmi gondot nem okozott, de hogy... egy kicsit volt egy ilyen kis humorérzéke a teremtőnek. Köszönjük szépen.
1: Hát igen.
2: Ja, szóval azt mondom, hogy jó utak vannak. Van, amit érdemes átvenni, van, amit nem. Az, hogy például a nagyobb városokban a kereszteződések azok eléggé furcsán vannak néha megoldva, tehát a bringás szempontból is. Tehát én a belvárosi rutinomban azt mondom, hogy hát én aztán teljesen átépíteném az egészet.
1: Hát meg te amúgy is. Amúgy tök érdekességnek osztom meg, mert pont tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk arról, hogy akkor még itthon volt, tehát és emlékszel az egyik adásban, de szerintem az még a Verdében volt ez az adás, hogy olyan bringa utakat csinálnak a hollandok, hogy az újrahasznosítása a cél, ugye ezt a másfél literes PET palackot bedarálják, és akkor bringa utat csinálnak belőle. Emlékszel erre?
2: Valami
1: remik, igen. Ja, és akkor ott csináltak úgy, hogy mit tudom, nem tudom, mit raktak bele, de hogy fluoreszkál, tehát este egy világít.
2: Amilyen nem találkoztam, az olyan beton,
1: na,
2: hogy ilyen habos szerkezetű, ilyen gömbökből van.
1: Aha.
2: Látszik, hogy ilyen gömbös, ez egy kicsit érdes.
1: Aha.
2: És ahogy ráesik a víz, átesik rajta, levezeti a földbe.
1: Az mekkora, és nem gyűlik össze, és... Hát igen, ott azért nem kevés időt, energiát és pénzt fordítottak erre, illetve ha jól tudom, anno domini, de ez már lehet, hogy 20 éve is volt, hogy kaptak egy olyan kiadványt, nem mondom meg, melyik bringa volt, biztos tudjátok, egy nagy szerviz, nem mondom ki direktan őket, hogy kaptak egy olyan kiadványt, ahol le van írva A-tól Z-ig, hogy hogyan kell a bringa utakat megépíteni, és hogy mire kell figyelni, ilyen tapasztalati gyűjtemény, és minden. Tehát nem az, hogy így nagy arccal megmondják, hogy na, ha már, hogyha ezt nem így csináljátok, akkor az ennyi megy. Nem, hanem nagyon jó tapasztalatok, meg mindenféle ilyen megosztva. Hát igen, ők értenek hozzá. Én nem mondom, hogy mi nem, csak csináljuk már. Mikor jössz errefelé onnan Nagy Hollandiából? Halló, itt most a vírus elveszett a... Elveszett. Na, meg vagy? Most nagyon nem hallak, olyan, mint hogyha így... Hát amikor így szakadozik a vonal. Vétel. Víruskama, figyelj, köszönök. Semmit nem hallunk belőled. Max, telefonálj majd vissza. Addig is. Ragd meg. Hát nem tudom, mi történt, valahogy elment. Jó, Hollandia nincs itt, szóval. Na, akkor zene egy kicsit, aztán nem sokára kis programajánló majd itten a banditába. Please hold while I locate your information. Your checking account available balance is 92,153,100. Visszaadta lakadásba. Vétel.
2: Na, hallható vagyok?
1: Na, most igen, valami történt. Na, visszajöttél.
2: Igen, valami történt. Na, szóval ott tartottunk, hogy...
1: Na, csak annyit kérdeztem, hogy így majd lassan elköszönni, meg ilyenek, de hogy igen, jössz igen. Majd valamikor erre felé?
2: Az a tervem, hogy még én magam sem tudom, hogy mikor lesz az.
1: És figyelj,
2: de amikor ilyen, akkor mindenképpen...
1: Akkor a megszokott csatornánkon referálj már nekem, vagy legalábbis...
2: Mindenképpen.
1: Most már mindjárt megint évvége, kettőt pislogunk itt a Mikulás.
2: Hát, igen.
1: A súly már kezdődött. Na mindegy, azért én örülnék, hogyha még az idén valamelyik banditába így becsapódná hozzánk.
2: Jó, próbálkozom.
1: Legyen valami.
2: Valami.
1: Igen, ja, aztán most már nem leszek rest, és a szokott csatornánkon majd jól meg is csörgetlek, mert van egy-két jó dolog, amit így szívesen megosztanék veled.
2: Igen, adáson kívül.
1: Így van, hát igen, ez ilyen.
2: A na kedves jó. Hallgatóknak meg minden jót szeretnék kívánni, bringázatok sokat, ne házatok el lehetőleg, mert itt például bármikor előfordulhat egy ilyen baleset. És érezzétek jól egymást, magatokat, és szeressétek egymást, stb.
1: Rágd meg neki nyélen, víruskoma, amúgy majd nem sokan berakok egy számot, és ez lesz a cím, hogy vírus. Pont te jutottál eszembe.
2: Csak hát, király, nagyon nagy vagy.
1: Összeérnek a dolgok.
2: Rágd meg és nyélen,
1: szevasz. Hát ez zseniális. Na ilyen ez, amikor... A mi kutyánk kölyke kicsit külhomba szakad. Na, de akkor zene tovább. Folyt köv. Please hold while I locate your information. Your checking account available balance is $92,153,183.28. This reflects the most current information available on your account. It's on everything I love. I came too far to look back. Lord, protect my soul, you heard me? Shit. Whoa. Mighty Muhammad, son of Osama, son of a bitch. One time for my mama, tats on my back, tats on my face.

0: megint adásban. Halló, adásban. Itt most a hallgatók nem értik, mi van, de arról van szó, hogy valaki szeretne valamit hozzászólni, de valahogy mégse akar. Nem tudom miért.
1: Nem mer.
0: Tessék?
1: Nem mer hozzászólni.
0: És ezt most komolyan így élőbe?
2: Yeah. Step into the shadow. Street philosophy. Mind over matter. Immortal thoughts encrypted in the rhythm. Method. Nas, Jada. Technique, state of mind. Check the frequency.

0: Újra itt adásban, és akkor nem sokára letol bennünket a mese. Akkor azt mondja, hogy egy kis program ajánló álljon itt, mégpedig szeptember 18-án, 7 órai kezdettel, a Mocskos Idők Brunszkó Nikonban László kiállítása, és pedig itt a rádiótól nem messze a Margit körül 15-17-ben lesz ez az esemény a Dugattyúsban. Mindenképp gyertek el. Mi várható, szokásos, hát nekem ő egy ikonom, az Istenem szinte. A graffiti festők mindig gondosan megörökítik munkáikat, amit annak idején, amikor analóg géppel fotóztuk, rendesen beragasztották egy-egy tematikus fotóalbumba. És mivel analóggal fotóztak, az előírás folyamata és az ezzel járó költségek és persze a bizonyítékok miatt a tartalom szinte kizárólag a kéz graffitikre összpontosult. Éppen ezért a legizgalmasabb történésekről, mint például, hogyan festeni mennek vonatokat, vagy várakoznak, vagy éppen a magáról az akcióról szinte semmi dokumentum nem maradt. 2005-től váltott a digitális fotózásra, és ennek határtalan szabadsága már megengedte, hogy szinte minden olyat megörökítsenek, ami tulajdonképpen így körbe történik, úgyhogy ez egy borzasztó jó kordokumentáció lesz mindenféleképpen, úgyhogy szeptember 18-án gyertek, én biztos, hogy ott leszek. És akkor másnap pedig az Editben lesz egy nagyon-nagyon jó kis buli, mégpedig Smoking Drums Night néven, és akkor Ludmilla, Ayra Recordsszól, Vetta, Silverblade, Dinatrikoszt és MC Paktum. Nagyon-nagyon jónak ígérkezik az este, gyertek le az Editbe, és csináljunk egy nagyon-nagyon jó estét.
1: A szeptember 15-én látható a Zeneházában a 90-es évek parti fotói. Ez egy jó kiállítás, amit mi sajnos nem fogunk megnézni.
0: Aki pedig el akar menni, az fogja magát, és oda megy. Akkor már ennyi volt. Két hét múlva.
1: Már látom, van még 15 perc,
0: zenélünk.

0: Rémus bácsi meséi. Melyik a legerősebb állat? Afrikai mese, gyűjtötte Vázsonyi Endre. Egyik nap Rémus bácsi ezt kérdezte a kisfiútól.
1: Ha a teknős és a medve kiáll egymással kötélhúzásra, mit gondolsz, melyikük lesz a győztes?
2: A medve. Ő az erősebb.
1: Ezt gondolta a medve is. Csak hogy megfeledkezett ám arról, hogy többet ésszel, mint erővel.
2: Ésszel is lehet kötelet húzni.
1: Néha még azt is lehet. Mindjárt meghallod, hogyan?

0: Mezeiné asszonyság és leányai egy este szilvalekvárt főztek egy nagy kondérban. Oda gyűltek a szomszédok is segíteni, kóstolgatni. A medve fát hordott az erdőről, a róka a tüzet élezgette, a farkas egy nagy főzőkanállal a fortyogó sűrű levet kavargatta. A nyúl a bárány kisasszonykákkal együtt fazekakat, bögréket, csuprokat, köcsököket mosogatott, hogy legyen mibe kitölteni a lekvárt, ha megfőtt. Ott volt teknős apó is. Hát neki mi hasznát vehették?
1: Lányok, hozzátok a hintaszéket, és tegyétek fel rá teknős apót.
2: És mit csináljak odafenn?
1: Figyeld, hogy nem futeti a kondérból a lekvárt. Kár lenne minden cseppért.
0: Így is történt. A lányok vitték a hintaszéket, felsegítették rá a teknős pedig vigyázott, hogy ki ne fusson a kondérból a lekvár. Mezeinének mindenkihez volt egy kedves szava. A farkasnak ezt mondta.
1: Igazán szép dolog, hogy ilyen szorgalmasan kevergeted ezt a fortyogó sűrű levet. Pedig ugyancsak csípheti a szemedet a füst meg a gőz.
3: Szólt se vérdeve. Ezért a kis kellemetlenségért bővel kárgatott a lekvár finom szaga.
0: A rókához így szólt az asszonyság.
1: Tudom, nagy szíveség, hogy a tüzet élezgeted, hiszen az is megeshetik, hogy egy szikra megpörzsöli a bundádat.
4: Nem az első pörzsölés lesz rajta, különben is vigyázok magamra.
0: A nyúlhoz ezzel lépett oda.
1: Látom, milyen szép tiszta minden fazék, bögre, csupor, köcsög. Ez a te érdemed, kedves nyúl szomszéd, mert a lányaim ugyan nem valami szorgalmasak a mosogatásban.
2: Éppen ellenkezőleg, tisztelt asszonyság. A kisasszonykák nagyon is szorgalmasak. Valóságos élvezet velük a munka.
0: A teknőst is megdicsérte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy olyan éberen vigyázol a lekvára. Neked köszönhetjük, hogy nem futott ki a kondérból.
2: Szó, ami szó. Eddig nem is igen akart kifutni belőle.
0: A medvének pedig ezt mondta az asszonyság.
1: Te végzed a legnehezebb munkát. Nem gyerekségem ennyi fát ide hordani az erdőről.
5: Ki végezze a nehéz munkát, ha nem én? Hiszen én vagyok a legerősebb köztetek.
1: Ami igaz, az igaz. Mindenki tudja, hogy ezen a környéken a medve a legerősebb állat.
6: Persze! Mindenki tudja!
0: Helyeseltek a vendégek, akik bármennyit civakodtak is máskülönben, most a háziak kedvéért, meg a jó szilvalekvár kedvéért is, igyekeztek finoman, nyájasan viselkedni. A teknős azonban váratlanul felnevetett a hintaszéken.
2: Mit beszéltek? Azt mondjátok, hogy a medve a legerősebb állat a környéken?
0: Mezeiné megütődve tekintett rá.
1: Miért talán? Ismersz erősebben?
2: Hogy ismerek-e? Már hogy ne ismernék? Olyan jól ismerem, hogy jobban már nem is lehet.
5: No, szeretném én látni azt az állatot?
2: Hiszen már látod is.
0: A medve körüljártatta a tekintetét a szobában. Sorra vette valamennyit, farkast, a rókát és a többieket. Még a nyulat is.
5: Nem látom sehol.
2: Nem is láthatod, ha éppen oda nem nézel, ahova kellene.
1: Mondd meg már, ki az a nagy erős állat.
2: Nem más, mint én.
5: Te? Hiszen talán te vagy a leggyengébb az egész társaságban.
1: Az igazat megvalva engem is meglep a dolog. Mert azt mindig tudtam, hogy sok eszed van, és nagyon kemény páncélt hordasz, de hogy olyan borzasztóan erős is vagy, azt most hallom először.
2: Annyira csodálkoztok. Legjobb, ha próbát teszünk.
5: Birkózást ajánlasz?
2: Inkább kötélhúzást. Hol egy jó erős kötél?
0: Hamar kerítettek egy vastag, hosszú kötelet. Megállapodtak abban, hogy a medve megfogja a kötél egyik végét, a teknős a másikat, és a farkas vezényszavára mindketten akkorát húznak rajta, amekkorát csak bírnak. Így azután kitudódik, hogy melyik az erősebb.
2: Csak egy kikötésem van, mégpedig az, hogy a kötél végével a víz alá merülhessek. Biztosabban állok odalent az iszapban, mint idekinn a szárazföldön.
5: Elfogadom a kikötést. Én meg biztosabban állok idekinn a szárazföldön, mint odalent az iszapban.
0: Ebben is megegyeztek hát. Valamennyien levonultak a folyóhoz, kivéve a báránykisasszonyokat, akiknek bármennyire is duzzogtak is, otthon kellett maradniuk, hogy a lekvárra vigyázzanak. És felsorakoztak a parton.
3: A versenyzők foglalják el a helyeiket.
0: A medve fogta a kötél egyik végét, és elsétált vele az erdő felé. A teknős fogta a kötél másik végét, és lemerült vele a víz alá. Egy idő múlva a farkas megkérdezte.
3: Elkészültetek?
5: Ajaj, már régen.
0: A teknős is felbukott a víz alól.
2: Elkészültem.
0: De hogy mivel készült el igazán, azt nem mondta meg senkinek.
7: Mivel készült el?
8: Nem találod ki? Annyit elárulok, hogy a folyó vize igen zavaros volt.
7: Megkért egy másik teknőst, hogy segítsen neki.
8: Dehogy is. A medve nem két, hanem akár 100 teknőssel is könnyen elbánt volna. Egészen más dolgot művelt a teknős odalent a víz alatt.
7: Oda kötötte valamihez a kötelet?
8: Okos fiú vagy. Épp olyan okos, mint teknős apu. Mert azt csinálta csak ugyan. Oda hurkolta a kötél végét egy vastag gyökérhez. Azt húzza el a medve, ha olyan nagyon erős.
3: Elkészültetek mind a kette. Hát akkor vigyázz rajta.
0: A medve kezdetben csak amúgy félkézzel rántott egyet a kötélen. Gondolta, az is elég lesz. Csak amikor érezte, hogy a kötél nem enged, akkor fogta két marokra. Nagyot húzott rajta, hiába. Megfordult, átvetette a vállán a kötelet, neki feszült. De most sem sikerült kirántani a vízből az apót.
5: Ennyi azt a hét meg a nyolc. Csak nem te szúfál egy ilyen hitván kis teknőc, akinél a féltalpam is nagyobb.
0: Megint fordult egyet, nekivetette a lábát egy szövegnek, hibálta, rángatta a kötelet, hasztalanul. A végén a szöveg is kidőlt, de a teknős még mindig ott terpeszkedett, ahol az imént. Szemlátomást nem is igen erőlködött.
3: Háromig számolok. Ha medvének addig sem sikerül kimozdítani a helyéről a teknőst, akkor elvertette a mérkőzést.
2: Szép lassan számolj, mert én nem háromig, hanem akár 100-ig is bírom.
0: Hanem a medve háromig sem bírta. Kezelába remegett a fáradtságtól, eleresztette a kötelet. Abban a pillanatban a teknős észrevétlenül leoldotta a kötél másik végét a víz alatti gyökéről, és kimászott a partra.
2: No, belátod-e már, hogy én vagyok az erősebb?
5: Cickány legyek, ha egy szót is értek az egészből.
2: Ha akarod, még egyszer megpróbálhatjuk.
0: De mielőtt a medve válaszolhatott volna, megszólalt Mezeini asszonyság.
1: Azt hiszem, közben megfőtt a lekvár. Gyerünk haza, ilyen szép mérkőzés után valamennyinknek jól esik majd egy kis kóstoló.

0: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben.
1: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni, a tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba.
3: A Pilos Rádió híreit hallottatok.

0: De aztán persze ment tovább.
1: Tilos Rádió FM 90.3. Mesélek kapcsolod a lámpát. Tehát ebből rögtön kiderült, hogy jobb oldalt Mucsi Emese, bal oldalt Topor Tünde, és a vendégen közül már itt van Veres Gábor, tehát ebből mindenki tudhatja, hogy a Polaroidról fogunk beszélni, de még ezt megelőzően szokásos, precíz, egyedi és különleges programajánlót fogunk tartani. Kezdve azzal, ami éppen zajlik, az Inda Galériában zajlik éppen egy nem akármilyen csoportos kiállítás, mert az Inda Galéria 20. év születésnapját ünnepli, majdnem napra pontosan 20 évvel ezelőtt szeptember 13-án nyitotta meg, tárta szélesre kapuit az Inda Galéria, és csak azért nem tették 13-ára, mert az vasárnapra esik, és úgy gondolták, hogy az mindenkinek a magánügye. Csoportos kiállítással ünneplik, tényleg egy komoly nagy kiállítás, az összes művésztől van egy munka, és az egyik, közülük Ravasz András, aki egy 15 perces rádiójátékot állított ki, és megbeszéltem, hogy azt a 15 percet mi le fogjuk adni, amint erre lehetőségünk lesz.

0: egyben 2023 óta az első egyéni kiállítása. Tehát ez nagyszerű. És Deák Erikánál is most van kiállítás megnyitó, az is egy, az egy csoportos kiállítás, és mindjárt megtalálom a részleteit. A részletei az pedig az, hogy az a címe, ennek meg az a címe, hogy Spectacle Override. Na most ezt hogy fordítsuk? Spectacle Override. Látványosság Override. Túlzásba.
1: Túlpörgetett.
0: Túlpörgetett látványosság. Hát mindegy, tessék oda menni, és akkor meg lehet tudni, hogy, hogy pontosan miről van szó. És mielőtt tovább mennék a jövő irányába, még tegyünk egy kis kitérőt a múltba, mert 9-én a Bródy Sándor utcában található Doxában is megnyílt egy kiállítás, és megkérdezzük Mucsi emesét, hogy legyen kedves, erről pár szót mondjon.
1: Igen, az a címe, hogy Tömeg, és egy különleges performanszal nyílt meg, és egyben egyébként ez egy kiállítás sorozat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézetével együttműködésben, és kb. Ez olyan, mint egy ilyen best of diploma, hogy akik tavaly diplomáztak náluk, közülük három ilyen kiemelkedő művet fognak most egymás után bemutatni, kb. Két hetente, és ez a Doxának a missziójába is illeszkedik, mert ugye az oktatási intézményekkel együttműködik, az ELTE-vel is együttműködik tavaszonként, tavaszi szemeszterben, ott az esztétika szakkal, és Barta Bettina az alkotót, ezzel egyéni kiállítások lesznek, és most még két hétig látogatható.
0: Köszönjük szépen!
2: János, te még akartál mondani valamit, hogy mi nyílik meg a Katona József színház büféje helyén?
0: Igen, a Katona József Színház Katona Kantén büféje helyén megyek a Katona Café. Ez azért érdekes, mert ez a Három Holló Kávéháznak lesz a leágazása. Ma láttam, és egészen különleges, igazi klasszikus kávéházi belsőt álmodott oda Láng Imola, a híres magyar díszlettervező, filmdíszletes. Holnap este 7-kor nyílik meg, és a bennfentes információk azt lehet tudni, hogy melyik a Katonának a kis színpada, ott az egyetemünkön a kamrának is lehet, hogy átveszik a büféjét, tehát ez holnaptól Katona Café néven fog működni, és hát ugye a Három Holló az arról híres, hogy ez egy irodalmi kávéház, ahol ugye a múlt héten volt a 3 plusz Bódi Gábor 80 konferencia, pont mai nappal bontották le azt a kiállítást, de senki se izguljon, mert az Apertura folyóirat is egyszerre a kiárat kiadóval azon van, hogy a konferencia anyagokat közöljék. Úgyhogy ez egy érdekes hír, mert ugye van egy klasszikus kávéház a Szabadsajtó út elején, ahol az irodalom az űrügy, hogy koffeint töltsünk magunkba, és pár lépéssel arrébb pedig ott van az egykori Katona Kantin, mostantól Katona Café, ahol pedig a színház az a mentség, hogy ne koffeint tablettát nyeljünk, hanem hogy leüljünk valóban, és egy szép, rendesen megfőzött kávé illatú kávét fogyasszunk. Úgyhogy ez abszolút egy jó hír, és hát ugye ezek ilyen menedékek, mert ez az a helyszíne a városnak, ahol az egy, nem tudom én, négyzetkilométer első ilyen turista csapdák

0: és drága kávék, kávézók és cukrászdák száma eléggé hatalmas, és ezek pedig ilyen eldugott titkos, de ugyanakkor hihetetlen profi, jó, igazi helyek, és hát a biztosíték, hogy hát a három holó kávéházat, Wilhelm Droste, a magyar, vagy budapesti kávéház kultúrának a, hát nem is tudom, nevezzük pápának, vagy hát egy igazi fundamentalista, egy fundi kávéház, fundi, az ő vigyázó szeme alatt fog ez működni. Tehát ez lesz 11-én holnap este 7-kor, de megyünk
1: tovább. Most pedig egyébként itt is megnyitóban mellettünk a Start galériában.
0: Hoppá, és kicsoda.
1: Hát most ezt még nem tudom
0: jó,
1: megmondani,
0: akkor nézd, utána is.
1: De hogyha bárki be tud telefonálni a tilos telefonszámán, akkor...
0: Örülünk neki.
1: Igen, örülünk neki.
0: Tehát ha valaki péntek után, tehát a kávéházavató után ugyanúgy szombaton és kulturális programra vágyik, akkor annak ajánljuk a kortárs építészet test közelből vízafogó bejárás a tervezőkkel. Ez a kék kortárs építészet központnak a programja. Délelőtt 10 órakor kezdődik, és nem kell izgulni, mert ebédre haza lehet menni, 12-kor véget is ér, és a vízafogó sétány 4 szám alatt kell találkozni, hogyha valaki ezen részt akar venni. Tovább mennék, Vazarelli Múzeum 15-én, 15-e ugye Hemzseg a megnyitóktól, Vazarelli Múzeum, mi más lenne, Maurer Dóra emlékének ajánlott osas kiállítás, tehát Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület, a Vazarelli Múzeum Budapest, megnyitja Bár László és rengeteg kiállító művész, és az egésznek a... És hát ez is egy 20 éves évfordulót ünnepel, tehát hogy a lényeget ne felejtsük el. Mindenki 20 éves, kivéve az, aki 30, mint a C3 és a Artpoolnak a websájtja. Azok
1: vidéken is vannak kiállítások, például
0: Miskolcon. De még Budapesten vagyunk. Hát ez
1: jó, de nemrég nyílt meg Miskolcon egy a miskolci képtárban egy olyan kiállítás, ami azért érdekes, mert a Romvári Márton, mint nagypapa, aki már meghalt, aki szintén díszlettervező volt, csomó film, híres filmnek a díszlettervezője, és az ő fia, aki Pécset él, Romvári János, és az unokája Romvári Mártonnak a hármas kiállítása van Miskolcon. Bocs, hogy kizökkentettelek a budapesti kavalkádból.
0: Nem, egyszerűen nem tudsz kizökkenteni, mert most jön a nemrégiben megnyílt Patika galéria, ahol vendégöt nem hoznám, szomorú, holnak vendégeink, Konrád Áron kiállítása látható a Patika galériába, és a Patika galéria, mindenki tudja, Képer utca 6. Ez lesz 15-én, tehát 15-e az azt hiszem kedd, egy keddi nap. És most jön a szerda. Szerda 16-a, szeptember 16-a, és délután 5-kor a Tudományos Akadémia nagy termét ajánljuk mindenkinek, mert Peternek Miklósnak lesz a Széchenyi Művészeti Akadémiai székfoglalója, és ő Maurer Dórának egy képének az elemzésével foglalkozik. Tehát ez egy nyilvános program, bárki részt vehet. Egyébként minden székfoglaló előadás nyilvános. Tehát szeptember 16 szerdán 17 órai kezdettel Magyar Tudományos Akadémia székháza nagyterem. És hát ezen majdnem, hogy egy időben, délután 6-kor nyílik a 2B galériában egy nagyon izgalmas kiállítás, aminek az a címe, hogy Éva a négyzeten, alcíme egyik évszázadtól a másikig, Budapest és Párizs között. Falus Balla Éva és Éva falu kiállítása. A animációs filmrendező és bábművész nagymama az egyik Éva, illetve a másik Éva az ő unokája és festőművész. Soha nem találkoztak, de a kiállítás rendezői szerint ugyanaz az alkotói lendület köti össze őket. A kiállítást Gazdag Gyula filmrendező nyitja meg, és közreműködik Böröc László ének és Bősz Ádám zongora. A Böröc László nem mellékesen ennek a galériának a vezetője és opera énekes. A következő nap 17-e, tehát hogy a szerda volt, akkor az csütörtök adásunkkal, hát többé-kevésbé egy időben, a Blinken OSA archívumban béketéri esték beszélgetés sorozat az archívumban első része, alcím Béke, propaganda, hidegháború, és ez délután 6-kor kezdődik szeptember 17-én. És ez előre jeleznénk, hogy ugye itt az utolsó adásban a tranzitról beszéltünk, Puzs Zsófia és Helyi Dóra volt a vendégünk, és a tranzit 19-én egy mondjuk azt évadnyitó esemény tervez, úgynevezett őszindító együttlét a lehetőségek terében Práter utca 63. Tehát ez szeptember 19, előre föl lehet jegyezni a dátumot, és ez egy grandiózus program, elkezdődik délután 1-kor, és este 9-kor ér véget, ha egyáltalán véget tud érni az ilyesmi, és hát lesz benne közösségi kenyérsütés, lesz benne szó aztán a kenyérsütés megvan, a felépülő társadalomról, az őszi tematikákról, és délután 6-kor, tehát 19-én délután 6-kor kezdődik az a program, amiről itt a múlt héten Puzs Zsófia beszélt, egy kerekasztal beszélgetés a szerhasználatról. És amikor ez véget ér, Ági és a Botond koncertje fogja földobni a addigra már remek hangulatot. És ne felejtsük el, hogy ma adásunkkal egy időben még az ACB galériában is kiállítás megnyitó van, Várnai Gyula kiállítása látható, remek új munkákkal jelentkezik Várnai Gyula, ajánlom mindenkinek, és emellett a Hopp Halász Károlytól is, tehát ő, ha valaki nem tudná, igazából klasszikusnak számít, a ritkán látható installációiból elég szép számmal láthatók egy nagyon, nagyon igényesen megcsinált kiállítás, és hát ugye a galéria kiadott egy Hopp Halász Károly katalógust is már korábban. És Serban Savu kiállítása, festménye is láthatóak, tehát három kiállításon, tehát Ladik Katalin is, azt hiszem a Bak Imre térben, tehát az az icipici terecske ott van.
1: A textilgyárban is van kiállítás, hoppá, de az nem ma nyílt, hanem tegnap, és a Korodiluca kiállítása van benne, és ez szeptember 29-ig nézhető meg.
0: Hát, kedves hallgatók, a helyzet az, hogy ugye mi nagyon erősen a pszichedelikus szervezésre építünk, és ez csak ritkán térünk el ettől, a pszichedelikus szervezéstől, és a múlt héten az történt, hogy már kitaláltuk időben nem csak az eheti, hanem a jövő heti adást is, és az eheti adásnak a témája a Magyar Nemzeti Múzeum által kiadott és a könyvhéten már bemutatott Polaroid 2. című albumot terveztük. Csak hát ugye ez a Magyar Nemzeti Múzeum, és nekik ugye egyeztetni kell, hogyha a nyilvánosság előtt kinyitják a szájukat, és hát ez a hivatal majmai lassan őrülnek, és egyszerűen nem sikerült ezt a akadályt megugrani, hogy a hivatal engedélyezze, hogy a Tilos Rádióban a könyv két szerkesztője, Fisli Éva és Szegedi Maszánk Zsuzsanna.
1: Azért ezen azt hagyj jegyezzük meg, hogy azért ez elég röhelyes, tehát most akármi történt, meg történik, de hogy egy... és remélem, hogy ennek mielőbb vége lesz, hogy egy nemzeti múzeum ne engedje el két munkatársát, felelős beosztásba lévő munkatársát, vagy nem az, hogy ne engedje el, biztos elengedték volna őket, hogyha éppensége valaki ott van a helyén, és időben aláírja.
0: De alá meri írni, tehát nem viszi még följebb.
1: De szerintem nincs is ilyen, tehát most nem hiszem, hogy a Tilos Rádió lenne annyira ijesztő dolog, és azt se hiszem, hogy a Polaroid fotó lenne egy olyan téma, ami őrületes politikai veszélyeket rejt magába, de ha rejt, akkor is ez röhelyes, úgyhogy szerintem itt nyugodtan kifejezhetjük azt, hogy nagyon reméljük, hogy ez a rendszer minél előbb megszűnik.
2: Igen, de azt mondták, hogy írtak nekünk, tehát igazából ezt megírták, hogy ez hosszabb folyamat lesz, vagy egy picit...
1: Jó, de most ez tök minden
2: csúszott a kommunikáció, de amúgy igen, alapvetően
1: egyáltalán nem hibáztatjuk.
0: Hát igen, ezt nekem is mondták telefonban, de azért ezt nem tegnap kezdtem ezt szervezni, tehát azért lett volna itt munkanap, tehát itt, hogyha igen, egyetlenek a Tündével, mert hogyha kell is egyeztetni, akkor azért ez egy, mondjuk azt remélhetőleg egy formális egyeztetés, amit tulajdonképpen egy udvariassági gesztus, hogy bejelentik, hogy ugye a promóció megy előre, és ezt a zseniális kötetet még a Tilos Rádió is a szájára veszi, és remélhetőleg tódulni fognak a vásárlók egyébként valóban megérni, hogy ezt megvegyék. De... Hoppá, egy picit. Kedves, ne tedd a
1: nehogy telefont, leted, szólunk. Nehogy leted, mindjárt jön a segítség, és fel tudjuk venni a telefont. És...
0: Kedves betelefonáló, csenges, mert már Lackó jön, és vegye föl mindenki a fülest, mert úgy halljuk csak.
3: Ápolt
0: betettem. Ó, ne, akkor hívjál bennünket vissza.
3: Mert... Ápoló volt egyébként.
0: Ápoló? Ápoló, ide figyelj. Telefonálj újból.
1: Jó, mindegy. Akkor szia, Ápoló, és...
0: Itt van, Ápoló.
1: Mindenesetre dinamikus lett a műsorrendből.
0: Igen.
1: A rettenetesen... Halló.
0: Itt vagy?
4: Sziasztok, ezen szia. Én felháborodok, hogy mi lett volna, hogyha nem törődik a felkért szakértő vagy szakértő páros a fasiszta Orbán kormány által hozott alkotmánysértő jogszabállyal, és akkor eljönnek nyilatkozni. Senki sem bántotta volna őket, vagy nem merte volna bántani őket emiatt.
0: Hát nézd, mi is ezt gondoljuk, hogy szerint a Tünde pontosan megfogalmazott, hát itt komoly felnőtt emberekről van szó, tehát nem akárkik, és valóban a téma az teljesen adott, tehát itt most nem semmi másról nem beszélünk, csak a könyvről. Ráadásul fogunk tudni beszélgetni, mert azért a harmadik vendégünk itt van, aki szintén ugyanúgy érintett a könyvben, de meg kell, hogy mondjam, hogy azért ez engem is megrázott, mert amikor telefonon a Szegedi Maszánk Zsuzsanna említette, hogy kell egy ilyen egyeztetés, ő azért úgy jelezte, hogy azért ez egy ilyen formális dolog, tehát nem olyan, hogy érted, ezt azonnal azt lehet mondani, hogy oké, tehát most miért kell eltelnie, mit tudom én, 4 napnak ahhoz, hogy valakire rábólincson.
1: Biztos szabadságon van az a valaki.
0: És hát ugye a probléma az, hogy például a jövő heti műsort már leszerveztük, és nekik pont 22-én, ezt akkor most mindenkinek, neked is elmondjuk, hogy 22-én az ISBN-ben lesz 17 órakor ennek a könyvnek egy bemutatója, 22-e, szeptember 22-e, tehát ilyen értelemben is lehet a könyvvel találkozni, meg hát ott van a könyvesboltokban. Úgyhogy...
1: Jó, akkor mi most szerintem fogjunk bele a polaroid ecsetelésébe. Szia! Erre én azt szeretném kérdezni, hogy a polaroid az mióta van, és annak mi a lényege, tehát mi a technológia lényege? Gábor.
5: Emlékeim szerint, mert mi csak árultuk, használni nem használtuk, hát.
1: Kidobott, de a gépet?
5: Kidobott pénz lett volna, hogy?
1: A gépet árultátok? Polaroid gépet, árultuk, vagy filmet?
5: A filmet árultuk, mindent, amire az volt írva, hogy Polaroid.
1: De várj, mert a János nem mondta el, hogy hol.
0: De nem, hát akkor kezdjük előről. Tehát azért ezt mondjuk el, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum, most nem tudom pontosan tovább azt az intézményes megnevezést, de tényleg hosszú előkészítés után kiadott egy Polaroid 2. című könyvet. Ez úgy volt, hogy korábban megjelenik, de végül is csak az idei könyvhétre tudott megjelenni. Egy szép kiállítású, négyzetes formátumú könyv, és alapvetően arról szól, hogy magyar kortárs alkotók, különböző típusú alkotók, tehát különböző területen dolgozó alkotók, tehát nem kizárólag és egyetlenül csak fotográfusok, hogyan használták ezt a különleges technikát, és hát aki nem tudná, a Polaroid, ugye ez az instant fotográfia, a fotográfiának az a változata, ami a megjelenésekor igazából szenzációs volt, mert hát nem kellett várni arra, hogy a képet kézbe kapjuk, hanem rögtön, ahogy az expozíció megtörtént, az eszköz, a kamera ezt a kis képet lassan kiköpte magából, és láthatóvá vált a kép, és valószínűleg most már csak leginkább arra emlékszik mindenki, hogy ennek a Polaroid kép, ugye hát ez egy egypéldányos felvétel, tehát eltér attól a pozitív-negatív eljárástól, amikor a negatívról akármennyi kópiát, tehát a nagyítást, printet lehet készíteni. Tehát, hogy itt ennek az volt az érdek, hogy ez érdekessége, hogy ez egy nem tudom hány, tehát többféle méret van, de végül is egy olyan mondjuk 12x12-es, nagyjából többé-kevésbé ilyen méretű színes kép, de ugye a lényeg, hogy az alján valamiképpen a fehér keret egy picit hosszabb, nem véletlenül, ennek technikai okai vannak, tehát egyszerűen fölkínálja a lehetőséget, hogy oda valamit írjunk, és hogyha már írunk, akár dátumot, akár jókívánságot, akár mit az égvilágon, tehát, hogy ez egy egypéldányos, ha úgy tetszik, némiképp aurotikus darabja a fotográfiának. Tehát azonnal megláthatjuk, hogy mi van a képen, és annyiban ellentmond a fotónak, hogy az egypéldányossága miatt egy különleges értéket képvisel. Ma már sajnos ez, hát nem sajnos, hanem úgy alakult a fotográfiai technika fejlődése, hogy ez már nem akkora szenzáció, de komoly, elkötelezett szerelmesei vannak a Polaroid technikának, és tulajdonképpen maga ez a könyv is erről szól. Úgyhogy a Gábor pedig, majd ezt akkor te pontosan el tudod mondani, hogy a Polaroid céget képviselted, és minden, amit a Polaroid gyártott, mert azért nem csak ezt az úgymond populáris technikát vagy technológiát gyártotta, hanem professzionális és egyéb más dolgokat is. És hát ezen a réven a könyv szerkesztői vele is egy komoly nagy interjút készítettek. Tehát akkor mi volt ez a Polaroid céges képviselet?
5: Ahogy visszaemlékszem, arra, hogy mit mondtam én, hogy mit írtak a könyvbe. A Polaroid képviselet magyarországi története, azt tulajdonképpen a rendszerváltás története volt, hogy mindenki értse, az is, aki esetleg akkor élt, vagy aki azóta született. A 90-es évek eleje, ha a rendszerváltás történetéről beszélünk, a mi hétköznapi életünkre lefordítva a Polaroid magyarországi képviseletén, egy új termék bevezetését jelentette, villámgyors terjesztését az országon belül, a szakmán belül, fényképészeket kellett megnyerni, az iparkamarát kellett megnyerni, a nagy láncokat kellett megnyerni, az OFF-ot értett, a fényképész szövetkezeteket és a független fényképészeket. Ez nekünk hosszú fizetési szalagot, ez a korszak hosszú hajat, hosszú cigarettát és hosszú autót jelentett. Egy amerikai cég magyarországi képviselete volt.
1: Hogy találtak meg téged, vagy hogy kerültél te kapcsolatba velük?
5: Én az ezt megelőző időszakban a fotótól kicsit odébb dolgoztam, egy kis szövetkezetnél, számítástechnika, még a rendszerváltás előtt a 80-as évek utolsó éveiben, 87-88-89, ahol a számítástechnikával együtt az adathordozókat is forgalmaztuk. Ezek egyike volt a mágneslemez, amit gyártott a Polaroid, valamint a monitor szűrő, ami egy polarizált szűrő volt. Ebből elképesztő mennyiséget adtunk el, mert a monitor szűrőt munkavédelmi eszköznek sikerült minősítetnem, és így egy egészen más büdzséből vásárolhatták az akkor még létező hatalmas cégek, hatalmas és komoly büdzsével rendelkező cégek, mondhatok neveket, Consumex, Metrimpex, Számalk és így tovább. Ezen és hát vették a Polaroidnak a mágneslemezét is, mint hordozót, hiszen abban az időszakban a világon egyedüliként a Polaroid egy élethosszig tartó adatvisszaállítási garanciát vállalt a lemezekre, ha bárhogy megsérültek, akár fizikai sérülést érte őket, kivéve az apróra szaggatást, visszaküldve őket a Polaroidhoz visszaállított, visszanyerték az adatokat. És ez a pénzügyi területen és minden egyéb területen, ahol ez fontos volt, gyakorlatilag olyan versenyelőnyt jelentett, hogy...
0: Hát erről például nem is tudtam.
5: Igen.
0: Mert ez egy nagyon komoly vállalás.
5: Hát hatalmas performanszokat tartottunk, kávéval leöntöttük, összegyűrtük, kivettük a tasakból. És hát az OTP-től kezdve a Nemzeti Bank döntéshozójáig mindenki ott volt, elhitték, hogy ez így működik, hiszen így működött, és pillanatok alatt, de hát valóban egy két éven belül horribilis pénzeket keresett a kis szövetkezet ebből. A Polaroid szintén, én ott képviseltem ezt a terméket a kis szövetkezetnél, és mikor úgy döntött a Polaroid, hogy hát akkor ebből a kis profitból csináljunk egy nagyobbat, és lépjünk elő azzal, ami igazán vagyunk, jöjjön a fotó. És akkor ezt a piacot itt most mi, ahogy van.
6: Letaroljuk.
5: Taroljuk, ne? És akkor mikor volt ez? 89 december 23-án küldtek egy faxot nekem Bécsből. A karácsony előtti utolsó munkanap volt, egyedül voltam a kiszövetkezetnek az üzletében, a Váci utcában, a kiskereskedelmi üzletében, paralégy lemezek és monitorszűrők között, és ott felajánlották, hogy csatlakozhatom a csapathoz, ha van kedvem a fotóval foglalkozni, mert még a múltból azért nekem volt egy ilyen fotós végzettségem. És hát persze, hogy én ott voltam, csalódottam, mert akkor megint csak nem fizetett ki a kis szövetkezet, csak ígért hatalmas bónuszokat, és igent mondtam.
0: Tehát felálltál karácsony előtt egy nappal, becsuktad az ajtót, és...
5: Nem, mert azért én megvártam azt, hogy
6: papír
5: a faxon kívül valami személyesség is legyen, úgyhogy én leültem a Pap Gáborral, aki akkor a képviselője volt a Polaroidnak egy személyben Magyarországon, a két ünnep között, ahol most McDonald's van, itt a Astoria sarkán, vagy volt, mindegy, ott valami más volt, és ott igen mondtuk egymásnak, és én hát nem az ünnepek előtt, de január első napjaiba közöltem a kis szövetkezettel, hogy átpártolok a Polaroidhoz. És...
6: Ez a kis szövetkezet, ez a Váci utcámnak melyik részén volt?
5: A Váci utcának a piac felüli részén. Aha. Cédrus volt a kis szövetkezet neve.
6: Megjegyezzük.
5: A központja.
2: Melyik az a piac felüli részén?
0: A déli Váci utca.
5: Hát nevezzük Dimitrov térnek.
6: Dimitrov térnek. A nagycsarnok felé.
5: De hát... Kegyed, nem tudja.
6: Nem,
5: az
6: nem
5: egy másik,
6: tudja.
5: Másik kor, de...
6: Tolbuhin körúbú.
5: Ha velem... Nem mondom, hogyha velünk, de ha velem beszélget, akkor történelemből beszélget. És akkor visszatérve a piacszerzés történelmi pillanataira, elindultunk így ketten. Akkor a két Gábor, a Pap Gábor és én, hát akkor már Polaroid alkalmazottként, és hát hol is kezdjük, az igazolványkép biznisznél kezdtük. Ami nem volt könnyű, hiszen akkor a hazai igazolványkép szabvány az a mostanitól eltérő képméretet jelentett. 4x4-es volt, azt hiszem. És a Polaroid kamerája az nem ezt a formátumot adta ki a négy képpel, az azt hiszem két és fél.
0: Ja, de mi csak, hogy világos legyen a hallgatóknak, hogy a Polaroidnak volt egy igazolvány.
5: Igen, a Polaroid mini portra, és a később a Polaroid Expressként lehetett látni a CV-reket.
0: Tehát ahol négy lencse volt.
5: Egy időben,
0: és egy
5: exponált, és így közel azonos négy kép készült másfél perc alatt. Igen, ezt a piacot kellett valahogy megszerezni, és ehhez át kellett iratni a szabványt. És ahhoz, hogy a szabványt átirassuk, nagyon sok bemutatót kellett tartani a független fényképészetnek elsősorban, és túl azon, hogy... Először idegenkedtek ettől a technikától, de mivel látták, hogy mint egy másfél perc alatt megúszták a laborálás gondjait, ha esetleg elrotották a képet, akkor nem kell várni, amíg előhívják, lenagyítják, és három nap múlva rájönnek, hogy hoppá, vissza kellene hívni a kuncsaftot, mert behúnyta a szemét, vagy egy olyan torz arcot vágott, amiből nem lesz igazolványkép. Na és hát az igazi érv az az volt, hogy ez alatt a másfél perc alatt nem csak nagyon sok munkát, anyagot, sötét kamrát, vegyszert spórolhatnak meg, szép magyar szóval, hanem óriási hasznot realizálnak abban a másfél percben, ami a minimálisan 100%. Tehát ha akkor 200 forint volt az igazolványkép, akkor ott az anyagköltség volt 100 forint. Tehát a polaroidna. És ez annyira vonzóvá tette, a gép igazán nem került sokba, mert az nem volt egy bonyolult masina, hogy egyre többen vásároltak ilyen gépet, vagy szerettek volna vásárolni, de hát ehhez az kellett, hogy a szabvány megváltozzon. Mert egyébként portrékészítésre használhatták. És hát sikerült.
1: De
5: nagyon
1: hogy?
5: Gyorsan megváltoztatni a szabványt.
1: Hát most már elmesélheted, mert elébb ültek azok az akkori ügyek.
5: Hát nyilván ajándékok is, esetleg szakmai utak is álltak a háttérben, de mivel a szakma maga, tehát a fényképész szakma egyrészt hiúak is voltak, másrészt nagyon szívesen alkalmazták, valahogy ez történelmileg így alakult, az új technikákat.
7: Hát még azért ez elég egyértelmű, hát sokkal egyszerűbb, gyorsabb,
5: hát persze,
7: jobb.
5: Persze.
1: És azt tudtátok garantálni, hogy ez nem fog eltűnni?
5: Ha igen, azt a Polaroid tudtát, mert fekete-fehér film is volt, illetve színes is. A fekete-fehérnél ez nem volt kérdés. Az, hogy a színesnél mi lesz, arról kellett meggyőzni őket, de azt garantálta a Polaroid.
7: De hogy csak hogy, a tündének, hogy segítség, Gábor, hogy ez nem az a klasszikus Polaroid.
5: Ez egy másik anyag volt.
7: Tehát nem az, amiről beszéltem, akinek ilyen csak a fehér keretes.
5: A másiknál, az amatőr.
1: Igen.
5: Az amatőr Polaroid képnél ez a vélekedés, vagy ez a hiedelem mindaddig igaz lehetett, ha nem is volt igaz, de igaz lehetett, amíg a színezzékek között volt szerves anyag is.
1: Aha,
5: mert
1: aha.
5: A történelmi módban ez így volt. És azok instabillá válhattak egy idő után. Bomlottak, és így tovább. De akkor már, tehát a 90-es évek elején nem volt szerves anyag a színezékek között, és egészen biztos volt benne a polar, tehát még az amatőrnél sem volt ilyen veszély, és ezért garantálta a Polaroid, hogy normál körülmények között megtartja a színét a kép, nem tűnik el, stabilan ott marad. Hol tartottunk? Ja igen, és akkor elfogadta a szakma, szabványává gyakorlatilag tömegével vették. Tehát mindenhol elterjedt a miniportré, mint azonnali igazolványkép. Emlékszem, talán olyan 93 körül volt egy szerencsétlenül bejelentett új útlevél, tehát egy útlevél váltásnak év végére esett bejelentése, amikor mindenki megrohant a fényképészeket, hogy új útlevelet készítsen. Talán volt egy határidő, amíg nem került annyiba, és utána drágább lett, vagy nem emlékszem már. És akkor tényleg mindent vittünk. Ezen fel buzdulva, illetve hát ez is volt a terv, úgy gondolta a Polaroid, hogy itt az ideje, hogy a magyar lakossággal megismertesse és megvetesse a klasszikus, jól ismert, azonnali amatőr képet kiadó Polaroid kamerát, és hozza a filmet.
7: Bocsánat, Gábor, hogy közben csak ezt megint el kell mondani sokaknak, hogy 89 előtt Polaroid vagy nem lehetett kapni, vagy nagyon ritkán lehetett kapni, tehát a kamerára nem is emlékszem, hogy árulták volna a boltba. Talán filmet itt-ott néha...
5: Bizományra emlékszem én.
7: Igen, de hát az egy, ugye, ott nincs garancia, sem. Meg használt, igen. Meg ezért. Tehát, hogy a Polaroid az gyakorlatilag nem létezett Magyarországon, akinek volt felvétel, az valószínű külföldi rokonok, vagy valamilyen ritka helyzet nyomán jutott ehhez hozzá, de korán sem volt általános. Elég ismert volt, mert ugye a Polaroidnak ez az amatőr képe az ikonikussá vált, de miközben Nyugat-Európában már ugye évtizedek óta a Polaroid egy fogalom volt, ez Kelet-Európában a széles körben teljesen ismeretlen volt, vagy hát legalábbis távolról tudtak, hogy valami ilyesmi van, de amatőrök magáncélra, családi célra nem használták. Igen, nem tudták használni.
5: Ismert volt, és inkább vágyott volt.
7: Vágyott, igen.
5: És hát akkor úgy gondolta a Polaroid, hogy ezt a vágyat akkor mi, amennyire tőlünk telik, kielégítjük, és ezért nagyon sokat tettünk. És az Ofotértnál, Fényszörnél, később Porsznál, az összes üzletben különböző jól bevált praktikákkal ajándék 10-es filmpakkokkal a gépekhez volt, hogy 3 pakkot adtunk egy géphez, karácsony, húsvét, tehát a nagy ajándékozós ünnepek alkalmával. Valóban sikerült elterjesztenünk ezt a technikát, ezt a technológiát, és akkor úgy gondolta a Polaroid, hogy mindezek mellett nagyon jó lenne, hogyha a művészek is használnak. Tehát megjelenne ez, mert a reklámunk, vagy a bemutatóink egy része az kötődött akár a koncertekhez is, tehát nagyon szívesen szponzoráltunk zenekarokat géppel, filmmel. Hát ott tömegek látják, hogy valaki a stábból, vagy a stábból képeket készít.
2: Melyik zenekarok? Melyik zenekarok voltak?
5: Hát a Padödő volt az egyik. Szerintem volt valami Palermo.
1: Palermo Boogie.
5: Igen, ott Belde. Is. A különböző fotós üzletek születésnapjainak, ha partner volt ebben a helyi üzletvezető, akkor mi nagyon szívesen kitelepültünk oda, és akár mi személyesen egész nap ott az utcán gyakorlatilag az ő kuncsaftjait fotóztuk, ingyen, mi adtuk az anyagot, embereket.
2: Magára mutat.
5: És hát ez is persze hatalmas siker volt, és végül is a Polaroidnak nem került sokba, hát a nyersanyagba, meg egy-két ember napi díjába, de ez elenyésző volt. És nagyon szerettük volna, ha valóban mindezeken túl a valahogy a művészek közelébe is.
7: Ez a Polaroid cégnek a a hivatalos stratégiája
5: így
7: volt.
5: Van,
7: ez lekalapa,
5: hát ez tök rendes. Ezt tulajdonképpen importáltuk.
7: Az egy másik történet, de hadd az önnyel arra is kitérünk, csak hogy hadd kérdezem meg, hogy emlékszel arra, hogy akkor még létező Budapest galériában, a Szabad Sajtó úton, a Lugosi Lugó, ugye ő László, ő profi fotós volt, és egy spéci polaroid technikával, tehát nem az amatőr technikával, azt hiszem egy napon át ott portrézott ebbe. Tehát most nem tudom a formátumot, de tudod, az a formátum, igen, ami nem ez a zacskós.
5: Igen, hanem a sígfilm. Szerintem 667-es fekete-fehérre.
7: Igen, gyönyörű, szép.
5: Igen, amiben az volt a csoda jó, hogy negatívja is. Persze. És arról lehetett aztán mint negatívról tovább nagyítani. Hihetetlen jó volt, és nagyon érzékeny film volt emlékeim szerint.
1: Hát egyébként a fotó gyűjteményekben vannak polaroidok?
7: Hogyne.
2: Igen.
1: Jó, köszönöm.
2: A Tannemzeti Múzeumnak is szerintem az volt egyik ilyen elsődleges motiváció talán a könyvhöz, hogy a saját gyűjteményben lévő polaroidok, például az André Kertész polaroidok a Nemzeti Múzeumban vannak, és annak a megőrzéséről gondolkodni, meg az időtávról, ami föltalálás.
1: Az André Kertész az mikor így? Tehát az André Kertész polaroidok az jóval korábbi, mint amiről
2: az,
1: most...
2: Így az élete végén csinálta őket, szóval ilyen 80-as évek, 70-es évek, 80. És végülis az a Robert Kapa központ, aki volt állítva, az egy ilyen együttműködés volt a Nemzeti Múzeumban, és olyan tárgyakat fotózott, amit a szobájából, az ablakból, az ablakban voltak igazából. Egy ilyen nagy ablaka volt.
1: 85-ben halt meg.
2: Igen, és igazából volt, történt vele egy ilyen támadás az utcán, mert egyébként állandóan lejárt fotózni a saját kompakt gépivel. És a támadás után ott letépték a nyakából a fényképezőgépét is, nagyon inkább így otthon maradt. De akkor már nagyon idős volt, és emiatt elkezdte így a saját szobáját, a környezetét fotózni, és akkor ebben az időszakban használt polaroidot is, és azok a képek a Nemzeti Múzeum gyűjteményében vannak, és akkor de hát ezen túl még több anyag is van. Nem tudom, hogy a megőrzésről egy külön beszéltetek-e, vagy hogy akkor ezek a pigmentek, meg hogy vagy nem tudom, mi az, ami konkrétan mondjuk nehezíti a megőrzésüket, de hogy például azoknak az átszállítása is egy tök bonyolult folyamat volt egyik helyről a másikra, mert sokkal érzékenyebbek, mint általában fotóanyagok.
7: Nekem az a tapasztalatom, hogy ez a védőpapír a hátán kezd elengedni a ragasztás. Tehát, hogy valahogy az történik, hogy a színe az rendben van, de a hátoldalán úgy kezd lassan fölpöndörödni, és ez a
5: fekete?
7: Nem, az amatőr. A többi, amit mondtál, az gyönyörű, tehát azt is kipróbáltam, tehát igen, a Tünde kérdésére válaszolva,
1: az André Kertész 77 után kezdett el polaroidozni, hogy te mikor kezdtél el?
7: Hát nézd, az, hogy én mikor kezdtem el, az egy másik dolog, mert ugye engem érdekelt a fotográfia, és kitanultam az analóg fotográfiát, a hívást, nagyítást, kamera, lencsék, ilyesmi, tehát rengeteget fotóztam, és hát ugye tudtam, meg olvastam, hogy mi a polaroid, és hát természetesen, gondolom, mint sok más esetben, külföldi rokon ismerős egy-egy polaroidot ellőtt, és akkor azok belekerültek vagy a családi képi világba. Én 86-ban történt az, hogy Németországban azt hiszem egy lomtalanított SX70-es kamerát, tehát ami akkor, amikor a Gáborral már együtt működtünk, az már egy régi szerkentyűnek számított, de hát az a ikonikus.
8: Ez a klassz.
7: Tehát amit lapos, és akkor így fölhúzod. Egyébként gyönyörű kameráik voltak, meg kell, hogy mondjam, mert most, amikor a portré kameráról beszéltünk, azért ugye eszembe jutott, hogy az nem egy ilyen kis kamera volt, hanem az egy szép, nagy, állványon, szerint nagyon komoly cucc volt, csak hát ugye egy abszolút jó, egyszerű technológiában működött. Tehát én a 80-as évek elejétől valahogy így ismerősök egy-egy révén egy-egy képet el tudtam sütni, úgyhogy meg is találtam ezek közül.
1: És a Gáborral az együttműködés az mikor kezdődött, és mi volt?
7: Hát az első osztályban kezdődött, az a Deák téri általános iskolában az együttműködés, ott kezdődött, és aztán ez sok fázison át egyszerűen nem tudott abban maradni. Tehát ez úgy kezdődött, hogy bár mondjuk szólj közben, hogyha pontosítanál, hogy ebben a stratégiai pillanatban, amikor ugye a művészek fele kell nyitni, hát ugye kb. Ugye akkor indult normálisan be a kalózlét után az intermédia, mert ugye mi 90-ben kezdtük, de 93-tól vált ez hivatalossá, és hát akkor a Gábortól nem csak kamerát, nyersanyagot, hanem még remek polaroid diaszkennert is, meg még nem tudom, biztos még egy csomó mást is kaptunk. A lényeg az, hogy legalább 3-4 különböző formátumot ki tudtam próbálni.
1: Tehát amikor te állandóan polaroidoztál, akkor a Gábortól kaptad a
7: 90-es évek elején, igen.
1: A 90-es évek elején a szélek,
7: igen. És hát ezek szerintem úgymond lejárt anyagok voltak, ami igazából a mi céljainkra még jobb volt, mert a legfontosabb az volt, hogy és ez volt egy nagyon nagy élmény, nem csak nekem, hanem bármelyikünknek, a hallgatóknak, a hallgatói munkák felvételi, meg
1: ilyet. Nem a Tilos Rádió hallgatóknak, hanem a
7: egyetemi hallgatóknak,
1: hanem az intermédia szakosoknak.
7: Hogy ugye korábban pont a ritkassága, meg a drágasága miatt, ugye nagyon ki kellett, most exponálják, ne exponáljak, akkor egy film elmegy, mennyit érdemes bent tartani ezt a kazettát, mert ugye 10 van, és akkor még van 9, akkor az mire lőjem el, hogy tényleg így számolatlanul tudtuk csinálni, és hát ugye lehetett vele játszani, kísérletezni, és hát például ez az a technológia, ami negatívot is produkál, tehát akár még sokszorosítani is lehet a képet, az különösen tetszett. Már csak azért is, mert sok esetben azért előfordult az anyagok meg az eszközök használata során, hogy nem tökéletesen jött ki, de most találtam meg például a fekete-fehér negatívokat, amit egy alagot, amit használtunk, és hát egyszerűen gyönyörűek. Tehát tehát a tónusok és a tónusgazdagság, és hát az is gyönyörű, hogy néha ott a szélén úgy megfolyt, vagy eltűnt, vagy nem működik, nem működik, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy nagyon, nagyon inspiráló volt, és
0: és ezt mi folyamatosan használtuk.
1: Ami most van, mert a Szabó Dezső állandóan csinál fekete-fehér képeket. Én rólam is csinál, de nagyon-nagyon-nagyon rosszul sikerült. De hogy az is polaroid?
5: Ami most van?
1: Igen, igen. Tehát ami olyan, mint hogy egy fénymásoló papírra készülne, nem?
2: Ilyen hő.
1: Hő, igen, az ilyen hőizé. Mert ennek a technológiának egyébként mi a lényeg ez van? Mitől lett az? Mi volt az a technológiai ugrás, amitől egyszer csak lehetővé vált ilyen azonnal ki?
5: Én sokszor úgy hívtam, azt nagyon nem szerették a cégnek, hogy a világ legkisebb ilyen kvázi zsebbe hordható fénymásolója. Gondolom én, hogy sok hasonlóság lehet a két technológia között. Különösen azért, mert egy már réges-régen elfelejtett zseniális magyar mérnök, Roth Andor, aki a háború előtt elhagyta az országot, és az Agfánál kezdett dolgozni. Ő számos fontos elemét kidolgozta, illetve feltalálta és alkalmazta az Agfánál a fénymásoló, az akkori fénymásolási technika alkotó részeként. Igen, szőnyomtató. Amit az Edwin Land, a polaroid
1: feltalálója
5: sok elemét átvette ennek.
1: Szóval ennek van egy neve is akkor a polaroid feltalálójának.
0: Hát sokai még Land kamerának is nevezték. Igen, igen. Tehát ez a 30-as évek, vagy valami ilyesmi. Akkor indult, és vagy az 50-es évekre ért ez be.
5: Igen. Edwin Land.
0: Van egy nagyon szép történelmi fénykép, amikor a működő, kidolgozott polaroid technikát bemutatja a Land, és aztán pont róla van egy portré, egy ilyen nagyméretű polaroid portré. Tehát ott van ő is, egy ilyen jó kiállású, rokonszemes mérnök ember, és akkor egy ilyen nagyméretű instant kép.
2: Nekem egy kicsit visszakanyarodhatunk oda, hogy a Váci utca hogy nézett ki, mert pont tök véletlen ma a Mási Jonatán Csabával volt egy megbeszélésem, és akkor így bemelegítésképpen csak így mondta, hogy a Váci utcán dolgozott ilyen asszisztensként a főfotó laborban.
5: Így van. Így van.
2: És hogy hol voltak egymáshoz képest ezek a fotós?
1: Kérlek szépen, volt egy az Anna Presszó mellett volt, ugye, egy fotóbolt, ami fotó kidolgozott, tehát oda vittem mindig előhivatni a filmet.
0: Ez a Porsz, ami aztán később Porsz lett.
1: Jó, igen. Ott, igen. De az Ofotért volt vagy, előtte, nem?
5: Nem, az fényszöv.
1: Vagy fényszöv volt, igen.
5: Az Ofotért, az később a Vörösmarty tér és a Váci utca sarkán.
0: Igen. Volt.
1: Tényleg.
0: A Nagy Ofotért.
5: A Nagy Ofotért, igen.
0: Igen. És Tünde, nem hiszem, hogy volt egy fotogaléria a Váci utcában.
1: Persze, hát én ott vettem kerekes fotót. Oh. Az egyetemista pénzemen.
0: Nekem
1: ott
0: is
1: volt egy tárló, és igen, ott lehetett fotókat venni.
2: Ez nem a fő fotóban volt?
0: Nem, ez valami...
1: Én az Anna Presszó melletti üzletbe vettem ezt a kerekes igazgatót.
0: De ez nem a... Igen, valahol ott lehetett. Szerintem... Mindegy, tehát ez két különböző bolt volt, tehát ahova vitted előhivatni a fényszög, vagy igen, akármi. Igen. És egy rövid ideig volt...
1: Hát várjál, aki kivette meg Várkonyi, vagy...
5: Az a Fotex.
1: Fotex volt.
0: De hogy ez a fotogaléria, ez más volt, ez egy külön kis...
1: Volt.
0: Ott volt valahol, de tényleg emlékszem, hogy tárolók voltak, és És nekem is van egy szép...
5: Az régi. Nem a kis utca...
1: Én nem, én az Anna Presto melletti később Fotex boltba vettem.
5: A ezt kedekes.
1: Még hozzá 80, mondjuk 2-3 körül. Igen,
0: stimmel, igen.
1: Inkább 83 körül.
5: De akkor ő még pincér volt a Balatonon, nem?
1: Akár igen. Mi volt.
5: Ja, de lehetett de... attól még...
0: Nem, hát igen, pincér volt, de is már fotós volt.
5: Gyapai féle új tükörnél. A tiszta élő gyapai.

0: a hátukon, de azért ott voltak érdekes dolgok. Csak az egyetem, tehát akkor az ELTE, az ott volt, ahol most a piarista, nem tudom mi van, és az az egész rész, ami most ilyen szörnyű bazársor, meg mindenféle ilyen hamburgeres, meg ilyesmi, az könyvesbolt volt, akadémiai könyvesbolt. Idegen nyelvű könyvesbolt, ez konkrétan az egyetem épületében volt, ott a Három Hollótól, tehát a Három Holló sarkán, és akkor ott volt az egyetemi színpad, egyetemi könyvtár, és akkor utána vele szembe volt a Remy Martin Presszó, ugye?
1: Az egyetemi könyvtár azért arrább van.
0: Nem az az egyetemi könyvtár.
1: Ja, a kariolvasó.
0: A kariolvasó, tehát a BT-k, tehát a bölcsészkarnak az olvasója, a saktanszékkel, és
1: akkor, a Remy Martin a bár, ahol...
0: A Remy Martin volt szembe, én oda átjártam néha. És volt a pipacs, vagy mi volt?
1: Hát az is ott volt, Muskátli.
0: Muskátli,
1: aminek fotódekorációja volt.
0: Bizony, a fenyő fotói voltak, a fenyő feleségéről. Az ilyen hajú modellcsajról, azzal volt ilyen piros muskátlik között volt. A
2: Sütőenikő volt?
0: Nem, a Sütőenikő nem volt a felesége, csak ő azt a félmeztelen fotót ő csinálta róla. A felesége az valamilyen Judit, vagy nem tudom, ki volt, aki egy ilyen barna hatalmas.
1: Igen, és ő is fotózott, a feleséges fotós.
2: Marjai Judit?
0: Nem, dehogy is.
1: Mert a Marjai az fotós.
0: A Marjai út, az persze, az fotós is volt, de az a Tasnádinak volt a felesége, és nem a Fenyőnek, tehát mondjuk madár, vagy hogy mondja. De minden esetre nem, majd mindjárt megnézem, addig beszélgessetek, hogy ki volt a Fenyőnek a felesége. És akkor ott volt a Váci 10 butik, meg aztán a kicsit arrébb a Kristóf tér és a Qualitas Galéria, ahol én dolgoztam. És
1: légitársaságok, Air India,
3: Alitalia,
1: Aeroflot,
3: Egyetem Presszó.
1: Ami sokáig nyitva volt.
0: És ami most ilyen szuper virágboltból lett most már valami.
1: Az a gyönyörű portál.
0: Az a gyönyörű portál, az mi volt akkor?
1: Szerintem az is virágbolt volt, akkor és akkor ott volt ott még egy ilyen sörforrás, vagy valami ilyesmi.
3: Hol az
1: irány? A
0: Váci 14-gyel szembe. Tehát a Váci 10... Ezzel szemközti oldalon van egy ilyen gyönyörű szecessziós virágbolt portál. Akkor volt Osterman üzlet, ahol ilyen gyönyörű ruhákat lehet. Hát így csak mondom mindegy. Egy kicsit elmentünk.
1: Nekem az maradt meg, hogy Gábor emlékszik, hogy a Déli Vác, nem a Molnár utcában volt egy Akfa. Tehát egy
3: hogyne, persze, hogyne.
1: Egy maszek fotós, csak volt egy Akfa ilyen cégtáblája, világító cégtábla.
0: Krisztián Judit volt a Fenyő János felesége. Ez fontos.
1: Te azért menjünk ezen tovább, mert most itt leágaztunk, de hogy neked, vagy mire emlékszel ebből a stratégiából, hogy a művészeket, meg gondolom, hogy azért nem az egyetemi hallgatók volt, hanem ott tényleg profi fotósokat kellett találni, vagy fotoművészeket, hát, hogy ez hogy működött? Ráharaptak, vagy volt mindenki használta, vagy voltak például elutasította, vagy...
3: Hát olyanra, hogy elutasítsa valaki, olyanra nem emlékszem. Hát egyetlen eszközünk volt a meggyőzése. Tessék, itt van 10 doboz film, vagy 20 doboz film, és itt van egy kamera. Ez jellemzően a legegyszerűbb kamera.

0: ránk volt, így barátkozáshoz, és így kedveltettük meg, bár hát ő ismerte nyilván a Drége Imrével, Parta Zsolttal, szerintem a Kerekes Gábor is kapott így, bár ő inkább a másik formátumú filmeket használta, hiszen ő épített magának kamerát is. És az Imre, meg a Zsolt is 667-essel dolgozott sokszor. Ilyen zseniális montázsokat hozott, 50-60 képből álló, hát mint egy mozaik, de különböző tárgyakról, vagy tárgyak részleteiről, egyáltalán különböző képekből állította össze az egy nagy képet. Az Imre erre a mai napig emlékszem, nagyon sokat, tehát egy-egy alkotótól két-három ilyen szép munkát azért elkunyeráltunk.
1: Tényleg, és akkor...
0: De ez nincs nekem sajnos egy sem.
1: De hogy ezt volt ennek olyan fázisa, hogy mondjuk azokkal a fotoművészekkel, akikkel kooperáltatok, hogy mit tudom, kiállítani, vagy megnézni, hogy miket csinálnak, tehát így lekövetni, vagy teljesen rájuk volt bízva,
0: hogy... Ja, mi semmilyen instrukciót nem adtunk.
1: Nem, hogy ezekből, amiket ők csináltak a Polaroiddal, hogy ezeket aztán kvázi, tehát ezek így visszacsatolódtak hozzátok valamilyen módon, akár csak megmutatták, vagy
0: persze,
1: kiállították,
0: persze,
1: vagy...
0: Persze, igen. Meg is mutatták, én úgy szerintem ők így összefogva, nem emlékszem igazán, de már kellően sokan használták ahhoz, hogy talán önálló kiállítások is voltak azokban az években, talán Esztergomba, vagy hol ilyen polaroid kiállítás, ahol a kortárs művészek, ben az lett a közös, hogy polaroidra fotóztak.
2: És... Tényleg, bocsánat, csak hogy az, hogy az Andy Warholnak volt egy csomó polaroid fotója, ráadásul már 50-valahánytól kezdve, hogy az szerinted hatással volt, vagy ezt így nem lehetett tudni?
1: Hát abszolút lehetett tudni, hát mert a nagy portré nyomatait polaroidok alapján készítette. Tehát mindenki, van egy rengeteg kép maradt fel, van egy ilyen ikonikus kép, a Willy Brandt német kancellár fotózza. És hát ugye, tudod, mégis kancellár, tehát egy hivatalos, komoly, nagy ember, és akkor egy ilyen kis polaroid ott áll, és ezeket a felvételeket készített, és abból fölnézett. Tehát a Warhol, a David Hockney, és hát nyilván csak mindenki más is. És ha jól tudom, akkor a polaroidnak volt is egy ilyen, tehát ők valahogy hogy menedzselték, vagy valami pályázat, vagy díj, vagy nem tudom is, nem így művészeknek, mert nem Magyarországon, hanem így Nyugat-Európában, vagy... Tehát ők komolyan vették ezt a művészeti alkalmazást.
0: Hogyne, annyira, hogy gyűjteménye is van a polaroidnak, vagy volt, tehát gondolom megvan most is. Tehát mindazok a művészek, akiket szponzoráltak, azok gondolom tetszőleges képeket visszaadtak kvázi kötelező jelleggel a polaroidnak, és ebből egy komoly gyűjtemény van a polaroidnál, legjobb tudomásom szerint. Mi nem voltunk azért ennyire szigorúak, de ami emlékezetes még, az igazán nagy formátumú, talán 70x100-as polaroidoknak, a Jan Hinsdó, nem emlékszel, János? Az Iparművészeti Múzeumban volt egy komoly bemutatónk. Ő egy cseh fotós, aki emlékeim szerint dolgozott a polaroidnak, tehát kint Amerikában használta az anyja. Nem emlékszem már, hogy hogyan keveredett oda, és visszatérve a nagy változások után Prágába, felépítette a műtermét, és egy óriási méretű polaroid képkészítésére alkalmas, kihúzatos, klasszikus gépet készített, amihez a polaroidtól kapta a bizony hatalmas anyagokat. És a szép művészet, vagy az iparművészetiben egy napos workshopot rendeztünk, ahova ő elhozta a kameráját, és készített képeket többekről. Talán a könyvben is szerepel ott Antal Imre, meg néhány tévés is lehetett ott.
2: Majd még ide térjünk vissza, csak az érdekel, hogy most miért nincs polaroid. Tehát egyrészt ezen mi lett a ti vállalkozásotokkal, hát is, ez, meg ez a polaroiddal is.
0: Mi alkalmazottai voltunk. Hát a polaroidot megette a digitális. Sics-súgy. Nagyon nagy, komoly pénzeket fektetett a polaroid a Kodakkal közösen összefogva a 90-es évek második felében a digitális technológia kifejlesztésébe. Mert hát érezték, hogy itt jön a változás, de hát arra nem számított senki, hogy a változás haszonélvezője az nem az Agfa lesz, nem a Polaroid lesz, nem a Konica lesz, hanem a számítástechnikai cégek lesznek.
2: Aha.
0: Akik egy pillanat alatt ledarálják ezt a digitális piacot.
1: De hát azért a Polaroid nem tűnt el teljesen, mert amit mondtál az elején, hogy nagyon sok tudományos alkalmazása van, meg olyan alkalmazások, amik nem populárisak, nem amatőr, de hogy működik. Tehát például a Hasselbladnak van Polaroid hátfala, meg nagyon sok olyan gép, hogy beállítja, és hogy ne lőjön el egy analóg filmet, vagy ha analóg dolgozik, akkor betesz egy polaroidot, és megnézi, hogy a világítás, a képkivágás megfelel.
0: Hát, hogy valójában kik gyártják most ezeket az anyagokat, ezt nem tudom. Tehát, mert a legjobb tudomásom szerint a polaroid az csődbe ment.
2: Igen, igen.
0: És lehet, hogy részegységeit, tehát mondtam, a hollandiai gyárát megvette egy valaki,
2: igen.
0: És ugyanúgy gyártja tovább. A Fuji gyártott sokáig. Lehet, hogy a mai napig gyárt ilyen színes anyagot. Ő volt a nagy versenytárs.
1: Én láttam egy kiállítást, a Fiatal Művészek Klubjában volt, 80-as évek, egy francia művész, aki nem tudom pontosan, hogy oldotta meg, de a polaroid képeket, vagy hogy is mondjam, szóval ugye úgy néz ki az amatőr technológia, hogy van egy kazetta, amiben van 10 kép, exponálatlan kép, és a kazetta az gyakorlatilag az akku is, tehát az beteszi az ember a gépbe, akkor a gép elkezd működni, és az akku hajtja
0: a
1: hengereket,
0: és a vakut, igen.
1: És a vakut. De valahogy azt megoldotta, hogy valamiképpen lehet, hogy sötét kamerába szétszette ezt a tokot, mert ez egy ilyen kis fém tok, emlékszem, igen. fém lapokból álló kis tok volt, amit becsúsztatott az ember, és megvilágította őket az I Ching valamelyik jegyével, és utána visszatette a tokba, és fényképezett vele. És hát ugye az volt az egészben a gondolat, hogy egyrészt lefényképez valamit, igen, tehát egy ilyen jóslás, tehát nem találom le, de mondjuk lefényképez valamit, és ő nem tudja pontosan, hogy melyik I Ching micsoda lesz rajta, de a képen rajta lesz valamelyik, és akkor össze lehet kötni, hogy az a tárgy dolog, és az a bizonyos
2: lehet
1: jelentés.
2: Lehet ilyen taró polaroidot is, az milyen jó lenne.
1: Meg tudod, kik voltak legnagyobb felhasználók? A kárfelmérők, vagy
2: jaj,
1: autós.
2: Jaj, meg a biztosítók.
0: De hát az igazi nagy üzlet az világszerte, mert beszélgetünk erről a cég szinten. Az a láthatatlan privát szféra volt. Mert minden olyan helyzetben...
2: Sex videó.
0: Persze, ahol...
2: Sex polaroid.
0: Egyáltalán nem cél az, hogy a szereplőkön kívül más is lássa, vagy csak egy zárt kör lássa a képeket. Nem volt más lehetőség, amivel fotót lehetett készíteni, csak a polaroid.
2: De miért?
0: Hát, mert ha nem maga dolgozta ki a...
2: Ja, világos,
0: nem
2: jó,
0: maga hívta elő a színes kép, színes negatívot a...
2: Igen.
0: A felhasználó, akkor el kellett vinnie valahova, és onnantól kezdve bárki láthatott bármit.
2: Tényleg. De volt polaroid kiállítva a kiállításba a Brut fotón, nem?
3: A Brut, igen. Igen, az a Horst Adamait munkái voltak, egy német figura, és ő meg azt csinálta, hogy igazából a fotónak is a sajátossága alapvetően, de a polaroidnak meg még inkább, mert hogy azonnal elvileg előjön, vagy pár, tudom, 10 másodperc, hogy mennyi kör igazából ennek a fehér szélű négyzet alakú a képmező, és akkor kicsit ilyen álló téglalap alakú az egész verziónak, és azt csinálta, hogy tehát ő egy ilyen megszállott ember volt, és le akarta fotózni azt a hatást, amit ő úgy hívott, hogy hideg sugárzás, és lehet, hogy egyébként tényleg érzött valamit, amit ő így tudott megnevezni, de több ezer polaroidot csinált, úgyhogy fotózta a környezetét, és a környezetébe rakott még Tom Geiger Müller számlálót, egy órát, több iránytűt, meg mindenféle mérőeszközt, amit így be tudott szerezni, meg otthon esetleg volt, hogy tulajdonképpen egy láthatatlan állapotot
2: le tudja. Erőt.
3: Igen. És akkor a fehér részt is kihasználtam, mert a fehér rész ilyen hihetetlenül apró kézírással saját megjegyzéseit, meg a műszerekről leolvasott információkat így ráírta, hogy minél inkább le tudja írni, vagy rögzíteni tudja azt az állapotot, azt a pillanatot, amikor készül a fotó. És ez volt a fotobrut kiállításon, és tényleg, hát nem, ott sorszámozva vannak ezek a képek, és ott volt 4064-es, szóval...
1: Fantasztikus volt, emlékszem, tehát ez a tipikus hangyahónaj méretű betű, és nagyon precízen, és minden létező kis felületet kihasználva.
0: Megy magra a háború és békén.
1: Igen, kb. Igen. Miről is beszéltet? Igen, az a menjünk még végig, hogy ért véget ez a... Tehát, hogy ez hogy... Hogy alakult ennek a hanyatlása? Tehát mit tapasztaltatok, hogy melyik, hogy mondjam, kvázi fogyasztó réteg lépett le a Polaroidról, vagy egyszerűen mindenki, tehát maszekfotósok. Hogy kókat le, igen, ez a sztori.
0: Hát nagyban hozzájárult a végjátékhoz a Fuji megjelenése. Mert persze százezer szabadalom védte a Polaroid technológiát, de egyik se, tehát csak 50 évre szólt. És a Fuji hosszú munkával, de kiváltott bizonyos összetevőket a kutyulékban, a vegyszerben, amivel már egy új valamit hozott létre, és a Polaroid nem ért semmit a védettségével, hiszen a Fujié az más volt. És betört minden létező piacra, az igazolványkép piacra elsősorban, azzal az egyszerű trükkel, ami bennünket nagyon meglepett, hogy a japán ízlésnek megfelelő és ott tetsző színvilágra lőtte be a Fuji színeit. Ez annyit jelentett, hogy az arc malac rózsaszín lett a képeken, a zöldek is kicsit harsányabbak, a kékek is, tehát a valóságostól igazából nem nagyon eltérő, de egy sokkal látványosabb kép jelent meg.
3: Mint az aukciós katalógusokban, ahogy felhúzzák a képek színét.
0: Amíg a Polaroidnál elképesztő energiát fektettek abba, hogy akár a gyenge műtermi megvilágítással is az arcszín, a bőrszín az minél jobban közelítsen a természetes színhez. Hát ez volt
3: érdekes,
0: a Polaroid filozófiája. Jött a Fuji ezzel, és tarolt.
1: Hát ez igazából a mai trend, csak ma mindez sokkal egyszerűbb, mert hát ugye egyszerűen most már olyan beállítások vannak, amivel ezeket be tudod állítani a gépeden.
3: Be tudom állítani, hogy szép legyek. Jó.
1: És hát ezek a csillogó színek, hogy ne?
0: És erre hát csak olaj volt a tűzre a digitális technológiának a megjelenése. Tehát amint én miután a Polaroidot kényszerűségből ott hagytam, mert hát csökkentették a létszámot drasztikusan, sőt meg is szüntették aztán már a 2000-es évek elején a magyarországi irodát, mert az egész cég eltűnt. Az Agfánál a Sony kamerákat, mert a belsőjük a Sony volt, talán az Optika volt, még Zeiss, ha minden igaz. Igaz, akkor nagy pénz volt, de hát 20.000 forintért már lehetett kapni a digitális kamerát. És annak a képét már a színes nyomtatók bőven elfogadható minőségben.
1: Hát mégis azt csináltál vele, amit akartál. Tehát, hogyha nem tetszett a szín, akkor...
0: Persze.
1: Vagy nem tetszik, ez egy jelen idő bizonyos értelemben.
3: És szerint... Csak ezt a kérdekes, ez a szín koordinálás, vagy hogy mi az alapszín, és több olyan mű is van, ami azzal foglalkozik, hogy ez fehér emberekre van kalibrálva, volt kalibrálva. A Kodak is, meg nem tudom, a Polaroidnál így hogy működött, de hogy hogy alapvetően a fekete embereket kb. Nem lehetett lefotózni egy csomó ilyen színes nyersanyaggal, mert az ilyen etalon modell az általában egy fehér nő volt, és most tök sok olyan munka van, meg ilyen mégis ilyen társadalom kritikus mű, ami ezzel foglalkozik, hogy a fekete embereknek a fényképezése az nem volt egy ilyen alapvető szempont a felhasználóknak a figyelembevételénél. És nem láttam még, hogy a Polaroidnál mik voltak ezek az ilyen etalonok, de a Kodakra van egy ilyen projekt, a Adam Brunberg és Oliver Schanneren foglalkozott ezzel, és a fekete emberek portrézásával pedig a James Barnor, aki ő maga is egy fekete ember és fotográfus, és egy ilyen fotószalont vitt igazából a saját szülőhelyén, ahol hát a legtöbb, és hát kb. Minden kuncsaftja szintén fekete bőrű volt, hogy ilyen person of color.
1: De hát tudod, hogy vannak nagyon híres, mostanában nagyon előtérbe is kerültek, mondjuk az afrikai divatfotósok, afrikai fotósok, tehát ott, de hát azok nyilván nem Polaroidra dolgoztak, de hát csak valamilyen mainstream anyagra dolgozhattak, és tudod, mire gondolok, tehát ezek a beállított fotók, meg divatfotók, nem tudom én, és ott ilyen bőrszín problémák okozó, nem tudom én, érzékenyítés, nem, vagy én legalábbis nem tudok arról, hogy ez gond lett volna, mert hát használták.
0: Ez a kérdés a Polaroidnál nem merülhet. Hát amiről az előbb beszéltem, az az igazolványképeknek a piaca volt, és az is a 2000-es évek 90-es évek végén, 2000-es évek elején. De amúgy a valóságban nem engedhette meg magának a Polaroid, hogy ne figyeljen erre a más bőrszínűekről készült jó színes képekre, vagy figyelmen kívül hagyja, és csak a világos bőrűekre lője be az anyagot. Mert hát azért mégiscsak egy amerikai cég volt, ahol gondolom én, hogy ha csak az üzleti részét nézzük, és a gyorsasságot, tehát egy elégedetlen ügyfél az ott rúgta volna fel a kamerát, ha egy sötét bőrű elégedetlen ügyfél, ha róla két vagy három vagy négy képet kellett volna készíteni ahhoz, hogy az jó legyen. És mivel ez az üzlet hozta, illetve ez a igazolványkép, és párhuzamosan Amerikában jogosítványok, és az egykártyás jogosítványok is polaroid technikával készültek, és minden egyes exponált polaroid ipari film, tehát az igazolvány nem az amatőr, hanem az ipari film, azonnal $1 tiszta nyerességet jelentett a Polaroidnak abban az időben worldwide, tehát bárhol készült egy ilyen kép, mert ők nyilván, hogy eszükbe se jutott ezt a fejlesztést ilyen szempontunk alapján irányítani. Ezt csak azért mondtam, hogy a japán anyag, a Fuji anyagának a térnyerésénél ez egy váratlan szempont volt, ami szakmailag meglepetésként ért ért mindenki.
1: Hát szinte először hoztak be egy ilyen szempontot, mert ez ilyesmi nem volt, hogy, nem hogy egy kultúrközösség, vagy egy nem régió.
0: Nem láttunk ilyen színeket, mert nem ez volt tehát a mi kultúránkban, a mi vizuális kultúránkban nem ez volt a szempont.
1: De én azt akarom csak itt megmondani, hogy valószínű korábban Japánban sem volt még ez a szempont, csak nyilván a fogyasztói kultúrának a növekedésével ugye minden kis részletet meg kell ragadni, és akkor ez hát persze tölt, hogy mekkora nagy téma az éttermek és az élelmiszertárosító boltok színhőmérséklete. Tehát, hogy rengeteg ilyen próba van.
0: Hogy az a
2: meg a
0: hús, paradicsomra,
2: meg a paradicsomra irányított lámpa piros fényen, igen, hogy még pirosabb legyen, és ezen kiveszed a paradicsomot a lámpa alól, és tegénye sárga.
0: Most jutott eszembe, és eddig soha, pedig egy párszor már ezen a gondolaton végigfutottam, hogy hát a Fuji akárhogy is lőtte be, mégis egy más bőrszínre lőtte be azt a filmet.
3: Igen, nekem már rajzott eszembe most.
0: Mivel gondolom én, hogy neki igazán nem volt célja, hogy nagy falatot hasítson ki a Polaroid, vagy nagy szeretet a Polaroid tortájából, de ha mondjuk odahaza nem Polaroidra készül az igazolványkép, az neki bőven elég lett volna. Mégiscsak így alakult. És akkor megjelent ezzel a filmjével, ami ugye egy más bőrszínhez volt belőve, viszont az európai ember bőrszínét azt elvitte, és sikeres lett.
1: Hát meg mindenki jobban szereti a csillogó erős színeket. Tehát ez...
3: Egyébként az, igen, az Instax, azt biztos a hallgatók ismerik, mert az mégis a továbbélés, és ez a Fuji gyártása. És az ugyanúgy, tehát ki adja, és akkor várni kell egy picit.
0: Azaz.
2: Várni kell, és gyönyörű kreol bőröm lesz rajta, nem?
3: Meg ilyen nagyon kontrasztos, és amiatt úgy az úgy slankít.
2: Mindenkinek hát, a maga szempontjai.
1: De ha emlékeztek például, vagy ismertek a háború előtti szociófotók, Kádár Kata, egyebek, ezek a portrék, tehát ott is a fekete-fehér filmeknél is az ortokromatikus, a pánkromatikus, tehát most is próbál, vagy most is születnek ilyenek, tehát eleve még egy fekete-fehér kép és egy sokkal sötétebb, drámai bőrszint sugal egy bizonyos típusú fekete-fehér film esetében, és akkoriban még nem volt választék, tehát akkor nem jelent meg a tónusokhoz jobban igazodó nyersanyag, és hát tulajdonképpen ez a sugárkat, a kádárkat, stb. Ezek a híres Tiborcz album, tehát ezeknek is a hatása, vagy a drámai hatása, az ha nem is teljes egészében, de részben arra vezethető vissza, hogy akkor nem volt olyan nyersanyag, ami realisztikusan adná vissza a bőrszín tónusát fekete-fehérben. Tehát, hogyha ezeket látjátok, akkor rögtön kiderül, hogy ez, és akkor ez nem okozott senkinek se problémát, és most is születnek ilyen sorozatok, amikor szándékosan ilyen nyersanyagot dolgoznak.
3: Egy kicsit lehet ahhoz is kapcsolni, ami a Zolnai Pál Fotográfia című filmjének a témája, hogy ugye falura elmennek fotózni, vagy hát a fotózást nem tudom, dokumentumfilmként, szóval dokumentumfilmbe csap át a film, mert hogy így a vándorfotózást akarják bemutatni egy ilyen fikciós filmben, de aztán interjúkat készítenek az alanyokkal, akik ott élnek, és kiderül, hogy sokkal jobban szeretik viszont látni magukat ilyen retusált képeken, amik adott esetben teljesen át vannak festve, színes festékkel, és teljesen nem akarják látni azokat a képeket, amiket fekete-fehér filmre ott készítenek a stáb tagjai. És hát nyilván a piaci szempont az az volt, hogy akkor a japán piacon abból így szeretik jobban viszont látni magukat a felhasználók vagy vevők, és hát szerintem lehet, hogy ez a kontrasztosság is, hogyha ez ugyanaz a film, ami most van az Instaxban, az meg egyszerűen így, valahogy így úgy tűnik, mintha jobban sikerült volna a kép, mert...
0: Igen.
3: És ez egy nagyon egyszerű, ilyen full felhúzni a kontrasztot, az akkor így a formák azok jobban... Igen. A formák jobban kiadódnak, és egyszerűen picit mindenki jobban néz ki, meg a fölbontása is elég gyenge ahhoz, hogy az, nem tudom, az arcnak a egyenetlenségeit például nem mutassa. Szóval ilyen értelemben ugyanaz a helyzet, hogy a kávé ilyen retusált, vagy a gyönge fölbontás miatt nem annyira realisztikus kép, az népszerűbb lett.
1: Még egy picit a klasszikus, tehát ez a klasszikus amatőr polarizmusra visszatérve, hogy amit én nagyon fontosnak tartok, azon túl, hogy szinte kihívja, vagy fölajánlja, hogy írjunk rá valamit. Tehát, hogy a képhez egy szöveg is hozzátartozik. Ami lehet, hogy csak egy dátum, de egy kézzel írt dátum. Tehát
2: az amiképpen nincsenek polaroidjai?
1: Hát...
2: Nem, mert azért annyira olyan a...
1: Nem tudom, ezt majd megkérdezem a Bence Pétertől, de tudom, hogy nincs, mert lehet, hogy egy-kettő, hogy valaki meglátogatta és csinált, és aztán ővel valamit csinált, tovább alakította, az lehet, de nagyon nem dolgozott. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos eleme ennek a médiumnak, fotómédiumnak, a polaroidnak. És a másik, amit én nagyon bírtam, hogy lehet, hogy ez már nem nem volt a későbbiekben egy kényszerűség, de hogy az exponált kép, ahogy lassan hívódik elő, és jön a kép, és érzed, hogy jön a kép. Tudod, hogy megjelenik. Ez tényleg egy csoda, mert ugye amikor kiköpi az exponált képet a kamera, akkor azon nem látszik semmi. És így kézben tartod, igazából még melegíteni is kell, tehát sokan így ugye, és ez is egy érdekes dolog, hogy készítek valakiről egy képet, és ahhoz, hogy előjöjjön, nem csak várni kell, hanem még így a testemhez szorítom. Tehát egy hihetetlen érzéki dolog, és hogyha ezt egybe oda, tehát hozzáveszük azt, hogy erre még ugye írni is lehet, és hát mivel egy példányos, ez a klasszikus ajándék. Tehát, hogy mit tudom én, együtt jól érezzük magunkat, kész egy kép, és akkor rögtön oda tud adni annak, akit készítettél. Ez nagyon, úgy érzem, hogy ez egy olyan, tehát ezek olyan apró, de nagyon fontos elemé voltak ennek a polarit kultúrának, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy igazából a képi annak, amit mi képi kommunikációnak nevezünk, tehát hogy képeket küldünk a telefonon rögtön, meg ilyesmi, ennek egy nagyon korai és nagyon, igazából nagyon szép változata. Mert hogy a hagyományos analóg fényképezéssel valamiképpen ugye jó, nem minden esetben, de mondjuk teoretikusan lelopod a másiknak a képét, csak az ott marad egy zárt helyen, egészen addig, amíg nem hivatod elő. És azt pláne manapság, ugye már senki nem tudja, hogy egy átlagos fotóamatőrnek a negatívján nem okvetlenül, tehát egymás mellett levő két képkocka nem okvetlenül jelenti azt, hogy rögtön egymás után készültek. A gépbe ott maradt, ugye 36 kocka, előtt nem tudom én 10-et, mert takarékoskodni kellett, és akkor mit tudom, egy hónap múlva újból fényképezett. És ugye akkor még a következő, hogy tényleg kiveszi, és elmegy vele még a Fotex előtt, mert a Fotex, tehát ugye a Porst meg a Fotex ugye azt csinálták, ami egy nagyon régi fotós marketing, hogy beadod és kapsz újból egy filmet. És most valahol olvastam, hogy ez a legelső, tehát amikor még nagyon gyermekcipőbe járt a amatőr fotózás, és először megjelentek a boxgépek, és abban is iszony érdekes sok, tehát volt, ami egy ilyen kerek korongra fotózott, és nagyon bizarr módon kellett nézni a képeket. Tehát, hogy valahogy ezt visszahozta, és ennek a érzékiségét tulajdonképpen azóta se jelenti semmi, vagy azóta se hordozza semmi, pedig ez fontos volt.
3: Hát igazából a sötét kamrában amúgy történik, az a milyen varázslat, vagy ahogy előjön egy kép, az egy picit megmutatja, vagy hogy ezt, és nem olyan bonyolultam, mint ahogy egyébként a sötét kamrában előhívunk egy fényképet, és nem tudom, szerintem az analóg fotónak így a varázsa, vagy csomó nem miatt szeretnek bele. És hát ez egy ilyen szakmai titok, nem titok, de hogy mégis egy szakmai tudás hozzá, hogy otthon valaki tényleg egy labort felállítson, és abban tudjon előhívni, vagy pedig fotográfusnak kell lenni, aki mondjuk napi szinten ezzel foglalkozik, és akkor látja ezt a semmiből előtűnő képet, ami egy ilyen tök varázslatos folyamat. És a polaroidban meg benne van.
2: Nem kell felolvasni a indás, vagy beadni az indás rádiójátékot?
1: Most?
2: Vagy ezt nem azt mondom?
1: Nem, azt mondom, egy későbbi, ja. Későbbi alkalommal. Most igazából... Igen, azt akartam kérdezni, hogy hát azért van egy ilyen reneszánsza ennek az egész polaroidnak, ha nem is lendült be olyan nagyon, de még pár éve a Bródy Sándor utcában egy kis boltban voltak polaroid gépek, és azok, amik csinálták, azok nem tudom, hogy hallottatok erről, hogy csináltak ilyen fotós akciókat, tehát mondjuk azt hiszem esküvőn, mint hogyha egy ilyen hagyományos fényképezőgép lenne, ráadásul ez a hagyományos túl, tehát ilyen fekete kendő, bebújsz mögé, stb. De valójában egy polaroidot eszkámáltak bele a dobozba. Tehát ilyen poénként ez így megjelent. De hát tényleg azt lehet mondani, hogy ez az úgynevezett old media. Jó, figyeljetek, sajnáljuk, hogy nem jöttek el a könyv szerkesztői, de akkor még erőteljesebben beírdetjük azt, hogy az ISBN könyv galériában 22-én 5 órakor valószínűleg azt a múzeum már engedélyezte, akkor ezt meg lehet nézni, vagy meg lehet nézni. És a könyv már ugye a könyvesboltban kapható, de a könyvbemutató az akkor fog zajlani. És akkor nekem az lenne a javaslatom, hogy ezen a ponton most egy picivel korábban csukjuk be.
3: De én még akartam volna
1: akkor
3: kérdezni, hogy neked vannak a polaroidos műveid? Vagy van-e bármi, amikor polaroidot használtál?
1: Hát hogyne, persze. Persze. Hát egyrészt használtam effektíve munkára, tehát hogy lemaketteztem valamilyen tervezett nagyobb installációt, és polaroiddal repróztam le a modellt, és azt nézegettem, és a könyvben is
3: és
1: szerepel.
3: És ezek megvannak ott
1: meg,
3: van?
1: Meg, persze. És a könyvben szerepel két vintage polaroid.
3: Azon mi van?
1: Azon kérek szépen az egyiken egy kaleidoszkóp és dominó, a másikon pedig, hát nagy meglepetés, egy nagyon szép csokoládés műanyag. De sok ilyen képen van, hát használtuk, hát ez rengeteg, és mondom, itt a legfőbb dolog az volt, hogy vagy a legnagyobb élmény az volt, hogy valami, amire vigyázni kell, mert kevés van belőle, meg drága, abból rengeteg volt, és ez egy nagyon-nagyon egyértelmű felszabadító hatást tett mindenkire. Tehát a könyvben szerepel, tehát nem csak az én fotóim, hanem olyanok, amikor ezt használtuk a egyetemi munkában, felvételére, meg kiadtunk felvételi feladatokat polaroidra, nagyon bírták, mert hát ugye mindenkiben az volt, hogy ez egy ritka és egy drága technológia.
3: És neked, Gábor, van otthon, vannak fotóid? Polaroid nincs. Sem, te nem fotóztál?
0: Elvitte az idő.
3: De az hogy?
0: Hát annyiszor változott az életem, és mindig ott hagytam bele egy darabot valahol, és most már hál' Istennek nincsenek ilyen.
1: Mert nincs mit ott hagyni.
0: Hát nincs. Ez lesz a vége mindenkinek azért. Nincs. Néha talán egyet vagy kettőt találtam.
3: És de emlékszel, hogy miket csináltál rá, vagy szóval, hogy milyen, amik nincsenek meg?
0: Teljesen hétköznapi helyzetek. Tehát amiket amire a János mesél. Főleg, hát ami maradt, azok talán éppen ilyen céges események.
1: Hát én gondolom családi képeket, nem?
0: Hát azt te gondolod, de nem.
1: Nem?
0: Nem. Tehát ami családi kép maradék van, szerintem az a családtagjaim közül a lányomnál van, ha van.
1: Na nem, de hogy használta a családi fotózásra polaroidot?
0: Használtam.
1: Tehát nem használtál te más analóg, vagy használ, volt analóg géped?
0: Volt analóg gépem, de igazából én nem használtam. Hát a polaroidnál meg kvázi csömöröm volt már a fotótól.
3: Nekem most eszembe jutott, hogy lehet. Azt mondtad, hogy ti így kitelepültetek néha valahova, és fotóztátok az embereket. Igen. Nekem van olyan fotóm, a Váci utcába készült, ahol az éppen adott akkori barátommal megyünk, és ami, nem tudom, ami nyúljelmezes.
0: Igen, kék nyúljelmezes.
3: A kék nyúljelmezes, az megvan nekem.
0: 94 lehet.
1: Mi volt ez egy kicsit?
0: 90. Hogy?
3: Nem lehet 84. Esküszöm, hogy kék nyúl, ott van a kék nyúl.
0: 91-2, ilyes? 3 inkább.
1: Nézd a kék nyúl.
0: azért, hogy ráerősítsünk az aktuális húsvéti ajándékozási őrületre, és a csokoládé tojás helyett vagy mellett vegyenek polaroid gépet és filmet a Vörösmarty téren is. Lehet, hogy kollégáim, hál' Istennek nem.
2: Tehát nem te vagy a két nyúl jelmezve.
0: Nem, meg is bolondultam volna.
2: Behozom nektek majd a fotót egyébként.
0: Nyúl jelmezve ingyen, tehát ajándékban.
2: Abszolút ilyen nem van.
0: Random emberekről, akik hozzájárultak természetesen, ugye, mert ez egy nagyon fontos része a
2: fotónak. Hát ebbe álltunk.
0: Hogy engedélyt kell tőle attól kérni, akit fotózunk. Hozzájárul el. És ott készült a fotó, természetesen a nyúl készítette, azért kék, mert a polaroid színei az kék és fehér volt. És csináltattunk talán ilyen ezeket.
2: Úristen, de kár,
0: és akkor kezdjük be a 600-as gép, vagy ami éppen volt, de 600-as szerintem, és akkor kattogtatták is. 100 számra, hogy ne, persze, igen.
2: Ez igazán megkerülhetett volna a polaroidos könyvbe.
0: Hát, miért nem tetszett akkor ott?
2: Hát nem de tudtam, hogy készüljen.
0: De szerintem folytatása.
2: Hát legyen is. És más, akkor ennek a címlapján szeretném a nyulat.
0: Abban lehet.
4: Hát, hogy kell csinálni egy kiállítást. Tehát, az tényleg. Nem. Én azóta is találok polaroid képeket, rengeteg.
0: Talán itt a rádióban egy felhívást, hogy
2: igen,
0: akinek otthon van,
2: akinek mondom,
0: valami
2: maradék képe.
0: Polaroidja. Lesz egy tilos rádió kiállítás valahol. Miért ne lehetne?
4: Egyszer, még a Pénzverdében adás után egy témához kapcsolódóan bejött valaki, aki mindenütt, tehát úcska piacon, ahogy csak tud, amatőr szex és pornó képeket gyűjt. Egészen furcsa anyag. Egy
2: mit
4: nagy...
2: Poli fekete?
4: Nem, hát ezek olyan képekre gondoljatok, amik tehát nem, hogy mondjam, szóval határozottan nem a Playboy technikájával dolgoznak, tehát se mint szem, tehát nem se mint kompozíció, se technológia, se a modellek, semmi. Sőt, az volt az érdekes, hogy mivel fotóztam, fölismerem a, nem olyan nehéz fölismerni az ilyen otthon nagyított képeket. Főleg azért, mert nem mindenkinek volt szállítógépe, és akkor tudod, hogy megszállítok, így fölpöndölödik, és akkor látsz, nem tudom én, 20 fotót, ami egyformán pöndölödik föl. Egészen fura. Tehát igazából nem voltak a képek izgatóak, semmennyire sem, csak egy képcsoportot elmesélek, az képzeljétek el egy polgári milliót, egy polgári lakás, méghozzá ugye inkább ugye a 60-as évek berendezése, tehát kávézóasztal, kanapé, állólámpa, pici könyves polc, rádió az asztalon, és egy nagyon egybe volt az egész. És szintén egy ilyen kb. 20 lapos, ilyen fölpöndörödő fotó, és a résztvevők, hát mondjuk egy a milliónek megfelelő, mondjuk azt, hogy nyilván, tehát egy ilyen polgári, akkori viszonyokhoz képest jó szituált társaság. Tehát olyan, mint hogyha mondjuk egy ilyen család, két-három család kisgyerekek nélkül, egy ilyen egykorú felnőttek csoportja így összejön, és mondjuk kávézik. És teázik, és mindenki mesztelen volt. Tehát semmi akció, tehát semmilyen. De még ilyen ölelkezés, semmi az égvilágon.
1: egészen fura volt, hogy látod a képet a háttérben, az állólámpát, a dolgot, és akkor
3: nagy kék nyúl volt
1: középen. De ez még nem volt porod.
3: Jó. Hát szerintem ezzel a képpel ez most mindenkinek beég az agyába, úgyhogy búcsúzunk is, és akkor mikor van a polaroidos könyvemutató, még egyszer elmondjuk. A ISBN galériában van.
1: Baross utca 42, ISBN könyv plusz galéria, 22-én, ezt most nem tudom felvezni, milyen nap.
3: Ötkor. Ötkor, tessék. És ott lehet találkozni Gáborral is?
1: Mindenkivel is a szerkesztőkkel.
3: Persze, így van. Kedves. Igen. És lehet, hogy a szerkesztőket elengedik oda, nem? Múzeum, lehet, hogy elengedik őket a nagyon veszélyes ISBN galériába.
1: Igen, ki tudja. Mi szórakozt mondani? Megnézem, hogy...
3: Akkor ezzel a kis hangjátékkal búcsúzunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Egy kis belsőzés volt. Jövő héten találkozunk.

Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt a Barázdán is csomót, minden csütörtökön 10-től éjfélig. Takesít bent a házban.

Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, és a csodás Love Supreme lemez. Vége, ez az utolsó, ez a záró darab, igen, igen. Ezzel lett vége a mai ismét csodálatos, és sikerült Baráth Denis Csomót című műsor ezúttal is Takesivel, itt a Tilos Rádióban, és mivel éjfél van, sőt, már el is múlt itt az élő műsorban, ezért kezdődik az

nagyon sok újdonsággal is igyekszem mindig szolgálni, és hát nem tudom, aki nem ismeri, járjon utána, aki meg ismeri, annak meg Hello Pacsi, és mielőtt ez a zeneszolgáltatós rész elkezdődik, mondok egy rövid programajánlót. Jó programdús ez a hétvége is. Indul most már azért ez a pesti klubozás, így hogy közelít az ősz. Holnap az, vagy ma hát kinek mi, péntek este 3 hólóban lesz egy nagyon jó kis élőzenés táncos buli. A Szodé zenekar fog játszani, és utána pedig a mi az ő nevük? Baszó, ez a Budapest Ska Orchestra, vagy hogy is van pontosan. Én Szodé részről veszek részt az eseményen, és ez nagyon vidám, ilyen kicsit aprós, nagyon grúvos, nagyon táncos, és nagyon izgi zene. Tessék utána hallgatni, Szodé, még egyszer mondom a nevet, már többször megemlékeztem róluk, sőt, sok felvételüket is pörgetem, illetve mi van még szombaton, egy nagyon fontos, számomra nagyon fontos, és sokunk számára nagyon fontos esemény lesz már délelőtt 10-től kezdődően a Magyar Zeneházában, ugyanis az Independent Label Fair című éves találkozónak már a 10. alkalma, ami most szombaton létrejön. Ez a magyarországi független kiadóknak egy ilyen jamboria, találkozó, vásár, előadások és koncertek is vannak, de leginkább ez ilyen ismerkedő, egymás simogató és a új és régi független kiadványokat megtekintő, meghallgató és meg is vásárolható esemény. Azt hiszem, nem biztos, hogy minden mondatrészt jól ragoztam az előző mondatba, de az értelme remélem átjött a mondandómnak. Szóval, hogy a független kiadók éves rendes vására és találkozója az Independent Label Fair már 10. alkalommal lesz megrendezve, és ennek is idén is a Magyar Zeneháza ad otthont, már délelőtt 10-től délután 4-5-ig tart, lesz egy csomó koncert is, minden ingyenes egyébként, tök jó előadások is szoktak lenni, és jó magam is képviseltetem ott a saját kiadómat, a Prepost Recordsot. Idén is készülök új kiadványjal, idén egy ilyen elektronika experimentál kazetta lesz, két oldal, két különböző előadó, gondozási központ az egyik oldal, a másikon pedig a Bolcsó Bálint Gyárfás Attila Duo, ezt is be lehet ott szerezni, de hát nagyon-nagyon sok újdonság és nagyon sok nagyon izgi hazai zenét lehet ott megtekinteni, meghallgatni, és meg is vásárolni, és erre biztatnék is minden zenehallgató, zeneszerető embert, hogy elképesztő erőfeszítésbe kerül ezeket létrehozni, csinálni, és megjelentetni, úgyhogy aki tudja, az támogassa ezt, támogassa a saját zenehallgatását is, azzal, hogy segíti ezeknek a kiadványoknak a létrejöttét, úgyhogy tessék vásárolni is néha zenét. És már csak azért is, hogy ezek tényleg létre tudjanak jönni. Na, úgyhogy ez az Independent Label Fair szombaton délelőtt 10-től a Magyar Zeneházában, és még mindig nincs vége a programajánlónak, de most már gyorsan lezárom, hiszen szombat estére is van egy nagyon jó ajánlatom az ilyen ambient experimental elektronika kedvelőknek. A Lumenben lesz egy 8 résztvevős ilyesmi buli, Steel Places Daddy Power a címe a sorozatnak, és a fő meghívott vendégünk egy amerikai ambient előadó, Music Lovers Anonymous, de lesz még Akon City, Atohara, Szende Natali, Lőrinci Áron, DT Virág Magyarországról, Palmovka Szlovákiából, és a fent nevezett New York-i

vagy hova is való? Talán New Yorki Music Lovers Anonymous, úgyhogy ez meg szombat este 7-től a Lumenben. Na de akkor be is fejezem ezt a szöveges részt, hiszen ez mégiscsak egy zenés műsor, úgyhogy szóljon a zeneszó non-stop egészen hajnali 3 óráig. Szól nektek az Optimál itt a Tilos Rádión. Szevasztok!

technique, boom.

smash. Smash. Smash.

Bruce Lee.

We can see to get it done.